A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Mesélás Meserádió. A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Benedek Elek, hajnal. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
2: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy király, s annak három szép leánya. Már jó nagyok voltak a király kisasszonyok, de az apjuk nemhogy az utcára eresztette volna ki őket, még az udvarra sem. Sokat sírtak, keseregtek emiatt a király kisasszonyok, hogy ne sírtak, keseregtek volna, mikor nem volt jobb dolguk, mint az arany kalickába zárt madárnak. Kérdezték is az édesapjukat, ugyan bizony, bár a kertbe miért nem ereszt ki édesapám, talán bizony fél, hogy a szél meghasogatja, nap megbarnítja arcunkat. A király mindig csak azt felelte. Sem széltől, sem naptól nem féltelek, lelkem leányaim. Egyéb miatt aggódik az én apai szívem. Azt jelentette álmomban egy ősz öreg ember, hogyha egyszer kieresztlek, többet meg nem látlak az életben. Hitték is nem is a lányok, hogy az édesapjuk álma beteljesedjék, s egyszer, mikor a király vadászatra ment, s vele az egész udvar népe, éppen csak, hogy egy öregasszony maradt a palotában, az is fél szemére vak volt, a másikkal meg nem látott, utcú, kiperdültek a palotából, leszaladtak a kertbe, s meg sem állottak, míg a feneketlen tó mellé nem értek. Ez a feneketlen tó a kertnek a leghátulsó szegletében volt, aranyhalak, aranykácsák úszkáltak benne, s bezzeg, mikor meglátták ezeket a király kisasszonyok, nem tudtak betelni a nagy gyönyörűséggel, hívogatták a kácsákat, s ugyancsak örültek, mikor a kácsák kiúztak a tó partjára, s szépen sétáltak ők is a király kisasszonyok után. Na, hanem ugyan nem sokáig tartott az örömük, mert kétszer sem kerülték meg a tavat, egyszerre csak rettenetes nagyot csobban a víz, s gyűrűt vett vagy százat, hogy csak úgy locsant ki a víz a tópartjára, s abban a szempillantásban kiemelkedik három sárkány, egy hétfejű, egy 14 fejű, meg egy 24 fejű, kiszöknek a vízből, derékon kapják a király kisasszonyokat, s nagy hirtelen eltűnnek velük a feneketlen tóban. Hazajő a király estére, megy a leányok szobájába, s hát hírük poruk sincsen, tűvé teszik a palotának minden zegét zugát, az udvart, a kertet, a várost, fűt, fát kérdeznek, látták-e a király kisasszonyokat? Nem látta senki lélek. Jaj, rettentő nagy búna kereszkedik a király, sírás volt éjjelen nappala, de sírhatott. Arra ugyan elő nem kerültek a leányok. Kihirdette hát az egész országban, de még a szomszéd országokban is, hogy aki a leányait visszahozza, annak adja fele királyságát, s három leánya közül azt, amelyik a legjobban megtetszik. Bezzeg csődültek minden felől a legények, minden renden s rangon levők, százan is elindultak ki erre, ki arra, hát ha megtalálnák a király kisasszonyokat. Volt a városban egy öreg asszony, és ennek három fia. Úgy hívták őket este, éjfél, meg hajnal. Gondolja az öreg asszony, hiszen az ő fiai országot, világot bejárnak. Hát, ha látták is valahol a leányokat. Bizony jó volna, ha valamelyik fia visszahozná őket. Éppen alkonyodott, s hazajő a legidősebb fia, este, s mondja neki az öreg asszony, hallod-e, fiam, Maradj itthon ma, vacsorálj és feküdjél le. Eleget jársz, kelsz, fáradsz úgyis. Pihenj egyszer életedben. Ó, édesanyám, maradnék én jó szívvel, de megharagszik rám éjfél, ha idehaza talál. Ne félj, mondta az öregasszony, elbújtatlak, nem lát meg az öcséd. Hajlott este az anyja szavára, odahaza maradt, vacsorázott, aztán lefeküdt a kemence háta mögé, s aludt, mint a bunda. Kevés idő múlva jött haza éjfél is, s azt is azzal fogadja az anyja, maradj itthon, édes fiam, pihenj egyszer az életben. Szabadkozott éjfél is, hogy mit szól majd hajnal, ha hazajő, s itthon találja. De az öregasszony addig beszélt, hogy levette szűrét, asztalhoz ült, evett, ivott, aztán lefeküdt az ágy alá. Alig, hogy éjfél elaludt, hazakerült hajnal is, s okkal móddal, szép szóval, őt is otthon marasztalja az öregasszony, ad neki jó vacsorát, s lefekteti az ágyába. Fölkelnek reggel a legények, de bezzeg meg szégyellették magukat, mikor meglátták egymást. Ez sem volt többet az életben, hogy ők egyszerre ébredjenek. Jól van, jól, mondotta az öregasszony, azért ugyan ne szégyenkezzetek, hogy idehaza találtátok egymást. Az én akaratom volt, hogy egyszerre mind a hárman itthon legyetek. Tudjátok-e, a királynál mi történt? Az történt, hogy a királynak mind a három leánya úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Ugyan bizony, nem láttátok-e őket, hiszen ti sok országot, világot bejártok? Mondta este. Én egyiket sem láttam, édesanyám. Mondta éjfél. Én sem láttam, édesanyám. Mondta hajnal. Bíz, én láttam mind a hármat. Azt is tudom, hol vannak. Hát, ha láttad, eredj utánuk, mert ha visszahozod őket, tied lesz a király fele királysága, s a három leány közül, amelyiket választod. Noha úgy, akkor csak menjen édesanyám a királyhoz, s mondja neki, hogy csináltasson egy 300 öles láncot, s annak a végére egy 7 mázsás karikát, a többi az én gondom. Elmegy az öregasszony a királyhoz, elmondja hajnal üzenetét. De bezzeg örült a király, ahány kovács volt a városban, mind összedoboltatta, s még aznap megcsinálták azt a 300 öles láncot, meg a 7 mázsás karikát. Aközben hajnal is odament az udvarba a 2 bátyjával, fogta a láncnak a karikás végét, a másik végét pedig fogta este meg éjfél, s úgy vitték a láncot végig a városon. Meg sem állottak, míg a városon túl az erdőbe nem értek, annak is a kellős közepébe. Ott volt egy nagy cserfa, annak a tövében egy lyuk, olyan széles, hogy azon egy ember jól beférhetett. Ezen a lyukon le lehetett menni Sárkányországba, de még ember fia le nem ment azon. Minden lélek messziről elkerülte. Na, mondta hajnal, ti másszatok fel erre a fára, üljetek le egy ágára, a lánc végét fogjátok meg jól, én a karikás végével leereszkedem Sárkányországba. Mikor aztán érzitek, hogy alulról rándítom, húzzátok fel. Ígérik, s fogadják a legények, hogy csak menjen bátorsággal, azzal elbúcsúznak egymástól, s hajnal leereszkedett a lyukon. 3 nap s 3 éjjel folyton ereszkedett lefelé. Akkor földet ért a lába, s elindult Sárkányországba. Nem ment erősen messzire, már ott is volt a Rézvárnál. Abban lakott a király legidősebb leánya, éppen az ablakon könyökölt, sírdogált magában, és mikor meglátta hajnalt, összecsapta a kezét. Jaj, lelkem, hajnal, hogy jöttél ide? Jöttem, ahogy jöttem, azt most ne kérdezze, jöjjön velem, mondta a király kisasszony. Mennék, lelkem, hajnal, de mindjárt jö a 7 fejű sárkány, s ha el nem bújsz előle, vége az életednek, vége az enyémnek is. Hát mitől olyan erős, A hétfejű sárkány, kérdezte Hajnal. Mit eszik? Mit iszik? Nem eszik az egyebet, csak egy kenyeret, s nem iszik többet, csak egy icebort. S mégis olyan erős, hogy 100 embertől sem fél egy maga. No hát akkor csak adj nekem is egy kenyeret, meg egy icebort, szép király kisasszony. A többit bízd rám. Ad a király kisasszony Hajnalnak kenyeret is, bort is, hogy ne adott volna, és mikor éppen a kenyeret megette, s a bort megitta Hajnal, nagyot döndült a vár kapuja, s abban a pillanatban jött már a hétfejű sárkány is, csak úgy szakadt a láng mind a hét szájából. Hely, szörnyű haragra gerjedt, mikor Hajnalt meglátta, de nem sokáig tartott a haragja, mert Hajnal felkapta a buzogányt, és úgy fejbe teremtette, hogy csak nagyot nyekkent a sárkány, s azzal kiadta a páráját. Jaj, Istenem, de örült a király kisasszony! Egyszerűen leszaladt a palotából, egy részvesszővel megsuhintotta a palotát, abból mindjárt alma lett. Azt a kebelébe dugta, és úgy mentek tovább ketten az ezüstvárhoz, ahol a középső király kisasszony lakott. Ezt a 14 fejű sárkány rabolta volt el, azt tartotta szomorú fogságban. A 14 fejű sárkány két kenyeret evett, s két icebort ivott napjában. Hajnal is megevett hát két kenyeret, s megivott két icebort, de fűbe is harapott a 14 fejű sárkány. A középső király kisasszony is megsuhintotta ezüst vesszővel az ezüst palotát, abból mindjárt alma lett, a keblébe dugta, s mentek az aranyvárhoz, ahol a kicsi király kisasszony hervadozott szomorú rabságban. A 24 fejű sárkány három kenyeret evett napjában, s három icce bort ivott. Hajnal is megevett három kenyeret, megivott három icce bort, és éppen háromszor olyan erős lett ettől, mint annak előtte volt, pedig ugyancsak rettentő nagy ereje volt addig is. De földhöz is teremtette a 24 fejű sárkányt, úgy földhöz teremtette, hogy egyszeribe kiadta a gonosz lelkét ez is. Na most már mehettek haza. A kicsi király kisasszony is megsuhintotta aranyvesszővel a várat, abból is alma lett. Szép aranyalma. Ott a király kisasszony a kebelébe dugta, s azzal mentek egyenest a lyuk szájához. Hajnal előbb a legidősebb király kisasszonyt ültette a karikába, azután megrántotta a láncot. Egyszeribe megindult a lánc felfelé, vitte a király kisasszonyt. Aztán sorjába felmentek mind. Legutolsónak maradt Hajnal, elhúzták őt is. Ahogy mind fent voltak, a három almát külön-külön letették a földre, meglegyintették a vesszővel, s ismét vár lett mind a három almából. Történetesen éppen akkor nézett ki az ablakán a király. Meglátja a három várat, s szemeszája elállott a csodálkozástól. Világ életében sem látott három ilyen szép várat, pedig szépnek elég szép volt az övé is. Nem volt maradása, befogatott a hintajába, hadd lássa tudja, ki építette olyan nagy hirtelen azt a három várat. Hely, majd meghalt szertelen nagy örömében, mikor meglátta a leányait. Bezzeg, hogy Hajnalnak adta mindjárt a fele királyságát, azzal a legkisebb leányt, mert a kicsi király kisasszonyt választotta Hajnal. A legidősebb király kisasszony estének lett a felesége, a középső pedig éjfélnek. Egyszeribe összeadták a fiatalokat, s aztán megzendült a muzsika, lett nagy dínom dánom helye húja vigasság. Hét álló hétig állott a lakodalom. Én is ott voltam, hét hétig táncoltam, akkor elszaladtam, s hazáig meg sem állottam. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: A Hajnal című mesét hallottátok.

Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

íbolya, íbolya, virítsz már a réten, gyönyörködsz este a víg tücsökzenében. Tücsökzene ringat este elolvásra, hajnalban megfürdesz az ég harmatába. Napfény az ebédet, szellők simogatnak, így jön szép vidáman, hírnöke tavasznak.

0: A kismalac, aki mindenbe beleütötte az orrát. Egyszer volt, hol nem volt, a kunkori farok erdőn túl, a dagonyarét szomszédságában. Éldegélt egy népes, egészséges és szép kerek malacka család. Olyan rózsaszínek és gömbölyűek voltak, hogy öröm volt rájuk nézni. Ezek a malackák nagyon szorgalmasak voltak. Úgy túrták egész állod nap a saját kertecskéiket, hogy istenesen el is fáradtak benne. Este pedig jól bevacsoráztak, mielőtt álomra hajtották volna a fejüket. A nagy családban mindenkinek megvolt a maga veteményese, ahol a turcsik is orrukkal először gondosan megforgatták a földet, majd óvatosan és pontosan elvetették benne a kukoricamagokat. Szép nagy kukoricaföldjük is volt ám, nem hiába vesződtek vele annyit. Csak úgy sárgálott a malackák kertje nyaranta a sok egészséges kukoricacsutkától. Minden kismalac tudta, hogy mi a dolga, és azt is, hogy meddig tart a saját kertecskéje. Nem háborgatták a mások területét, és mindenki a sajátja miatt felelt. Így a sok munkát szépen el lehetett osztani. Igen ám, csak az egyik kismalac nem volt olyan szófogadó, mint a többiek, és unos, untalan belekontárkodott mások munkájába. Hol itt túrt bele a másik kertjébe, hol ott tört le egy kukoricaszárat. De ha ez még nem lett volna elég, még el is mondta, hogy ki mit csinál rosszul.
1: Ne utasd az orrod! Ne ilyen gyorsan száncs! Ültesd egymáshoz a magukat!
0: Egész nap csak az ő hangját lehetett hallani. A többi kismalac egy darabig tűrte, majd a végén már tudomást sem vettek a kotnyenes malackáról, aki egész álló nap csak másokkal volt elfoglalva, a saját kertecskéjével pedig nem törődött. Ám egyik nap, amikor különösen sokat piszkálta a többieket, betelt a pohár, és azt mondták neki.
1: Fel is út, le is út, kismalac, nem akarjuk, hogy többet más dolgába üsd az orrod.
0: Azzal egy marék kukoricacsővel útjára is bocsájtották. A kismalac pedig mérgesen, dúlva-fúlva útnak indult, hogy szerencsét próbáljon a nagyvilágban, ha már a többi malacka nem látja szívesen. Hosszú-hosszú napokon keresztül ballagott, míg egy erdőbe nem ért.
1: Na, majd itt megmutatom,
0: gondolta, és körbejárta az egész erdőt, hol üthetné bele az orrát valamibe. Kisvártatva talált is egy hatalmas, puha almot, amit gyorsan elkezdett túrni. De jaj, alig tett pár lépést, kapta is föl az orrát a földről, és a két mancsa között szorongatta.
1: Jaj, nekem!
0: Kiáltozta.
1: Valami nagyon megszúrt.
0: És sírdogált tovább. A földkupacból pedig kimászott egy süni, aki mogorván nézte a kismalacot.
2: Te zavartad meg az álmomat. Szégyeld magad. Meg is érdemled.
0: Mondta neki bosszúsan, és visszamászott szundikálni. A kismalac megértette, hogy ez bizony nem volt szép dolog. És a sajgó orrát fogva tovább indult, hogy máshol próbáljon szerencsét. Pár nap után egy gyönyörű tisztásra ért, ahol rengeteg virág illatozott.
1: Na majd itt,
0: gondolta. És ismét körbe szaglázta az egész rétet, hol akadhat valami túrnivaló. Meg is találta a legnagyobb és legszebben illatozó virágbokrot. Gyorsan bebújt alá, hogy ott keresgéljen. Már nagyon közel járt a virághoz, amikor ismét az orrához kapott, és nyögdécselve tapogatta. Ki merészhet ilyen közel jönni hozzám? Kérdezte méltóság teljesen a rózsa. Te, kismalac, meg is érdemled. Majdnem tönkretetted a gyökereimet. A kismalac pedig ismét szomorúan és sebes orral folytatta az útját, mert megint nem sikerült megtalálni a helyét. Jó pár napig bolyongott, míg egy árnyékos folyópartra nem ért. Le is heveredett nagy magányában egy fatövébe, és nézte az ágak között átszűrődő napocskát. Ahogy nézelődött, észrevett egy furcsa dolgot az egyik fa ágán. Gondolta, megnézi közelebbről.
1: Mi a csuda lehet ez?
0: Gondolkodott, amíg mászott felfelé, majd mikor odaért, az orrával megböndöste azt a kerek és barna valamit, amihez hasonlót még sose látott. Több se kellett, a bögdösésre kirajzott egy csomó darázs, mert a kismalac bizony egy darázsfészket talált. Össze-vissza csipkették a kismalac orrát, mert azt hitték, bántani akarja őket. Kismalac megint az orrához kapott, és jó nagyot esett a faágról, hogy csak úgy nyekkent a földön. Ne haragudj, kismalac, nem akartunk fájdalmat okozni, mondták neki, de reméljük, hogy egy életre megtanultad, hogy nem szabad más dolgába ütni az orrodat. Megtanultam, igen, mondta a malacka. Azzal fogta a fájós orrát, és korgógyomorral hazaindult. Otthon pedig megmutatta, hogy megtanulta a leckét. És övé lett a legszebb kukoricás, más dolgát pedig soha többé nem zavarta.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés. Ez a dolog a lábadon lakik, de csak bent a lakásban. Puha, meleg, és segít, hogy ne fázzon a talpad, amikor hideg a padló. Lehet állatos, csillogós, bundás, vagy nagyon egyszerű. Ha sietve veszed fel, néha fordítva sikerül, de se baj. Lépés közben finoman suhog, vigyázz, hogy ne csoszogj. Nyáron van belőle strandverzió is. Na, tudod már mi ez? Bizony, ez a papucs. Nagyon ügyesek vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: A csomós nyelvű béka. Egy nagy erdő szélén fekszik a pici, de annál tisztább vízű ebihaltavacska, ami arról kapta a nevét, hogy tavasszal csak úgy hemzseg benne a sok kis ebihal. Nem is csoda. Ez a tó a békák kedvenc helye. A tavacskába egy friss forrás folyik a hegyekből, a napocska kellemesen melegíti, színpompás virágok nyílnak mellette, és egész nap ebédnek és vacsorának való bogarak döngicsélnek körülötte. Az ebihal tóban lakik egy leveli béka család is, akik messze földön híresek arról, milyen szép hosszúkat tudnak ugrani, de arról is, hogy nincs az a bogár, amit ne tudnának ragadós nyelvükkel elkapni. A többi béka mind hozzájuk jár, hogy megtanulja az ugrálás és a nyelvkinyújtás minden egyes kis fortéját, ők pedig büszkén és lelkesen adják át a tudásukat. Reggelente korán kelnek, tornáznak egyet mindannyian a tóparton, kinyújtogatják az alvásban elgémberedett tagjaikat, utána versenyt ugrálnak és begyűjtik az ebédre valót. Délután megérkeznek a lelkes tanulók, és elkezdődik a békaiskola. Van ott magasugrás, távolugrás, szúnyogvadászat és nyelvleckék. A sok kis diák pedig szorgalmasan gyakorol. A leveli béka mama és a leveli béka papa nagyon büszke a szép és ügyes családjára, és minden tavasszal örömmel várják az új kis ebihalakat, akik majd, ha felnőttek, beállhatnak az iskolába tanítani. Ám az egyik tavaszon olyan ebihal érkezett a családba, aki nagyon meglepett mindenkit, a szüleit, a testvérkéit és a környékbeli békákat is. Ebből a kis ebihalból ugyanis egy csomós nyelvű kis béka lett. Próbálta ő is nyújtogatni a nyelvét, kibogozni, húzta jobbra, húzta balra, megvizsgálta a mamája és a papája, a végén még a szomszédban lakó öreg varangy is, de a csomó az maradt. Egy fia béka nem volt a környéken, aki megértette volna a dolgot, hogy egy csomós nyelvű béka. Segíteni pedig végképp nem tudott senki. A kis béka pedig hiába volt ügyes az ugrásban, nagyon szégyelte magát. Jobbnak látta, ha az iskola közelébe sem megy. Ki ne nevessék a tanulók, amiért egy kicsit pössze és nem tud szépen kuruttyolni. Hiába mondták neki a szülei, hogy nincs ezzel semmi baj, ő is ügyes nagy béka lesz. Inkább egyedül ugrált a körbe a tavacskát, a folyópartot és a környéket.

0: Így történhetett, hogy ő vette észre először, nagy lesz a baj. Az égen ugyanis egyszer csak feltűnt egy keskeny árnyék. Hazatértek az első gólyák a nyaralásról, és igencsak üres volt a bendőjük. Az egyikük fente már a csőrét egy kis békacombra. Amikor meglátta a békákkal teli tavacskát, úgy megörült, hogy azt sem tudta, melyik finom falattal kezdje. Az ünneplő békák pedig annyira belemerültek a vidámságba, hogy már csak későn eszméltek. A gólya ugyanis épp ott tért földet az ünnepség mellett, és bőszen kelepelt. Mindenki ugrott volna, amerre lát, de földbe gyökerezett a lábuk a nagy ijegységben. Egy béka volt csak résen, aki nagy ugrásokkal meg is érkezett. Mégpedig a csomós nyelvű kis béka. Ügyesen az éhes gólya csőrén termett, és hopp, egy szempillantás alatt összecsomózta a madár hosszú csőrét. A meglepett gólya rázhatta, csóválhatta és bólogathatta a fejét. A kis békától csak nem szabadult. Ott himbálózott a szorosra kötött csőre végén. Addig persze a többi ijedt béka szana szétugrált, valaki a vízben, valaki a fűben, valaki a hatalmas levelek és kövek alatt talált menedéket. A gólya csalódottan és éhesen nézett körbe, és tudta, bórul járt. Amikor a kis béka látta, hogy már mindenki biztonságban van, akkor ügyesen, hogy a gólya észre ne vegye, lecsúszott a csőréről, és ő is eltűnt egy nagy lapú levél alatt. A kelepelő gólya pedig korgó gyomorral tovaszált. A veszély elmúltával előbújt a többi béka is. Körbeállták a nagy hőst, és egyszerre éjjenezték. Megmentetted az életünket! Nagyon köszönjük! Kuruttyolták kórusban. Meg is tartották gyorsan az ünnepség elmaradt részét, ahol a csomós nyelvű kis békának is jutott oklevél. Mégpedig a legbátrabb békának szóló.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok nektek mesélni. Hallgassátok szeretettel. A medve és a macska. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren is túl, élt egyszer egy medve. Összetalálkozott egy macskával, és azt mondja neki. Hallod-e te, macska? Egyezkedjünk össze, és csináljunk egy házat ketten. Jól van. Összeegyezkedtek, építettek az erdőben egy házat, ketten laktak a medvével, beszélgettek, nem unatkoztak. Egyszer ősz lett, és azt mondja a medve, hallod-e te, macska? Nem sokára tél lesz, valami ennivalót kellene szerezni. Jól van, helyeselt a macska. Elmentek hát a boltba, vettek egy nagy bödönt, aztán elmentek az erdőbe, és a bödönt telerakták mézzel. Aztán megint elmentek, vettek egy másik bödönt, azt pedig telerakták zsírral, és feltették a házuknak a padlására. Nagy tél lett, fújt a szél, cudar hideg volt. A medve lefeküdt és aludt, mert télen, tudjátok, a medvék alusznak. A medve nem evett, mert aludt. De a macska erősen megéhezett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, hogy lopjon abból a zsírból vagy mézből egy kicsit? Csendesen kinyitotta az ajtót, és ki akart lopózni. A medve felébredt és rámordult. Hová mész, macska?
3: Jaj, képzeld el, itt volt egy egérke, és meghívott keresztelőbe. Azt mondta, hogy született neki egy kisbabája, és én leszek a keresztapja.
2: Jól van, csak menjél, hagyta rá a medve. No, a macska kilopózott, és felment a padlásra. Megette a zsírnak a negyed részét, a méznek egy negyed részét, aztán lesomfordált. Kérdi a medve, na, hazajöttél a keresztelőből?
3: Hazajöttem.
2: Aztán mi a neve a kis egérkének?
3: Negyedecske.
2: Jaj, mi ilyen nevet sose hallottam, negyedecske. Eltelt egy darab idő, 2-3 nap, a macska újra éhes lett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, egy kicsi ennivalót lopni? Csendesen kinyitotta az ajtót, hogy kiosonjon, de a medve felébredt. Hová mész, macska?
3: Megint itt volt egy kis egér. Meghívott a keresztelőre. Született egy kisbabájuk, és én leszek a keresztapja.
2: Menjél csak, dörmögte a medve. Elment a macska. Megette a felét a zsírnak és a méznek, utána visszasurrant, de a medve megint faggatni kezdte.
3: Hazajöttél a keresztelőből?
2: Hazajöttem.
3: És mi a neve a kisbabának?
2: Felecske. Jaj, mi ilyet sosem hallottam. Negyedecske, felecske.
3: Na, megint eltelt 2-3 nap. A macska gyomra megint megkordult. Amíg a medve aludt, csendesen megint kinyitotta az ajtót, ki akart lopózni. A medve felébredt.
2: Hová mész, macska?
3: Képzeld el, újra meghívtak a keresztelőbe, megint született egy kis egérke, én leszek a keresztapja.
2: Menjél csak!
3: A macska szaladt föl a padlásra, mindegy falásig megette a mézet és a zsírt, még a bödönt is kinyalta.
2: Lejött, felébredt a medve. Na te, macska, megkereszteltétek-e?
3: Meg hát, és mi a neve?
2: Semmi sincs. hogy milyen furcsa nevek vannak, csodálkozott a medve. Semmi sincs, felecske, negyedecske. Hát egyszer csak tavasz lett. Felkelt a medve, lesoványodva, igen éhes volt. Nem baj, nyalta meg a szája szélét. Van nekünk a padláson zsírunk, van nekünk mézünk, sütünk palacsintát, mézet teszünk bele. Jó mézes palacsintát eszünk. Menj csak fel, macska! Hozd le a két bödönt! Jaj, én úgy szédülök! Tettette magát a macska. Pedig a macskák nem szédülnek, igaz-e? De hazudott. Na jól van, felmegyek én, legyintett a medve. Felvánszorgott a padlásra, nézi a bödönöket, hát azok bizony üresen tátongtak. Na megállj, te gonosz macska! Megetted a zsírt, megetted a mézet, azért mondtad, hogy negyedecske, felecske, semmi sincs. Amíg én aludtam, addig te belakmároztál. A macska tagadta rettentően. Tudod mit, medvekoma, feküdjünk ki a napra, s akinek a szűrén kijön a zsír meg a méz, az ette meg. Hát kifeküdtek a napra. A medve elaludt, a macska meg sem állt a padlásig, és a bödönt még jobban kikotorta, és bekente vele a medve szőrét. Egyszer felébred a medve. Nézi, csupa mézes a szőre. Hát érettem volna meg, csodálkozott szörnyen. A macska meg egy jó nagyot kacagott. Elszégyelte magát, bocsánatot kért a medvétől, majd elszaladt az erdőbe. Szegény medve hasa azóta is hangosan korog. Itt a vége, fuss el véle!
1: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok! Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Kis indián vagyok.
1: Csepp, csepp, csepereg, villan, csattan, megered. Záporfüggöny zuhatag, fut a felhő, süt a nap. Jött, ment, jót esett, fűnek, fának jól esett.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Hallgasd velünk a mesét, itt a Csukás Mese Rádióban.
4: Sziasztok, Hegedűs Johanna vagyok, és most én fogok nektek olvasni. Vadadi Adrián Leszel a barátom című könyvéből a Leszel a barátom című mesét. Lea, Maja és Dorci kis csoport óta legjobb barátnők. Minden, de mindent együtt csinálnak. Együtt 10 óráznak, ebédelnek és uzsonnáznak. Együtt játszanak a csoportszobában és az udvaron. Együtt vetkőznek, együtt öltözködnek, együtt mossák a fogukat, együtt járnak pisilni. Együtt ülnek le rajzolni, egymás mellett hallgatják a mesét, együtt dalolásznak és együtt járnak Ovi után a játszótérre. Akármilyen jó barátnők, hármasban mégsem mindig olyan könnyű a játék. Amikor például az udvaron Lea beleül a hintába, és Dorci mögé áll az ülőkére, hogy hajtsa, Maja egyfolytában nyekerek, hogy hagyják már abba, és inkább menjenek vele homokozni. Vagy ha a Dorci hosszú haját Maja cicomázza, Leanya fog folyton, mert ő nem szeret más hajában turkálni. Ha pedig sétálni mennek, és párt kell választani, sokszor összevesznek, mire eldöntik, kikinek a kezét fogja. De azért sok minden van, amihez pont jó, hogy hárman vannak. Ha anyukásat, apukásat játszanak, könnyen elosztják a szerepeket, mert az igazi családokban legalább egy kis baba is van. A doktornén is játékba is kell egy orvos, aki megmondja, mi a baj. Egy beteg, akinek itt is fáj, meg ott is fáj. És egy nővérke, aki segít begipszelni a törött lábat, és megírni a receptet. A baj akkor kezdődött, amikor Maja síelni ment, és egy egész hétig nem jött óvodába. Lea és Dorci nagyon jól megvoltak nélküle. Egész nap csak sugdolóztak, ha pedig már megunták a susmorgást, bebújtak a babaszobába, és hosszú percekig a legnagyobb egyetértésben játszottak a hosszú, szőkehajú babával. Ha meg sakkozni támad kedvük, csak abban kellett megegyezniük, hogy melyikük lesz Mátyás király fekete seregével, és kinek jut a tündérek fehér csapata. Amikor ma reggel Maja lebarnulva egy zacskó mézes magyaróval megérkezett, az óvónéni nagy örömmel fogadta. Jaj, de jó, hogy újra itt vagy, Maja! És egy nagy puszival üdvözölte a kislányt. Maja az óvónéni nyakába ugrott, puszikat nyomott ő is az arcára, de szemével már a barátnőit kereste. Miután gyorsan elmesélte az ajtóban, hogy megtanult síelni, és a versenyen ő lett az első, és aranykupát is kapott, és mindenkinek hozott mézes magyarót ajándékba, már szaladt is a babaszobába Leához és Dorcihoz, hogy lássa végre a barátnőit. A két kislány épp a hosszú, szőkehajú babával játszott, de amikor Maja melléjük ült a szőnyegre, rá se hederítettek. Játszhatok? Kérdezte vidáman Maja. Most légyci, ne! Válaszolta Fokhegyről Dorci. Most csak ketten játszunk, és hátat fordított Majának. Maja ült még mellettük egy darabig, aztán rágni kezdte a körmét, amit csak akkor szokott, ha zavarban van. Várta, hogy a két barátnő felnézzen rá, nagyot nevessenek, aztán végre elmesélje, hogy a válláig ért a hó, és látott hegyi mentőkutyákat is a nyakukban demizsonnal. De Lea és Dorci egyáltalán nem foglalkozott a rég nem látott barátnővel. Így hát Maja felállt, toporgott még körülöttük egy darabig, aztán levett a polcról egy teás csészét, hogy legalább egy teát főzzön a babáknak. De Lea rászólt. Léci, hagyd minket játszani! Maja nem értette, mi történik. A torkába gombóc nőtt, a szemébe könny szökött, és borzasztóan hiányzott az anyukája. Kibújt a babaszobából, leült Zsófi meg Györgyi mellé rajzolni. Miért nem voltál óvodában? Kérdezte Zsófi. Síelni voltunk, felelte röviden Maja. És hoztál nekünk valamit? Tudakolta Györgyi. Mézes magyarót, jött a válasz alig hallhatóan. Zsófi és Györgyi megnyalták a szájuk szélét, és folytatták a rajzolást. Maja még firkálgatott egy kicsit, aztán átült a fiúkhoz építeni. Dani rögtön megkérte, hogy tartsa a torony közepét, mert már olyan magasra építették Ákossal, hogy dülöngél. Dani fogta az alját, Maja a közepét, Ákos meg magasra nyújtózkodott, hogy felérje az utolsó kockával a torony legtetejét. Amikor készen lett a világ legmagasabb tornya, háromra elengedték. A torony megingott, majd óriási robajjal összeomlott. Mindhárman egymásra néztek, és nagyot nevettek. Milyen barna az arcod? Jegyezte meg Maja felé fordulva Dani. Síelni voltunk, ott barnultam le. Mesélte Maja, de nem szólt sem a versenyről, sem a hóról, sem pedig a hegyi mentőkutyákról. Dani nem is várt hosszú történetet, ehelyett újból neki látott, hogy még egyszer megépítse Ákossal a világ legeslegmagasabb tornyát. Maja egész délelőtt magányos volt. Hiába játszott vele sok gyerek, hiába hívta az óvónéni maga mellé, hogy segítsen festéket keverni. Ő igazán attól lett volna csak boldog, ha Lea és Dorci is örül neki, mert nélkülük mit sem ér az egész óvoda. Az óvónéni látta, hogy Maja szomorú. A játékidő végén maga köré gyűjtötte a gyerekeket. Tudjátok mit? Postás játékot fogunk játszani. Postás játékot? Kérdezte Bianca. Azt hogy kell? Az óvónéni elmagyarázta, hogy mindenki kap annyi borítékot, amennyi barátja van az óvodában. Aztán rajzolni fognak, de csupa olyan rajzot, amiken titkokat mesélnek el egymásnak. De olyan fontos titkokat, amiket csak a barátok tudhatnak. Végül belehajtogatják mind a borítékba, és egyesével kipostázzák az öltöző szekrények polcaira. De ne felejtsétek a borítékokra rárajzolni a jeleteket, hogy aki kapja, tudja, kitől érkezett a levele. Tette hozzá az óvónéni. A gyerekek megörültek a postás játéknak. Még sosem játszottak ilyet, de nagyon izgalmasnak tűnt. Az óvónéni már osztogatta is a piros meg kék borítékokat. Peti rögtön hatot kért, és már bújt is a fakockás láda mögé titkokat rajzolni. Egyedül Maja rágta a körmét, de nem azért, mert nem tudta, kinek rajzoljon. Attól félt, hogy az ő polca levél nélkül marad. Aztán odaállt az óvónéni elé, kihúzott a kezéből két piros borítékot, és behasalt az asztal alá egy csomag színes ceruzával. Leának a nagy havat rajzolta le, meg az aranykupát, Dorcinak pedig a hegyi mentőkutyát a nyakában demizsonnal. A rajzokat jó kicsire összehajtogatta, belerakta a borítékokba, és egykedvűen kiballagott az öltöző szekrényekhez. Az egyik piros borítékot Lea pulcsija alá rejtette, a másikat pedig Dorci óvis táskája mellé. Aztán visszaslatyogott a csoportszobába, és leült a szőnyegre. Amikor már mind kihorták a leveleket az öltöző szekrényekbe, az óvónéni a kis haranggal kettőt csengetett. Megérkezett a posta! Kiáltotta, és a gyerekek kiözöllöttek a folyosóra. Maja remegő kézzel fogta meg az öltöző szekrénye ajtaját. Lassan, félve nyitotta ki. De amikor a kis ajtó kitárult, a polcról csak úgy hullott a sok piros meg kék boríték. Az első magyar zászló volt, az Peti jele, a másodikon űrhajó, az Ákostól érkezett, aztán görkorcsolya Danitól, holdacska Zsófitól, ropogós kifli Györgyitől, vitorláshajó Zéténytől, Süni Rolitól, telefon Leventétől, és a legvégén egy piros boríték. Egyik oldalán szívecskével Leától, a másikon pedig pöttyös bögrével Dorcitól. Mire Maja ezt a sok levelet átnézegette, a barátnői már mellette is ültek a szőnyegen, és kérdezgették, hogy az aranykupa igazi aranyból volt-e, a hegyi mentőkutyát pedig meg lehetett-e simogatni.
2: Halihú!
3: Jó reggelt mindenkinek!
5: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, kedves gyerekek! Morvai Noémi vagyok, és ma este Bálint Ágnes egyik történetét olvasom nektek. Ez a történet Mazsoláról és Tádéról szól, a címe pedig Tengeri csata. Valahányszor Mazsola kilocsantotta a vizet a vödörből, Manócska mindannyiszor megjegyezte.
7: Jobban is vigyázhattál volna. No, hozd a felmosó rongyot, és töröld fel szépen.
6: Mikor az a kicsi ügyetlen Tádé neki ment a vizes vödörnek, és feldöntötte úgy, hogy úszott az egész szoba, Manócska azt mondta.
7: Jaj, kicsi még, bizonytalanul áll a lábán, majd ahogy nő, úgy ügyesedik.
6: Mazsola azt is megfigyelte, hogy ha Tádé az asztalnál ülve lejti a kanalát, Manócska szó nélkül lehajol és fölemeli. Ha viszont ő ejt le valamit, azt Manócskának esze ágában sincs fölemelni.
7: Igaz, Mazsola könnyen le tud hajolni, míg Tádénak két mohapárnán trónolva is éppen csak, hogy feléri az asztalt, nagy üggyel bajjal kellene minden lejtett holmiért lemásznia. Minden esetre Mazsola ezekből a megfigyelésekből azt szűrte le, hogy Tádénak Manócska többet enged meg, többet néz el, mint neki, mert hogy Tádé még kicsi. Bizony, Tádé nagyon kicsi volt, és tudatlan. Sok mindentől félt, amitől Mazsola már nem. Ha például zivataros időben dörgött az ég, Tádé Manócska ölébe bújt és nyöszörgött, hogy menjenek már el azok a csúnya medvék. Azt hitte, hogy óriás medvék dörmögnek odakint. Mazsola ilyenkor jót nevetett, és már előre örült, hogy a zápor után a kert végében megint lesz egy nagy tócsa. A tócsának Tádé is örült, bár ő sohasem feküdt bele a vízbe, mint Mazsola. Csak a szélén tapicskált, kavicsokat mosott, fadarabokat, ágakat úsztatott, és azt mondta, hogy azok hajók. Egy meleg nyári napon, zivatar után, amikor Manócska elment megnézni, hogy Varjú bácsi szilfájába nem csapott-e bele a villám, Mazsola a tócsában hűsölve nézte, hogyan játszik Tádé a fadarabkáival. Addig nézte, míg valami egészen ragyogó ötlete nem támadt. Te, Tádé! Szólalt meg. Azok a te hajóid nem érnek ám semmit.
8: Miért nem?
7: Kérdezte Tádé csodálkozva.
9: Hát, mert azokkal nem lehet tengeri csatát játszani.
8: Mi az a tengeri csata?
9: Hát, amikor két hajóhad összecsap.
7: Magyarázta Mazsola olyan szakszerűen, mintha már látott volna tengeri csatát. Holott minden tudománya Menyustól származott, aki egy cirkuszban dolgozó nagybátyjától érdekes útleírásokat szokott kapni. Minden esetre megvárta, míg Tádé gömbölyödő kis fejében meghonosodnak ezek az új szavak, aztán így szólt.
9: Tökből nagyon jó hadihajókat lehet csinálni.
8: Tökből?
7: Tádé szeme tágra nyílt. Azt már megtanulta, hogy kivájt tökből házat lehet készíteni.
8: De a tök nagy,
7: bökte ki végül.
9: Ó, te kicsi csacsi,
7: kacagott Mazsola jóságosan.
9: Vannak nagy tökök, olyan nagyok, mint amilyenekben mi lakunk, és vannak kis tökök, amelyek még nem nőttek olyan nagyra.
7: Tádé nem szólt semmit. Mazsola ebből megértette, hogy tovább kell fáradozni a Tádé elméjének művelésével.
9: Most még te is kicsi vagy, Tádé, de egy idő múlva nagyra nősz.
8: Jé,
7: mondta Tádé kellemesen megleppe.
8: Én is olyan nagy leszek, mint az a tök?
7: Mutatott a tökházra.
9: Na hát azért, akkora azért nem,
7: sietett a félreértést eloszlatni Mazsola.
9: Te akkora leszel, mint egy nagy tengeri malac. A kis tökök pedig akkorák lesznek, mint egy nagy tök.
7: Tádé elgondolkodva szopta az ujját. Mazsola kipihente a sok beszédet, aztán újra megszólalt.
9: Megnézheted, a sövény mellett milyen helyes kis tökök vannak. Mindjárt hozhatsz is egy párat, készítünk belőlük hajót.
7: Tádénak nem kellett sok bíztatás, elindult, és némi botorkálás után ráakadt Manócska gyönyörű sárga tök ültetvényére. Sikongott is örömében, amikor a nagy levelek ernyője alatt meglátta az első kis tököt. Nem volt sokkal nagyobb egy jól megtermett uborkánál, de a kis tengeri malacnak éppen elég fáradtságába került leszakítani és oda cipelni Mazsolához.
9: Hogy te milyen ügyes vagy,
7: lelkendezett Mazsola. Hozzá
9: még!
7: Tádénak a dicséret szárnyakat adott. Ahogy csak kis kurta lábai vitték, iparkodott vissza a tökindákhoz. Sorra szedte le a kis tököket, és oda hurcolta Mazsolának. Mazsola roppantul élvezte a helyzetet. Lám, mégiscsak jó egy ilyen apróság a háznál. Ő már régen szeretett volna tengeri csatát játszani, amióta csak Menyus könyvében látta azokat a szép színes képeket a hajókkal, de igazából mindig lusta volt a tököket ide cipelni. No meg, az igazat megvalva, nem is merte addig leszakítani őket, míg eszébe nem jutott, hogy ezt a munkát Tádéval végeztesse el. Tádé közben azzal érkezett vissza, hogy nincs több tök. Nem baj, mondta Mazsola elnézően, ennyivel már tudunk játszani. Az ámuló Tádé szeme láttára sorra ketté vágta a tököket. A ketté vágott tökök kiválását Tádéra bízta. Ilyen babra munkához neki nem volt türelme. A vitorlákhoz való lapuleveleket és ágacskákat is Tádéval szedette össze. Tádé csupa igyekezett volt, Mazsolának csak vezényelnie kellett. Ne túl vékonyra vájd, egyenesebb ágakat keres, ne lyukaszd ki a lapuleveleket, és így tovább. Egyszer csak Tádé megszólalt.
8: Nagyon szeretem a tök főzeléket.
7: Én is, mondta Mazsola nagyot nyelve. Úgy, ahogy Manócska készíti, tejfölle, kaporral, de jó, hogy eszembe juttattad. Ha Manócska kérdezi tőled, hogy kinek az ötlete volt ez, hogy a tökből hajót csináljunk, akkor mondd azt, hogy a tiéd, érted?
8: Nem,
7: ingatta Tádé gömbölyű tengeri malac fejét. Mazsola újra kezdte. Manócska biztosan meg fogja kérdezni, hogy melyikünknek jutott eszébe. Ő mindig szokott ilyeneket kérdezni, és akkor te mondd azt, hogy neked jutott eszedbe, jó? Nyugodtan mondhatod, végre is te szedted le a tököket, igaz?
8: Hát, igaz,
7: hagyta rá Tádé. Mazsola habozott, ne ismételtesse el vele, amit mondania kell, minthogy azonban a tökhajók már készen sorakoztak, sajnálta a drága időt. Még Manócska nincs itthon, ugye locsogással tölteni. Inkább megadta a jelet, és a csata elkezdődött. Természetesen ő támadott. Hosszú botokkal terelgették a hajókat egyik partról a másikra. Amelyiküknek sikerült a másik hajóját elsüllyesztenie, újjongott örömében. Nagyszerű játék volt. Óriási élvezettel paskolták a hullámokat. Közben Tádé is belehasalt a vízbe, de olyan meleg volt, hogy egy-kettőre megszáradt. A sár is megszáradt a fülén. Már csak egyetlen hajó tartotta magát úgy, ahogy tépet vitorlával, törött árbóccal, mire Manócska hazaérkezett. És Manócska a tócsában heverő, szétfarigcsált tökök láttán pontosan azt kérdezte, amire Mazsola hosszú évek tapasztalatai alapján számított.
9: Kinek az ötlete volt elpocsékolni ezt a sok finom spárga tököt?
7: Tádé Mazsolára nézett. Mazsola sűrű pislogással igyekezett eszébe juttatni azt, amit előre megbeszéltek. Csodák csodája sikerült is.
8: Tádé ötlete volt,
7: szólalt meg a kis tengeri malac szelíden. Manócska értetlenül nézett rá.
9: A tiéd? De hogyan jutott ilyesmi az eszedbe?
8: Sehogyan,
7: felelte Tádé kis fekete gombszemét Manócskára függesztve.
8: Mazsola mondta.
7: Mazsola szeretett volna köddé válni.
8: Én azt mondtam,
7: nyögdécselte szörnyű zavarban, de folytatni nem tudta. Helyette Tádé szőtte tovább a szót, boldogan, hogy végre eszébe jutott.
8: Azt mondta, ha Manócska kérdezi, mondja, hogy Tádé ötlete volt.
7: Manócska ránézett Mazsolára, aztán sarkon fordult, és a tökházba sietett. Nem akart ugyanis előttük nevetni. Márpedig Mazsola szerencsétlen képét látva olyan nevetés fogta el, hogy alig tudta abba hagyni. Mazsola ez alatt serény munkába kezdett odakint. Eltakarította a hadihajók maradványait, és olyan szép tisztára seperte az udvart, hogy mire Manócska ismét előkerült, már egy ágacska, egy tök mag sem emlékeztetett a lezajlott eseményekre. Manócska mindemellett jól emlékezett rá, és később, mikor Tádé bent aludt a hűvös szobában, mondta is Mazsolának. Azért, hogy a zsenge tököket szétfarigcsáltad, nem szóltam volna. Végre is elég büntetés az, hogy most még jó sokáig nem ehettek tökfőzeléket, pedig tudom, hogy szeretitek. Hanem azért, hogy a kicsi nyakába akartad varni saját ostoba ötletedet, ezért nagyon, de nagyon mérges vagyok rád.
9: Én is,
7: nyögte ki Mazsola olyan szívből jövő sóhajjal, hogy Manócska több szót nem is vesztegetett a tengeri csatára. Tudta, hogy Mazsola soha többé nem fog Tádéval takarózni.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Zeg Zoltán, alszik a szél. Aki elmondja, Kis Ernő Zsolt. Alszik a szél, föl se kelt, olyan kedve van ma. A vihar is lehevert, a szél öreg anyja. Alszik az egész család, nem fut a szellő sem. Mitől csörre hát az ág, levél mitől zörrem? Nem egyébtől, két madár repül éppen erre, s egyik a hársra száll, a másik a cserre. Jó a hárs is, a cser is a fáradt madárnak, azon is, meg ezen is pihenőt találnak. Éppen arra jártam én, fák alatt megállva, hallgatóztam a szavuk, ha csűr volt, ha csír volt, tanum rá a kakuk, szóról szóra így volt.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Jakob és Wilhelm Grimm, Hófehérke és Rózsapiroska. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony. Nem volt egyebe csak egy házacskája, a házacska előtt egy kertecske, s abban két rózsafácska. Fehér rózsa nyílt az egyiken, piros a másikon. Két kis leánya volt az özvegyasszonynak, s mert hogy hasonlítottak a két rózsafához, Hófehérkének hívta az anyjuk az egyiket, Rózsapiroskának a másikat. Kedves, jó gyermek volt mind a kettő, szorgalmatos, engedelmes, s a természetük csak annyit különbözött, hogy Rózsapiroska elevenebb, vidámabb kedvű volt, mint Hófehérke. Szerette egymást a két leányka nagyon. Mindig együtt jártak erdőn, mezőn, nem féltek az erdei vadaktól, nem is bántották őket soha egy sem. Sőt, ha látták őket, szeliden közeledtek hozzájuk. Madarak, ha megpillantották, vidáman énekeltek. Őzek, szarvasok ugráltak, táncoltak körülöttük. Akárhányszor megesett, hogy egész nap az erdőben jártak-keltek, még éjjel is kint háltak, s az édesanyjuk nem nyugtalankodott miattok, tudta, hogy nem esik semmi bántódásuk. Egyszer megtörtént, hogy az erdőben háltak, s reggel, mikor felébredtek, egy szép kis gyermek állott mellettük, ragyogó fehér ruhácskában. Nem szólt semmit, csak mosolygott, s azzal eltűnt. Mikor aztán körülnéztek, látták, hogy egy szörnyű nagy szakadék mellett háltak, s ha csak egyet lépnek a sötétben, szörnyű halálnak halálával haltak volna meg. Mondták otthon, hogy mi történt velük. Az édesanyjuk mosolygott. Az a gyermek bizonyosan angyal volt, aki vigyázott rátok éjjel. Esténként az özvegyasszony mesélt nekik, ők meghallgatták, reggel jókor keltek, segítettek az anyjuknak minden dolgában. Így telt múlt az idő szép lassan. Hát egyszer aztán egy este mi történt? Az történt, hogy amint asztalnál ültek és beszélgettek, kopogtatott valaki az ajtón. Nyiss ajtót, Rózsapiroska, szólt az asszony. Hát, ha vándorember kereszt szállást. Rózsapiroska az ajtó sietett, hátratolta a zárt, kinyitotta az ajtót, de mindjárt vissza is ugrott. Nem ember, de medve állott az ajtóban. Rózsapiroska is, Hófehérke is az ágy mögé bújt a kijettükben, de a medve megszólalt, s mondta.
3: Ne féljetek, nem bántok én senkit. A nagy hidegben majd megfagytam. Azért jöttem, hogy felmelegedjem itt.
2: Szegény medve, sajnálkozott az asszony. Kerülj beljebb, feküdj a tűzhely elé, csak arra vigyázz, nehogy a bundád meggyújjon. Aztán szólt a leánykáknak. Ó, Fehérke, Rózsapiroska, gyertek elé, ne féljetek, nem bánt a medve. Mind a ketten elé sompolyogtak, s leültek ők is a tűzhely mellé. Megszólalt a medve megint, kérte szépen a leánykákat.
3: Jó leánykák, verjétek ki a bundámból a havat.
2: A leánykák elévették a kis seprűjüket, s kiverték a medve bundájából a havat. A medve meg dörmögött megelégedetten, és hálálkodva pislogatott a leánykákra. Úgy nekibátorodtak a leánykák, hogy le is ültek mellé a földre. Hempergőztek rajta, simogatták a bundáját, csiklandozták a talpát, majd felvetették a házat, olyan jó kedvük kerekedett. Aztán, mikor elálmosodtak, lefeküdtek, elaludtak, elszundított a medve is. Reggel jókor felkelt a medve, megköszönte a szállást, elbúcsúzott, s visszament az erdőbe. Hanem ettől a naptól kezdve minden este eljött a medve, játszott a leánykákkal, s úgy megszerették a medvét, hogy várva várták minden este. Elmúlt a tél, jött a tavasz, s mondja a medve hófehérkének. Na, most elmegyek, s az egész nyáron nem jövök el. Hová még? Kérdezte hófehérke, s a könyv kicsordult szeméből úgy elszomorodott erre.
3: El kell mennem a rengetegbe, hogy megőrizzem a kincseimet a gonosz törpéktől. Télen, mikor fagyos a föld, nem tudnak feljönni. De nyáron kibújnak a föld alul, s ezer szemem legyen, hogy meg ne lopjanak. Áldjon meg az Isten, hófehérke!
2: Nem is ment, de szaladt a medve. Bizony-bizony úgy tetszett hófehérkének, mintha a medve szeméből is kicsordult volna a könyv. Telt, múlt az idő, s hófehérke és rózsapiroska kimentek az erdőbe, hogy száraz galjat gyűjtsenek. Amint mennek elébb, meglátnak egy nagy földre döntött fát, s látták, hogy azon ugrál föl s alá valaki vagy valami. Embere, állate, nem tudták. Közelebb mennek a fához, hát egy vén, hosszú fehér szakálú törpe az, kinek a szakála a fa hasadéka közé szorult, és semmi letteképpen nem tudott kiszabadulni.
4: No, mit áldogáltok itt?
2: Kiáltott a leánykákra.
4: Gyertek, segéljetek rajtam!
2: Hát mi történt kigyelmeddel? Kérdezték a leánykák.
4: Nem látjátok, ostobák!
2: Kiabált a törpe.
4: Amint el akartam hasítani ezt a fát, a szakállam belé akadt. A hasadék hirtelen összecsapódott, és idefogta a szép fehér szakállamat.
2: Próbálták a leánykák mindenféleképpen, de sehogy sem tudták kiszabadítani a törpe szakállát. Elfutok a faluba emberekért, mondotta rózsapiroska.
4: Te ostoba!
2: Förmett rá a törpe.
4: Hát ennél okosabbat nem tudsz kitalálni.
2: Csak ne türelmetlenkedjék kegyelmed, csitította hófehérke. Mindjárt segítek én. Történetesen zsebében volt a kisollója, azzal nyisz-nyisz, lenyisszantotta a törpe szakállát. Ahogy megszabadult a törpe, fölkapta a zsákját, mely ott hevert a fa mellett, s amely tele volt arannyal, és ahelyett, hogy csak egy szóval is megköszönte volna a leánykák jóságát, elkapta a zsákot a vállára. Rá se nézett a leánykákra, csak eltűnt a rengetegben. Na, ez igazi fura ember, mondották a leánykák, de többet nem törődtek vele. Amint elegendő galjat szedtek, hazamentek. Telt múlt az idő, egyszer hófehérke és rózsapiroska kimentek a patakra, hogy horgásztanak. Amint a patakhoz közelednek, látják, hogy a patakpartján valaki valami vergelődik, mintha bele akarna ugorni a patakba. Odafutnak, s hát a törpe volt az. Mit akar kelmed? Kérdezte rózsapiroska. Csak nem akar a vízbe ugorni.
4: De már olyan bolond csak nem vagyok,
2: kiabált a törpe.
4: Nem látjátok, hogy a hal akar engem belérántani?
2: Azám, a törpe hosszú szakála valahogy összegabajodott a horoggal, s annál fogva rángatni kezdette egy nagy hal. Húzta, rángatta a horgot, de a szakálla miatt nem tudta rándítani elég erővel, s ha oda nem érnek a leánykák, bizonyosan belebukik a vízbe. De a leánykák hirtelen elvágták a szakállát, kiszabadították a horogból. Hát azt hiszitek, megköszönte ez a törpe? Dehogy köszönte! Dehogy köszönte! Elkezdett kiabálni, szitkozódni, hogy egyebet sem tudnak, csak mindig az ő szép szakállából vágnak le, úgy segítenek rajta. Ahogy megszabadult, fölkapott egy zsákot a nádasból, az a zsák tele volt drága gyöngyökkel, s egy szempillantás alatt eltűnt, mintha föld nyelte volna el. Telt múlt az idő ismét. Az özvegyasszony beküldötte a városba a leánykákat, hogy vegyenek tűt, cérnát, szalagot, s mi mást. Egy nagy kopár pusztaságon mentek át a leánykák, azon a pusztaságon nagy óriás sziklák voltak szerteszéllyel. Ott a sziklák felett egy szörnyű madár kerengett, aztán egyszerre csak leszállott a földre egy szikla mellé. Abban a pillanatban szörnyű sikoltást hallanak, futnak oda, s hát az a nagy madár, kesejű sas volt, éppen fel akarja venni a törpét a hátára, s vinni ki tudja hová merre. Nosza, a leánykák megragadták a törpét, s addig küzdöttek a sassal, hogy végre is eleresztette a törpét. Ahogy megszabadult a törpe és magához tért az ijegységtől, rárivolt a leánykákra.
4: Hát aztán nem tudtatok vigyázni jobban? Mind összeszaggattátok a ruhámat, haszontalanok, ügyetlenek!
2: Azzal felkapott egy zsákot a szikla mellől, tele volt a zsák drága kővel, s eltűnt. A leánykák csak mosolyogtak rajta, megszokták már a hálátlanságát, nem törődtek vele. Bementek a városba, ott elvégezték vásárjukat, aztán jöttek vissza szép csendesen. Hát, amint jönnek visszafelé a pusztaságon, kit látnak megint? Ott ült egy kicsi tiszta helyen a törpe, kiürítette a zsákból a drága köveket. A nap éppen akkor szállott le, visszasütött a drága kövekre, ragyogtak, tündököltek, s a leánykák ámulva, bámulva állottak meg, úgy csodálták a ragyogó drága köveket. Egyszerre csak felpillant a törpe, meglátja őket, rájuk kiált.
4: Na, mit álltok? Mit tátjátok itt a szájatokat?
2: Felugrott nagy mérgesen, hogy továbbálljon, de abban a pillanatban kilép az erdőből a medve. Szaladt feléjük szörnyű ordítással. Szaladott volna a törpe is, de a félelemtől földbe gyökerezett a lába. Mikor a medve odaérkezett, a törpe összefogta a kezét, úgy könyörgött.
4: Hagyd meg az életemet! Neked adom ezt a sok-sok-sok drága követ!
2: De a medve nem hallgatott rá, csak rátapintott a talpával, s a gonosz törpe még jajt sem kiálthatott. Vége volt. Hófehérke és Rózsapiroska, mikor messziről látták a medvét, elszaladtak, mert nem ismerték meg az ő kedves medvéjüket. De a medve utánuk szaladt, megállította őket. Ne féljetek! Hófehérke, Rózsapiroska, várjatok! Veletek megyek én is! A leánykák megismerték a hangjáról. Megálltak, s íma, mint a medve közelükbe ért, nem volt az már medve. Hirtelen levetette magáról a medvebőrt, s színaranygúnyába öltözött. Deli, szép királyfi állott előttük. Mondta a leánykáknak. A királyfia vagyok én, de ez az istentelen törpe, aki a kincseimet ellopta volt. Megvarázsolt, medveként kellett élnem az erdőben, míg kezem közé nem került, s ki nem nyomtam belőle a gonosz lelkét. Még aznap eljegyezte a királyfi Hófehérkét, a testvére meg Rózsapiroskát. Az anyjukat s a két rózsafát magukkal vitték a királyi palotába. Volt ott aztán lakodalom, hét országra szóló. A rózsafácskákat elültették az ablakuk előtt, és nyílott minden esztendőben fehér rózsa, piros rózsa, nyílik most is. Aki nem hiszi, menjen oda, s nézze meg.
0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok! Üdvözlünk benneteket innen a stúdióból. Én Zokni vagyok.
2: Hát én pedig inkoz. Sziasztok!
1: Ma a műanyagról fogunk picit beszélgetni.
2: Na, első és legfontosabb. A műanyagpalackoknak mindig a szelektív hulladékgyűjtőben van a helyük.
1: Igen, ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni.
2: Viszont, képzeljétek, vannak olyan műanyagfajták, amiket nem rakhatunk a szelektív hulladékgyűjtőbe, hanem külön hulladékudvarba kell őket szállítani. De honnan tudhatjuk, hogy melyek ezek?
1: A műanyagokon találunk egy háromszöget, és mindegyikben szerepel egy szám 1-től 7-ig. Így a szám alapján meg tudjuk mondani, hogy milyen fajta műanyaggal is állunk szemben.
2: Erről már vannak táblázatok, ahol színnel jelölték azokat a műanyagfajtákat, amelyeket vígan ki lehet dobni a szelektív gyűjtőbe, és azokat is, amelyeket nem.
1: Igen, Ruhamanó már kinyomtatta, és mindig a zsebében csücsül. Ezért, ha vásárolunk, akkor le tudja ellenőrizni, hogy milyen műanyagot vásárolt.
2: Jó, persze próbálja elkerülni a műanyagot, de legtöbbször nem tudjuk megoldani, de legalább figyelünk arra, hogy hova dobjuk ki.
1: Tényleg érdemes utána járni, hiszen a környezet is meghálálja.
2: Figyeljetek ti is a természetre!
1: Tartsatok velünk legközelebb is!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
1: Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és búskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Te tudod, miért különleges nap szeptember elseje? Mert ezen a napon kezdődik a bölcsőde, az óvoda és az iskola. És még miért? Mert van, akinek éppen ezen a napon van a születésnapja. Te ismersz valakit, aki szeptember 1-én született? Elárulom, hogy ezen a napon 2 éves a Csukás Mese Rádió. Ezt egész héten együtt ünnepeljük. Még több mese, vers, mondóka és

0: Kák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukásmese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hárs László, a fecske meséje. Az öreg költő otthon ült és az ablakon keresztül kinézett a csúszós, olmos esőbe. Mesét akart írni, de nem jutott semmi meseszerű az eszébe. Így hát inkább a fecskékre gondolt, akik mindig feketében, ünneplőben járnak, s ha nálunk hűvösre fordul az idő, egyszerűen Afrikába repülnek. Ő meg sosem jár ünneplőben, mint a fecskék, és még mesét se tud mondani. Amint így gondolkodott, meg borongott, egyszer csak hallotta, hogy kopog valaki az ablakán. Második emeleti utcai ablakon ritkán szoktak kopogtatni. Különös, gondolta, és odalépett az ablakhoz. Kinyitotta, és a hideg esővel együtt egy csapzott tollazatú kis fecske hullott a szobába. Próbálta melengetni, fuvogatni, de csak nem tudta életre kelteni. Ekkor előkotort egy ócska cipődobozt, hogy abban eltemesse. Amikor belefektette a fecskét, az váratlanul kinyitotta a szemét, és azt mondta. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Az öreg költő ámulatában majd elejtette a cipős dobozt. A fecske pedig így szólt. Miért csodálkozol? Azt hiszed, csak az emberek tudnak beszélni? Tévedés. Mindnyájan beszélünk, csak nem mindenki érti meg. De most megértelek, felelte az öreg költő, és hallgatlak, mert azt hiszem, valami fontosat akarsz nekem elbeszélni. Ó, semmi különöset, így a fecske. Csak azt akarom elmondani, hogyan kerültem hozzád. Akarod hallani? Hogy ne akarta volna az öreg költő, s a fecske már mondta is. Azt ne hidd, hogy én valami különös vagy táltos fecske vagyok. Engem is ugyanúgy fecsketojásból költött ki a mamám, mint a testvéreimet, akikkel együtt éltem a családi fecskefészekben. Éltünk, éldegéltünk, és amikor eljött az ősz, kénytelenek voltunk Afrikába utazni, mert nem volt pénzünk sem bundára, se a fészek központi fűtésének a bevezetésére. Amikor útra készülöttünk, odaugrált egy kövérre hízott veréb, és gúnyosan csiripelte. Messze megy a büszke fecske, itt marad a verebecske, hogyha fúj a hűs szelecske, tollat borzol dideregve, nem öltözik bő bekecsbe, mint a bárány, mint a kecske, mert elfogyott a legyecske. Szemet keres reggel este, ízes magot másút leste, büszke, gőgös, frakkos fecske. A veréb még sokáig folytatta a gúnyolódását, mintha bizony valami előkelő és drága tengerjáróhajón indultunk volna kéjutazásra, nem pedig a tulajdon két szárnyunkon. És mennyit is szenvedtünk útközben. Utaztunk esőben, szélben, viharban, és csak néha pihenhettünk meg egy-egy szírt fokon, hajóárbócon. Végül megérkeztünk Afrikába. Ott keserves csalódásban volt részünk. Erdő otthonunk, amelyről anyánk annyit mesélt nekünk, nem volt sehol. Talán tűz pusztította el, talán kivágták. És amellett micsoda fogadtatásban volt részünk? Tarka madarak, amelyeknek még a nevét sem tudom, körénk sereglettek, nevettek, gúnyolódtak rajtunk. Megvallom, nekem egyáltalán nem tetszett semmi abban a messzi Afrikában, és elhatároztam, hogy hazaszököm a szülőföldemre. Egy éjszaka, mikor az egész család szárnyaládugott csőrrel szundikált, én nesztelenül a levegőbe emelkedtem, és hazaindultam. Mondhatom, az volt csak a keserves utazás egymagamban szemközt a széllel, esővel, tengeri viharral. Szerencsémre hajóra bukkantam, és annak az árbócán megpihentem. Az utasok összesereglettek, és nem győztek ámuldozni az egy szál fecskén, aki északnak utazik ahelyett, hogy délnek tartana. Kenyérmorzsát szórtak az árbóc tövébe, és jól lakhattam. Aztán megint csak repültem, közben arra gondoltam, hogy a legkeményebb sorsa mégis a fecskének van. A veréb, a széncinke, a fekete rigó sokat nélkülöz ugyan, de a fecskének egyre csak repülnie kell, hol innen oda, hol onnan ide, és mindig fekete ruhában jár, mintha csak a saját bal sorsát gyászolná. Aztán hazaértem, megleltem elhagyott fészkünket, és vissza akartam költözni. csak hogy a fészket elfoglalta már egy veréb család, közt

0: köztük az a kövér veréb, aki elinduláskor úgy csúfolt, gúnyolt, ahelyett, hogy befogadott volna. Ismét gúnyolódni kezdett rajtam, a többiek meg felzúdultak, mindazt csiripelték, miért keres itt ez az előkelő frakkos fickó? Magunknak is alig van betevő falatunk, most még neki is juttassunk, aki Afrikában élhetné világát? Elkapkodtak előlem minden kis szemet, minden kis kenyérmorzsát. Élelem után keresgélve nekem rontott a szél, az eső. Áztam, fáztam, éheztem. Úgy hittem, elérkezett utolsó órám. Már alig volt jártányi, azaz szárnyalásnyi erőm, amikor bekopogtattam hozzád. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Nincs semmi, amivel lerúhatnám a hálámat. Csak az élettörténetem. Azt elmondtam. Okulásul. És mi a tanulság? Kérdezte az öreg költő, de elkésett a kérdésével, mert a fecske felemelkedett a magasba, egyenesen nekirepült a falon függő képnek, amelyen napsütötte tavaszi erdőt ündökölt. Belereppent a festett erdőbe, és eltűnt a festett lombok között. Az öreg költő hosszan nézett utána.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Legyen ma is remek napotok tele kacagással és vidámsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Réka vagyok. Újra egy találós kérdés megfejtésére szeretnélek hívni benneteket. Ez most ugyan rövid lesz, de korán sem egyértelmű. Figyeljetek jól! Egy kis házban 5 kis szoba sorakozik szépen, 5 kis ember bújik oda melegedni télen. Kis házikó 5 szobával. Ez lehetne egy kis nyaraló is, nem? Nem, hiszen tovább úgy hangzik, hogy 5 kis ember melegszik benne télen. Még nem állt össze a kép? 5 kis ember, mint az 5 ujjam? Tudtam, hogy rajtatok még az ilyen ravasz feladat se fog ki. Jól mondjátok! Ez a kesztyű! Nagyon okosak vagytok!
2: Az állatok nyelvén tudó juhász. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt, még az óperencián is túl nem volt. Az üveghegyen innen volt, kidőlt, bedőlt kemencének egy csepp oldala se volt, teli volt kaláccsal, egy se volt benne. Hát hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy juhász. Ahogy a juhait őrizte az erdőben, meglátott messziről egy tüzet. Abban egy rettentő nagy kígyó sírt. Segítsél ki, te szegény ember, jótét helyett jót várj, mert az én édesapám a kígyók királya, és megjutalmazza a te hűségedet. Hát kapta a juhász, levágott egy karót, s azzal kivette a kígyót a tűzből. A kígyó elmászott egy darabon. Felemeltek ott ketten egy nagy követ. A kő alatt lyuk volt, azon lementek a föld alá, a kígyók királyához. Kérdezte a kígyók királya. Mit kívánsz, te szegény ember, amiért a fiam életét megmentetted a haláltól? Azt mondta a szegény ember, csak azt kívánja, hogy az állatok nyelvét értse. A kígyók királya megadta, de egy feltétel alatt, hogy azt senkinek sem merje elmondani, mert akkor bizony rossz dolog fog történni. Ahogy hazafele utazott, meglátott egy odvasfát. Ült azon két sarka. Azt mondta egyik a másiknak, hely, ha tudnák az emberek, hogy mennyi pénz van ebben az odvasfában, milyen boldogok lennének belőle? A juhász meghallotta, megjegyezte a fát. Elment haza. Később eljött szekérrel a pénzért, hazavitte. Nagy gazda lett belőle. Elvette a számadó lányát. Az asszony mindig kérdezgette, hogy honnan van nekik ennyi pénzük. A juhász azt mondta, ne kérdezd, az Isten adta. Odahaza a szobában a kemence nyakon ült két macska. Azt mondja az öreg macska a kis macskának, hogy mivel ő kisebb, s könnyebb, befér a kamrába, lopjon neki szalonnát. Erre a juhász elnevette magát. Kérdezte is a felesége, hogy mit nevet. Elmondta, hogy az öreg macska mit mondott a kis macskának. Kérdezte a felesége, hogy honnan érti ezt a beszédet. Ha te tudnád, de nem szabad megmondanom, mert akkor rossz dolog fog történni. Mindegy, mondjad csak meg, mondta a felesége. Nem lehet, kötötte magát a juhász. De egyszer vásárra készültek. Az asszony ült a kancalóra, az ember pedig a csődörre. Az asszony elmaradt egy kicsit. A csődör ekkor rányerített a kancára, hogy miért nem jön hamarabb. Ez meg azt mondta, könnyű neked, te csak azt a sovány embert viszed, én meg ezt a kövér asszonyt, te! A juhász ezt mind értette, megint elnevette magát. A felesége most is kérdezte, hogy mit nevet. Hát elmondotta, hogy mit mondott a csődör a kancának. Az asszony rákezdte, hogy mondja meg neki, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét. De a juhász azt mondta, nem szabad, mert nagy baj lesz, ha megmondja. Hazamentek. Odahaza a farkasok elmentek bárányt kérni a kutyáktól. A kutyák azt mondták, hogy nem lehet, ezután mégis négyet odaígértek. De az öreg bodri kutya azt mondta, gyalázatosak, hogy meritek a gazdánk juhait odaadni? A gazda ezt mind értette, a kutyákat szétkergette, csupán a bodrinak adott egy nagy karékenyeret. Hát az asszony ismét kérdezte, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét. A juhász azt mondta, nagy baj lesz, ha megmondja. Az asszony erre azt mondotta, hogy mindegy, ha rossz dolog is történik vele. Erre a juhász koporsót csináltatott, és belefeküdt. Még annyit mondott, hogy hadd adjon utoljára a bodrinak egy darab kenyeret, de a bodrinak nem kellett, mert nagyon szomorú volt, sajnálta a gazdáját. hanem ekkor bement egy hegyke kakas, és nagy kényesen ette a kenyérdarabot. Azt mondta a bodri neki, ó, te átkozott gonosz állat, hogy esik jól a kenyér olyan kényelmesen, mikor a drága jó gazdánk éppen szenved? De a kakas azt mondta, te bolond, te is olyan bolond vagy, mint a gazdád. Nem tud egy asszonynak parancsolni. Ládd, én nekem 20 feleségem van, mégis tudok mindegyiknek parancsolni. Erre a juhász felugrott, jól megmondta a feleségének, hogy aki kíváncsi, hamar megöregszik. No lám, többet nem is kérdezte, honnan tudja az állatok nyelvét.
3: Halihú!
4: Jó reggelt, hétalvó!
3: Hasatokra süt a nap!
0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Kányádi Sándor, nagyanyó kenyér, aki előadja nektek Korcsok Laura. Búzát vittem a malomba, hely, de régen volt, amikor még a küküllőn malom duruzsolt. Megőröltem a búzámat, lisztje, mint a hó, örült neki a háznépe, kivált nagyanyó. Sütött is az új búzából olyan kenyeret, illatára odagyűltek mind a gyerekek. Azóta is azt kívánom, legyen a világ olyan, mint a búza közt a kék búzavirág. Mindenkinek jusson bőven illatos, fehér, ropogósra sütött, foszlós, nagyanyó kenyér.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Szervusztok gyerekek! Tóth Vera vagyok, énekesnő, és most a Buranyek úr nyugalma című mesét fogom nektek elolvasni, amit Fecske László írt. A nagy szárazsággal járó nyarat lassan felváltotta a megváltó ősz, amely sok esőt hozott magával. Az erdei állatok a zordabb időjárás elől menekülve az otthonaikban leltek nyugalomra. Csak úgy, mint Buranyek úr, az öreg bagoly, aki egy 200 éves tölgyfa oldvában élt. Miután a napokig tartó eső elállt, Buranyek úr kitárta az ablakát, mélyet szippantott a megfrissült levegőbe, majd a könyves polcához lépett, amelyen tucatnyi kalandregény sorakozott. Nincs is jobb, mint egy kora őszi délutánon átadni magunkat az olvasás élményének, mondta, miközben feljebb tolta a Csőre hegyére csúszott szemüvegét. Egy vastag könyvet húzott ki a többi közül, s egy csésze gőzölgő csipkebogyóte a kíséretében elfoglalta lakásának legkedvesebb ülő alkalmatosságát, a piros kárpittal bevont fotelt, amelyet még a nagybátyja hozott neki Lengyelországból. A könyvet először megszagolta, mindig így szokta, majd kinyitotta és olvasni kezdte. Buranyek úrra jellemző volt, hogy szerette magát átadni a könyvek nyújtotta izgalmaknak. Éppen ezért mindig olyan köteteket vásárolt magának, amelyek tele voltak kalandokkal, rejtélyekkel, izgalmakkal, ilyet pedig nem is lehetne jobb pillanatban olvasni, mint egy nyugodt őszi napon, amikor még az erdőben is olyan csend van, mint a barlangok zugaiban. Az öreg bagoly már a 30. oldalon járt, amikor nagyra meresztett szemekkel hajolt bele a könyvbe, mivel hogy egy izgalmas rész következett. Zzz, odakintről hangos zümmögés szakította meg a csendet. Buranyek úr hirtelen felriadt, mérgesen letette a könyvet az állólámpája mellé, és a nyitott ablakhoz sietett. Mi ez az égtelen hangoskodás? Kiáltotta ki, még azelőtt, hogy bármit vagy bárkit látott volna. Három méhecske repült el a tölgyfa mellett, akik az utolsó begyűjtött virágport szállították a kaptáruk felé. Mivel hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, a bagoly nem is folytatta tovább mondandóját. Morogva visszatotyogott a fotelhez, s ismét beletemetkezett a könyvbe. Az izgalmas rész persze így már nem volt olyan izgalmas, de se baj, pár fejezet után jött egy még érdekfeszítőbb. Az öreg bagoly lélegzett visszafojtva olvasott, szinte falta a betűket, s a könyvben lévő cselekmények a tetőfokára hágtak, amikor megint csak csörr, kop, kip, pattonások, kattogások, kappanások zavarták meg az elmélyült csendet. Buranyek úr összehúzott szemöldökkel lépett oda ismét az ablakához. Tanulva az előbbiből most egy szót sem szólt, csak azután, miután észrevette, hogy egy mogyoróit s dióit cipelő mókus próbál feljutni a szomszédos fára, de sehogy se sikerül neki egyszerre felvinni az összegyűjtött telemózsiát. A lehulló darabok pedig hangosan kuppantak a földből kiálló gyökereken. Pont most kell ezt csinálni! Harsant fel a bagoly. Mikor máskor? Gyűjtögettem én egész évben, de nem eleget. Ki kell használni az utolsó napokat is. A tél ugyanis hosszú lesz, kedves szomszéd, felelte a mókus. Buranyek úr felhagyva a további vitával visszaballagott a könyvéhez. Megvárta, míg újra el nem csendesül minden, s aztán folytatta csak az olvasást. Az újabb izgalmakkal kecsegtető résznél azonban már megszokott módon újabb neszütötte meg a fülét. Recs, ropp! A hangok újfent közelről jöttek. A bagoly ismét letette a könyvet, s újra az ablakában állt meg. Ezúttal egy ásítozó sűncsalád csapta a nagy zajt. Ősz is egyben a téli szállásukat foglalták el egy hatalmas kupac avarcsomó kellős közepén. A megszáradt levelek között csoszogva persze nagy zajt csaptak. Már azt hittem, hogy bevackolták magukat, sűnuramék! Szólt oda nekik Buranyek úr, nem a legszebb alc kifejezését mutatva. Á, dehogy! Felelte a családfő. A nyarat távol töltöttük, csak most értünk haza. A bagoly be is fejezte a csevejt, miután a sűncsalád is elhelyezkedett. Még egy kicsit várt az ablakban, feltételezve, hogy ezzel még nem ért véget a jövésmenés, de ezúttal tévedett. Több zajongó már nem jelent meg. Buranyek úr, mint egy boldog mókus, úgy ugrott bele a piros fotelbe, kortyolt egyet az édes teából, és ismét a kezébe vette a könyvet. Valóban nem is zavarta meg utána már senki az olvasásban. Az egész erdő lepihent. A nap is elszenderedett, megbújt az alacsonyabban szálló felhők mögött, a feladatukat elvégző falevelek pedig egymás után hullottak le a fák ágairól. Buranyek úr pedig átélhette azokat a vágyott pillanatokat, amelyeket csakis egy könyv adhat az olvasójának egy kellemes őszi napon.

0: esés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok! Pesteric Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Tóvizében lépegetek, halat, békát eszegetek. Fekete-fehér frakkomban, fészekben csak kelepelek. Ki vagyok? Tán megismertek. Ez a gólya.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Dombi Tinódi László, a Maharadzsa kívánsága. Elmondja Benkő Bence Dániel. Hol volt, hol nem volt, valamikor réges-régen, Indiában élt egy nagyhatalmú uralkodó. Feleségével és két ikerfiával lakott csodálatos palotájában. Országában béke volt. Népét igazságosan, szeretettel kormányozta. Fiait kicsi koruktól tanította, taníttatta. Idővel derék ifjakká, majd erős férfiakká váltak. Történt egyszer, hogy az országot két irányból is támadás fenyegette. Hatalmas seregét két részre osztotta, s mivel már megöregedett, nem vállalkozhatott a harcra. A vezetésüket fiaira bízta. A háború évekig tartott. Mindketten bátran harcoltak, és elkergették az ellenséget. Telt múlt az idő. A maharadzsa sem lett fiatalabb. Elhatározta, hogy az országot arra a fiára bízza, aki a legméltóbb rá. Magához hívatta őket, és ismertette velük akaratát. Drága gyermekeim, mindketten egyformán kedvesek vagytok a szívemnek. Büszkeség tölt el, amikor rátok tekintek. Belefáradtam az ügyek intézésébe. Úgy döntöttem, hogy az ország vezetését kettőtök közül arra bízom, aki a legalkalmasabb az uralkodásra. A próba három részből áll. Az elsőt, a haza iránti hűségeteket már bizonyítottátok. A másodikban a fizikai erőtöket, a harmadikban pedig a szellemi tudásotokat kell összemérnetek. Másnap megkezdődtek a harci játékok. A testvérek lovaglásban, íjászatban, láncsadobásban, vívásban és birkózásban mérték össze ügyességüket, de egyikük sem tudta túlszárnyalni a másikat. A következő napon az istenek, a hősök, az uralkodók történetéből, csillagászatból, földrajzból, matematikából és a szónoklatból szerzett ismereteikről kellett számot adniuk. Döntést most sem született, mert mindenből kiváló eredményt értek el. Amikor a maharadzsa látta, hogy ez a feladat sem könnyítette meg a választást, elbizonytalanodott. Megkérte tudós tanácsadóját, hogy gondolkozzon el azon, mivel oldódhatna meg ez a kérdés. Egy hét sem telt el, mire a tudós kitalált egy új táblás játékot. Leírta a szabályokat, lerajzolta a táblát, a figurákat, megadva hozzá a méreteket és a színeket. A rajzot odaadta az udvari szobrásznak, aki egy sötét és egy világos faanyagból készítette el az első sakjátékot. A királyokat a maharadzsáról, a vezéreket az ikrekről, a futókat a király testőreiről, a huszárokat a maharadzsa kedvenc paripájáról, a bástyákat a palota négy sarkán található bástyákról, a gyalogokat a maharadzsa seregének gyalogos harcosairól mintázta. Amikor elkészült vele, odaadta a tudósnak, aki azt sietve vitte az uralkodóhoz. Nagyhatalmú maharadzsa, íme itt van az, amit kértél. A maharadzsa csodálkozva nézte a mozdulni látszó, gyertyák világította bábukat. Ez lenne az, ami segít nekem a döntésben. Igen, ez egy olyan játék, amiben minden szerepel, amit egy uralkodónak tudnia kell. Ketten játszanak ezzel. Az alapállásban mindenkinek ugyanannyi figurája és ugyanakkora területe van. A bábukkal a meghatározott szabályok szerint kell lépni. Az lesz a győztes, aki az ellenfél királyát elfogja. Nagyon érdekes, amit mondasz. Ismertesd a szabályokat, hogy kipróbálhassam. A tudós mindent elmondott. A maharadzsának annyira megtetszett a játék, hogy alig tudta abba hagyni. Újabb meg újabb mérkőzésre szólította fel alattvalóját. Néhány nap múlva magához kérette a fiait, és megmutatta nekik a sakkészletet. Tanuljátok meg ezt a játékot. A hatalmat annak adom át, aki három mérkőzésből többször győzi le a másikat. Nem sokára elérkezett az összecsapás ideje. Mindenki izgalommal figyelte a küzdelmet. Az elsőt az egyik, a másodikat a másik nyerte, a harmadik döntetlennel végződött. A bölcs maharadzsa így szólt fiaihoz. Öröm tölt el látva, hogy egyformán alkalmasok vagytok az uralkodásra. Az a kívánságom, hogy felváltva uralkodjatok. Folytassátok a játékot. Aki először győz, az kezdheti az ország irányítását. Így is lett. A testvérek teljesítették apjuk kívánságát. Egyetértésben, egymást segítve irányították az országot. Mindketten megházasodtak, gyermekeik lettek, akiknek megtanították a sakkjáték fortéjait. A maharadzsa boldogan élt. Sokat sakkozott tudósával, feleségével, fiaival és az unokáival. Egészen addig, amíg a felkelő nap fénye már nem vetítette arcát a sakktábla csillogó mezőire.

0: Csukás Mese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Meggyesi Károly, a bátor virág, aki elmeséli nektek Mór Marianna.
2: Történt egyszer, hogy sehogy sem akart elmúlni a tél. Nem csoda, hogy késett a tavasz, hiszen napapó olyan mélyen aludt felhőbundája alatt, hogy még a füle se látszott ki. Hiába keltegette a szél, hiába mutogatta neki a naptárt. A nap kidugta ugyan egyszer a fejét a bunda alól, de rögtön vissza is húzta. Ilyen hidegben még a kutyát is lelketlenség kikergetni mormogta. De amíg kelmet ki nem bújik, mindig hideg lesz, horholta a szél. Előbb a hideg kotrodjékkel durcáskodott a nap, és megfordult a másik oldalára. A tavasz kulcsa nála van, gondolta, legfeljebb később jön meg a tavasz. A jó meleg ágyat senki se hagyja ott szívesen. A lusták meg éppenséggel mindent ki is találnak, csak hogy tovább pihenhessenek. Meggyőzik magukat, hogy nem lesz abból semmi baj. Pedig lett. Amíg a nap aludt, a virágok is aludtak. Az ő ágyuk, a mag, a gumó. A mag a földben rejtezik, a földön avar, ezen meg a jó meleg dunna, a hótakaró. Nem fáznak a virágok, nem is panaszkodnak. De az egyik kis virág már nagyon megunta a tétlenséget. Szerette volna már látni a világot, a világosságot, a kékséget, a napot, a virágok napját. A naptár is tavaszt jelzett már, és ők itt rostokolnak a meleg földben. A többi virág türelemre intette. Nem mehetsz ki, virágocska, a kulcsa napapónál van, és háborgatni őt nem szabad. Hát, ha elaludt, makacskodott a kis virág. Erre már felháborodtak a virágok. Ilyet mondani a napról. Sútba dobták a naptárokat, nem érnek semmit. Napapó jobban tudja, mikor lesz tavasz. A bátor kis virág pedig ezt gondolta. Ahol kulcs van, kulcsuknak is kell lenni. S már is kisurrant a kulcsukon ő, a bátor csepp kis virág. De bizony odakint hideg, sivár világ fogadta. Csupasz ágak zizegték. Még az eget se látod, eltakarják a felhők. Jeges szél fújt havat a kis virágra, és befette. Meg akarta semmisíteni, de ő ismét kibújt. Nem azért jött elő, hogy megijedjen. S amint ott állt a hidegben, megpillantotta őt a rigó meg a cinke. És egyszerre olyan dalba fogtak örömükben, hogy a nap felébredt. Dunnát, párnát elhajított, magára kapta a subáját, s már is indult. Csak meg ne előzze őt egy semmi kis virág. A kis virág szirmához azonban odatapadt két hópehely. Elárulták, hogy a kis vakmerő még a hóesés idején merészkedett elő a csupasz világba. Napapó haragudni akart, de kinyílt a többi virág is, egyre több madár énekelt, és megenyhült a nap haragja. A bátor kis virág azóta is elsőnek nyílik, még azt se várja meg, hogy a hó eltakarodjék. Ezért a neve Hóvirág.
1: A Bátor Virág című mesét hallottátok.
3: Jó reggelt, hétalbók!
4: Jó reggelt mindenkinek!
3: Hasatokra süt a nap!
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!
5: Róka, róka, róka, rőt, miért kerülöd az erdőt?

0: Majoros Nóra, beszélő plüssök. Beszélő plüssök? Most komolyan? Te tényleg elhiszed, hogy egy szőrös vattával tömött roncsomó tud beszélni? Nem, én egyáltalán nem hiszem el. Hogyan is hihetne ilyen dolgokban egy komoly anyuka, aki minden porcikájában felnőtt? A csomómentes tejbegrízben hiszek, a tejszínhabos kakaóban és az ágy alatti porcicákban hiszek, velük hadban is állok. De szörnyekben, rémekben és legfőképpen beszélő plüssökben egyáltalán nem. Hálátlan gonosz majom, mondta aztán álmomban egy hang. Nagyon rossz, ha az embert álmában gonosz majomnak nevezik. Féltem, hogy ebből valami rémálom fog kisülni, ezért a fejemre szorítottam a kis párnám. Kisbabakorom óta ezzel a párnácskával alszom, olyan pici, hogy alig fér rá a fejem. Ha fázom, ha zaj van, vagy túl nagy a csend, ha félek, vagy nem tudok elaludni, a fülemre teszem, és már is jönnek a végasztaló álmok. Tall a füledbe, hitetlen dög! Hallottam még egyszer az előbbi hangot, de bíztam a kis párnámban, úgyhogy nem is foglalkoztam a hanggal többé, hanem elaludtam. Reggel arra ébredtem, hogy szörnyen viszket a fülem. Vakartam, vakartam, és tudod, mit húztam ki belőle? Egy apró fehér tolpihét. Nem jelent semmit, morogtam. Hanem a következő napokban hiába szorítottam a fejemre a kispánát, minden éjjel plüssökről álmodtam. Olyanokról, amelyeket már régen el is felejtettem, olyanokról, amelyek nagy nejlonzsákban alszanak a padláson, és ki tudja, nem rágta-e őket szét a moly. Olyanokról, amelyek évek óta hevernek leszakadt lábbal a varródobozba, mert lusta vagyok megvarni. Elhagyott, tönkrement, kidobott plüssökről. Mindegyik panaszkodott méghozzá vékony, panaszos hangon. Nem akarok több plüst, sóhajtottam álmomban, és a fejemre húztam a kispárnát. Amint visszaaludtam, már jött is a kép. Kimászott a fürdőszobai lefolyóból egy nyolc csápos rusnya csatorna szörny, és felfalta az összes plüst. Elég! Kiáltottam nagyot álmomban, és felriadtam. Hajnali 3 óra volt, de reggelig nem mertem elaludni. Alig bírtam ébren maradni a munkahelyemen, és egész nap azt mondogattam magamban, akkor sincsenek beszélő plüssök. Este, amikor a kisfiammal alváshoz készülöttünk, a fürdőszobában a csatorna halkan bugyogni kezdett. A frászt hozta rám. De Milán lehajolt, és derűsen beköszönt a lyukba. Szia! Hát te meg mit csinálsz? Köszönök a csatornaszörnynek. De nincs olyan, hogy 8 lába van, de a cicájának csak 3. A kedvenc étele a gyerekfokrémmel kevert nyál. Folyton unatkozik, ezért néha kijön éjszaka a lefolyóból, és lenyalogatja a csempéről a fürdőszoba lekvárt. A fürdőszoba lek? Igen, azt! Elmeséled ma este a glugy-glugy szörnyet? Egy ideje minden este a glugy-glugy szörnyet kellett felolvasnom, szörnyű unalmasak a gyerekek. Aznap éjjel új álom következett. Arról a plüss oroszláról szólt, amelyet évekkel ezelőtt találtam az utcán. Esős délután volt, vásárolni mentem munka után. A járdán hevert, de szegényt mindenki csak arrébb rugdosta. Soha nem veszek fel szemetet a földről, mert akár le is pisilhett egy kutya. Ez a plüss oroszlán is elég guztustalan volt. Az egész ragacsos bundájából nem látszott más, csak a 2 nagy sárga szeme. Persze tovább mentem, de képzeld, 2 sarokkal később meggondoltam magam, és visszafordultam érte. 2 ujjal felcsippentettem, betettem egy nejlonzacskóba, otthon pedig kimostam. Rózsaszín volt a bundája. Kinevettem magam, amiért ilyen bolondságot csináltam. Az oroszlánt elsülyeztettem egy dobozba, a dobozt meg feltettem a szekrény tetejére. Lézerkartfogú oroszlán amúgy, duruzsolta éjjel a szokásos furcsa hang. Eléggé megszoktam már addigra, hogy folyton dumál, és ha nem rémálmokat susmorgott, nem is foglalkoztam vele. Aztán a hitetlenségemért bosszút álltak a plüssök. Milán kedvenc alvókáját szörnyinek hívták. Egy csíkos zokniból készítettem, formátlan jószág, hosszú ormánnyal és három szemmel, a hasa egy nagy gombbal zárodott, hogy Milán gyakorolhassa rajta a gombolást. A zokni állat hasában egy apró piros krumpliforma medve lakott. Az egyik délután, amikor a sok munka miatt borzasztó későn értem az óvodába, nagyon kapkodtunk az öltözéssel, és ott felejtettük a szekrényben szörnyét. Mire észrevettük és visszamentünk érte, az óvoda bezárt. Úgy sírt Milán, mintha a fogát húzták volna. Ne keseredj el, van másik alvókád, alig férsz el az ágyadban a plüssöktől.
1: Tudd meg, hogy szörnyi most nagyon rosszul érzi magát, egyedül van is, fél a rémektől.
0: De nincs egyedül, ott van vele Krumpli Maci.
1: Krumpli Maci, még jobban fél.
0: Ez sajnos nem volt Milán számára végaz. Annyi könnyet hullatott, hogy féltem megtelik a csatorna, és kimossa azt az állítólagos csatorna szörnyet.
1: Hopp! A csatorna szörny!
0: Tudod mit? Szóljunk a csatorna szörnynek! A csatornán keresztül akkor is be tud jutni az oviba, ha zárva van. Elzavarja a rémeket, és megmondja szörnyinek, hogy tartson ki, holnap jövünk érte! Erre egy kicsit apadtak a könnyek, és képzeld, én, a gonosz majom és hitetlen dög, otthon behajoltam a lefolyóba, és hangosan elmondtam a lyukba, mit szeretnék kérni attól a zizétől.
2: Blügy, blügy, mondta a csatorna.
1: Mit mondott?
0: Hüppögte Milán. Hogy visz magával egy sakkészletet is, és megtanítja játszani szörnyit, hogy ne unatkozzanak. A könnyek felszáradtak, de Milán még mindig szomorú volt. A szekrénynek támaszkodott és lógatta a fejét. A szekrénynek.
1: A szekrénynek, aminek a tetején ott volt, figyelj csak! Van itt egy plüss oroszlán, lézerkartfogú, ő is szomorú, mint te, elvesztette a gazdája.
3: Hol van?
1: A szekrény tetején.
0: Hoztam egy létrát, és kiszedtem az oroszlánt a dobozból. Szépen meg is vigasztalódott mindenki. Szörnyi, Krumpli Maci, a folyton unatkozó csatornaszörny, a lézerkartfogú oroszlán és a gyerek. Engem leginkább a gyerek érdekelt. Másnap hazahoztuk szörnyit és Krumpli Macit az óvodából, és azonnal örök barátságot kötöttek Orival, az oroszlánnal. Megköszöntük szépen a csatorna szörnynek a közreműködést, és úgy tűnt, mindenki megnyugodott. Még a rémálmok is megszűntek. A furcsa hang sem jelentkezett egy ideig, még nem egy éjjel, amikor fejemen a párnácskámmal éppen azt álmodtam, hogy birodalmi lépegetőkkel támadom meg a munkahelyem. Talán túl sokat dolgoztam az előző nap, ezért haragudtam annyira. Már éppen célozni kezdtem az ágyúval, amikor hirtelen újra meghallottam a hangot.
1: Hiszel már a beszélő plüssökben?
0: Hátra néztem, de a pilótafülkében rajtam kívül nem volt senki. A hang újra megszólalt, és odakintről szólt. Gyorsan megállítottam a birodalmi lépegetőt, és kinyitottam a tetejét. Kidugtam a fejem, hogy lássam, ki beszél bele ebbe a remek kis álomba. Az égen egy párnaforma puha felhő úszott. Neki kiáltottam fel.
1: Most komolyan? Beszélő plüssök?
0: Nem, egyáltalán nem hiszek bennük.
1: De a beszélő párnák, nos, azokról egészen biztosan tudom, hogy léteznek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós versikék. Nem postás, de levelet hord, zúgva felveri a port. Előtte a fűfa virág hajladozik, amerre jár. Mi az?
2: Ez a szél.
3: Iskolások mosolyognak, én vagyok a legiskolásom. És figyelj csak!
4: Látod, látod,

0: dalnak vége lesz.
1: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgass kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Hűvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman! Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Gubik Petra, azaz én, a Csukásmese Rádió csatorna hangja várom a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. A nyár utolsó napjaihoz közeledve minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Előkerülnek a hátizsákok, tornazsákok, váltócipők, újra beállítjuk az ébresztő órát, és bizony egyre gyakrabban hangzik el otthon. Ideje készülődni! Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól a Csukásmese Rádió is segít ráhangolódni az új időszakra. Kezdjük vidáman! A Csukásmese Rádió felkészítője. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
2: Hogyan fogtam el settenkedő Tódort?
1: Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és búskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
4: Sziasztok, Nono vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
5: Sziasztok, gyerekek! Én Nagy Adri énekesnő vagyok, és ma egy olasz tündérmesét hoztam nektek. Rosalina és a varázsló. Élt egyszer egy kereskedő, aki üzleti útra készült, és megkérdezte a lányaitól, mit hozzon nekik ajándékba.
6: Sejemruhákat, felelte az első. Nyakláncot és gyűrűket, felelte a második. Egy rózsatövet kérek, felelte a harmadik, akit Rosalinának hívtak, és kedves, nagy lelkű teremtés volt. Útközben a kereskedő egy gyönyörű helyre bukkant, ahol ugyan világosság fogadta, mégsem talált senkit se közel, se távol. Amikor bekukkantott az istálóba, a legszebb rózsatöveket találta, amelyeket valaha látott. Hirtelen eszébe jutott Rosalina kérése, és felkapott egy cserepet, amikor egy hang megállította.
7: Tolvaj!
5: Egy hosszú, őszakállú apóka

A vacsora asztalnál megkérdezte tőle. Mit gondolsz? Valaha hozzám jössz majd feleségül? Rosalina mindig nemmel felelt. Egy napon levelet kapott. Meghívott az egyik nővére menyegzőjére. A lány nagyon szeretett volna elmenni, és megígérte a varázslónak, hogy visszatér. Így az öregember azt mondta neki. Menj és fogd a gyűrűt, amelyen átok ül. Ha sötét lesz a kő, testem, lelkem gyengül. Rosalina elfogadta az ékszert és hazament. A nővérei azonban sajnos nagyon irigyek voltak rá, és elrejtették a gyűrűjét. Amikor néhány nappal később visszaadták neki, a kő már majdnem fekete volt. Rosalina szíve majd megszakadt, mert időközben megkedvelte a varázslót. Visszarohant hozzá, és betegen találta az ágyában. A karjába zárta a férfit, és zokogva ezt mondta neki. Az életedért bármit megtennék, ha kell, akár az arád is lennék. Ezekre a szavakra a varázslót hirtelen káprázatos fény vonta körbe, és egy jóképű fiatalember termett a helyén. Amikor kinyitotta a szemét, mosolygott, és elmondta a lánynak, hogy ő valójában egy herceg, aki egy gonosz boszorkány varázslatának áldozatául esett. Azzal, hogy a zord külseje ellenére beleszeretett, Rosalina megtörte a varázslatot. Még aznap megülték a lakodalmukat, és boldogan éltek a palotában, amíg meg nem haltak.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza, mind a négy évszakban hajózható. 50-60 évvel ezelőtt még keményebbek voltak Magyarországon a telek. Akkor sokszor megesett, hogy befagytak a folyók, és ilyenkor megállt a rajtuk haladó hajóforgalom is. Régen

0: Sok gőzhajót láthattatok volna a Dunán és a Tiszán. A gőzhajónak az az ismertető jele, hogy van egy nagy kéménye, amiből füstöt ereget. Napjainkban már modern hajók szelik a folyó vizeit. Például az én egyik kedvenc hajótípusom a szárnyas hajó. Ez a hajó nagyon gyorsan tud haladni a vizen, szinte szár rajta. Ti milyen típusú hajón ültetek már az életetekben? A csónak és a ladik is beleszámít. Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa, egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a Gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűzfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány, közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek, próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét. A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpáva szemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, s amikor megunták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle. Versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűk családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Oh, de édesek! Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra. Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni. Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, egy, kettő, három, hét. Ez aztán a népes család, mondták vidáman. Majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak. Hú, hú, hú, huhogtak. Kár, kár, kár, károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert. Vajon mi történhetett? Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből. Lehet, hogy itt is ez történt. Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfakosárba óvatosan betették a fiókát, és oda vitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
2: Ennyi kaland egy napra!
1: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
3: Csukás Mese Rádió.

0: látni pingvinek.
1: Vigyázz!
0: Pingvinek.
1: Tánc. Jobbszárny.
0: Na mindenki vegye el a jobbszárnyát és mozgassa.
1: Láttál-e már pingvin a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek.
1: Vigyázz!
0: Pingvinek.
1: Tánc. Jobb szárny, bal szárny.
0: Most már mind a két szárnyatokat mozgassátok.
1: Láttál-e már pingvin a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc! Jobb szárny, bal szárny, jobb láb.
0: Hármat kell egyszerre ritmusra.
1: Láttál-e már pingvin a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc! Jobb szárny, bal szárny, jobb lábbal láb.
0: Most már billegünk úgy, mint a pingvin.

0: Yes! Pingvinek tánc! Jobb szány, bal szány, jobb láb, bal láb, fejed! Most már a fejedet is csak el ne veszítsük!
1: Láttál-e már pingvint a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvint fogsz látni!
0: Pingvinek, vigyázz! Pingvinek, tánc!
1: Jobb szárny, bal szárny, jobb láb, bal láb, fejed!
0: Popsi! Na, látom, milyen ügyesek a gyerekek, most gyorsabban próbáljuk, hogy láttál-e már pingvin
1: a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni!
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc!
0: Jobb szárny! Gyorsabban kell a jobb szárnyatokat mozgatni!
1: Láttál-e már pingvin a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni!
0: Pingvinek,
1: vigyázz! Pingvinek, tánc!
0: Jobb szárny, bal szárny, mind a kettőnek kell bírod már!
1: Láttál-e már pingvin a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni!

0: faj.
1: Neked melyik mese a kedvenced?
2: Süsű, nagyon jó. Nagyon tetszett.
3: Süsű, a sárkány.
1: Szereted Süsűt?
3: Szeretem.
4: Szeretem.
5: A Süsűt szeretem a legjobban.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Dukai Diri vagyok, és Kapuvárból jöttem. Nagyon örülök, hogy ezen a Csukás Mese Rádiónak a pályázatán részt vehettem, és hozhattam nektek egy saját mesémet. A saját mesémet most a Varázsszőnyeg könyvből fogom felolvasni nektek. Annyit még azért elárulok, hogy ezen a pályázaton én lettem a legmesésebb nagymama. Szélvész uraság a tündérkertben. Ahogy már meséltem nektek, nagyon sok barátja volt tündéranyunak. Többek közt Szélvész uraság is, aki tényleg olyan volt, mint a szélvész. Egyik nap rohant árkombokron át, másik nap lustán elpihent a réten. Harmadnap megcsiklandozta az összes járókerőt, épp amerre járt. De volt olyan nap is, hogy olyan, de olyan utálatos volt, hogy aki tehette, messziről elkerülte. Hangulata hullámzott, mint a Balaton. Soha nem lehetett tudni, miben sántikál. A régi öregek, akik jól ismerték hosszú évtizedek óta, csak ők tudták, épp mire készül. Nagyapám szokta mondani, na, szélvész úrfi útra kért, pirosan izzik, a Katalika. Katalika egy népies kifejezés volt, ami a nyugati égboltot jelentette naplementekor. Ha izzott, mint a parázs, akkor biztosak lehettek abban, hogy lob lesz a házba menekülni, mert szélvész uraság útra kél, és ami csak előtte van, azt úgy megpörgeti, mintha rignisvi belült volna. Tündéranyú nem voltám ilyen ijedős. Nem menekült be a házikójába, sőt, nagyon élvezte a bolondos szelet, ahogy haragosan pörgeti a lehullott házfa virágokat. Egyik-másik olyan táncot járt, hogy öröm volt benne gyönyörködni. Egyébként is, tündéranyunak olyan fantáziája volt, hogy mindenbe beleképzelt valami csodát. Leült a kis udvari hintaágy szélére, ilyenkor azt gondolta, hogy egy színház nézőterén ül, és onnan szemléli az előadást. Figyelte, hogy táncolnak a hattyúk tavában. Azt gondolta, hogy a szép zöld gyep, amit épp tegnap nyírt le, a tó és minden hattyú abban uszkál. Repkedtek a házfa virágok, de valami nem volt rendben. Nem olyanok voltak, mint a hattyúk, hanem olyanok, mint akik megkótyagosodtak. Mi a csuda lehet benneteket? Megszédülök a látványtól, annyira pörögtök, forogtak, mondta meglepődve a nagy száguldozás látványától. Addig-addig, míg észre nem vette, hogy szélvész uraság ide-oda rohangál, és azt sem tudja, hova legyen haragjában. Hát neked meg mi bajod, öreg barátom? Mondhatom, jól tönkretetted ezt a szép színi előadást.
7: Színi előadás?
6: Morrantottam az vissza, mérgesen, de mielőtt tovább folytatta volna tusakodását, körbefutotta a kertet, fel a fenyőfák tetejére, onnan a szomszéd kéményre, aztán meg a kertaljai kis erdőbe. De ott sem maradt sokáig. Olyan nyughatatlan volt, hogy a fák jobbra-balra dülöngéltek, és az öreg kémény szélkakasa pörgött-forgott ilyettében. A kis erdő tisztásán legelésző lovak sem tudták, mire véjék ezt a hirtelen feltámadt szélvihart. Össze-vissza kezdtek rohangálni. Nyugodj már meg, kiabált a tündéranyú. De szélvész úrfi csak tovább nyargalászott.
8: Hallod, öreg barátom, gyere, ülj ide mellém, mondd el, mi bánt, kiabálta utána.
6: Lassan eljutott az ismerős hang a firgőforgó uraság fülébe, és még lassabban egyszer csak a szívéhez is elért. Szép sebességet váltott, óvatosabbra vette a kanyarokat, és lehikkadva, kipilledve a sok száguldozástól, leült tündéragyú szomszédságába a kellemes kis hintaágy szélére. Egy darabig csak ültek egymás mellett, csendben hallgattak. A csend néha nagyon beszédes tud lenni. Néha jobb várni egy kicsit, mint hogy olyat mondanánk, ami nem biztos, hogy jó irányba tereli a beszélgetést. Így gondolta ezt jónak most tündéranyú is. Amikor már hallotta, hogy az Urfi lélegzete elcsitul, egyenletessé válik, kedvesen megsimogatta, és rámosolygott.
8: Hogy vagy?
6: Kérdezte cinkos mosoly kísérletébe. Csak egy morrantás hallatszott halkan. Van kedved beszélgetni?
7: Van.
6: És miről szeretné beszélgetni?
7: Arról, hogy engem mindenki utál, meg haragszanak rám, meg azt mondják, hogy olyan vagyunk, mint a szélvész, meg hogy senki nem a barátom, meg, de tényleg, nekem senki nem a barátom.
6: Motyogta egyre halkabban és egyre elkeseredettebben hadonászva. És mit gondolsz? Miért érzed ezt? Kérdezte a jó öreg tündér.
7: Hát szerintem azért, mert tényleg olyan vagyok, mint a szélvész, és haragszom az egész világra.
6: Motyogta egyre halkabban.
7: Csak azt nem tudom, hogy miért.
6: De ezt már alig lehetett hallani. Hát akkor most nézz körül. Emeld fel a kis buksi fejed, és nézd meg, kik állnak körülötted, mondta tündéranyu. Ahogy lassan, óvatosan felemelte buksi fejét, akkor vette észre, hogy minden kis házsfavirág oda sorakozott, a fenyőfák is arra fordították kedves mosolygós arcukat, a szélkakas sem pörgött már a kéményen, nyakát nyújtogatta, hogy jobban lássa, mi történik, de a lovacskák is megálltak, és felsorakoztak a kerítésnél. Amikor az Urfi végignézett rajtuk, tekintetükbe harag helyett megnyugvást látott.
7: Ti nem bújtotok el előlem? Kérdezte bánatosan. Nem haragszotok rám?
8: Dehogy haragszunk, hiszen annyi jót tettél már velünk, mondták a lovak. Olyan jó, amikor a nyári melegben megsimogatod hűvös leheleteddel a szőrünket, és elhajtod a bogarakat.
2: Mi sem haragszunk, mert annyira szeretünk lippenni, lebbenni, amikor megtáncoltatsz minket, kuncogták a házsfavirágok.
8: Ése, nyikorogta a szélkakas. Tudod, ha nem forgatnál meg, akkor nem lehetnék szélkakas. Berosdásodnék, nem lenne munkám, és még leszerelnének. Innen pedig olyan jó itt fenn, innen mindent láthatok.
2: Akkor ti tényleg nem haragszotok? Akkor lehet, hogy szerettek?
6: Kérdezte elcsukló, elhalkuló hangon szélvész uraság.
8: Nem haragszunk, harsogták minden egyszerre, vidám nevetés kíséretében.
2: Na, akkor minden rendben van, mosolygott tündéranyu. Olyan jó kedvem van, még táncra is perdülök.
8: Több se kellett a szélkakasnak, rázendített a talpalávalóra, a lovacskák vidáman nyerítettek, szélvész uraság elővarázsolt a legkellemesebb szellőjét, amivel táncra hívta tündéranyut és a házsfavirágokat. Vidáman ropták a táncot, amíg el nem fáradtak.
6: Azután boldogan ölelték meg egymást, már aki tehette, aki nem, az meg küldött egy szeretett szívecskét bolondos szélurfinak.
8: Így esett a nagy eset, hogy a nyughatatlan uraság a boldogságtól szárnyra kelt, és repült, míg csak ki nem fáradt, és nyugovóra nem tért.
6: Persze, ugye nem hiszitek, hogy soha többé nem haragoskodott. Tudom én, hogy ismeritek annyira, hogy tudjátok, lesz még oka, legalábbis szerinte, hogy újra szárnyra keljen, és kiforgassa a fél világot. De ezt majd legközelebb mesélem el nektek. Hát remélem tetszett nektek ez az aranyos vicces kis mese, amit képzeljétek el, az én 99 éves anyukám mesélte el nekem, mert az ő gyönyörű tündérkertjében, amiről sok mese szól, ezt ő látta, és ő mindig mindent elmesél, ami ott történik. Remélem tetszett nektek. Sziasztok!
0: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
4: Szervusztok, édes gyerekek! Eszter Kályos Ceciliának hívnak, mesélni fogok nektek. Remélem, hogy sokszor és sokat. De hogyha megunjátok, akkor vegyétek elő szépen a mesekönyvet, és nézzétek rajta a képeket. Puszi! Csukás István, Cin-cin a kisegér. A kis csacsi a virágtartón éppen szunyókálni kezdett, mikor lépteket hallott a szobában. Kinyitotta a szemét, hát mit látott? Alig akart hinni a szemének, a szoba közepén egy kisegér szaladgált izgatottan ide-oda, aztán leült a szőnyegre, s elkezdett bőgni, csak úgy potyogtak a könnyei. A kis csacsi várt egy kicsit, míg az egér abba hagyja a bőgést, és megkérdezte. Hát te, hogy kerülsz ide? A kisegér megtörögette a szemét, és hüppögve válaszolt.
9: Eltévedtem, bujócskát játszottam, és én jól el akartam bújni.
4: S a kisegér újra elkezdett bőgni. A kis csacsi éppen vigasztalni akarta, amikor kaparászást hallott az ajtón. Hát ez csak mirmúr lehet, gondolta, és megijedt, hogy mi lesz most. Figyelmeztetni akarta a kisegeret, de az nem volt sehol. Nézelődött, s látta, hogy a kisegér elbújt a varró kosár mögé. Ekkor már kinyílt az ajtó, s Mirmúr jött be rajta szimatolva. Szervusz, Mirmúr, mit csinálsz? Próbált társalogni vele a kis csacsi, hogy elterelje a figyelmét. Szaglászok! A nyomok erre vezetnek, mondta Mirmúr, és nagyon harciasnak látszott. Milyen nyomok? Kérdezte a kis csacsi. Egérnyomok, válaszolta Mirmúr. Mondta a kis csacsi, tévedsz. Biztosan tévedsz. Ám Mirmúr nem válaszolt rá semmit. Veszélyesen közeledett a varró kosárhoz. A kis csacsi nagyon izgatott lett. Nem tudta, hogyan beszélje le Mirmúrt az egér vadászatról. Valamit ki kellene találni, hajtogatta magában, de nem jutott eszébe semmi. Szemével megkereste a kisegeret, inteni akart neki, hogy fusson el, de a kisegérnek esze ágában sem volt elfutni. Hirtelen mozdulattal kikapta a gyűszűt a varrókosárból, a fejére csapta, egy kötőtűt kihúzott a pamutgombolyagból, és kiugrott Mirmúr elé. Mirmúr rettenetesen megijedt. Hátra hőkölt, a kisegér összeráncolt szemöldökkel tartotta felé a kötőtűt. Szólalt meg végre Mirmúr. Erre jártam.
9: Örvendek a szerencsének,
4: mondta vékony hangon a kisegér. Nevetgélt Mirmúr, s óvatosan hátra lépett. Ám a kisegér nem tágított, ment utána, s Mirmúr orrát célozgatta a kötőtűvel. Nem lehetne ezt az izét arrébb vinni, kérdezte Mirmúr, még megkarcolod vele az orromat. Nagyon nevetséges volt Mirmúr, ahogy kapkodta a fejét, és hátrafelé sompolygott. A kis csacsi megsajnálta, és közbeszólt. Még nem is mondtad, hogy mi a neved.
9: Cincin a nevem, mondta a kisegér, a macskák réme,
4: tette hozzá. No, gondolta magában a kis csacsi, túlzásba viszette ezt a hősiességet. Egy nagyszájú kisegér vagy, ez az igazság, várj csak! S a kis csacsi elváltoztatta a hangját, és nyávogott egyet.
9: Cincin,
4: rémülten eldobta a kötőtűt, és a varró kosár mögé szaladt. Gyere előtte, buta, mondta a kis csacsi, ne félj, csak én nyávogtam. Mirmur zavartan köhécselt. Na gyere, mondta aztán, nem bánt senki, csak játszottunk. De te nem érted a tréfát. A kis csacsi rámosolygott Mirmurra, mégiscsak derék kandúr ez a Mirmur, gondolta magában, nem akarta bántani az egeret, csak játszott. Cincin előbújt a varrókosár mögül, és sírásra görbült a szája. De hogyan találok én haza? Jaj, jó, csak ne bőg, mondta a kis csacsi, majd Mirmur hazavisz, ugye? Mirmur. Morgott Mirmur. A kis csacsi ránézett. Jól van, ülj a hátamra, mondta barátságosan Mirmur. Cincin elbúcsúzott a kis csacsitól, felkapaszkodott Mirmur hátára, s elmentek. A kis csacsi nagyon örült, hogy így végződött ez a dolog. Nézte őket, míg el nem tűntek az ajtó mögött. Elmosolyodott, és visszamászott a virágtartóra.
1: Amit most hallgatsz, az a
3: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, Mese Julinak. És akkor bejött az ablakon egy cserkesz. A gombja gesztenye. Juli eloltotta a villanyt, hogy jobban lássa. Mi csirkász cserkesz? Kérdezte. Cserkeszek, mondta a cserkesz. Mit cserkeszel? Lázrózsákat. Itt vannak az arcomon, nevetett Juli. Rózsamező, rózsatő, úgy elviszlek, mint a kő, szavalta a cserkesz. Jaj, ez jó pofa, örült Juli, csak éppen semmi értelme sincs. De rímel bímel, mondta a cserkesz, és közelebb jött. Nincs csak az orra is gesztenye. Az orrod gesztenye, mondta Juli. Az orrom gesztenye, a szemem mandula, énekelte a cserkesz. Talán mandulát akartál mondani. No jó, egyezett bele a cserkesz. Az orrom gesztenye, egyik szemem mandula, másik szemem mandula, a derekam mandulin. Mandolin, te buta, nevetett Juli. Akkor tehát, mondta újra a cserkesz, az orrom geszt... El nem mond újra, kiáltotta Juli. Tán az oldalat fúrja, háborgott a cserkesz. Újra fúrja, mondta Juli. Ezt mond gyorsan, emelte fel az ujját a cserkesz, az ujja bikmak. Az ujjad bikmak, mondta Juli, de a cserkesz nem tágított. Mond gyorsan, ismételte. Micsodát, hogy újra fúrja. Juli megpróbálta, nem ment, minduntalan az jött ki, úrja fújra. Mindig ilyeneket találsz ki, mérgelődött. Bocsánat, szégyenkezett a cserkesz, s hogy másra terelje a szót, megkérdezte, hogy van az egyeded-begyeded? Az egyedem-begyedem tengertáncol. Ki fújja neki? A rezes bandik a rezes bandája. Ki rombitál? A rokodil? Ámulok, bámulok, majd el nem kábulok, tekergette a nyakát a cserkesz. A nyaka nyárs. A nyakad nyárs, mondta Juli. Nyáron nyárs, ősszel csősz, télen fél tavasszal tapasszal. Így a cserkesz. Mondd el még egyszer, kérte Juli. A cserkesz egy darabig gondolkozott, aztán bevallotta. Elfelejtettem, fegyemre ejtettem. Talán dinnyédre ejtettem, javította Juli. Az már igaz, a cserkesz feje dinnye volt. Ám bátor, ennek ellenére, hűsködött a cserkesz, az a fontos, hogy ide találtam. Hogyan találtál ide? Hang után. Az orrodon kukorékolt egy szeplő. Nincs is az orromon szeplő, mérgelődött Juli. Hát akkor ki kukorékolt? Ez igaz, gondolkozott Juli. Ha nincs az orromon szeplő, akkor ki kukorékolt? No, várj, megnézem, mondta, megtapogatta az orrát, s boldogan fölkiáltott. Nicsak, van itt egy, itt kukorás, kukorékol. S a többi 1002, rossz májúskodott a cserkesz. Azok ámuldoznak, mert ilyen szemtelen cserkeszt még nem láttak. Mondtam már, kántálta a cserkesz, a szemem mandola. Mi a csucsor? Micsor? Csicsor? Nem csicsor, csucsor. Ezt nem értem, mondta a cserkesz. Én se, nézett rá Juli. Ennek mind a ketten nagyon megörültek. Mit csináltál mostanában? Kérdezte Juli. Uborkát egyeltem, őrséget kettőztem, dinnyét harmadoltam, főzsiványt négyeltem, ötöltem, hatoltam, erdőben heteltem, miattad nyolcultam, nem kilencedeztem, gonoszt tizedeltem. Hűha, mondta Juli. Azt nem hoztam, csóválta a fejét a cserkesz. Hát mit hoztál? Apádnak almavesszőt, Györgynek gyömbérgyökért, anyádnak fűzfaágat, hadd teremjen tercinákat.
2: Micinákat?
1: Ter. És nekem mit hoztál? Mesét. Hol van? Már odaadtam. Juli keresgélni kezdte maga körül a mesét, a cserkesz teli szájjal nevetett, aztán Juli is elnevette magát, hiszen ez volt a mese. Hát azért ennek nem sok értelme volt, kritizált Juli. Az igaz, mondta a cserkesz, de látszik belőle, hogy cserkeszlek. Én is cserkeszlek téged, cserkesz, mondta komolyan Juli. A cserkesz mosolygott, fénylettek a gesztenyéi, kiment az ablakon, vitte a lázrózsákat.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.

0: Különben az, hogy innen most szól ez a zene, az is egy csoda.
1: Legyen ma is remek napotok! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisem Brigitta. Vízen úszik mégsem kacsa, kalózoknak az a haza. Rajta zászló lengedez, ha jó, ha nem, így van ez. Mi az?
3: Ez nem más, mint a hajó.
1: Csukásmese Rádió.
4: Sziasztok, én Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornán vagyok műsorvezető, és bár egy ilyen komoly felnőttes helyen dolgozom, én is nagyon szeretem, hogyha mesét olvasnak nekem. Most pedig én készültem nektek egy nagyon kedves történettel. Hallgassátok csak! Göbölyös Attila, a mágikus koszorú. A kicsiny falu határában, ahol a mezők már virágba borultak, élt egy vidám kislány, Liza. Ő volt a legkíváncsibb és leglelkesebb gyerek a faluban, különösen akkor, amikor elérkezett a tavasz köszöntő ünnep ideje. Idén én fonok koszorút a tavasznak, jelentette ki, és barátaival együtt elindult a rétre. A mező tele volt frissen nyíló virágokkal. Kék ne felejts, százszor szép, ibolya és tavaszi hérics hintázott a szélben. Liza és a többiek lelkesen gyűjtögették a legszebb szálakat, hogy egy csodálatos koszorút készítsenek belőlük. Miközben Liza koszorúja egyre szebbé vált, hirtelen valami furcsát érzett. Ahogy az utolsó virágot is beledolgozta, a koszorú finoman megremegett a kezében, és halvány fény kezdte körbelengeni.
5: Nézzétek!
4: Kiáltotta. Ez a koszorú, mintha élne! A barátai először csak nevettek, de amikor Liza óvatosan a feje tetejére helyezte a virágdíszt, különös dolog történt. Egy lágy szellő suhant végig a réten, a fák lombja susogni kezdett, és a madarak vidám trillázásba kezdtek. Liza, nézd a fűszálakat! Suttogta az egyik barátja. A koszorú körül a föld zöldebbé vált, a virágok még szebben nyíltak, és mintha az egész rét életre kelt volna. Liza megérezte, hogy a koszorúnak varázsereje van. A tavasz valódi erejét hordozza.
6: Ez a természet ajándéka,
4: mondta egy öreg asszony, aki a közelből figyelte őket.
6: Aki tiszta szívvel fonja a tavasz koszorúját, annak megmutatja a világ valódi szépségét.
4: Liza és barátai meghatódtak. Tudták, hogy a koszorú nem csak egy dísz volt, hanem a természet és a tavasz iránti szeretetük jele. Azóta minden évben, amikor eljön a tavasz köszöntő ünnep, a falu gyerekei virágkoszorút vonnak, hogy ezzel tiszteljék meg az éledő természetet. És bár a mágikus koszorú titkát soha senki nem fejtette meg teljesen, a réten azóta is a legszebb virágok nyílnak, ahol Liza első koszorúja érintette a földet. A természet mindig viszonozza a szeretetet. Ha tiszta szívvel fordulunk felé, csodákkal ajándékoz meg bennünket.
1: Mesés reggelt! Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Zokni és Inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, pöttöm kis hallgatók, én Inkoz vagyok.
2: Én pedig Zokni. Ma a mikroműanyagról fog szó esni.
1: No de vajon mit is jelent ez a szó? Mikroműanyag.
2: Igazából iciri-piciri műanyagdarabokat, amit szemmel nem is látunk.
1: Pontosan. Amikor egy eldobott palack bomlásnak indul, ott keletkezik a mikroműanyag is. Sajnos már egyre több helyen fellelhető a természetben.
2: Ami bizony nem magától került oda.
1: Ezért is nagyon fontos, hogy ne szemeteljünk. A műanyag palackoknak a szelektív hulladékgyűjtőben van a helye.
2: Ráadásul tudjátok, hogy mennyi idő alatt tűnik el egy műanyag palack a természetben?
1: Ó, nagyon sok! Egy alma körülbelül 2 hónap alatt bomlik le. Viszont ez csak jó a természetnek, mert visszakerül a körforgásba. Viszont a műanyag palack... Műanyag palack...
2: A műanyag nem természetes anyag, így nem jó, ha visszakerül a körforgásba. Sőt, több száz év, mire eltűnik a föld színéről.
1: Aj, lehet akár 1000 is.
2: Ezért szokták mondani nektek otthon, az óvodában és az iskolában, hogy ne dobjátok csak úgy el a műanyag palackokat.
1: Mert nagyon káros a természetnek. Óvjuk együtt a bolygónkat és figyeljünk a környezetünkre.
2: Szóval, hol a helye a műanyag palackoknak, Inkoz?
1: Jaj, Zokni, hát hol máshol, mint a szelektív kukában!
2: Ennyi fért bele mára.
1: Hallgassatok minket nyitott fülekkel legközelebb is!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-piszek kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és búskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Új helyhez, új napirendhez és új arcokhoz kell hozzászokni. Rengeteg izgalmas felfedezni való vár a gyerekekre. A nyugodt ráérős nyári reggelek után ismét fontos lesz időben felkelni, felöltözni, fogat mosni, reggelizni, összepakolni, megtalálni a fél pár cipőt, vagy éppen azt a bizonyos kedvenc játékot, ami természetesen pont az elindulás előtt tűnik el. Augusztus 31-től szeptember 13-áig, minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó, ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Móra Ferenc, ropogós cseresznye. Aki elmeséli nektek, Ternovszky Béla. Láttatok-e már olyan gyereket, aki a cseresznyét nem szereti? Azért kérdezem, mert én még nem láttam, pedig én már sok mindent láttam életemben. Ha hiszitek, ha nem, én már olyan gyereket is láttam, aki nem fél a hideg víztől. Ha nem, még olyat nem láttam,

Azzal vigasztalt bennünket édesapánk. Az idén nem eszünk cseresznyét, cselédjeim. A piacra visszük, ami kicsit nekünk szánt az Isten. Kell az ára, iskolára, kenyérkére, új ruhára. Hanem azért ne búsuljatok, ha cseresznye nincsen, majd terem csicsóka, csípje meg a csóka. Mikor pedig annyi volt a cseresznye, hogy az ágat majd letörte, akkor így búsított bennünket édesapánk. Istennek hála, annyi az idén a cseresznye, hogy nem győzzük piacra hordani. Minden adjuk a szépit, de azért nem kell ám mindjárt az egereket itatni. Jut is, marad is. Amit a madár kivágott, mind a tietek lesz. Az a legédesebb, aminek a felét már megette a veréb, nincs annál különb cseresznye kóstoló a világon. Nem is igazság az, biggyeztettem el durcásan a számat. Mi nem igazság, hékám, kérdezte édesapánk. Az, hogy nekünk csak a hitványa marad a cseresznyének. Jaj, fiam, meghalt Mátyás király, oda az igazság, veregette meg édesapám nevetve a vállamat. Hanem azért másnap reggel mégis azzal ugrasztott ki bennünket az ágyból. Gyerekek, ki szereti a ropogós cseresznyét? Van a kert sarkában egy kis cseresznyefa, az idén termett először. Álmatokba se láttatok még olyan szépet, mint annak a termése, mind a tietek lehet az az egész fával. Nosza, úgy neki lódultam én a kertnek, hogy a nyomomba se hághatott a kisöcsém meg a kisugom. Alig bírt visszatéríteni édesapánk. Megállj, te kengyelfutó, várd meg a kis testvéreidet! Mikor a testvérkeim belekapaszkodtak a két karomba, édesapánk még azt kiáltotta utánam. 7 szem cseresznye van a fán, azon osztoztok meg 3-an. Te vagy a legöregebb, majd meglátom, milyen igazságot teszel, igazságos Mátyás. Édesapám azzal ment dolgára, mi pedig leszaladtunk a kert végibe. Messziről nevetett ránk a 7 szem cseresznye, ahogy a faláértünk, mindjárt leszakítottam belőlük 2-t. Először is a magam részét veszem ki, mert én vagyok a legnagyobb. Nem ettem én ahhoz fogható jót soha életemben, pedig én már tengeri herkentyűt is ettem. Meg nem állhattam, hogy még 2 szemet be ne kapjak a ropogós cseresznyéből. Az még jobban esett, mint az első 2. Megetted a részemet, pityeredett el az öcsikém, ahogy a cseresznyét ropogattam. Ennyi, erről egész megfeledkeztem. Se baj, mindjárt kitaláltam, hogy mivel vigasztaljam meg az öcsikémet, megsimogattam kerek orcáját, s megint bekaptam 2 szem cseresznyét. Ne sírj, Janikám, látod? Most már a Mariska részét is megettem, mégse sír, mert ő jó kislány. Janika eltátotta a száját erre a vigasztalásra, Mariska pedig epekedve nézte az utolsó szem cseresznyét, amelyik nevetve piroslott az ághegyen. Az volt a legszebb valamennyi közt. Tudjátok mi, gyerekek? Igaz-e, mindnyájunknak 2-2 szem cseresznye jutott? Ez az 1 szem hadd legyen az enyém, amiért a többit elosztottam köztetek. Ekkorra már nem piroslott az ághegyen a legszebb cseresznye. Úgy beropogtattam én azt, mintha soha ott se lett volna. De a kis testvéreim is úgy elgurultak mellőlem, mintha soha ott se lettek volna. Mire én is beértem, akkora már ők visszafelé jöttek, pirosra sírt szemmel. Jött velük édesapám is. No, te szépen elosztottad a cseresznyét. Pirosabb lettem a piros cseresznyénél, és hallgattam, mint a tyúk a búzában. Annál hangosabbra vette a szót édesapám. Nem szégyeled magad, hogy így kisemmiszted a kisebbeket? Hát ez az igazság. Hirtelen bátorságra kaptam, és megfeleltem az apámnak. Jaj, apám, meghalt Mátyás király, oda az igazság. Édesapám elmosolyodott, hanem azért mégis lemetszett egy suhogó vesszőt a fűzfa bokorról. Látod, azért sincs oda az igazság. Én is azt teszem veled, amit Mátyás király tett volna az ilyen szörnyen igazságos legénnyel. Mérek neked egy kis ropogós cseresznyét. Fűzfán termett ez a cseresznye, mégis ropogósabb volt, mint a másik. Azóta nem is szeretem a ropogós cseresznyét.

0: Örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
1: És hallottam, hogy beomták, hogy Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Dolgozik a maraló, sí, siklik, agyaló, dolgozik a maraló.

agyaló, sísiklik agyaló, sísiklik agyaló, sísiklik agyaló, sísiklik agyaló, sísiklik agyaló, sísiklik agyaló, sísiklik agyaló.

0: Sziasztok, én Kádár L. Gellért vagyok, én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Sziasztok, Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni, Nyulász Péter, Mi az, ami című könyvéből. Nagy autó, de csak ketten férnek el a fülkéjében, bezzeg hátul sok-sok tonna, mindenféle rápakolva. Mi az?
2: A teherautó vagy a kamion?
3: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A Grimm testvérek meséje. Terülj meg, asztalkám! Csacsi, rázd meg magad! Furkósbot, gyere elő! Aki elmondja nektek, Banner Géza. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény szabó. Annak három fia, meg egy árva kecskéje. Az egész família a kecske tején élt. Azért hát jól gondját viselték. Egy napon a legidősebb fiú hajtotta ki a temetőbe, mert ott igen dús volt a fiú. Este, mikor már hazamentek volna, megkérdezte a kecskétől. Jól laktál-e, kecske? És a kecske azt felelte. Jól laktam, mint a duda, nem kell nekem több dudva, meg. Akkor hát gyerünk haza, mondta a fiú. Hazahajtotta, bekötötte az ólba. No, kérdi a szabó, jól lakott-e a kecske? Ó, mondja a fiú, jól lakott, mint a duda, nem kell neki több dudva. Hanem a szabó mégis kiment az ólba, megsimogatta a kecskét és megkérdezte tőle. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte. Hely, de hogy is laktam, csak a port kapartam, füvet se haraptam, meg. Ejnye, megharagudott a szabó, szalad a házba, előveszi a fiát. Hát te hazug, te gézengúz, így lakott jól a kecske, hogy egy szál füvet sem evett. Mérgében lekapta a falról a rőföt, kiverte a fiát a házból. Jól van, másnap a második fiú hajtotta ki a kecskét a szőlősdombra, ahol gyönyörűséges volt a legelő, teleette magát a kecske. Hogy beesteledett, kérdi tőle a fiú. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte, jól laktam, mint a duda, nem kell nekem több dudva, meg. Akkor hát gyerünk haza, mondta a fiú. Hazahajtotta, bekötötte az ólba. Kérdi az apja, jól lakott-e a kecske? Ó, mondja a fiú, úgy jól lakott, mint a duda, nem kell neki már több dudva. Hanem a szabó mégis kiment az ólba, megsimogatta a kecskét, megkérdezte tőle. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte, hely, de hogy is laktam, csak a port kapartam, füvet se haraptam, meg. Ennyi Istentől elrugaszkodott kölyke, kiáltott nagy méreggel a szabó. Ilyen derék állatot koplaltatsz, te! Kapta a rőföt, jól megdorgálta a fiát. Már most a legkisebb fiún van a sor. No, ez jól akarta tartani a kecskét, kikereste a legsűrűbb bozótot, ahol a legszebbek voltak a bokrok, ott teleette magát a kecske. Este megkérdezte tőle, mielőtt hazahajtaná. Jól laktál-e, kecske? Feleli a kecske. Jól laktam, mint a duda, nem kell nekem több dudva, meg. No, gyerünk hát haza, mondta a fiú. Hazahajtotta, bekötötte az ólba. Kérdi a szabó. Jól lakott-e a kecske? Ó, mondja a fiú, úgy jól lakott, mint a duda, nem kell neki már több dudva. Hanem a szabó nem bízott a fiában, kiment az ólba, kérdezi a kecskét. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte, hely, de hogy is laktam, csak a port kapartam, füvet se haraptam, meg. Na, drága jó gyerekeim, vannak, dühöngött a szabó. Egyik semmire kellőbb, mint a másik. De fogadom, tovább nem tartotok bolondá. Neki esett a fiának, úgy kiporolta a nadrágját, hogy a fiú kiszökött az ablakon, és világgá futott. Most már egyedül maradt az öreg a kecskével. Reggel megyen az ólba, megsimogatja a kecskét, dédelgeti szép szavakkal. Gyere, drága kis kecském, majd elviszlek a legelőre, hadd lakjál jól egyszer életedben. Avval elvezette a dombok közé, ahol a legjobban szeretett a kecske legelni. Estére kelve megkérdezte tőle. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte, jól laktam, mint a duda, nem kell nekem több dudva, meg. No, akkor hát menjünk haza. Hazahajtotta, bekötözte az ólba, meg is simogatta. Most ugye jól laktál, szegény kecském, kérdezte még egyszer. Hát, a kecske azt mondja nagy mérgesen, hely, de hogy is laktam, csak a port kapartam, füvet se haraptam, meg. Ennyi. Csak hátra hőkölt a szabó, mikor ezt hallotta. Most már látta, hogy ok nélkül kergette el három fiát. Szörnyen mérgelődött a cudar kecskére. Várj csak, te hálátlan, kiáltotta. Elkergetlek, de ne hidd, hogy más becsületes szabó majd a házához fogad. Megjegyezlek, hogy mindenki lássa, micsoda cudar állat vagy. Avval nagy septiben előhozta a beretváját, beszappanozta a kecske fejét, slipsz-ropsz olyan simára borotválta, mint a tenyerem. Aztán elő a korbácsot, kiverte a kecskét az udvarból. Most hát egyedül maradt a szabó, és nagy szomorúság lepte meg. Szívesen visszavette volna már a fiait, de senki sem tudta, merre, hová lettek. Hát a legöregebb egy asztaloshoz állt be. Tanult szorgalmasan, és mikor kitelt az ideje, a mestere egy asztalkát ajándékozott neki. Nem volt azon semmi különös, a fája is közönséges fa volt, mégis volt egy fáintos jó tulajdonsága. Ha valaki elébe állt, és azt mondta, terülj meg asztalkám, hát szép fehér abrosz terítette le hirtelen az asztalkát, az abroszon tányér mellette kés, villa, kanál, aztán sültek meg, főttek, tészták, amennyi csak ráfért. De még egy nagy üveg vörösbor is, hogy a nyál is összefutott a szájában annak, aki az asztalkára pillantott. No, ez elég lesz egész életemre, gondolta a legény. Elindult, vándorolt országról országra, városról városra. Bezzeg nem törődött vele, jó konyhája van-e a vendéglősnek, vagy sem. Ha kedve szottyant, az erdőben vagy a mezőn ebédelt, maga elé állította az asztalkát, és mondta, terülj meg asztalkám! Henten ott volt minden, amit szeme szája kívánt. Végre eszébe jutott, hogy hazamegyen. Gondolta, azóta bizonyosan megenyhült már az apja haragja, meg aztán a terülj asztalkámmal csak nem fogja világgá kergetni. Ment, mendegélt hát hazafelé. Egy este betért egy vendégfogadóba. Sok vendége vett, ivott odabent, hívták, üljön közéjük, tartson velük, mert alig ha akad valami a konyhán. Köszönöm, felelte a legény, nem eszem el a kegyelmetek falatját, inkább legyenek mindnyájan az én vendégeim. Nevettek az emberek, azt itt egy tréfál, hanem a legény kiállította a középre az asztalkát, és azt mondta, terülj meg, asztalkám! Abban a pillanatban tele volt az asztalka minden jóval. A sok finom étel illata megcsiklandozta a vendégek orrát. Tessék, tessék, lássanak hozzá, kínálgatta a legény. A vendégek nem kérették magukat, neki láttak derekosan. Ettek ittak, amennyi beléjük fért, de az volt a csodálatos, hogy a tálak mégsem ürültek ki, akármennyit szedtek is belőlük. A kocsmáros az egyik sarokból nézte az asztalkát, a szíve is elakadt bámulatában. Ejha, ilyen szakács kellene nekem, gondolta magában. A legény sokáig mulatott a vendégekkel, késő éjszaka tért pihenőre, és a csoda asztalkát odaállította a fal mellé. Hanem a kocsmáros nem alhatott, mindig a csoda asztalra gondolt. Eszébe jutott, hogy van a padláson egy éppen ilyen asztalkája. Nagy septében lehozta, odaállította a fal mellé a csoda asztalka helyett. Reggel felébredt a legény, kifizette a kocsmárost, felvette a cókmókját és odébb állt. Észre sem vette, hogy az asztalkát kicserélték. Dél volt, mikor megérkezett az édesapja házába. Megőrült a szabó, kérdi a fiától, hát aztán mit tanultál, édesfiam? Asztalos lettem, édesapám, felelte a fiú. Szép mesterség, aztán mit szereztél a munkáddal? Én, apám, ezt az asztalkát le. Nézi a szabó az asztalkát, hümmöget, csóválja a fejét. No, szegény fiam, ebben ugyan nem sokra mégy. Ócska is, rozoga is, csúlya is. Azán nevetett a fiú, de ez csoda asztalám. Ha azt mondom neki, hogy terüljön meg, tüstént tele lesz a legfinomabb ételekkel, de még bor is van rajta egy nagy üveggel. Hívja meg édesapám a szomszédokat, rokonokat, hadd egyenek, igyanak kedvük szerint. Az én asztalkám mindet meghizlalja. Úgy tett a szabó, ahogy a fia mondta. Jöttek a vendégek, szomszédok, rokonok. Mikor mind együtt voltak, kiállítja a fiú a szoba közepére az asztalkát, mondja neki. Terülj meg, asztalkám! De bizaz meg sem rezzent, üres maradt, mint akármelyik közönséges asztal. Akkor vette észre a legény, hogy kicserélték az asztalkáját. Szégyelte magát szörnyen, mert így most mindenki hazugnak tartotta. Kikacagták a vendégek, és étlen szomjan mentek haza a vendégségből. A legény meg munkába állt egy asztalos mesternél, hogy legyen mit enniük. A második fiú Molnár mesterhez került, és ki is tanulta derekosan a mesterségét. Mikor kitelt az ideje és készült, hogy majd elindul világot látni, a mester azt mondta neki. No fiam, deréklegény voltál, szorgalmas, becsületes. Adok néked egy szamarat, de az nem olyan akármilyen szamárám. Nem kocsiba való, zsákokat sem hord. Mi haszna van hát? Ez, fiam, aranyszamár. Ha aláterítesz valami lepedőt, és azt mondod neki, Csacsi, rázd meg magad, hát úgy hull róla az aranytallér, mint a zápor eső. Ez már valami, mondta a legény. Elbúcsúzott a mestertől, elindult világot látni. Volt jó dolga, gondolhatjátok. Ha pénzre volt szüksége, ott volt a szamár, adott, amennyi kellett. Mindene volt a legénynek, mindenből a legdrágább és a legszebb. Végre eszébe jutott, hogy ideje volna már hazamenni öreg apjához. Ha az aranyszamárral állítok be, bizonyosan nem fog haragudni, gondolta magában, és útnak eredt. Hogyhogy nem, ő is éppen abban a vendéglőben szállt meg, ahol a bátyja asztalkáját ellopták. Vezeti a szamarát a vendéglő udvarára, jő elébe a vendéglő, és el akarja venni a szamarat, hogy majd beköti az istállóba. Hagyja csak, mondta a legény. Magam szoktam a szürkémről gondoskodni, mert szeretem tudni, jó helye, jó abrakja van-e. No, ez is szegény legény lehet, gondolta a kocsmáros, hanem bezzeg elbámult, mikor a legény aranypénzt csörgetett elő, és a legdrágább ételt, a legfinomabb bort rendelte. Szaladt a konyhába, szaladt a pincébe, vitte a legénynek a legfinomabb bort, a legdrágább ételeket. Mikor fizetésre került a sor, bizony nem sajnálta a krétát, dupla áron számított mindent. Ki sem futotta a legény zsebéből. Várjon egy kicsit, kocsmáros uram, mindjárt hozom a pénzt, mondta a legény. Vette az asztalkendőt, ment az istállóba. Ennyi, mi a csoda lehet az, gondolta a kocsmáros. Utána lopakodott, benézett az ajtó hasadékán. Hát, látja ám, hogy a vendég szamár alá teríti az asztalkendőt, aztán azt mondja neki, Csacsi, rázd meg magad, és abban a pillanatban hull az arany, mint a zápor eső. A terem búrájad. Ez aztán gyorsan veri a pénzt, gondolta a kocsmáros. Egy ilyen pénzes zacskónak én is hasznát látnám. A legény aztán megfizette a tartozását, és lefeküdt aludni. A kocsmáros meg titokban kicserélte az aranyszamarat egy közönséges csacsival. Másnap reggel tovább indult a legény, de nem vette észre, hogy más szamarat vezet. Déltájban megérkezett az apja házához. Örült az öreg szabó, hogy viszont láthatta a fiát. Kérdezi tőle. Hát te micsoda mesterséget tanultál, fiam? Én bizony Molnár lettem, édesapám. Hoztál-e valamit a házhoz? Csak egy szamarat. Ennyi. Az akad itthon is, bár inkább egy jó kecskét hoztál volna. Igen ám, de ez nem olyan akármilyen szamárám, mondja a fiú. Ez aranyszamár. Ha azt mondom neki, Csacsi, rázd meg magad, hát úgy hull róla az aranytallér, mint a zápor eső. Hívja meg édesapám a szomszédokat, rokonokat, mindnyájukat gazdag emberré teszem. Ez már aztán valami, mondta a szabó. Most már nem kell gyötrődnöm tűvel, cérnával. Futott tüstént, összecsődítette a rokonokat, jó szomszédokat. Mikor mindannyian együtt voltak, a Molnár legény kendőt terített a szoba közepére, bevezette a szamarat és ráállította a kendőre. No, most vigyázzanak, kentek, mondta, aztán rákiáltott a szamárra, Csacsi, rázd meg magad. Hát a Csacsi megrázta ugyan magát, hullott is valami a kendőre, de bizaz nem arany volt. Ja, nem minden szamár viszi olyan sokra. Elszontyolódott a Molnár legény, mert látta, hogy kicserélték a szamarát. Bocsánatot kért a vendégektől, akik épp olyan szegényen mentek el, mint ahogy jöttek. Mit volt mit tenni? Az öreg szabó nekiült újra a foltozásnak, a legény meg beszegődött egy Molnárhoz. No, a harmadik fiú esztergályosinas lett. Ez aztán művészi pálya. Azért neki kellett legtovább tanulnia, de a fivérei megírták levélben, hogyan jártak a vendéglőben csodálatos kincseikkel. Mikor az ő ideje is kitelt és vándorútra indult, a mester egy zsákkal ajándékozta meg, mert jól viselte magát. A zsákban egy furkós bot volt. Hát ez mire való? Kérdezte a legény. Csak nehezebbé teszi a zsákot, talán dobjuk ki inkább. Csak hadd maradjon benne, mondta a mester. Jó hasznát veheted még. Ha valaki bántani akar, csak kiásd el magad. Furkós bot, gyere elő! azon menten kiugrik a bot, úgy megtáncol az emberek hátán, hogy 8 napig nyomják utána az ágyat. Nem is hagyja abba, míg azt nem mondod, furkós bot, bújj be a zsákba. Megköszönte szépen a legény az ajándékot, vállára vetette a zsákot, és elindult, ment világot látni. Ha valaki bántani akarta, csak elkiáltotta magát. Furkos bot, gyere elő! Menten kiugrott a bot, kiporolta az emberek kabátját, nadrágját, még azt sem várta meg, hogy kibújjanak belőle. Így vándorolgatott a legény. Végre ő is hazafelé indult. Este volt, mikor ahhoz a vendéglőhöz ért, ahol testvéreit megcsalta a kocsmáros. A zsákját magával vitte az ivószobába, letette az asztalra, aztán elkezdett mesélni, mi mindent látott. Hát, mondta, van sok mindenféle csodálatos dolog. Beszéltek nekem holmi terülyasztalkáról, meg aranyszamárról, de az mind semmi. Olyan kincse, mint ez a zsák, nincsen senkinek. A kocsmáros hegyezte a füleit. Ugyan mi lehet a zsákban? Gyötörte a kíváncsiság. Bizonyosan tele van drága kövekkel. Törik, szakad, ezt még megszerzem magamnak, mert 3 az igazság, ez lesz a 3. kincsem. Mikor leszállt az éjszaka, a legény elnyújtózott a padon, a zsákot a feje alá tette, az volt a párnája. A kocsmáros csak ezt várta. Mikor azt gondolta, hogy a vendége már mélyen alszik, odasompolygott és kezdte kihúzni óvatosan a zsákot a feje alól. Hanem a legény nem aludt. Ő is várta a kocsmárost, és mikor éppen egy jót rántott a zsákon, elkiáltotta magát. Furkos bot, gyere elő! Rögtön kiugrott a bot, kezdte porolni a kocsmáros nadrágját. Üvöltött, ordított kínjában a kocsmáros, de mennél jobban ordított, annál szaporábban verte a hátán a bot a marsot hozzá. Végre leesett a lábáról az ember. Visszaadod-e a terülyasztalkát és az aranyszamarat, amiket elloptál a testvéreimtől? Kérdezte a legény. Ha vissza nem adod, újból kezdődik a tánc.
5: Visszaadom, nyöszörgött a kocsmáros. Csak parancsolt meg ennek az átkozott botnak, hogy hagyja már abba.
4: Jól van, megkegyelmezek, de vigyázz, mert ha csalni akarsz, megjárod velem. Avval elkiáltotta magát. Furkós bot, bújj be a zsákba. Másnap reggel hazaindult az esztergályos legény, vitte a terülyasztalkát az aranyszamár hátán. Megörült a szabó a legkisebb fiának, megkérdezte tőle. Te mit tanultál, édesfiam?
6: Én esztergályos lettem, édesapám.
4: Az már művészmesterség, mondta az apa. Aztán szereztél-e valamit, míg oda voltál?
6: Szereztem bizony, drága kincset szereztem, egy zsákot, benne egy furkós botot.
5: Mit te, furkós botot?
4: Kiáltotta a szabó.
5: No, azt érdemes volt hazahozni, hiszen azt vághatsz akármelyik fáról.
4: De nem ilyet, édesapám. Ha azt mondom neki, furkós bot, gyere elő, kiugrik a zsákból, és megtáncoltatja azt, akivel meggyűlt a bajom.
6: Látja, kigyelmed? Ebben szereztem vissza a terülyasztalkát, meg az aranyszamarat, amiket a tolvaj kocsmáros ellopott a bátyáimtól. Hívja csak haza kigyelmed őket, hívja meg a rokonokat, jó szomszédokat is, megvendégelem mindnyájukat, és megtöltöm a zsebüket arannyal.
4: Az öreg szabó csóválta a fejét, nem igen bízott a dologban, de azért elment, összehívta a rokonságot, meg a szomszédokat.
6: Mikor mind együtt voltak, az esztergályos legény leterített egy lepedőt a szoba közepére, bevezette az aranyszamarat, aztán azt mondta a bátyjának.
4: Beszélj vele, kedves bátyám! Rákiált a Molnár legény a szamárra. Csacsi, rázd meg magad!
6: Hát, egyszeribe húlt-húlt az aranytallér, mint a záporeső, meg sem állt, míg mindenkinek tele nem lett a zsebe.
4: Akkor az asztalkát hozta be a legény, letette a szoba közepére, és mondja a bátyjának.
6: No, kedves bátyám, szólj csak neki!
4: Rákiált az asztalos legény az asztalra.
5: Terülj meg, asztalkám!
4: Azon menten tele lett az asztalka a legfinomabb ételekkel, de még piros bor is volt egy üveggel. Csaptak olyan lakomát, amilyent még álmodni sem álmodott az öreg szabó soha. Most már csak ugyan vége volt a nyomorúságnak. Sutba vágta az öreg a tűt, cérnát, rőföt, vasalót, és boldogan, nagy urasan éldegélt 3 fiával. Hát a kecskével mi történt vajon? Elmondom azt is szép sorjában. Szégyelte magát a kecske nagyon, hogy csupa kopasz volt a feje. Hogy senki ne láthassa, bebújt a róka lyukba. Jön haza a róka, bújna be a lyukba, hát 2 nagy szem villog felé a sötétből. Hely, megijedt szörnyen. A hideg is majd kirázta, elfutott, még vissza sem nézett. Találkozik a medvével, kérdi tőle a medve.
5: Mi bajod van, róka komám? Hová futsz a világba?
4: Jaj, mondja a róka, valami szörnyű fenevad ül a lyukamban, a szeme úgy villog, mint a parázs.
5: No, majd elkergetem én, csak gyere velem.
6: ajánkozott a medve. El is mentek. Benézett a medve a lyukba. Megijedt ő is a nagy, villogó szemektől. Megfordult, elinalt, vissza sem nézett. Találkoznak a méhecskével. Látja a méhecske, hogy a medve nagyon meg van rökönyödve. Mi baj van, medvekoma? Kérdezi tőle.
4: Jaj, mondja a medve. Valami szörnyű fenevadül a róka lyukában, olyan a szeme, mint az izzó parázs.
6: No, felelte a méhecske. Látod, medvekoma? Én csak kis féreg vagyok, mégis kiűzöm onnan azt a fenevadat.
4: Visszamentek a rókajukhoz, a méhecske berepült, rászállt a kecske kopasz fejére, megszúrta a fullánkjával.
6: Hey! Ugrott a kecske.
7: Meg-meg!
6: Kiszaladt a lyukból, világgá futott. Talán még ma is fut, ha meg nem állt azóta. Aki nem hiszi, járjon utána.
3: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sugársmese Rádió. Tudjátok, hogy a nyárnak nem csak hangjai és illatai vannak, hanem ízei is? Nyáron sok finomság kerül az asztalra. Talán azért, mert a napsütés és a jókedv is ott van minden falatban. Ott van például a görög dinnye. Jó hidegen a legfinomabb. Egy forró napon pedig igazi frissítő. A barack édes és zamatos. A cseresznye roppan, a málna apró piros szemei lédúsak. Szeretitek a nyári gyümölcsöket? Nektek melyik a kedvencetek? A kertben ilyenkor friss a paprika, ropogós az uborka, és a paradicsom olyan, mintha éppen most szedték volna le. A strandokon és a vízpartokon más finomságok várnak ránk. Sok helyen lehet lángost kapni, illatozik a főtt kukorica, és gyakran sorál a fagylaltosnál is. Egy gombóc fagyi a melegben mindig jól esik. És persze ott vannak a családi kedvencek, a palacsinta, a gyümölcsleves, vagy egy nagy tányér gyümölcsös sütemény. A nyárban az a legszebb, hogy sokszor együtt eszünk a kertben, a fűben ülve, egy fa árnyékában. És van valami érdekes is. Sokszor évekkel később is eszünkbe jut egy-egy nyári íz. Nem csak a tányérok telnek meg finomságokkal, hanem a szívünk is vidám pillanatokkal. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Csukibukik, István bácsi vagyok, a mesepóstás. Most én mesélek nektek. Humor utca 33. Írta Fecske László. Élt egyszer egy fiatalember, aki egész életében bohóc szeretett volna lenni. A humorát sokan díjazták, ám a bohóc iskolába sohasem kapott felvételi lehetőséget. 30 éves volt, amikor elhatározta, hogy már pedig ő akkor is az emberek nevettetésének szenteli az életét. Elnevezte magát Bonifácnak, s az addig összekuporgatott pénzéből építetett egy hatalmas házat, amelynek kívül és belül is minden fala más-más színű volt. Ezeket telepingálta különleges, vicces rajzokkal. Arra gondolt, hogyha fellépni sehol sincs lehetősége, majd ebben a házban, amelynek színház terme is volt, fellép és megnevettet mindenkit, aki csak betér hozzá. Telt múlt az idő, de alig-alig jöttek az emberek. Az a kevés vendég, aki betévedt Bonifáchoz, persze majd hanyatt esett a nevetéstől. De hiába próbálták terjeszteni Bonifác nevetéssel gyógyító házának hírét, a várva várt érdeklődés elmaradt. Bonifácnak majd megszakadt a szíve bánatában. Jaj, hová lett az emberek humorérzéke? Nem szeretnek már nevetni? Nem is vagyok vicces? Ezek a gondolatok kavarogtak a fejében. Egy nap egy öreg úr sétált el a színes emeletes ház előtt. A szemével végigpásztázta a falon lévő grafikákat, s hangosan felnevetett. Bonifác villámgyorsan szaladt ki a bejárati ajtóhoz a nagy kacagás hallatán.
2: Gyere, ez az tehát nem mindennapi házikó, mondta az öreg úr. Na látja, itt szívesen ellaknék. Épp most keresek magamnak egy kellemes hangulatú nyugdíjas otthont, ahol megfelelő ellátást is kapok. Már 3-at is végigjártam, de az ápolók mind túl komolyak. Mintha udvariaságból nem nevetnének. Azt hiszik, hogyha az ember megöregszik, a humorát is elveszti, pedig nem így van.
1: Bonifác elmosolyodott. Úgy érezte, hogy rokon lélekre talált az öreg úr személyében. Azonnal behívta a házába, és körbevezette. Az idős úrnak minden tekintetben megtetszett a ház, és gyors készfogást követően megállapodtak Bonifáccal abban, hogy ő is ide költözik. Bonifác házának híre egyre csak terjedt. főként az idősebbek körében. Jöttek is a vendégek, akik hamarosan lakók lettek az épületben. Még bővíteni is kellett a rezidenciát, amelynek egy részét Bonifác idősek otthonává alakította, de nem is akármilyen otthonná. A házban ugyanis megkövetelték a jó kedvet és a nevetést, amellyel a tulajdonos sokakat meggyógyított. Ide aztán jöhettek a vidámságra jó kedvre vágyó emberek, akiket a szürke mindennapok eléggé leterheltek. Hamarosan Bonifác háza lett a környék leghíresebb intézménye, ahová mindenki boldogan lépett be, s még boldogabban távozott. A derű még a szomszédos lakók között is elterjedt, s Bonifác kérésére az utcát, amelyet egyébként addig Szomorkány utcának hívtak, átkeresztelték Humor utcára. Bonifác álma beteljesedett, hiszen ő lett a legismertebb nevettető az egész világon, aki nemes tevékenységével sokak szívébe belopta magát.
0: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Folyó vízzel, szappannal megmosom a praclimat, makar.

hajtom. Na, hát akkor ismételjük át, tehát kell először is egy kis szappan, kell egy kis folyóvíz, és akkor felhabosítjuk, és jó alaposan!

0: elhajtom. Na most már jó, megmostuk a kezünket, akkor egy száraz törölközővel szépen megtöröljük. Hú, így.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
1: Szerbusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, én mesélek most nektek. Václav Csnörtek, moha és páfrány. Végtelen mese moháról és páfrányról. Egyszer télen azt mondja páfrány: te moha, kedvem támadt egy kis áfonyára. Moha kinyitotta az ablakot, kint a tisztáson térdig ért a hó a szarvasoknak, és csak úgy csilingelt a fagy. Csak hogy nekem akkor is kedvem támadt egy kis áfonyára, hajtogatta páfrány, és már indult is a fészerbe szerszámért, hogy kiásson egy kis áfonyát a hó alól. Moha közölte, hogy megvárja a házikóban. Kisvártatva valaki halkan kopogtatott az ajtón. Megint rossz fát tettél a tűzre, ugye, páfrány? Egyezte meg Moha. Ekkor megdöndült az ajtó. Nyisd ki már! Nyisd már ki! Megfagyok! A házikóba berontott a sűn. Mögötte ballagott páfrány. Moha, én nem tehetek semmiről. Nem tehet róla! Gurjantott mérgesen a sűn. Áfonyát ásott a tisztáson, és széttúrta a kunyhómat, amit télire építettem. Páfrány is kezdte elveszíteni a türelmét. Miféle kunyhó? Egy kupac lehullott falevél. A sűn dobbantott, csak úgy potyogott a kéményből a törmelék. De meleget adott! Most már nálatok kell töltenem a telet. Oda kocogott az apró kemencéhez, a tüskéit meresztette, mindenhol útban volt. Megfizetünk, páfrány, az áfonyás kedvedért, bólintott Moha. A sűn nem sokáig maradt csöndben. Akkorát dobbantott, hogy megrezzentek az ablakok. Ha engem valaki télen felver, azonnal farkas éhes leszek. Adjatok enni! Moha egy fazék kását dugott a sűn orra alá, nehogy összedőljön a fatönkházikó a sűn harmadik dobbantásától. A sűn megszagolta, és akkorát fújt, hogy majdnem kifújta a kását a fazékból.
2: Főtt ételt nem eszek!
1: Páfrány egy marék szárított gyümölcsöt rakott elé. De hogy ő nem eszik szárított gyümölcsöt, szóval nem ízlett neki semmi. Páfrány csak tűrte, de Moha már a homlokát bökötte a mutató ujjával.
2: Itt van, páfrány, az ásó. Én viszem a lapátot. Kiásunk a sűnnek egy kis áfonyát a hó alól.
3: Azt szeretem, csettintett a sűn.
1: A kemencénél melegedett, hogy ő majd ott vár. Moha és páfrány kimentek az írtásra és körülnéztek, hol lehetne legjobban neki látni az áfonya ásásnak. Így jutottak el egy akkora hóbuckáig, ami Moha válláig ért.
2: Ne itt, ugrott páfrány, sűn alszik alatta. De bizony, itt.
1: Esett neki a hóbuckának Moha. Alig lapátolt hármat, előgurult alóla egy sűn.
3: Összedöntötted a kunyhómat? Hát akkor én most odaköltözöm hozzátok, jelentette ki.
1: A sűn Moha nyomába eredt, és szépen elmasíroztak a fatönkházikóhoz. Páfrány, Moha, meg a sűn.
2: Ha én az előbb bolondul viselkedtem, most éppen összeillünk. Egy sűn volt nálunk, most kettő lesz, duruzsolt a páfrány Mohának.
1: Moha egy szót sem szólt, csak amikor a fatönkházikóhoz értek, akkor fordult a sűnhöz.
2: Várj meg itt minket. Kitakarítjuk egy kicsit a szobát, hogy jól érezd magad nálunk.
3: Siessetek, kezd fújni a szél,
1: mordult rájuk a sűn, és letelepedett a küszöb elé. Akkor Moha és páfrány már bent voltak a szobában. A kemence mellett megszólalt az első sűn.
3: Na, hozzátok az áfonyát!
2: De ha egyszer az a másik már összeszedte,
1: vonta meg a vállát Moha.
3: Melyik másik?
1: Fújtatott a sűn.
2: Hát amelyik kint van a ház előtt, felelte megint könnyedén Moha.
3: És mire vár? Dobbantott a sűn.
2: Hogy odaengedd a kemencéhez, válaszolta Moha.
3: Vagy úgy, kurjantott a sűn.
1: Moha kinyitotta az ajtót, és kiszólt a másik sűnnek.
2: Már van itt valaki, és azt mondja, hogy esze ágában sincs megmoccanni.
1: A két sűn egymásra nézett, és úgy egymásnak estek, hogy röpködött a hó körülöttük. Akkora dulakodás lett, hogy az irtástól az erdőig kergették egymást. Aztán Moha mutató ujjával megbökte a homlokát.
2: Nagyon agyafurtnak kell lenni. Most láthattad, hogyan kell sünt sünnel elzavarni. Csak hogy én még mindig rettenetesen vágyom egy kis áfonyára,
1: bökte ki Páfrány, és minden kezdődött előről.
4: Csukás Mese Rádió.
5: Találós kérdés.
6: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy kerti rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy szereti a vizet, és szeret adni is belőle. Van egy füle, meg néha hosszú csöve a végén apró lyukakkal. Ha megtöltöd, nehéz lesz, és a segítségével a virágok, növények boldogan isszák a vizet. Kicsi kertészek kedvenc eszköze. Mi lehet ez? Persze, a locsolókanna. Én imádok a kertben segíteni és meglocsolni a virágokat. Mi otthon nagyjából heti kétszer adunk a növényeinknek vizet, és mindig meghálálják azzal, hogy szép virágokat hoznak, mi meg gyönyörködünk bennük. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
4: Csukás Mese Rádió.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

a farkas, a róka, a varjú meg a nyúl. Régen a farkas, a róka és a nyúl barátsága messze földön híres volt.

az ugrást mégis elhibázta, és beleesett a verembe. Ekkor maga biztosan így szólt a nyúl. Habár kurta a farkam és a fülem, a lábam mégis nagy, csak figyeljetek, s átugram egy perc alatt. Neki futott a nyúl, majd izmos lábaival akkorát ugrott, hogy könnyedén átjutott az árkon. De ahelyett, hogy maradt volna társainak segíteni, kuncogva eltűnt a fák sűrűjében. Utolsónak a farkas következett. Hosszú a lábam, farkam, de még a fülem is. Nézd csak, rókakoma, átjutok én is. Ám a farkasnak sem ment jól a távolugrás, és ő is a gödörben találta magát. Próbáltak kimászni mind a ketten, de az árok fala magas volt, és ott rekedtek. A ravaszdi róka azonban gyorsan kieszelt egy tervet. Farkaskomám, majd én a válladra állok, s úgy könnyen kimászhatok. Te pedig csak várj meg itt, míg hozok segítséget. Így is tettek. S kisvártatva a róka már a verem széléről integetett nevetve a farkasnak. Aztán sarkon fordult és elszaladt. A farkas pedig magára maradt. Ott ült egyedül a gödör alján a pórul járt ordas, s hangosan kesergett saját együgyűségén, hogy milyen könnyen besétált a róka csapdájába. Ám egyszer csak hangos károgásra lett figyelmes. Egy varjú szállt el felette. A farkas gondolt egyet, s hangosan felkiáltott. Bár csak én is tudnék olyan magasan s légiesen szállni. A varjú, mikor meghallotta a farkas beszédét, leszállt mellé. Igen? Szóval szeretnél megtanulni repülni? Kérdezte a holló. Úgy ám, bólogatott a farkas. Rendben van, megtanítalak. Fogd meg erősen a farktollam, s majd a levegőben elmagyarázom, mit kell tenned. S már fel is röppent a varjú a farkába kapaszkodott farkassal. A farkasnak fülig ért a szája, úgy örült, hogy megmenekült végre a veremből. Már repültek egy ideje, mikor a varjú megkérdezte. No, komám, látod még a földet? Látom bizony, felelte a farkas. Feljebb repült hát a madár, s kisvártatva újra megkérdezte. No, komám, látod még a földet? Látom bizony, felelte ismét az ordas. Még feljebb repült a madár. Már majdnem a felhők között szálltak, mikor újra megkérdezte. No, komám, látod még a földet? Dehogy látom, felelte most kissé rémült hangon a farkas. Hiszen akkor már tudsz repülni. Engedd csak el a farkam, hogy egyedül is kipróbálhassd, biztatta a varjú. Az ostoba farkas pedig elengedte a madár tollát, a varjú pedig jó ízűen felnevetett, mikor a farkas zuhanni kezdett. Csak zuhant, zuhant lefele, s közben össze-vissza kapálózott a levegőben. De az ugyan nem ért már semmit. Ahogy közelített a föld fele, hirtelen meglátta, hogy egy kivágott fa tuskója terül el éppen alatta. Oda kiáltott neki. Szaladj, fuss onnan, mentsd az életed! De a tuskó gyökerei mélyen a földben eredtek, így mozdulni nem tudott. S a farkas éppen a kemény tuskó közepébe esett. Fájlalta az ordas a fején a púpot, de legalább a gödörből kijutott.

Csukás Mese Rádió. Azt tudtad, hogy az együttérzés az egyik legkedvesebb magyar szavunk? Ez azt jelenti, hogy észrevesszük, ha valaki nehéz helyzetben van, és át

0: tudjuk érezni az ő helyzetét. Bele tudjuk képzelni magunkat az ő helyzetébe. Ez a beleérző képesség kisgyerekkorunktól fejlődik bennünk. Akiben nagy az együttérzés a másik iránt, annak az embernek magas az érzelmi intelligenciája. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Milyen kutya van a vízben?
2: Hát, vízikutya.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, ma összevesztem Pankával. De ő volt a hibás, mert azt állította, hogy sokkal gyorsabban tud futni, mint én. Nem hagytam ám magam, mondtam neki, hogy versenyezzünk. Sajnos benne a teremben nem volt valami sok hely, és véletlenül nekimentünk a kockavárnak, amit a lányok építettek. Az óvónéni le is szidott minket. Azóta nem szólunk egymáshoz.
3: Hát gyerekek, az egyik 19, a másik egy hiá 20.
2: Ez mit jelent?
3: Azt, hogy egyikőtök sem jobb a másiknál. Nem érdemes ezen összeveszni. És, ha jól tudom, futóversenyt sem a teremben szokás rendezni. Inkább örüljetek annak, hogy mind a ketten nagyon ügyesek vagytok.
2: Igazad van. Holnap viszek neki a kedvenc csokimból.
3: Milyen jó szívű vagy. Biztosan nagyon fog majd örülni neki. Büszke vagyok rád.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok gyerekek! Vargáné Rejter Judit vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő című pályázatának külön díjasa. Ma egy mesét hoztam nektek, aminek címe Sűntóni. Egyszer volt, hol nem volt, valahol a nagyvilágban élt egy sűncsalád. Alig múlt el 3 éves a kis Sűntóni, anyukájával és apukájával hosszú útra indultak, és végül meseerdő közepén telepedtek le, és rendezték be új otthonukat. Sűnpapa és sűnmama napokig rakosgatta a leveleket, hogy ősszel mindhárman kényelmesen hajthassák álomra a fejüket. Ez idő alatt Tóni gyakran járt el a közeli játszótérre, de leginkább csak maga játszott. Nem szólt senkihez, nem kereste a társaságot, csak csendben leste szeme sarkából a többieket. Egy szép napon, ahogy éppen a homokban játszott, egy labda gurult oda hozzá, majd kis idő múlva egy nyuszi futott felé. Tóni a labdát nézte, amikor a nyuszi megszólította. Szia, Ferdi vagyok. Te ki vagy? Sűntóni megszeppent. Most mit csináljak? Gondolta. Valamit csak mondanom kell. A nyuszira emelte tekintetét, és ő is bemutatkozott. Ich bin Tóni. Nem jössz velünk játszani? Kérdezte Ferdi. Erre aztán már tényleg nem tudta a kis Tóni, hogy mit is válaszoljon. Ezért azt gondolva, hogy biztos a labdáért jött, inkább szó nélkül megfogta és visszaadta azt a nyuszinak. Ferdi kicsit értetlenül nézte Tónit, de vállat vont és visszament a többiekhez játszani. Tóni szomorúan nézett utána. Másnap a kis Sűn újra kiment a játszótérre, ahol egy csapat már vidáman játszott. Leült a fűbe, és messziről nézte, ahogyan a többiek jókedvűen labdáznak, nevetnek, és jól láthatóan nagyon jól szórakoznak. Ferdi, aki szintén a csapatban volt, megpillantotta a kis Sűnt, és nagyot intve oda kiáltott hozzá. Gyere játszani, ich bin Tóni! A kis Tóni megörült a hívó mozdulatnak, és odaszaladt a többiekhez. A szíve vadul kalapált az izgatottságtól. Kidobót játszunk. Te erre a térfélre állsz. Ha repül feléd a labda, vagy kerüld el, vagy fogd meg, és próbálj kidobni valakit. Ha eltalál a labda, kiesel, mondta Brumi, a kis medvebocs. Tóni igyekezett figyelni, de nem igazán értette, hogy mit kell csinálni. Azt látta, hogy hova kell állni. Odaállt hát, és próbált bekapcsolódni a játékba. Az első dobásnál azonban a labda Tóni tüskéjére esett, és kijukadt.
5: Jaj, ich bin Tóni, de ügyetlen vagy, miért nem fogtad meg?
4: Kiáltottak fel egyszerre a kis pajtások. Tóni látta, hogy bajt csinált, és próbált magyarázkodni, de csak ennyit tudott mondani lesütött szemmel.
5: Entschuldigung.
4: Ekkor ért oda nyuszi mama, Ferdi anyukája. Mi a baj, gyerekek? Kérdezte.
5: Az, mami, hogy ich bin Tóni kiukasztotta a labdánkat, és...
4: Ekkor nyuszi mama félbeszakította a gyermekét. Ich bin Tóni? Nézett furcsán.
5: Igen, ő itt Ich bin Tóni, mutatott Ferdi Tónira. Mindig egyedül üldögél és nem beszél, és ide hívtuk, hogy játszon velünk, és tessék!
4: Mutatott a leeresztett labdára Ferdi.
5: Nem is akar játszani, meg se akarta fogni a labdát, pedig elmondtuk, hogy mi a játékszabály.
4: Nyuszi mama odament a lehajtott fejű kissünhöz. Finoman megsimította a buksiját, és így szólt. Semmi baj, nézd rám! Tóni felemelte tekintetét, és elmorzsolta az arcán legördülő könycseppet. Szia, én Teri vagyok. Téged hogy hívnak?
5: Ich bin Tóni,
4: válaszolt elcsukló hangon a süni. Nyuszi mama megértette, miért olyan szótlan a kissün. Gyermekéhez fordult. Tóni német, ezért beszél keveset, és ezért nem értette meg, hogy mit kell csinálnia a labdával.
5: Német? Kérdezték a gyerekek egyszerre. És az fáj, és ettől nem tud rendesen beszélni.
4: Nyuszi mama elmosolyodott.
5: Tóni tud beszélni, csak nem azon a nyelven, amelyiken ti. Próbáljátok neki úgy elmagyarázni a szabályokat, hogy megértse. Mutassátok meg neki, hogy mit kell csinálnia. Ha sokat beszéltek hozzá, és mindig mutatjátok is, hogy miről beszéltek, előbb-utóbb megérti, sőt, meg is tanulja a nyelvünket.
4: A gyerekek csendben hallgattak, majd egy kis idő után Ferdi szólalt meg értetlenkedve.
5: Nem is az a neve, hogy Ich bin Tóni?
6: Nem, mosolyogta Nyuszi mama. A neve Tóni.
4: Ők így mutatkoznak be.
6: Ich bin Tóni, azt jelenti Tóni vagyok. Értitek már?
4: Na gyertek ide mindnyájan, és mutatkozzatok be Tóninak az ő nyelvén.
6: Ich bin Teri, kezdte Nyuszi mama, és a kezét nyújtotta a kis sün felé. Tóninak mosolyra húzódott a szája, és boldogan fogott kezet Ferdi mamájával. Ezután sorra odaálltak a többiek is.
5: Ich bin Ferdi.
7: Ich bin Brumcsi.
8: Ich bin Breki.
9: Ich bin Röfi.
4: Sün Tóni a meghatottságtól csak ennyit tudott mondani.
6: Danke schön.
4: Ettől a naptól kezdve Sün Tóni igazán otthon érezte magát meseerdő közepén az új barátaival. Sokat tanultak egymástól és egymásról, és ma már együtt énekelnek.

0: tých.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Rég úgy képzeltem a folyiskolát,

0: Sziasztok gyerekek, én Berettyán Nándor vagyok, és most Csukás István Pompom újabb meséi nyomán Torzomborz kalapevő című meséjét fogom olvasni. Pompom ült az ágon, fészkelődött, izgett, mozgott és ugrált. Hintázni akart, de az ág nem mozgott és nem hintázott, mivel nem jött a szellő, ami megmozgassa. Szélcsend van, dünnyögött Pompom. Nem jön semmi szellő. Nem baj, majd moccanatlan várok. Picúr biztosan jön. Abban teljesen biztos vagyok. Nem is csalódott. Picúr lépkedett arra szép lassan. Feltűnően szépen, és feltűnően lassan. Szia, Picúr! Veled mehetek? Velem jöhetsz, de van egy kívánságom. Ki vele? Harsogta Pompom. Látatlanban teljesítem. Az a kívánságom, hogy így szépen féloldalt ülj a fejemre, mintha kalap lennél. Most olyan kalapos idő van. És nekem még sose volt kalapom. Pompom lelkesen hadarta, egyáltalán nem csodálkozott a különös kívánságon. Jó, majd féloldalt ülök. Azt mondod, hogy még sosem volt kalapod. És milyen kalapod nem volt még sosem? Vagyis milyen kalapod szeretnél? Téli kalapot, nyári kalapot, köcsök kalapot, pörge kalapot, vadász kalapot, szombrérót vagy cilindert? Picúr mosolyogva válaszolt. Szeretnék egy nyári kalapot. Pompom átalakult nyári kalappá, és féloldalasan Picúr fejére ült. Parancsolj, már meg is van. Eredeti nyári. Picúr megtapogatta a nyári kalapját, illetve Pompomot, aki teljesen olyan volt, mint egy igazi nyári kalap. Van egy gyönyörű nyári kalapom, pom, pom, pompás szép új kalapom, pom, pom. Pompom is elégedetten illegett, mint egy valódi nyári kalap. Büszkén csücsült Picúr fején. Ám egyszer csak megmerevedett, megborzongott, és riadtan és rémülten így suttogott. Jaj, nekem, milyen ostoba, kelekótya, szeleburdi és eszetlen vagyok. Jaj, jaj, jaj. Picúr értetlenül hallgatta a jajveszékelést. Mit jajgatsz? Most kalap vagy. A kalapok nem szoktak jajgatni.
1: Hát, éppen ez az, nyöszörgött Pompom. Ha eltűnnék, ha valaki eltüntetne, azonnal értesítsd a rendőrséget, a tűzoltóságot, a vörös keresztet.
0: Picúr csodálkozva nézett, nem nagyon értette, hogy mi a baj. Mi ez a riadalom? Értesítem, de mi a baj? És miért remegsz? A kalapok nem szoktak remegni. Pompom az utca végére mutatott, remegve.
1: Ott van, miatt a jajgatok, meg remegek.
0: Mi van ott?
1: Torzomborz kalapevő! Most fald be egy kalapot, láttad? A saját szemeddel láthattad, hogy micsoda étvágya van. Jaj, nekem, te atyaisten, még képes, és engem is kalapnak néz. Mi lesz, ha engem is kalapnak néz?
0: Picúr odanézett, és látta, hogy egy nagy torzomborz valami lekapta egy kopasz fejéről a kalapot, és megette.
1: Változz át, gyorsan változz át, sürgette Pompomot. Legyél nyaksál.
0: Remélem, sálat nem eszik. Pompom gyorsan átváltozott nyaksállá, s Picúr nyakába simult.
1: Én is remélem, hogy sálat nem eszik.
0: És a kalapokat miért eszi? Kérdezte Picúr.
1: Mindjárt elmesélem, csak előbb húzódjunk a fa mögé. Biztos, ami biztos. Hát, ha még emlékszik, hogy az előbb kalap voltam.
0: A fa mögé húzódtak, Pompom kicsit megnyugodott, nagy levegőt vett, és mesélt. Torzomborz kalapevő valamikor egy kalap volt. Vagy legalábbis annak készült. Vagyis egy kalapos műhelyben kezdődött az egész. A kalapos mester éppen egy új kalapot készített, fürgén szabta, vágta és formázta.
1: Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behajtjuk, hop-hop.
0: A kalapos inas egy nagy seprűvel seperte a műhelyt. Csapkodta a port egyenest a kalapos orra alá. A kalapos mérgesen tüsszögött.
2: Arrébb söpört, te tapsifülű, te két balkezes! Nem kapok levegőt!
0: A kalapos inas morogva a sarokba ment, a kalapos folytatta a munkát.
1: Levágjuk, nyisz-nyisz, behajtjuk, hop-hop,
2: Itt van az ujjamban az egész. Nincs nagyobb kalapos nálam. Nyisz-nyisz, hop-hop. Ez már nem is kalap, hanem egy kalapköltemény. Ez már olyan tökéletes, hogy nem is bírom folytatni.
0: Hol vagy te, rossz csont? Te inasok szégyene. Én most átugrom a vendéglőbe. Kicsit megöblögetem a torkom, kimosom a port. Most se perte, tapsifülű. Most porolj, te szörgombóc.
2: Alig, hogy elment a kalapos, az inas eldobta a seprűt, fogta az ollót, és a készülő kalaphoz ment, vigyorogva.
1: Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behorpasztjuk, hop-hop. Itt van a kis ujjamban az egész. Ez már nem is kalap, hanem egy kalap versike.
2: Az új kalap rémesen nézett ki az átalakítás után. A többi kalap nevetett, hahotázott, bruhaházott a polcon.
1: Nézd a kajlát!
0: Kiáll a szőre!
1: Nézd a csámpást!
0: Lelóg a karimája! Te világcsúfja!
1: Te torzomborz!
2: A torzomborz új kalap mérgesen morgott, dühösen vicsorgott.
0: Ti kiglancolt nyavajások!
2: A kalapos visszajött, és azt hitte, hogy nem lát jól. Nagyokat pislogott, és amikor jól látott, égtelen dühös lett.
1: Mi csináltál, te gézengúz? Hát ez meg mi a ménkű? Mi a nyavaja ez a csámpás torzomborz?
0: Ki vele a szemétdombra? Ne is lássalak, te kalapok szégyene!
2: És kidobta a kalapot a kukába. A torzomborz kalap szörnyű bosszút fogadott, amiért kinevették és kidobták.
0: Nem vagyok jó kalapnak? Akkor jó leszek. Kalappusztítónak! Akkor minden kalapot megeszek. Mindet befalom, mindet szétrágom, mindet összemorzsolom. Én vagyok torzomborz kalapevő. Reszkessetek, nyavajások!
2: És azóta eszi a kalapokat válogatás nélkül. Pompom rémülten felkiáltott, mutogatott és remegett.
1: Jaj, erre jön, ott jön!
2: Torzomborz kalapevő suhant a levegőben, és félelmetesen morgott.
0: Kalapot akarok. Van itt valami nyavajás kalap?
2: Pompom fogvacogva válaszolt.
1: Nincs.
2: Picur megrázta a fejét, és bátran válaszolt. Itt nincsen kalap. Semmiféle kalap nincs. Nem is volt, és nem is lesz.
1: Itt csak egy nyaksál van,
2: de azt nem adom. Torzomborz kalapevő megvetően morgott.
0: Nem érdekel a vacak nyaksálat. Rrr, engem csak a kalap érdekel. Én vagyok torzomborz kalapevő, és minden kalapot befalok. Hol vagytok, nyavajás kalapok? Rrr,
2: azzal elsuhant, kalapokra vadászva. Pompom megkönnyebbülten sóhajtott, a homlokát törülgette.
1: Egészen beleizzadtam.
2: Picur aggódva ingatta a fejét, ráncolta a szemöldökét. Mi lesz a többi szegény kalappal? Valamit ki kell találni. Pompom szaporán bólogatva biztatta.
1: Igen, törd a fejed.
2: Picur törte a fejét erősen, tűnődve mondta. Az világos, hogy jó étvágya van.
0: Túlságosan jó étvágya,
2: helyeselt Pompom. Az még nem lenne baj, folytatta Picur a töprengést. Az a baj, hogy csak kalapot eszik.
0: Ez a nagy baj.
2: Mi lenne, ha rászoktatnánk valami másra?
0: De mire? Kérdezte Pompom.
2: Talán
0: a csokoládéra,
2: mosolygott Picur. És ki az, aki rá tudná szoktatni a csokoládéra? Pompom diadalmasan vágta rá.
0: Gombóc Artúr! Óriási ötlet! Gyerünk!
2: Siettek, rohantak és megérkeztek Gombóc Artúr házához. Épp egy nagy bőröndel állt a kapuban.
3: Engem kerestek? Kérdezte udvariasan.
0: Téged! Jaj, de jó, hogy megtaláltunk! Lihegte Picur.
3: Hát igen, épp az imént jöttem meg. Egy kis csokoládéért voltam,
2: mutatott rá a nagy bőröndre Gombóc Artúr.
3: Valódi külföldi csokoládé.
2: Külföldi is jó, rikkantott a Pompom.
3: Igen, igen, mosolygott Gombóc Artúr. Bár én szeretem a hazai gyártmányt is. Miért kerestek?
0: A csokoládéról szeretnénk veled beszélni, mondta Picúr.
3: Gombóc Artúr lelkesen bólogatott. A csokoládéról velem mindig lehet beszélni. A legszebb álmomból is nyugodtan felkelthettek, ha csokoládéról akartok velem beszélni.
0: Picúr kicsit türelmetlenül rázta a fejét. De most elsősorban nem a csokoládéról van szó, hanem egy kalapról. De nem akármilyen kalapról.
3: Gombóc Artúr semmit sem értett. Tétován mutogatott a fejére. De hiszen nekem már van kalapom. És nem is akármilyen.
0: Igen, igen, hadarta Picúr. Nagyon szép kalapod van. De most nem a te kalapodról van szó, hanem egy olyanról, akit le kell szoktatni a kalapevésről.
3: És rá kell szoktatni a csokoládéra,
0: szúrta közbe Pompom.
3: Gombóc Artúr teljesen meg volt zavarodva. Ide-oda forgatta a fejét, motyogva.
2: Leszoktatni? Rászoktatni?
0: Igen, igen, bólogatott Picúr. Nagyon nagy jót tennél, és megmentenéd a szegény, ártatlan kalapokat, hogy ne egyék meg őket.
3: Gombóc Artúr szeme felcsillant az evésre, azt megértette. Gyerünk, rám mindig számíthattok, ha evésről van szó.
0: Hozd a csokoládét, mutatott Pompom a bőröndre. Gombóc Artúr megragadta a bőröndöt, és elindultak, hogy megkeressék Torzomborz kalapevőt. Nem sokáig kellett keresni, hamarosan megtalálták, mert ott lapult egy ágon, és hopp, elkapta Gombóc Artúr kalapját, és megette.
1: Vigyázz a kalapot!
3: Kiáltott Pompom, de már elkésett.
0: Gombóc Artúr a fejét tapogatta.
2: Na hát, micsoda pompás étvágya van. De ha megetted a kalapomat, ráülhetnél helyette a fejemre.
1: Mert mi lesz, ha napszúrást kapok? Vagy mi lesz, ha megfázom?
0: Torzomborz kalapevő vigyorogva Gombóc Artúr fejére ült. Gombóc Artúr a bőrönben kotorászott, és szeliden megkérdezte.
2: Szereted a csokoládét?
3: Nem szeretem. Még sose ettem. Csak kalapokat ettem.
0: Morgott Torzomborz kalapevő.
2: Akkor nem tudod, hogy mi a jó. Addig nem nyilatkozhatsz, amíg meg nem kóstoltad. Tessék, ezt most vettem. Külföldi.
0: Nyújtott fel Gombóc Artúr egy szelet csokoládét.
2: Kíváncsi vagyok rá, harape, kuncogott Picúr. Attól ne félj. Aki egyszer belekóstol, az már többet más sem akar enni. Én csak tudom.
0: Mosolygott Gombóc Artúr, és figyelte, ahogy Torzomborz kalapevő bekapta a csokoládét.
2: Hé, te kalapevő, ne nyeld le rögtön, akkor nem érzed az ízét. Előbb forgasd, majd majszold, majd tedd át jobbra, tedd át balra, és a végén nyelni se kell, mert az egész rég elolvadt a szádban.
0: Torzomborz kalapevő követelőzve hadarta.
2: Kérek, kérek, még!
0: Ráharapott, sikerült, örvendezett Picúr. Ez se eszik többet kalapot, rikkantott Pompom. Gombóc Artúr belemarkolt a bőrönbe, és igazságosan osztogatta a csokoládét. Hármat ő kapott, egyet felnyújtott.
2: Te még kezdő vagy, még bele kell jönned. Figyelj! Egyet a papának, egyet a mamának, egyet a kis cicának, egyet neked.
0: Picúr vigyorogva jegyezte meg.
3: Ilyen szép Torzomborz kalapja nincs senkinek.
0: Gombóc Artúr vidáman helyesed.
2: Igen, igen, és ugyanaz az ízlésünk. Mind a ketten a csokoládét szeretjük. Ezután dupla adagot kell beszereznem.
0: Picúr az órára nézett.
1: Jaj, elkések, rohanjunk!
0: Elbúcsúztak Gombóc Artúrtól és az új kalapjától. Futottak, és szerencsésen megérkeztek az iskolába.
2: Picúr, megvárhatlak?
0: Kérdezte Pompom az ajtóban.
2: Megvárhatsz, mondta mosolyogva Picúr.
4: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Nagy László, Balatonparton. Elmondja ifján Bazsinka József. Balatonparton, a nádi világban megbújtam egyszer, s csudaszépet láttam. Bóbítás nádon nádi verépfészket, sásbokor alján kis vízi csivéket. Vadruca moccant, topogott a vízre, barna liléit vízi útra vitte. Senki se látta, csak magam csodáltam. Ott a vízpartján még sokáig álltam. Játszott a nádas széllel és derűvel, s hazaindultam nádi hegedűvel.
4: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Jaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó. Ismeritek ezt a dalt? Ez egy régi vidám dal, amit sokan nyáron szoktak énekelni. És tényleg, a strandot nagyon lehet élvezni. Ti is szeretitek? A strand egy szuper hely. Nem csak azért, mert jókat lehet pancsolni a vízben, hanem mert rengeteg izgalmas dolog vár ránk. Sok helyen vannak csúszdák, vízi játékok, és még külön medencék is a gyerekeknek. A strandon mindig vidám a hangulat. Az emberek nevetnek, játszanak, lubickolnak a vízben, és jól érzik magukat. Olyan egy kicsit, mint egy vidám park, csak itt vízben is lehet játszani. A kisebbeknek sekély, biztonságos gyermekmedencék vannak, ahol nyugodtan pancsolhatnak. A nagyobbak pedig úszhatnak, labdázhatnak, vagy akár vízipisztollyal is játszhatnak. Persze csak óvatosan. És ne felejtsük el a finomságokat sem. A strandon gyakran kapható lángos, főtt kukorica, hűsítő jégkrém és finom fagylalt, ami nagyon jól esik a meleg nyári napokon. A strandon mindig figyelnek ránk az úszómesterek. Ők vigyáznak arra, hogy mindenki biztonságban legyen. Ha valaki bajba kerülne, azonnal segítenek. Fontos, hogy mindig hallgassunk a felnőttekre, és vigyázzunk egymásra a vízben is. A strandolás igazi nyári kaland, sok nevetéssel és játékkal. Élvezzük a hűsítő vizet, a napsütést, és gyűjtsünk sok-sok boldog emléket. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc sündisznócska lovagol, aki elmeséli nektek Rutkai Éva.
1: Mackó bácsi alig törölte meg a száját a délebéd után, kifeküdt a napra szundítani egy kicsit. Már éppen lecsukódott a szeme, mikor hallja, hogy két cinege madár beszélget a feje fölött a bükkfaágon. Azt kérdi az egyik cinege: Csincsincsincsincsincsere? Mi az újság erre? Azt mondja rá a másik: nincs erre, nincs erre, nincs erre. Ami van is kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér. Medvén lovagol a sündisznócska. Mackó úgy felugrott erre az újságra, mintha egy kaptár méhecske csípte volna meg. Hely, mordézom, adtam, itt locsogsz, cinege húgom! Mindjárt hátra kötöm a sarkadat. Cinege húgom nem ijedt meg. Szörnyű szél míg el nem áll, Mackó bácsi, hanem én nem ijedek ám meg tőle. Sündisznócskától hallottam, hogy ő medvén szokott lovagolni. Vele vessen számot, Mackó bácsi. Na, majd beszélek én a fejével, csak várjatok vissza, idehozom azt a rossz portékát, előttetek vallja be, hogy nem mondott igazat. Nagy dörmögve ballagott el az erdőszélre, ott lakott a sündisznócska föld alatt a kastélyában. Most éppen kint ült a küszöbön. A tüskét fésülgette egy nagy fenyőtobozzal. Ahogy meglátta a medvét, már messzül hújongatott elébe. Isten hozta, bátyám uram, jaj, de örülök, hogy látom, hogy mind szolgált drága egészsége. Na, csak hagyd el azt az édeskés beszédet, dörmögött a medve. Egy kis számadásom volna veled. Ráérünk még, Mackó bácsi, arra is. Tessék, elő falatozni valamit. Van egy kis béka becsináltam, maradék egérpecsenyém. Hiába pergeted úgy a nyelvet, te szeleverdi. Azt mondd meg inkább, mióta szoktál te medvén lovagolni? Jaj, milyen jót nevetett erre a sündisznócska. Hármat is hemperedett kacagtában. De tréfás kedve van, uram, bátyámnak. Hát már hogy lovagolnék én medvén, amikor azt se tudom, mi az a lovaglás? Megint erőt vett rajta a nevetés, hogy csak úgy reszketett bele a tüskéje, de a Mackó mérge csak nem engedett. Nagy kópé vagy, te öccse! Te mesélted a cinegének, hogy én rajtam szoktál lovagolni. Sündisznocska elvisította magát. Azt se tudom, micsoda Isten teremtése az a cinege. Isszák azt, vagy eszik? Ne bomolj, lánchorta, mert mindjárt megrázom a füled. Jaj, Mackó bácsi, gyere velem a cinegéhez. A szemébe mondjad neki, hogy nem mondott igazat, mert te nem mondtad, hogy medvén szoktál lovagolni. Megyek már, Mackó bácsi, megyek, ahová parancsolja, csak a fülemnek hagyjon békét. Elől baktatott a medve, mellette gurult a sündisznócska. Nem mert szólni szegényke egy mukkot se, csak a szeme villogott, merre lehet elinalni. Kapta magát, egyszer csak elmaradt, begurult a bozótba. De a medve, hogy nem hallotta a csörtetést maga mögött, mindjárt visszafordult. Hol bujkálsz már megint, te kis gombolyag? Jaj, jaj, Mackó bácsi, könyörgött a sündisznócska. Nem győzöm én már a menést. Vegyen föl egy kicsit a hátára. A medve gondolkozóba esett. Ha a sündisznócska nem bír tovább menni, akkor ő szégyenbe marad a cinege előtt. Hát inkább a hátára vette. Hát ahogy tovább mennek, mendegélnek, egyszer csak megint eljajdítja magát sündisznócska a medve hátán. Jaj, jaj, Mackó bácsi, ez így nem lesz jó, mert én innen legurulok, kitörik a nyakam, pedig kár lesz érte, mert csak ez az egy van. Engedje meg, hogy ide erősíthessem magam. Na, szaporán, hékás, mert várnak a cinegék. Az erdőben a fák tele voltak nőve iszalaggal. Az iszalag olyan futó növény, mint a borostyán. Erős, szívós, a szára, mint a zsineg. Erről szakadott le sündisznócska egy hosszú ágat. Azt a medve szájába tette, mint ló szájába a zabolát. A két végit meg a kezébe vette, mint a kantárt. Mehetünk már, Mackó bácsi. Kisvártatva megint megszólal sündisznócska. De sajnálom én magát, lelkem, Mackó bácsi, hogy úgy csípika legyek. Mit szólna hozzá, ha elhajtogatnám őket egy magyarófa vesszővel? Jól tennéd, öcsikém. Sündisznocskának se kellett több bíztatás, letört egy magyarófa suhogót, és olyanokat húzott vele az urabátyja fületövére, hogy csak úgy sajgott. Hagyd abba, öcsém, itthon vagyunk már. Na, híres cinegék, merre vagytok? Most válik meg, kimondott igazat. jöttek a cinegék, nem is ketten, hanem 12-en, hogy hírét hallották, mi készül Mackóéknál. De olyan csúfolódást még nem hallott az erdő, mint most.
2: Nini, jön a sündisznócska medveháton. Hogy adod a lovat, sündisznócska?
1: Medvelónak párja nincs.
2: Dühő, dühő, medvekona, sündisznócska, hátas lova.
1: A rászedett Mackó lehajította a sündisznócskát a hátáról, s nagy maga szégyenletében úgy bebújt a barlangjába, hogy tavaszig hír se jött felőle. Sündisznócskának pedig soha életében nem esett még olyan jól a béka becsinált, meg az egér pecsenye, mint akkor.
0: A Sündisznócska lovagol című mesét hallottátok.
3: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Buda.

0: Móka, kását, kiette meg papmacskája, mint felvitte a padlásra. Cicuska, macuska, mit főztél, katuska? Kevertem babocskát, sütöttem pampuskát, ide raktam, oda raktam, utoljára jól belaktam. Kerekecske, dombocska, itt szalad a nyulacska, itt a nyoma, itt a nyoma, itt meg a csiklandozója. Kerekecske, dombocska, itt szalad a nyulacska, itt szalad, ott megáll, és itt egy körutat csinál, ide bújik, ide be, a kisgyerek keblibe. Ez elmegy cseresznyét szedni, ez felmászik a fára, ez megrázza, ez felszedi, ez a kicsi mind megeszi. Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, a kis gyurka meg mind megette. Hüvelykujjam almafa, mutató ujjam megrázta, középső ujjam felszedte, gyűrűs ujjam hazavitte, a kis ujjam mind megette, megfájdult a hasa tőle.
1: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
2: A sportos nap. Ma sportnap van az oviban. Tomi kékszínű sportruhát visel, amitől nagyon sportosnak tűnik. Az óvónénik különböző eszközöket készítettek elő a tornateremben. Az izgatott gyerekek elég nagy zajjal érkeznek.
3: Még egy kis türelmet kérek,
2: mondja az óvónéni. A gyerekek a gerendával kezdenek. Tomi az első, akinek sikerül egy vastag könyvvel a fején végig sétálni a gerendán.
3: Hurrá! Sikerült!
2: Azután akadályversenyt rendeznek. Tomi olyan gyorsan szalad végig a kúpok között, ahogy csak bír. Átmászik a szék alatt, átugorja a padot, és a pálya végére ér. A célba dobás következik. Egy széken elhelyezett kosárba kell a labdát beledobni. A labdák össze-vissza repülnek a teremben. Nem könnyű beletalálni a célba. Az óvónéni ezután néhány hula-hop kariket állít fel, amelyeken úgy kell átbújni, hogy nem szabad megérinteni őket. Ez sem könnyű. A gyerekek mindig súrolják a karikákat, de Tomi nagyon óvatos, egyikhez sem ér hozzá.
3: Most pedig szallagokkal fogunk táncolni, mondja az óvónéni.
2: Minden gyerek kap egy szallagot, és az óvónéni egyszerű táncot tanít nekik. Minden gyerek megpróbál nagyon ügyesen körözgetni a szallagokkal. Nagyon szépen táncolnak. Még néhány sportjáték után véget ér ez a nagyon szép sportnap. Amikor Tomi hazaér, szinte összeesik a fáradtságtól. A sport nagyon jó dolog, sóhajt fel,
3: de legalább olyan fárasztó is.
4: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Jó, jó, jó, jó, itt az

háromszor hallom, már csak pár hét, már csak pár nap, már csak pár perc, lassan múlik, az a sok hét, az a sok nap, az

Fogott hát egy üres zsákot, a hóna alá csapta, és elindult vele világgá. Ment, mendegélt, míg estére egy gazdag ember házához nem ért. Bekopogott, és amikor megkérdezték, hogy ki az, hát így felelt. Szegény utasember vagyok, s éjjeli szállást kérnék, hogyha megszánnának. Jó szívű ember volt a gazda is, meg a felesége is. Megszánták a szegény utast, beengedték, vacsorával is megkínálták. A róka megköszönte szépen, a padra puporodott, a zsákját pedig a pad alá tette. Mielőtt lefeküdt, azt mondja a gazdának. Jaj, gazduram, nem jár itt a ház körül valami tolvaj? Ebben a zsákban egy szép nagy kakas van. Nem szeretném, ha elveszne. Sose búsulj, róka koma, az én házamból még nem veszett el semmi. Csak aludj nyugodtan, bíztatta a gazda, s még mosolygott is, hogy a róka félti a kakasát. Persze, hogy a zsákban nem volt semmi. Hanem azért, mikor felébredt a róka, jajgatni kezdett. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága kakasomat. Csitították, hogy dehogy lopták el, már ugyan kilopta volna el. Talán elbújt a szobában valahol, keresték mindenfelé, de sehol sem találták. Szörnyen szégyelte magát a gazda, hogy éppen az ő házában tűnt el a rókának valamije, de meg sajnálta is szegényt, hogy olyan keserbesen siránkozott. Mi más tehetett volna? Adott egy szép nagy kakast a rókának, hogy ne sírjon úgy, és most már menjen tovább békével. El is ment a róka nagy örömmel, ment a kakassal egész nap, este pedig megint bekopogtatott valahova. Itt is jó emberek laktak, akik szívesen látták. Amikor le akart feküdni, a róka ismét körülnézett a szobában, mintha a tolvaj után kutatna, majd így szólt a gazdához. Tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér lúd van a zsákomban. Jaj, ha azt ellopná valaki, nem lopja el azt nálam senki, csak feküdj le és aludj nyugodtan, mondta a gazda. Hanem hát a róka csak azt várta, hogy mind elaludjanak. Amikor szépen kivette a zsákból, no, mi is volt a zsákban? Hát bizony a kakas volt, semmi más. Kivette a kakast, és úgy megette, hogy még egy tolla sem maradt. Hely, de aztán reggel rá is kezdett megint a siránkozásra. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép ludamat. Keresték ezt is mindenfelé, s mikor végül nem találták sehol, a gazda adott neki egy jó kövér ludat, hogy ne sírjon és ne panaszkodjon, hogy nála elveszett valamije. Ment tovább a róka a kövér luddal, és úgy örült, hogy majd kiugrott a bőréből. Az úton tízszer is kibontotta a zsákot, hogy megnézze, benne van-e még a lúd. Így ment mendegélt, míg estére ismét egy házhoz ért. Itt is kopogtatott, beeresztették, de mielőtt lefeküdtek, megint így szólt a gazdához. Ide tettem a zsákom a pad alá. Mégsem merek nyugodtan aludni, mert tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér malacom van benne. Csak aludj nyugodtan, biztatta a gazda, akármi is van a zsákodban, az én házamban nem lesz semmi baja. Hát a gazda ugyan nem jól gondolta, mert alig, hogy elaludtak, a róka úgy felfalta a kövér ludat, hogy se tolla, se csontja, se egy darabkája nem maradt. Hanem rá is kezdte már hajnalban a nagy siránkozást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép malacomat. Hiába csitították, hiába vigasztalták, s hiába is keresték a malacot mindenfelé. Így sem maradt más hátra, a gazda végül is adott a rókának egy szép kövér malacot. No most volt csak nagy örömben a róka, mikor kiért az országútra, s a zsákot kibontotta. Sosem látott még ilyen szép malacot. Ebből lesz ám csak a jó ízű pecsenye. Ment mendegélt egész nap, s estére megint csak bekopogtatott egy gazda házához. Beeresztették, itt is ugyanazt mondta, mielőtt lefeküdtek. Gazduram, jól vigyázzon ám éjjel a tolvajra, hogy el ne lophassák az én szép kövér disznómat, ami ebben a zsákban van. Oda néz a gazda, hát látja, hogy a zsákban nem férne el egy kövér disznó, de meghallotta is, hogy csak kis malac visít belőle. Na de azért nem szólt semmit, csak elaludt szépen. De nem aludt ám el a róka, megette a malacot szőröstül, bőröstül, s alig pitymallott, már el is kezdte

a jajgatást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép disznómat. A gazda mindjárt rájött a turpisságra, de azért tette magát, mintha sajnálkoznék. Így szólt a rókához. Jaj, csak ne búsulj és ne kiabáld tele a falut, inkább kettőt adok az egy kövér disznót helyett. Add ide a zsákodat, hogy odakint tegyem bele őket. Kiment a gazda a róka zsákjával. Volt neki két mérges kopója, éppen éhesek voltak. Ezeket bedugta a róka zsákjába. Jól be is kötötte, aztán a rókának adta, hogy igyekezzék a faluból kifelé. Nem kellett a rókának kétszer sem mondani, most vitte csak nagy örömmel a zsákot, s már előre nyalta a száját a jó, zsíros lakomára. Alig várta, hogy kiusson a faluból az országútra. Kibontotta a zsákot, hogy megnézze a két disznót, hát amint bontja, ugyan mi ugrik ki belőle? A kopókutyák. Nosza a szaladóra fogta a róka kuma a dolgot. Nem kellett már neki disznó pecsenye, csak a bőrét megmenthesse. Ha a rókát a kutyák meg nem kergették volna, az én mesém is tovább tartott volna. Találó volt a mondás a mese elején. Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. A róka pedig addig ravaszkodik, amíg valaki erre rá nem jön, és meg nem leckészteti.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kórai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földi giliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, puspongást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire? Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondol csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár. A százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a százlábú.
0: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Hollózsadányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A legfinomabb falat. Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot, tortát, kalácsot, egyéb zsannamonnát kell ennie. Megparancsolta hát, olyan ebédet tálaljanak fel neki, amilyent még nem evett. No, gondolta a szakács, most kitesz magáért. Egymás után hordta a jobbnál jobb ételeket, mézes tojást, cukorban forgatott sült malacot, tejében főtt dióbelet. Hiába, a király fanyalgósan tolt el magától mindent. Aztán, mikor a megszeppelt szakács a 13. tálat tette elébe, mérgesen felkiáltott. Elég volt, ezeket már mind meguntam, ha nem hozol olyat, amilyet még nem ettem, pórul jársz. A szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét, vajon mit főzzön, de semmi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte vesztét érezte, kezdte feladni. Ekkor a hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapufélfától, és világgá ment. Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztal fűre, az ebéd meg nincs sehol. Ilyen még sohasem fordult elő, azonnal kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vezessék elébe. Vitték is volna nyomban, miért ne vitték volna, ha a király azt parancsolta. De hol volt már akkor a szakács? Előállt a főasztalnok. Felséges királyom, jelentem alásan, a szakács megszökött. Elvörösödött mérgében a király. Hát most már se ebéd, se szakács. Hát utolsó emberű az országban, hogy meg sem ebédelhet. Azonnal nyergeltetett. Lóra egy szakasz katona, ő lovagolt legelően mérgesen, éjgyomorra. Nyargaltak, de csak a nyomára találtak. Azon jutottak harmadnapon egy nagy erdőségbe. De nyomot vesztettek, mert mindent eltakart a temérdek, virág és levél. Bókláztak a fák között össze-vissza. Addig keresték, míg egyszer csak megpillantották a szakácsot egy nagy tölgyfa tetején. Rákiáltott a király. Gyere le, elbatta! A szakács meg sem moccant. Inkább fennmaradt a hóna alatt a kenyérrel. A király megparancsolta, hogy vágják ki a fát, de a szakácsnak ne essen baja. Hozzá is fogtak a katonák. De hát a favágás nem katona dolog. Meg nem is nagyon igyekeztek, sajnálták a szakácsot. A király biztosan haragos lesz, és ha Móresre tanította, száműzi a szakácsot a palotából, és akkor nem adhat már nekik semmit. Nem ehetnek túrós csuszát, libacombot, kolbászt friss kenyér mellé. Látta a király, mennyire ímmelámmal dolgoznak a katonái. Így hát ő folytatta a favágást. Egyszer meg is recsent az ága szakács alatt. Azt hitte, hogy dől a fa, annyira megijedt, hogy összetette a kezét és elkezdett imádkozni. De amint összetette a kezét, megfeledkezett a kenyérről, kiejtette a hóna alól a fa alá. Elcsodálkozott a király, hát az meg micsoda? Ez bizony csak egy kenyér, mondták a katonák. Nem királynak való, hanem csak egy szegény embernek. Elővette a bicskáját a király, szelt belőle és megkóstolta. Addig falatozott, míg a fele elfogyott. Azt mondja akkor, na ilyen finomat nem ettem még, amióta az eszemet tudom. Soha sem mondtad, te gézengúz, kiáltotta fel a remegő szakácsnak, hogy ilyen jó ízű eledelt is tudsz készíteni. Gyere le, hé! Megkegyelmezek. Megérdemled, hogy továbbra is a király szakácsa legyél. Fölbátorodott erre a szakács, lemászott és a király elébe járult. Fogadkozott, hogy olyan finom kenyeret süt neki, amilyet még senki sem evett ezen a világon. A király rögtön elküldte az egyik vitézét a közeli városba, lovat vásárolni a szakácsnak. Felültette rá, és maga mellett lovagoltatta hazáig. Csak ámult-bámult az udvari cselédség. Nem tudták mire vélni, mivel engesztelhette ki a szakács a királyt. Mivel érdemelhette ki a kegyelmét, s hogy ilyen nagy becsbe került. De még jobban elcsodálkoztak, mikor a király azt mondta. A legszigorúbban megparancsolom, hogy mától fogva akármit teszel az asztalomra, el ne hagyd mellőle a kenyeret. A szakács teljesítette a szigorú parancsot. Minden héten nagy kemence kenyeret sütött. Ha nem teljesítette volna, az én mesém is tovább tartott volna.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Cinni, cinni, muzsika, táncol a kis zsuzsika. Jobbra dül, meg balra dül, tücsök, koma, hegedül.
1: Ez a mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kinn a tatongóz a fazékból, utána a molynár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól.
1: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az aranytulipán. Élt egyszer egy király, akinek egyetlen fia elhatározta, hogy ő bizony addig nem nyugszik, míg meg nem találja magának a legszebb lányt a földön. Útja éppen egy erdőn keresztül vezetett, mikor valami furcsa sikoltozást hallott. Lenézett a földre, és egy halacska vergődött a sárban. Segíts rajtam, drága vitéz! Hadd jussak friss vízhez, mondta elhaló hangon a hal. A fiú megsajnálta, tenyerébe vette, és a közeli folyóba dobta. Köszönöm jóságod! Cserébe vedd az egyik pikkelyem, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak dobd bele egy kis vízbe. A legény megköszönte, és tovább indult. Már igen régóta mendegélhetett, mikor ismét valami furcsa zajra lett figyelmes. Felnézett, és egy károgó varjút látott, aki egy fa ágaival viaskodott. A királyfi megsajnálta a madarat, felmászott a fára, és kiszabadította a szárnyait.
1: Köszönöm jóságod! Cserébe vedd egyik tollamat, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak rázd meg!
0: A királyfi megköszönte a tollat, gondosan eltette a zsebébe, majd folytatta útját. Éppen egy folyón próbált átkelni, mikor egy vénséges vénembert pillantott meg, ahogy botjára támaszkodva próbált lehajolni a vízhez. Hadd segítsek, bátyám, ugrott oda a fiú. S már megismerítette sisakját a folyó friss vizével, hogy megitassa az öreget. Az öreg akkor hálából kitépte két ősz hajszálát, és így szólt.
1: Köszönöm jóságod! Cserébe vedd ezt a két hajszálat, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak erezd őket szélnek.
0: A fiú ezeket is gondosan elcsomagolta, majd búcsút intett. Már vagy 10 napja mendegélt hegyen völgyön át, mikor elérkezett egy városba, ahol nem csak az emberek, de még a házak is feketébe öltöztek. Ilyet sose látott még. Hát kérdezősködni kezdett. Ugyan miért borítja feketeség az egész várost?
1: Ez bizony a királylány játéka miatt van. Amilyen csodaszép, éppen olyan furfangos,
0: kezdett a mesébe egy ősz öregapó.
1: Csak ahhoz hajlandó feleségül menni, aki úgy el tud bújni előle, hogy sosem találja meg. Aki harmadszor is elhibázza, annak bizony a feje bánja. Már annyian vallottak kudarcot, hogy éjjel-nappal gyászolunk.
0: És akkor hirtelen harsonák zengtek fel, és az összecsődült tömeg árgús szemmel figyelte, ahogy elhalad mellettük a királyi hintó, benne a gyönyörűséges király kisasszonnyal. A fiúnak még a lélegzete is elakadt, mikor meglátta a sugárzóan szép leányt. Abban a pillanatban megfogadta, hogy ő bizony megszerzi magának. El is indult rögtön a királyhoz.
2: Kedves királyom, szeretném elnyerni lányod kezét, kinél nem létezik szebb teremtés, mondta ékes szólóan a fiú.
1: Rendben van, fiam, de tudd, hogy a vesztedbe rohansz.
0: Elindult a fiú, hogy elbújjon a királylány elől.
1: De nem sokára világossá vált előtte, hogy nincs olyan barlang vagy sűrű erdő, ahol meg ne találná. Miközben búslakodott, eszébe jutott a halacska. Elővette a pikkelyt a zsebéből, és a tengerbe dobta. Alig pár percet várt, odaúszott elé a halacska.
2: Segíts elbújnom, a királylány meg ne találjon, kérte a fiú.
0: A hal pedig intett egyet uszonyával,
2: megjelent mögötte egy bálna.
0: Betessékelte a fiút a hasába.
1: Ott aztán kényelmesen elhelyezkedett, s biztos volt benne, hogy a királylány itt nem leli meg.
2: Ám a király kisasszony, amint megpillantotta a bálnát, intett a szolgáknak, húzzák partra a halat, nyissák ki a száját, mert ott lesz benne a királyfi. Így is történt. Másnap újra szerencsét próbált a fiú, de pár óra múltán kifogyott az ötletekből. Akkor elővette a holló tollat, s megrázta. Nem telt bele egy perc, már ott károgott a madár fölötte. Segíts elbújnom! A királylány meg ne találjon, kérte a fiú. Akkor a holló felkapta a szárnyával, s olyan magasra repült vele a felhők közé, ahol már szem nem láthatta. Végül egy óriási hegy tetején letette, s a fiú biztos volt benne, hogy ott bizony nem találják meg. De sokáig nem örülhetett, mert a királylány újból kitalálta, hogy hol bújt meg. Harmadszor is megpróbált elbújni a legény, de hiába. Már éppen kezdett beletörődni a sorsába, mikor eszébe jutott az öregember hajszála. Elővette, szélnek eresztette, s már is ott termett az öregember. Segíts elbújnom, a királylány meg ne találjon, kérte a fiú, s akkor az öregember egy mozdulattal aranytulipánná változtatta a fiút, s a kalapjára tűzte. Majd útjára indult, mintha mi sem történt volna. Nem sokára szembe találkozott a király kisasszonnyal. Na hát, micsoda virág! Adja nekem, s többé nem lesz gondja semmire, kérte a lány, de akárhogy könyörgött, az öreg nem engedett neki. A királylány pedig éjt nappal látéve kereste a fiút, de bizony sehol sem találta. Mikor a harmadik nap is eltelt, kihirdették, hogy a fiú elnyerte a király kisasszony kezét. Amint az öregember meghallotta a hírt, megfogta az aranytulipánt, és átváltoztatta királyfivá. Az pedig megköszönte a segítséget, s rohant, hogy feleségül vegye a földkerekségen a legszebbet.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macska cicót. A macska cicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy erre felé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macska cicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. Hát a legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondta neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyát egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvasfát, és sok kis macska cicó jött elő. Az egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a mennyasszony összeillezgette mindet csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenki nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg, ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, 1 hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a 2 nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A 2 nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a mennyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A 2 nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdőszélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, Csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapá azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macska cicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macska cicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macska cicó képében. Macska cicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Amikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az ő fia és a mennyasszonya. Hát nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő mennyasszonya kicsoda. De ez a mennyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.

0: felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Eszem, iszom, főzőcske.
2: Szita, szita, kerek, szita, masszitálok, holnap sütök, holnap után cipót küldök. Szita, szita, kerek, szita, masszitálok, holnap sütök neked egy kis cipót, sütök. Megzsírozom, megvajazom.
3: A kis cipót neked adom.
1: Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat, sósat, jó ropogósat. Aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz.
4: Egyék, igyék, nem lesz egyéb. Ha megette, jól tette, váljék egészségére.
1: Kicsi fazék, kicsi tál, kicsi gyöngy, mit csinál? Húslevest főz ebédre, mama lesz a vendége. Süssünk, süssünk valamit, majd én megmondom, hogy mit. Kerek legyen édes, úgy hívják, hogy béles.
5: Fánk, fánk, sülafánk, süti, süti, anyukánk. Fánnikának, Sárikának, Katikának, Marcikának.
6: Kis Kati főzi kásáját, keveri, keveri, mindig jobbra keveri. Keveri, keveri, mindig balra keveri.
7: Ángyom sütött rétest, nem adott belőle, kivitte a kertbe, rózsás keszkenőbe, feltette a fára, legények számára.
8: Cicuska, macuska, mit főztél, Katuska? Kevertem babocskát, sütöttem pampuskát. Ide raktam, oda raktam, utoljára jól bekaptam, ham.
9: Néni, nézd csak a Sammut, az asztalnál elaludt. Tátva maradt a szája, leesett a villája. Elnye, benye, de nagy kár, nem ehetik levest már. Lefektetik az ágyba, alázatos szolgája.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sziasztok, Kati vagyok. Mátyás királyról, az igazságos magyar uralkodóról szól a mese. Mielőtt mesélnék, elmondok nektek róla egyet s mást. Hunyadi Mátyás 15 évesen lett király. Apukája, Hunyadi János, híres török verőhadvezér volt. Azt mondják, azért lett Mátyás a remek királyunk, mert művelt, sokat olvasott embere volt a korának. Képzeljétek, még 3 idegen nyelven is beszélt. Mátyás király és a 100 esztendős ember. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjú korodban? Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka, bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek 100. S azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem, ha nem, majd örülnek a gyerekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek örömért ültetni? Na, öreg, mondotta a király, ha megéred a fa termését, hozzál majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megéred-e. Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált, aztán telt múlt az idő, esztendő után múlt, növekedtek, a 100 esztendős ember ültette gyümölcsfák, s így egyszerre csak termettek is. Gyönyörű, szép, piros almák mosolyogtak a 100 esztendős ember fáin, aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett a 100 esztendős emberről. Nem csoda, hisz folyton hadakozott hol a némettel, hol a törökkel. De a 100 esztendős ember nem feledkezett ám meg az ígéretéről. Mit mondok, 100 esztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdtek. Nosza megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. Bezzeg, hogy az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyánnak. Mit akar itt kend, öreg? Mondja az öreg, hogy mi járatban van. Egyszeriben jelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember, egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszék be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát, no nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta, s mondta, amint következik, emlékszik-e, felséges királyom, arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett. Emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, hogy ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen, felséges uram királyom. Mátyás király leszállott a trónusáról, körülötte állottak a fő-fő urak. Az öreg emberhez ment, nyájasan karon fogta, s leültette egy aranylócára. Aztán megparancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tába az almát, a kosarat pedig töltsék tele színarannyal. Hát persze, hogy mindjárt teletöltötték. Csak nézték a főura, s csodálkoztak, bizony meg is botránkoztak, hogy a nagy, a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagyurak megbotránkozását, merően rájuk nézett, és azt mondotta nekik, látom, csodálkoztok, egyik-másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, büszke nagyurak, tanuljátok meg, hogy aki öregségében ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le a szemüket, miközben a király az öregembert újra karon fogta, s gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Ott aranyos hintajába segítette, s úgy küldötte haza a kicsi kunyhójába. Ennyi volt, mese volt, nektek szólt.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
2: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színeződ Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeseradio.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filztollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman! Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Gubik Petra, azaz én, a Csukás Mese Rádió csatorna hangja várom a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. A nyár utolsó napjaihoz közeledve minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Előkerülnek a hátizsákok, tornazsákok, váltócipők, újra beállítjuk az ébresztő órát, és bizony egyre gyakrabban hangzik el otthon.
3: Ideje készülődni!
0: Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól a Csukás Mese Rádió is segít ráhangolódni az új időszakra. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője.
4: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Meleg kora nyári délután volt. A búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó fürj és fogoly családok már útra készen csomagoltak, tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. A kis fürjecskék még örültek is ennek, ők még sohasem költöztek, hiszen kora tavasszal születtek. Ám az öregek bizony gondterhesen készülődtek. Hol találnak ilyen jó otthont, ami így megvédi kicsinyeiket a vértség és a puskagolyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzkodni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól. Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék búzavirágok. Harmatkönnyeket sírtak, amikor az öreg fürjek búcsúszavait hallották, s egy búzavirág így szólott. Ó, hogy irigyelünk benneteket, bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, és veletek mehetnénk. Egy öreg fürj vigasztalni kezdte. Sose búsuljál, bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök és illatoztok a búzatábla közepén. Alig, hogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek is az aratók, s nekifogtak a munkának. Estére már csak szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat, a cséplőgépet, a malmot, a liszterzsákot és a kenyérsütő kemencét. Egyetlen egy búzaszemecske kivételével, amelyik aratás közben elgurult. Örült is a szabadságnak, mert hallotta hajnalban a fürjek és a virágok beszélgetését, és semmi kedve sem volt ahhoz, hogy liszté és kenyérré változzék. Ha már ez a búzaszemek sorsa, gondolta, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjé változik. Csak hogy a fürjek

0: csodálkozása, mikor a föld mélyén megszólalt egy göröngy, és azt mondta neki: most már jó helyen vagy. Jövő tavaszra majd kibújsz a földből, nyárra szép búzakalász lesz belőled, és újból learatnak. A búza szemecske már nem búsult. A nagy fáradtságtól elaludt, és fürjekről és pipacsokról álmodik a jövő tavaszig.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: gyorsan még bemutatjuk a zenekar tagjait, vagy bemutatom. Basszus, ukulele játszott és énekelt Kis Zoltán. Gitározik a színpad közepén, de leginkább furjákon játszott, műsort vezetett, énekelt Kajos Zsuzsanna.
1: És végül, de nem utolsó sorban szeretném bemutatni zenekarunk vezetőjét, aki most mandolinon játszott és gitározott és gyönyörűen szépen énekelt, és ő írta ezt az összes dalt, zeneszerzőnk.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Lukács Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Borsószem herceg kisasszony, Hans Christian Andersen. Volt egyszer egy királyfi, aki herceg kisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám holmi jött-ment herceg leányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzáillőt, de minden választottjában talált valami kivetnivalót. Herceg kisasszony akadt ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli herceg kisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem lel magához való feleséget. Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött, villámlott, az eső meg úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A nagy égzengésben egyszer csak megverte valaki a palota kapuját.

0: Az öreg király maga ment kaput nyitni. Egy herceg kisasszony állt a küszöbön. De uram, teremtőm, hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vad szél? A hajáról, ruhájáról, patakokban szakadt a víz. A cipője orrán befolyt az eső, a sarkán meg kifolyt. S mégis azt merte mondani, hogy ő vérbeli herceg kisasszony. No, majd elválik, hogy igazat mondott-e, gondolta magában az öreg királyné, de nem szólt senkinek. Bement a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, s egy szem borsót tett az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsószemre 20 derékaljat, azokra meg 20 vastag pehelydunnát, s oda vezette éjjeli hálásra a herceg kisasszonyt. Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás. Egy szemhunyást sem aludtam, panaszolta a herceg kisasszony. Isten tudja, mi volt abban az ágyban. Egész éjjel nyomott valami, akármelyik oldalamra fordultam. Csupa kék-zöld volt a testem. Restellem megmondani, de sosem volt még ilyen kényelmetlen ágyam. Most már aztán láthatták, hogy vérbeli herceg kisasszony a vendégük, mert 20 derékaljon és 20 pehelydunnán keresztül is megérezte azt a kicsi borsú szemet. Csak egy javából való igazi herceg kisasszony lehet ilyen kényes. A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsószem meg a királyi kincses kamrába került, ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyanazóta el nem lopta valaki. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Újra itt vagyok egy furfangos feladvánnyal. Így hangzik. Két szomszéd lakik egymás mellett. Mindenkit látnak, csak egymást nem láthatják. Kik ők? Két szomszéd. Lehetne mondjuk két cseresznye? Nem, a cseresznye szemek nem látnak. Szemek? Igen, ez az! Valóban a szemek, hiszen a szemeink egymást nem látják, de minden mást igen. Nagyon okosak vagytok. Jó volt együtt találgatni veletek.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Biztosan ismeritek? Se hal, se lát Dömötört, akiről tudjuk, hogy hát bizony buta volt, mint hatökör, úgyhogy

a kukoricaszál. Elosol az alkony,

0: alkonyodik, mese száll.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Wolf Nagy Tünde vagyok, ma én olvasok nektek mesét. Mégpedig arról, hogy hogyan barátkozott össze a kis cica és a kis kacsa. Ezt a mesét Bartóc Ilona írta. A sötét erdő szélén állt egy egészen apró házikó. Az apró házikó előtt akkora kert, hogy beesteledne, mire körbejárná az a csöpp kis kacsa, amelyik kora reggel elindult világot látni. Ment a kis kacsa, ballagott csak úgy magában, mert nem volt egyetlen testvérkéje sem. Egy körte falat totyogott éppen, amikor szembe jött vele egy magányos kis cica. Jó reggelt, kis cica! Köszönt udvariasan a kis kacsa. Egyedül vagy te is? Jó reggelt, kis kacsa! Viccentett a cica. Egyedül vagyok, de ezen nincs mit csodálkozni. A világon nagyon sok a magányos kis cica, de olyat még senki se látott, hogy egy kis kacsa magányosan sétálgasson. A kis kacsák mindig seregestül totyognak, úgy tudom. Igaz, de én mégiscsak magányos kis kacsa vagyok. Mondd, kis cica, nem akarsz a barátom lenni? Szíves örömest, mondja a kis cica. Kettesben mégis jobban lehet játszani. Legyünk hát jó barátok. Jó, hápogott boldogan a kis kacsa. Először is menjünk úszni. Úszni? Hökkent meg a kis cica. Nem tudok én úszni, egy csöppet sem tudok. Nem nehéz, mesterség, biztatta a kis kacsa a kis cicát. Rádobod magad a vízre, egy-kettőt evezel a talpacskáddal, szárnyacskáddal, és már is úszol. A tollacskádról meg szépen lepereg a víz, csak hogy nekem nincs szárnyacskám. És nem széles a talpacskám, nézd, egészen más, mint a tiéd. És azt hiszem, tollacskám sincs. A kiskacsa alaposabban megnézte a kis cicát, és nagyon nekibúsult. Nem, valóban nincs egy csöpp szárnyacskád, egy csöpp tollacskád sem. Játsszuk inkább azt, hogy fára mászunk, ajánlotta a cica. Kiereszted a karmocskáid, belevágod a fatörzsébe, és kapaszkodsz. Csak hogy nekem nincsenek karmocskáim, búsult a kis kacsa. Nem úszhatunk együtt, nem mászhatunk a körtefára, azt hiszem, nem is leszünk jó barátok. Magányos kis kacsa maradok én mindörökre, te meg magányos cica. Ebben a pillanatban észrevették, hogy feléjük rohan egy fekete kis kutya. Jaj, félek, nyávogott a kis cica. Jaj, félek, hápogott a kis kacsa. Jaj, de félünk, mondták mind a ketten, és félelmükben szorosan összebújtak. A fekete szőrű puli meg elvágtatott mellettük, esze ágában sem volt bántani őket. A puli eltűnt, a kis kacsa meg a kis cica egymásra bámult, aztán így hápogott a kis kacsa. Én ugyan nem tudok veled fára mászni, te ugyan nem tudsz velem a tavon úszni, de itt a körtefa tövében olyan jól tudunk együtt félni. Én azt hiszem, mégiscsak jó barátok leszünk. Igen, ujjongott a cica. Nagyon jó, ha egy magamfajta magányos cica összebújhat a barátjával, amikor éppen fél. Magam is így gondoltam, mondta a kis kacsa, és az ugrándozó cica mellett totyogva folytatta világjáró útját a nagy-nagy kertben.
1: Csukás Mese Rádió. Drága hallgatóim, itt a nyár, az izgalmas kalandozások időszaka. Mivel nagyon szeretlek benneteket, mondok nektek néhány jó tanácsot, amit érdemes megfogadnotok. Mivel a napocska sugarai nyáron sokkal erősebben tűznek, mint tavasszal, ezért kérlek, vigyázzatok a bőrötökre, és mindig kenjétek be magatokat napvédőkrémmel. Hogy miért kell ezt csinálni? Azért, hogy ne égjen meg a bőröd, mert az nagyon nem jó dolog. Tudjátok, az erős napsugarai nem tudják magukat szabályozni. Nem érzik, hogy jaj, túl erősen sütöm meg a gyerekek csodaszép bőrét. Így aztán a saját bőrödre bizony neked is vigyázni kell. Hogy hogyan tudsz vigyázni rá? Kend be a bőrödet napvédőkrémmel. Igen, az orrodat is. Napközben pedig mindig viselj kalapot a fejeden. Ne állj túl sokáig a tűző napon. Legyen nálad egy kulacs, vagy egy üveg, amiben víz van, és egész nap folyamatosan kortyolgass belőle. Ha mindezt betartod, minden rendben lesz. Jó nyaralást, egyfejű barátaim! Csukás Mese Rádió.
4: Képzeld el, hogy a ceruza, amivel rajzolsz, az egy varázspálca. Nincs más dolgod, csinálsz egy bűvös kört, koppintasz hármat, és amire gondolsz, valóra vár. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop, engedd szabadjára, egy bűvös körkopintás három, ami gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop,

Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop. Engedd szabadjá egy bűvös körkapintására, amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza.

Van egy kép a szobában, azt úgy szeretem. Anya, apa összebújnak szerelmesen. Velük vagyok én is, fogják a kezem. Azt kívánom, varázspat, mindig így legyen. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop! Engedd szabadjára egy bűvös kör kapintására, amíg gondolok, az valóra válja. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop!

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egy

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Elárulok egy titkot. Nem tudok titkot tartani. Most egy olyan mesét mondok nektek, ami pontosan erről szól, hogyha bárkinek elárultok egy titkot, eskedtessétek meg, hogy nem árulja el senkinek. Mikola Péter, titokcsere. Van egy hely az óvoda udvarán, amit csak mi ismerünk Petrával, illetve lehet, hogy más is ismeri, de mi találtuk meg. Ide szoktunk elbújni, ha szeretnénk külön lenni a többiektől. A kerítés és a bokrok között az udvar távolabbi részén fedeztük fel. Az óvi felől nem lát be senki, csak az utcáról, ha véletlenül arra téved valaki. Szerintem az óvónénik sem ismerik. Itt más nem hallhatja, hogy mit beszélünk, nem láthatja, hogy mit játszunk. Ez a mi búvóhelyünk. Barátnősdit szoktunk játszani. Ez olyan játék, ahol legjobb barátai vagyunk egymásnak. Na jó, így van ez a valóságban is, de játszásiból még érdekesebb, mert mindenfélét kitalálunk és eljátszunk, amit a valóságban még nem tudunk megtenni, mert kicsik vagyunk hozzá. Például, hogy most jöttünk ki az iskolából, és megbeszéljük, mi a lecke, vagy olyat, hogy mit főzünk este. Éppen iskolás barátnőset játszottunk, amikor így szólt hozzám Petra. Zorka, cseréljünk titkokat. Mit szólsz? És kérdőn nézett rám. Meglepett Petra ezzel az ötletével. Nem jutott eszembe semmi olyan, ami igazi titkom lehetne, amit elcserélhetnék vele. Neked sok titkod van? Kérdeztem vissza, mert jobb nem jutott eszembe, hogy ki ne derüljön, nálam most nincs kéznél Zorka titok. Igen, én gyűjtöm a titkokat, válaszolta. Anyukám már vett is egy füzetet. Abba írja azokat, amiket elmondok neki. Gondoltam, milyen furcsa. Én szép szalvétákat, matricákat gyűjtök, Petra pedig titkokat. Nekem valahogy egy se jut eszembe, pedig biztos van, csak még nem tudok róla. Petra, majd később cseréljünk, jó? Ki kell válogatnom a titkaim közül azokat, amelyiket a tieidért adhatok cserébe. Jó, Zorka, addig én is kiválasztom a legjobbakat. Aludni se tudtam ebéd után, csak csukott szemmel színleltem az alvást. Azon gondolkodtam, milyen titkaim is lehetnének. Nagyon szuszogtak a gyerekek, volt, aki még horkolt is, ami néha kizökkentett a gondolkodásból. Hiába törtem a fejem, nem jutott eszembe semmi, amit titoknak lehetne nevezni. Kitaláltam, hogy másnapra kitalálok valamit, bármi is legyen. Az mégse járja, hogy Petra gyűjti a titkokat, még füzete is van hozzá, nekem meg egy sincs. Alig vártam, hogy jöjjön értem anya az óvodába. Öltözés alatt és egész hazafelé úton arra a pillanatra készültem, amikor megkérdezhetem anyát és apát az ő titkaikról. Anya észre is vette, hogy valami nagyon, hogy is hívják, készülődik bennem. Baj van, Zorka? Nagyon szótlan vagy. Történt valami az óvodában? Igen, majd otthon beszéljünk róla, jó anya? Jól van. Remélem nem súlyos, és találunk megoldást a problémádra. Én is remélem, válaszoltam, és alig vártam, hogy hazaérjünk. Éppen, hogy átléptük a küszöböt, cipőt váltottunk, már húztam is be anyát a szobámba. Leültettem az ágy szélére, egészen közel magamhoz, és így szóltam nagy elszánással. Anya, szeretnék beszélni veled, nézz a szemembe! Anya kikerekedett szemmel nézett vissza rám. Ú, de komoly vagy, Zorka! Hallgatlak! Keresztbe tette a kezét a lábán, és mélyen a szemembe nézett. Mondd el nekem a titkaidat! Szólalt meg a hangom nagyon határozottan, majd hozzátettem. Kérlek. Tessék? Mit is mondtál? Kérdezte anya csodálkozva. Úgy érted, meséljem el neked a titkaimat? Engedd meg, hogy magamhoz térjek a meglepetéstől. Hogy jutott ez eszedbe, Csibe? Kérdezte. Szépen sorban elmeséltem, hogy Petrával megbeszéltük, hogy titkokat cserélünk, hogy rájöttem, nekem nincsenek olyan igazi titkaim, hogy egész délután aludni se tudtam az óvodában, annyira igyekeztem valami saját titkot találni. Tudod, kislányom, mi apáddal nem titkolózunk egymás előtt. Persze apró, jelentéktelen titkaink nekünk is vannak. A titkokat az ember jól elrejti magában, csak ritkán és csak nagyon bizalmas barátjának vagy társának mondja el. Annak a társnak pedig kötelessége megőrizni azt. Igen, anya? Néztem rá kérdőn. Akkor elmondod nekem néhány titkodat? Nem olyan egyszerű, amit kértél. Várj csak, hadd gondolkozzam. Titok volt az, amikor megvettük Bercinek a holdjáró autót, és nem volt szabad elmondani neki, hogy nagyobb legyen az öröme. De ez mégsem olyan igazi titok, hiszen csak Berci előtt titkolóztunk a meglepetés érdekében. Vagy nem mondtam el nektek, hogy gyerekkoromban én se szerettem a tökfőzeléket, és évek teltek el, mire megbarátkoztam az ízével, és bekanalaztam az első tányérral belőle. Ma már szeretem. De az is az én titkom, el nem mond apának se Bercinek, hogy egyik éjjel annyira megkívántam a fagyit, amit nektek vettem, hogy nem tudtam ellenállni, bizony, megettem őket. Másnap első dolgom volt, hogy gyorsan pótoljam, és visszacsempésztem a hűtőbe. Tényleg, anya, torkoskodtál? Nem is gondoltam volna rólad, mondtam. Remélem azért még nem tagadsz ki, Zorka, mondta nevetve. Ne feledd, megosztottam veled a titkaimat, nem szabad elmondanod senkinek. Kérlek. Jó, anya, bízhatsz bennem. Megérkezett Berci apával a fociról. Apa kiment anyához a konyhába, Berci pedig bejött a szobámba, hogy elmesélje, milyen volt az edzés, hogy két gólt rugott, és hogy azt mondta neki az edzőbácsi, ha így folytatja, még gólkirály is lehet. Amikor befejezte, kihasználtam az alkalmat, hogy a titkairól faggassam. Öcsi, ha szépen megkérlek, megosztanád velem néhány titkodat? Nem kell elmondanod mindegyiket, csak néhányat, ha akarod. Kíváncsi vagyok, milyen különleges titkokat őriz az öcsém. Jó, Zorka, elmondom. Itt hosszan hallgatott, majd így folytatta. Elmondom, csak mondd meg, mi az a titok? A titok egy olyan valami, amit csak te tudsz, és nem mondasz, vagy nem mutatsz meg senkinek. A titkod csak a tiéd. Persze egy idő után elmondhatod a testvérednek, a szüleidnek, vagy a legjobb barátodnak, mert különben túlságosan egyedül maradsz a titkoddal, és az nem jó. Például titok lehet, ha valami olyan csintalanságot követtél el, ami nem rosszaság, de mégsem mered elmondani. Itt Berci félbeszakított. Zorka, szólt hozzám bizonytalan hangon. Elmondom egy titkomat, ha megígéred, hogy nem fogsz rám haragudni. Megígéred? Megígérem, válaszoltam csodálkozva. Ki gondolta, hogy az öcsém ilyen hamar talál saját titkot? Zorka, emlékszel, amikor egy fél túró rudit hagytál az asztalon, de csak a papírját találtad ott? Rám gyanakodtál, de én azt mondtam, hogy nem is láttam a csokidat. Bevallom, én ettem meg a rudit. Itt lesütötte a szemét Berci, rám sem mert nézni, majd folytatta. Megszólított engem az a rudi, hogy úgy sem mersz bekapni. Én pedig sajna bekaptam. Meg tudsz bocsátani nekem, Zorka? Fú, direkt későbbre tartogattam a legfinomabb falatot. És még engem szittak meg apáék, hogy téged gyanúsítalak. Fú, de dühös vagyok rád. Megígérted, hogy nem haragszol. Legközelebb nem csinálok ilyet, de nem is mondok el neked semmit. Megszegted az ígéretedet. Apa nyitott be az ajtón. Úgy látom, titkos megbeszélés zajlik. Nem is zavarnék nagyon, csak annyira, hogy 2 percetek van. Azután marsz fogat mosni, fürdeni. Holnap majd folytathatjátok a beszélgetést. Mondta, és magunkra hagyott minket. Megígértem, hát nem haragszom, de ha még egyszer ilyet teszel, olyan mérges leszek, amilyennek még anyáikat se láttad. Szerencsét, hogy titoknak mondtad el, ezért nem mondom el nekik. Köszi, Zorka. Legközelebb, ha túrórudit kapunk, neked adom az egészet. Válaszolta megkönnyebbülten az öcsém. Elvonultunk fogat mosni, megfürödtünk. Este apa mondta a mesét egy olyan kislányról, aki mindenhol, még az ágy alatt is a titkait kereste. Reggel arra ébredtem, hogy több titok is rám talált az éjleple alatt. Az oviban vártam a percet nagyon, mikor megyünk az udvarra, hogy elvonulhassunk Petrával a búvóhelyünkre. Elhoztad a titkaidat? Kérdezte Petra. Cserélhetünk? Vágtam rá büszkén. Ki kezdje? Kezdem én, mondta barátnőm, és rögtön bele is fogott. Képzeld el, Zorka, a Tomi szerelmes belém. Adott is egy puszit az arcomra a mosdóban, amikor elfordultak az óvónénik. De én a Petit szeretem. Most te jössz. Tényleg? Képzeld el, Petra, a Domi hozott otthonról nekem egy gyűrűt ajándékba, és azt mondta, hogy szép a szemem. Nem húztam fel, hanem a cserecipőmbe rejtettem, hogy észre ne vegyék, és ma is, holnap után is meg tudjam nézni. Azta! A Domi biztosan szeret. Azt sem mondtam még el senkinek, hogy amíg anyukám kiment a postáshoz, addig én megkóstoltam a kis testvérem bébi papiját. Nem is volt olyan rossz. Több kanállal is ettem. Amikor sírni kezdett a tesóm, elkezdtem etetni, de olyan jól nem sikerült, csupa maszat lett, mire visszajött az anyukám. ezen nagyot nevettünk mindketten, és azon is, amikor elmeséltem, hogy az egyik ebédnél rágós volt a hús. Amikor nem figyeltek a szüleim, kiköptem, és a maradékkal együtt a zsebembe tettem. Úgy izgultam, hogy észre ne vegyék. Még meg is dicsértek, hogy milyen szépen megettem mindent. Amikor végeztünk az ebéddel, kimentem Borcsa kutyához, és mindent, amit a zsebemben találtam, nekiadtam. Még örült is neki. Így cseréltünk titkokat Petrával azon a titkos helyen. Délután apa jött értem az óvodába, és meglepett egy csili-vili füzettel, amit titkos naplónak neveztünk el. Még lakat is volt rajta. Azt mondta apa azért, hogy ki ne szökjenek belőle a titkok. Amennyi titkot cseréltünk ma Petrával, azt hiszem, hamar be fog telni ez a füzet.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szerény véleményem szerint ez egy krétakori.
4: Ez egy péka, drágám.
3: Ja, hát ez lehet.

0: könyvén gondolkozik. Váromok közt kalandozik.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok. Ma én mondok nektek egy mesét. A zöld szakállú király. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, még azon is túl, ahol a kurta farkú disznó túr, volt egy zöld szakállú király. Az a zöld szakállú király egyszer fogta magát, elindult vándorolni. Már nagyon sokáig vándorolt, bizonyosan megjárt már 100 tű hosszát, egyszer csak azon vette magát észre, hogy bizony 17 esztendeje már annak, amióta ő hazúról eljött. A sok járás kelésben nagyon kifáradt, megszomjazott, leült egy patak partjára. Azután lehasalt a víz színéig, hogy majd iszik egy jót. Alig kortyantott egyet-kettőt, valaki megfogta a szakállát. Húzta volna ő vissza, de nem tudta. Oda kiállt a vízbe. Hallod-e te, nem tudom ki, erezd el a szakállamat, míg szépen vagy. De még annál jobban húzták. Már rimánkodásra fogta a dolgot, mert annyira húzták befelé, hogy majd megfúlt. Azt mondja egyszer a vízben valaki. Ha ideadod nekem, amit az országodban nem tudsz, elereztem a szakállad. Ugyan mit nem tudnék én az országomban? A legutolsó tűt is tudom, mondta a zöld szakállú király. Te csak ígérd meg, hogy amit az országodban nem tudsz, enyém lesz, mondta a vízben az ördögök királya. Mert az volt. Hát jól van, legyen a tied. Úgysem sütsz te abból a kenyérből, amit én az országomban nem tudok, mondta a zöld szakállú király, de már nagyon rossz volt neki a kénytelen, kelletlen hasonvaló fekvés. Végre eleresztette az ördögök királya. Akkor aztán indult a király hazafelé, azon gondolkozva, mi lehet az, amit ő otthon, az országában nem tud. Mikor hazaér, elejbe szalad egy szép nagy legény. A nyakába ugrik, össze-vissza csókolja. Jaj, kedves apám, de sokáig itt hagytál bennünket, de jó, hogy egyszer itthon vagy. Én vagyok a János. A király csak nézett, aztán eltaszította magától a gyereket. Kinek vagyok én az apja? Te meg kinek a fia vagy? Nem ismerlek. De odabent a felesége elmondta neki, hogy bizony az ő gyereke az. Már éppen annyi idős, mint amióta ő elment hazulról. Csak akkor kapott a zöld szakálló király az eszéhez, emlékezett, hogy az ördögök királyának ígért valamit, amit az országában nem tud. Hát ez a szép legény fia volt az, akit nem tudott. Majd megette magát, már arra is gondolt, hogy jó volna oda nem adni a gyereket, de másik percben meg attól félt, hogy akkor maga az ördögök királya jön el érte. Magához hívatta a fiát. Elmondott neki mindent, ahogy van. De a legény nemhogy megijedt volna, még maga is azt bizonygatta, hogy jó lesz, ha elmegy. Másnap felkészült, el is ment. Megy, mendegél a fiú hetet hét ország ellen, ahhoz a patakhoz ér, ahol az apja szakállát megfogták. A vízben 7 gyönyörű szép aranykacsa úszkált, a parton meg egy inget lobogtatott a szél. Lehajlik, felveszi az inget, már a tarisznyába akarja gyömöszölni, mikor a 7 aranykacsa közül egyik tündérszép lányá változik, és azt mondja a királyfinak, szép királyfi, tudom ki vagy, meg hogy hová sietsz. Te a zöld szakállú királyfia vagy, s mégy az apámhoz, mert ő téged elnyert az apádtól. Add ide az ingem, jó tettedért jót várj. A királyfi odaadta. A lány felöltözött, lehúzott az ujjáról egy aranygyűrűt, odaadta a királyfinak. No, ezt tedd el, 12 várkapun tudsz bemenni anélkül, hogy valaki észrevenné. Csak fordítsd meg a gyűrűt, a kapu magától kinyílik, s ha bejutottál, majd mond neked az apám olyanokat, hogy ha hangya vagy, akkor sem tudod megtenni. Én segítőd leszek. Este 8 óra tájban, dongó képiben, ott dongok az ablakodnál. Te eresz be, aztán ne félj semmit. A legény újjára húzta a gyűrűt, a lánytól elbúcsúzott, s ment az ördögök királyának palotája felé. 12 várkapu állta útját, de ha a gyűrű fordult, mind kinyílt magától. Utoljára a palota ajtaja nyílt meg, és ekkor előtte állott az ördögök királya. Felséges király, grácia fejemnek, itt vagyok előtted.
0: Hát, ha itt vagy, jól van, mondta a király. De nagyon bátran beszélsz, tán nem tudod, kihez jöttél?
2: Tudom én, mondta a királyfi, te sem vagy külön, mint az apám. Az is király, te is király vagy, aztán megvan.
0: A király nagyon mérges lett. No, várj csak! 3 feladatot kell teljesítened, ha azoknak ura tudsz lenni, jó. Ha nem, vége az életednek. Itt van ez a káposztalevél. Fogd meg! Becsuklak a szobába, ha ebből holnap reggelre darutollas kalapot nem csinálsz, hát imádkozhatsz.
2: Azzal mentek egy szobába. A királyfira rázárták az ajtót mind a 3 oldalról, tettek be neki ételt, italt, hogy ne unja magát. Mikor magára maradt, bizony szomorú lett.
0: Hely, hogy az anyád ne sirasd meg, ördögök királya, mondotta magában. Olyant adtál fel, hogy míg a világ, sohasem tudom megcsinálni.
2: Még gondolkozott volna, de az ablaknál valami dongást hallott. Akkor jutott eszébe a szép lány. Oda megy, hát hallja, hogy a dongó azt mondja, eresz be galambom, javadat akarom. Nyitotta az ablakot, a dongó berepült, gyönyörű szép lány lett belőle.
0: No, édes szívem, szép szerelmem, mondd meg, miben lehetnék segítségedre?
2: Elmondja János, hogy megvan ijedve, káposzta levélből darutollas kalapot kell csinálni.
0: Ha csak az a baj, mondja a lány, akkor nincs baj. Hol van a káposzta levél?
2: Itt van. No, nézd csak. És abban a pillanatban olyan szép darutollas kalap feküdt az asztalon, hogy olyan tám még Kossuth Lajosnak sem volt. A legény majd kinézte a szemét, úgy nézett. Ő még ilyet nem látott. Akkor azt mondja az a szép lány, holnap este is eljövök, de ne várakoztass olyan sokáig, mint ma. Ha a dongásomat hallod, csak eresz be. Most pedig megyek, nyisd ki az ablakot. Abban a percben kis irinyó-pirinyó dongó lett belőle, s elszállt. A királyfi meg nyugodtan lefeküdt, tudta, hogy majd néz egyet az ördögök királya, ha ezt meglátja. Másnap jókor reggel ment a király a királyfihoz. Alig nyitott be, meglátta az asztalon a szép darutollas kalapot. Azt mondja a legénynek,
0: ennek derekasabb megfeleltél.
2: Meg bizén, mondta rá a legény hegykén.
0: Hát ha olyan büszke vagy, majd adok én fel olyant, hogy csak ugyan nem bírod megtenni.
2: Azzal az ördögök királya kiment, hozott egy bögre káposzta levet.
0: Noha ebből holnap reggelre ezüst sarkantyút nem csinálsz, vége az életednek.
2: A legény arra is csak a vállát rázta.
0: Hát majd meg lesz az is, ha jó Isten megsegít.
2: A király azzal kiment, a királyfi meg magára maradt.
0: Káposztalé meg ezüst sarkantyú. No, ebből már csak ugyan nem lesz semmi, de bolond egy esze van annak a királynak, hogy ilyeneket kitalál, gondolkozott magában.
2: Megvárta az estét, a 8 órát, jött a kis dongó.
0: Eresz be galambom, javadat akarom.
2: Beeresztette, és az megint az a szép lány lett, akit a patakpartról látott. Elmondta neki, mit parancsolt az édesapja, de annak ez is annyi volt, mint a semmi. A káposztaléből olyan ezüst sarkantyút kanyarított, hogy akárki megnézhette volna. De boldog volt a királyfi. Megölelte, megcsókolta a lányt, ahogy szíve vágyása akarta, aztán a lány újra megrázkódott. Kis dongó lett belőle, és elrepült. Másnap az ördögök királya majd hanyatt esett, mikor a gyönyörű ezüst sarkantyút meglátta, de mégsem nyugodhatott a legénytől, minden áron az életére tört, el akarta veszíteni. Hozott be egy kancsó tiszta szűrött vizet.
0: No, ha ebből holnap reggelig részfokost nem csinálsz, előre megírhatod a testamentumodat.
2: A királyfi nem szólt semmit. Az estére várt, Azt hitte, hogy ha eddig ment minden, ezután is megy. Az ám, de mikor a kis dongó szép lányá változott, s megtudta a parancsot, csak a fejét csóválta, hogy már azt ő sem tudja csinálni. Tudod-e mit? Mondta a királyfinak. Elmegyünk mi innen, mert itt egyikünknek sem lesz jó a sora. Téged majd megütlek a pálcámmal, átváltozol egy aranygyűrűvé, a szép kis pejlovam aranyalmává, én meg madár leszek, s megyünk. Ahogy mondta, úgy lett. A királyfiból aranygyűrű, a szép kis pejlóból aranyalma, a lányból meg madár lett, a gyűrűt a szájába, az almát meg a lábába fogta, s szálltak, mint a gondolat. Másnap reggel az apja észrevette, hogy se a lány, se a királyfi. Mindjárt tudta, hogy egy követ fújnak. Azt mondja a szolgájának, eredj csak utánok, ha tudod, hozd vissza őket. Még olyan szaladást, amit az a szolga tett, úgy ment, mint a villám. Egyszer azt mondja a madár a gyűrűnek, jaj, de sebes szél fúj a hátam meget, jönnek utánunk. Amint, hogy igaz is volt. Látott egy sűrű bokrot, beleszállott éppen a közepébe. A szolga nem sokára a nyomukban volt, de hasztalan keresett, kutatott, nem talált semmit. Megy haza, mondja a királynak. Felséges uram, nem láttam én ő belőlük annyit sem, mint a körmön feketéje. Egyedül egy bokor volt a pusztán, annak a közepébe meg egy kismadár. Az volt az, te szamár, mondta a király. Látom már, hogy magamnak kell mennem, mert rátok még ez sem lehet bízni. De még ha látott valaki sebes menést, látta volna az ördögök királyát. A kismadár is sietett ám, de hasztalan repült volna akárhogy, ha mindjárt ott nem lett volna az ország határa, megfogták volna. De az ördögök királyának ereje csak a maga országa határáig tartott, tovább nem. Mikor látta, hogy azok átlépték a határt, olyan mérges lett bele, hogy mindjárt megpukkadt. A kismadár átváltozott szép lányjá, a gyűrű királyfivá, az aranyalma szép pejló lett. A lóra felültek mind a ketten, mentek haza a zöldszakállú király országába. Otthon megesküdtek, lagzit csaptak, én is ott voltam a lakodalmon, mint kisbőgős, úgy jól laktam hurkával, kolbásszal, még másnap se kellett az étel. Bandi legyek, ha nem igaz. Még most is élnek, ha meg nem haltak.
3: Csukás Mese Rádió. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat. Mert, mint tudjátok, az mindenre gyógyír, és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Én Káder Elgellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Csukás István, Pompom meséi. Óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. De nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kikilesve a levelek közül. Hol lehet ez a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk, és azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is. És most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Na hát, ott jön picúr és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa alá ért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is. Nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül tudok még egy csomó figurát, majd meglátod. Gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és Picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba, Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkangatott. Repülünk! Suhanunk! Micsoda bringa! Micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, hát nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül fésütartó, kulcsfogas. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is Picúr fején, és ő is.

0: Haj, ez aztán a meglepetés, haj, haj.
1: Picóra dühösen nézett fölfelé.
0: Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol. Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő?
1: Pompom egy kicsit összehúzta magát, szelíd hangon magyarázott.
0: Csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó, ha az most itt lenne.
1: Picórnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot.
0: Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit.
1: Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picór fején, és belekezdett a mesébe.
0: Óriás tüdejű levegőfújó, amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy lengedett, vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni. Fantasztikusan!
1: Mikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújnivaló nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél.
2: Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel.
1: Hát, ahogy ment-mendegélt, egy benzinkúthoz ért.
2: Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel.
3: Ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak, és ráadásul ingyen, hadd csináljam én.
1: A benzinkutas beleegyezett.
3: Rendben van, hát csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó fújja fel.
1: Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, azután a második gumiba, azután a harmadik gumiba, s végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetben, hát egy kicsit túlfújta a gumikat, vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra, majd mikor a negyedik gumi is kidurrant, és csend lett, így ordított mérgesen.
3: Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyj el a benzinkutat!
1: Szegény, óriás tüdejű, levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, s közben kiabált, mint egy ószeres.
3: Nincs valami felfújni való? Levegőt tessék! Halló! Nincs valami felfújni való?
1: Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett.
3: Ha nincs, hát nincs. Ajajajaj, mit tehetek egyebet, tovább vándorolok. Majd csak lesz valami.
1: Kiállt az út szélére is, integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt, a sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon.
4: Ugor fel, hátra, öcsi!
1: Óriás tüdejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
4: Ajaj, enged a gumi!
1: Majd lekászálódott a fülkéből, és körbejárta a kocsit.
4: Ez se lyukas, ez se lyukas. Hát akkor mi sziszeget?
1: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön minden megértett.
4: Aha, te voltál! Minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnár? Mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
1: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
0: Ajaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő. Így is tett, kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat.
1: Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe. A mozdonyvezető kinézett az ablakon, és meglepődve látta, hogy a füst előre száll.
4: Most előre megyünk, vagy

0: hátra megyünk, morgott dühösen. Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott. Te csinálod velem ezt a csúfságot? Leszállni! Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott áldogált, meg szomorkodott, eszébe jutott valami. Elmegyek Gombóc Artúrhoz. Ő biztosan segít rajtam. El is baktatott, bekopogtatott, s összepréselt szájjal megkérdezte. Ha-ho, Artúr! Lakhatok nálad egy kis ideig? Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt. Természetesen! Vendég a háznál, öröm a háznál, gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládéért! Tudod, keményen fogyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét, de akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérlek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban! Óriás tüdejű levegőfúrjó panaszosan feljajdult. De hát mit csináljak, ha annyi fölösleges levegő van bennem? Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett. Valóban, mit is csináljon szegény? Majd így nyugtatgatta a panaszkodót. Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújni valót. Ezzel kiment, becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
1: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
0: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű levegőfújó belülről felfújta.
1: Csak el ne vigye a szél, sóhajtott Gombóc Artúr. Ennek a felese tréfa, azonnal keresem kell valami felfújni valót, a csokoládé ráér.
0: S rohant, ahogy csak a lába bírta, először madárvédő, golyókapkodóhoz ment, s lihegte, hadarva.
1: Sürgősen segíteni kellene valakin.
0: Madár az illető? Kérdezte madárvédő, golyókapkodó.
1: Nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog, nem tudsz valami felfújni valót?
0: A madárvédő golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét.
1: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál.
0: Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
1: Ha-ho, radírpók, itt vagy?
0: Radírpók felmászott a lyukból.
2: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz?
1: Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót, ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami.
0: Radírpóknak felcsillant a szeme.
2: És mindent fel tud fújni?
1: Mindent, hajjajaj!
2: Engem is?
1: Téged? Hát minek?
0: Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt.
2: Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat.
0: Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt.
1: Hogy micsoda? Persze, vagyis én most rohanok, szerbusz!
0: Egyenest, festéktüsszentő habcibenőhöz ment, hadarva mondta.
1: Szerbusz, de jó, hogy itt találok! Mondd, vagyis mind búsulsz?
0: Festéktüsszentő habcibenő a fejét lógatta, fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult, bús hangon válaszolt.
3: Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni. Mivel, hogy itt ez a gépkocsi, hajjaj, és hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron. Csak néhány encsem-bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, hogy
1: meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek és ne kattogjanak. És most nézd meg, bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta, új!
4: Gombóc Artúr megnézte az autót, s a fejét csóválta.
1: Hajaj, ez kampec, ebből se lesz már motor.
4: Festéktüsszentő Habci Benő még fancsalibb képet vágott.
1: Ugye te is azt mondod? Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem?
4: Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami.
1: Várjál csak, ne bőgj a fülembe, hadd töprengek egy kicsit. Há, hopp, megvan. Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál. Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé. Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk.
4: Festéktüsszentő Habci Benő képe felvidult, majd újra elkomorodott.
1: De mi lesz, ha szélcsend lesz?
4: Gombóc Artúr csak legyintett.
1: Semmi vész, ez a lényeg, mert nem kell hozzá szél. Ha-ha! Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyors hajtásért.
4: Erre már festéktüsszentő Habci Benő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, és a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festéktüsszentő Habci Benő is nagyon elégedett volt, mert gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artúr is nagyon elégedett volt. Tudod, miért? Picúr vidáman bólogatott.
1: Tudom, a háza miatt. És én is elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit.
4: És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt.
1: Ó, hát szóra sem érdemes.
4: Azért a biciklid igazán gyönyörű.

0: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője, és gyerekkoromban a nyarakat a nagyszüleimnél töltöttem, akik nagyon sok mesét olvastak nekem. Szerintem nincs is annál jobb, mint egy fa árnyékába leheveredni egy nagy tál cseresznyével, vagy egy nagy szeleddínnyével, és meghallgatni egy érdekes történetet. Úgyhogy nektek is ezt javasolom, hogy ha már tudtok olvasni, akkor esetleg fogjatok egy mesekönyvet, és olvassatok valami szépet, vagy kérjetek meg a szüleiteket, hogy olvassanak nektek. Vagy hallgassátok a Csukás Mese Rádiót.
1: A páva meg a varjú, aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
2: Szárnyát a páva kiterjesztve, magát nagy büszkén mutogatta. Nézte a varjú szemmeresztve, s magában mind ezt hajtogatta. Kár, kár, de igaz, ehegykepi ma szebb, mint én vagyok, tolla, hogy ragyog. Nagy volt a varjú irítsége, de haj csodát, mindjárt lett vége, amint megszólalt büszke páva fülsértőn, rikoltva fennen. Most már magamat nem szégyellem, kárgott a varjú. A páva bár szép a tolla, de csúfa hangja, s így végre is alsóbb a rangja. És elégedetten, csúf károgással tovább repült a varjú egy házzal.
1: A Páva meg a Varjú című mesét hallottátok.
3: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Udvardi Regina vagyok, 10 éves, és Debrecenből érkeztem. Várnai Zseni csodák csodája. Tavasszal mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen boldogok. Újjászületnek, és a bogarak, azok is mindig újra zsonganak. A madárdal is mindig ugyanaz. Újjá teremti őket a tavasz. A tél nekik csak álom, semmi más. Minden tavasz csodás megújhodás. A fajta él, s örökre megmarad. A föld őrzi az élet magvakat. S a nap kikelti, minden újra él. Fű, fa, virág, bogár és falevél. Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok, innám a fényt, ameddig rám ragyog. A nap felé fordítnám arcomat, s feledném minden búmat, harcomat. Élném időmet, amíg élhetem, hiszen csupán egy perc az életem. Az, ami volt, már elmúlt, már nem él. Hol volt, hol nem volt, elvitte a szél. S a holnapom, azt meg kell érni még, csillag még sem ki tudja, meddig ég. De most e tündöklő sugár még rám ragyog, s ölel az illatár. Bár volna rá szavam, vagy hangjegyem, hogy éreztessem, ahogy érezem, ez illatot, e fényt, e nagy zenét, e tavaszi varázslat ihletét, mely mindig új, és mindig ugyanaz. Csodák csodája, létezés, tavasz.
0: Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
1: Václav Csrtek, Moha és Páfrány. Hogyan pottyant le az asztalukról egy morzsa? Aki felolvassa nektek, Györgyi Anna. Egyszer, amikor Moha és Páfrány reggelizett, lepottyant az asztalukról egy szem morzsa. Vedd fel, szólt Moha Páfrányra. Még ki sem mondta, már is előosont egy egér, és lecsapott a morzsára. Nem neked mondtam, figyelmeztette Moha. Erre fel Páfrány, hogy jól jön az, ha felfogadják az egeret takarítani. Na, hiszen megéri a pénzét az ilyen egér.
2: Majd meglátod,
1: vetette oda az egér. Perdült, fordult, nekilátott kisöpörni a fatönkházikót. Összekapdosta a kéreg darabkákat, szétgurult áfonyabogyókat. Ami útban volt, azt félretolta, és a végén szépen kisöpört maga után a farkincájával. Csuda jó dolgunk lesz, állapította meg Páfrány, és az egér náluk maradt dolgozni. Majd meglátjuk, bólintott Moha. Az egér 3 napig dolgozott.
2: Most ti jöttök,
1: rendelkezett. Egy darabig ő dolgozott, most mi jövünk, próbált igazságos lenni Moha. Csak hogy az egér azon jobban elfoglalta mindkettőjük ágyát, székét, és megette mindhármuk adagját. Ennyit ér az egér munkája, jegyezte meg Moha. Még rosszabb lett a helyzet, amikor eljött a váltás ideje.
2: Már pedig én nem cserélek,
1: horkant fel az egér.
2: Marad, ahogy van.
3: Már pedig nem marad, fortyant fel Moha is.
2: Menj vissza oda, ahonnan jöttél.
1: És a lehető legrosszabb lett a helyzet.
2: Ha én megyek, bizony jössz te is,
1: kurjantotta az egér. Benyargalt Moha lábai közé, és kirontott vele a házikóból. Mire Páfrány az ajtóhoz ballagott, az egérnek már a farkincája sem látszott.
2: Meg sem kérdeztük, hogy hívják, és tessék, mit művelt velünk,
1: dünnyögte Páfrány. Asztalhoz ült, legalább a sapkáját rátette a másik székre, és Mohára gondolt. Egyre szomorúbb lett. Ott üldögélt egészen estig, enni sem volt kedve. Enni sem volt kedve. Éjszakára járt már, amikor arra szállt a Fonnyat Körte nevezetű bagoly. Hatalmas madár volt, szép halkan suhant.
4: Miért gubbasztasz így?
1: Susogta Páfránynak.
2: Ne is kérdezd, az egér elvitte tőlem Mohát, legyintett Páfrány, és én vagyok az oka.
4: Az egerekkel mindig akad egy kis elszámolnivalóm,
1: jegyezte meg Fonnyat Körte.
4: De miért ülsz tétlenül?
2: Mit tehetnék?
1: Kérdezte neki keseredve Páfrány. Fonnyat Körte nem szólt többet. Csőrével nyakon csípte Páfrányt, és a hátára ültette. Az erdőben sötét éj honolt. Fonnyat Körte csöndesen suhant az éjszakában. Páfránnyal együtt nézelődött, nem látják-e meg valahol Mohát?
2: Én nem látok a sötétben,
1: panaszkodott Páfrány.
4: Én viszont látok, de Mohát mégsem találom,
1: felelte Fonnyat Körte a bagoly.
4: Biztosan valahová a fűbe rejtette az egér.
1: És csöndesen suhantak tovább az éjszakában. A bagolynak meglehetősen fájt már a szárnya, mert Páfrány bizony gömbölyű volt. Ám csöndesen suhantak tovább az éjszakában.
4: Ha a sötétben nem találjuk, nappal már alig ha fogjuk, mert világosban nem látok,
1: jegyezte meg Fonnyat Körte.
2: Ott van valami furcsa,
1: szólalt meg Páfrány. Alattuk, mintha valaki szikrákat szórt volna. Egyik szikra a másik után röpködött szerte szét.
4: Valami jeladás lehet,
1: lehelte Fonnyat Körte, és halkan lejjebb ereszkedett. Hát, ott ült lent a fűben Páfrány. Folyton belenyúlt a zsebébe, aztán kihúzta kezét a zsebéből, és a markából mindig kirepült egy Szent János bogár. Moha mellett ott állt az egér, és mancsával a kezét ütögette.
2: Hagyd már a baszikrázást!
4: Addigra azonban a bagoly leereszkedett Moha és az egér közé.
5: Moha és Páfrány, végre megtaláltátok egymást. Eredjetek hát szépen haza.
6: Az egérrel pedig van egy kis elszámolni valóm.
4: Fatönk házikójukba hazaérve, Moha és Páfrány asztalhoz telepedtek. Egy ideig csak úgy üldögéltek. Később Moha leejtett egy morzsát a földre. Páfrány fürgén lehajolt érte.
2: Nehogy megint valami baj történjen, jegyezte meg.
7: Képzeld!
8: Na?
7: Kaptam egy rakás üveggolyót.
8: De jó, kaphatok egyet.
7: Hát...
8: Aha, irigy vagy, mint a kutya.
7: Irigy, mint a kutya? Ez egy mondás arra, hogy irigy vagyok.
8: Igen.
7: Na jó, tessék. De adok kettőt, hogy ne legyenek egyedül.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Pató Márton vagyok, televíziós műsorvezető. Most én mesélek nektek, ezúttal Csukás Istvántól az egyik kedvencemet hoztam el nektek, Pompom meséi közül egy nagyon kedves történetet. Hallgassátok szeretettel! Órarugó gerincű felpattanó. Pompom bóbiskolt az ágon, egy szép, hosszú ágon, de a fél szemét azért nyitva tartotta, és az útra pislogott, hogy mikor jön már picúr, csak nehogy szem elől tévessze. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy pislogó szőrsapkához. Hát ahogy pislogott, meg bóbiskolt, a nyitva tartott fél szemével végre meglátta picúrt. Rögtön kinyitotta a másik szemét is, jó nagyra nyitotta mind a kettőt, mert picúr elrohant a fa alatt, olyan gyorsan, mint a szélvész. Pompom izgatottan kiabált. Hová rohansz? Miért rohansz? Az iskola megvár. Állj meg! Várj meg te is engem! Picúr lelassított és hadarva magyarázott. Hát nem látod, hogy már fél kilenc? Jaj, már nem is fél kilenc, hanem egész kilenc. Elkésem az iskolából, hát nem látod? Pompom kihajolt és megnézte az utcai órát. Várj, várj! Rossz órát nézel, vagy rosszul nézed. Ezen az órán még csak fél nyolc. Picúr visszajött, megállt a fa alatt, és abba az irányba nézett, amerre Pompom mutogatott. Az óra valóban fél nyolcat mutatott. Nem értem, morfondírozott picúr. A másik órán kilenc volt. Nem értem. Pompom töprengett, rázta a fejét, tekergette a nyakát, vagyis gondolkozott, majd vidáman a homlokára csapott. Megvan, ez nem lehet más, mint órarugó gerincű felpattanó. Órarugó gerincű micsoda? Csodálkozott picúr. Elkísérhetlek? Majd útközben szép lassan elmesélem. Van idő, rengeteg időnk van. Picúr bólintott, hogy elkísérheti. Pompom picúr fejére ült, mint egy sapka, és szép lassan sétáltak, majd néha megiramodtak, majd megint lassan batyogtak, és jól megnéztek minden órát. Pompom pattogott picúr fején, összehúzta magát, majd felugrott egy picit a levegőbe, majd visszahuppant. Na hát, nem hallottam róla két éve, nem három éve, nem négy éve! Picúr idegesen rázta a fejét. Én pedig egyáltalán nem hallottam róla, se tavaly előtt, és légy szíves, ne pattogj! Pompom pattogott és bocsánat kérően pislogott. Csak mutatom, hogy csinál órarugó gerincű felpattanó. Hogy csinál? Kérdezte picúr. Felpattan, magyarázott Pompom, de előbb összehúzódik, mert olyan hajlékony és rugalmas, mint egy órarugó. Azért is hívják órarugó gerincű felpattanónak, világos? Picúr bólintott, hogy világos. És valahol itt bujkál a környéken. Pompom pislogott, meg tekergőzött, meg leselkedett, meg nézelődött. Majd előre mutatott, és az izgalomtól kicsit rekedten suttogott. Ott van. Hol? Suttogott picúr is, mert rá is átragadt az izgalom. Ott. Látod azt a fiút a két karikával? Az egyik karika órarugó gerincű felpattanó. Figyelték a fiút, aki pálcával ütögette, hajtotta a két karikát. Hallották, hogy csodálkozva dünnyög. Az előbb még csak egy karikám volt, nem baj. Ez a másik egész ügyesnek látszik. Az a másik karika, amelyik egész ügyesnek látszott, figurázott, mókázott, ide-oda gurult, majd kinyúlt, mint egy villamossín, majd hullámzott, mint egy hajcsat, majd boltívet csinált, majd megunta az egészet, felágaskodott, és ugrálva eltűnt a sarkon. Dang, dang, dang. A fiú ámulva nézett, majd legyintett. Láttam én, hogy nem teljesen normális. Majd az első karikájával, amelyik teljesen normális volt, elkarikázott. Pompom suttogva sürgette picúrt. Utána, gyerünk utána! Arra pattog, arra ugrál! Befordultak a saroknál, néztek erre, néztek arra, de nem látták sehol órarugó gerincű felpattanót. Egyszer csak Pompom pisszegett egy halkat. Psz! Azt hiszem, ott van! Hol? Kérdezte picúr. Ott! Figyeld a cukrászinast! Figyelték a cukrászinast, aki feltartott jobb kezében egy gyönyörű, emeletes tortát vitt. Ebben nem volt semmi különös, de az már elég különös volt, hogy a cukrászinas a bal lábával a levegőben lépkedett, vagyis úgy látszott, mert a bal lába nem ért le a földre. Figyeld a bal lábát, suttogta Pompom. Alatta van órarugó gerincű felpattanó. Most már picúr is látta, hogy órarugó gerincű felpattanó kifeszül, mint egy korlát, s rajta lépeget egyensúlyozva a cukrászinas. Majd lelapult teljesen a földre, A cukrászinas egy ideig még a levegőben lépegetett a bal lábával, míg el nem tűnt a sarkon. Fű, törölgette a homlokát Pompom, de azért nem ejtette el a tortát. Nézték, lesték a sarokhoz lapulva, hogy ki lesz órarugó gerincű felpattanó újabb áldozata. Jött egy macska, kényeskedve rakta a lábait, vigyázva, nehogy pocsolyába lépjem. Nem lépett pocsolyába, nem, valami egészen másra lépett. A macska először csak annyit érzett, hogy puhán felemelkedik a levegőbe, és nem elég, hogy felemelkedett a levegőbe, hanem egyszer csak repülni is kezdett. Minden esetre összehúzta magát, összegömbölyödött, mint egy labda. Kívülről nézve olyan is volt, mint egy labda, amint ide-oda pattog.
2: Nyáu!
1: Nyávogott egy keserveset a labda. Biztosan álmodom az egészet, és de rosszat álmodom. Picurék figyelték a nyávogó labdát.
2: Valamit azért kellene csinálni, suttogta Picur. Itt senki nem tud csinálni semmit.
3: Egyedül Gombóc Artúr tud csinálni valamit, suttogta vissza Pompom.
2: De hol van most Gombóc Artúr? Ki hallott Gombóc Artúrról mostanában?
1: Közben órarugó gerincű felpattanó megunta a labdázást, egy utolsót pöccintett a labdán, amely földet érve visszaváltozott macskává, és dühösen sziszegve meg fújva meg nyávogva elhúzta a csíkot. Órarugó gerincű felpattanó nyújtózott egy nagyot, rugózott egy kicsit, majd kandi pillantásokkal új játék után nézett. Egy teherautó kanyarodott be az utcába. Órarugó gerincű felpattanó gyorsan elnyúlt a kockaköveken. Mikor a teherautó rágurult, rátekeredett a hátsó kerekére, ugyanakkor megfogózkodott a villanyoszlopban, és roppant erővel visszatekerte a hátsó kereket. A teherautó lassan visszafelé gurult. A sofőr csodálkozva hajolt ki az ablakon, hogy mi a csoda történik, de nem látott semmit. Gázt adott, a teherautó elindult, órarugó gerincű felpattanó feltekeredett, s a teherautó megint hátrafelé araszolt.
2: Milyen erős, jegyezte meg elismerően Picur.
3: Fantasztikus ereje van, pattogott Pompom. Erősebb, mint a svéd acél. Erősebb minden acélnál.
1: Az erő még nem minden, töprengette el Picur egy pillanatra, majd tovább nézték az előre-hátra guruló teherautót. A sofőr már két lábbal nyomta a gázt, mikor órarugó gerincű felpattanó megunta a játékot, elengedte a kereket, s a teherautó kilőtt az utcából. Ekkor egy bajuszos jött ki az egyik házból, szemetes vödröt cipelt, s a kukához battyogott. Órarugó gerincű felpattanó villámgyorsan a kuka alá surrant, s várt csillogó szemmel. A bajuszos odaért, kinyitotta a fedelet, felemelte a vödröt, s önteni akarta a szemetet, mikor a kuka felemelkedett egészen a feje bubjáig. A bajuszos csodálkozva tartotta a vödröt, s kimerett szemmel bámulta a levegőben lebegő kukát. Majd lassan leengedte a vödröt, a kuka leereszkedett a földre.
3: Mi a figyfene ez? Mormogott a bajuszos. Próbáljuk csak meg még egyszer?
1: Megpróbálta még egyszer. Lassan felemelte a vödröt, a kuka is felemelkedett a levegőbe. Így maradtak egy pillanatig, majd a bajuszos leengedte a vödröt, a kuka is visszaült a földre. A bajuszos mérgesen ráncolta a homlokát, majd bevetett egy trükköt. Villámgyorsan emelte fel a vödröt, a kuka is villámgyorsan emelkedett a levegőbe, majd villámgyorsan leengedte a vödröt, a kuka is villámgyorsan leereszkedett.
3: No, fenyegette meg a bajuszos a kukát. Viselkedj rendesen, különben elbánok veled.
1: Hirtelen felugrott a kukára, s rácsücsült.
3: Most izegj, most mozogj, frájna kuka, te izgő, mozgó kuka, jaj.
1: Azért jajgatott, mert a kuka újra fölemelkedett a levegőbe, de nem elég, hogy fölemelkedett, hanem ugrott is kettőt-hármat, s vele ugrált a bajuszos is, a fedelén csücsülve. Mikor a kuka leért a földre, a bajuszos leugrott, s rémülten visszaszaladt a házba. Órarugó gerincű felpattanó kimászott a kuka alól, vidáman nyújtózott, meg rugózott. Felugrott a levegőbe, s fenéken pöccintett egy verebet. Aztán még egyet, aztán még egyet. A verebek csiripelve menekültek az utcából. Egyáltalán mindenki elkerülte ezt az utcát. Jött egy kutya, benézett az utcába, s fejét csóváva eltrappolt. Jött egy macska, benézett az utcába, s mérgesen nyávogva elspurizott. Jött egy másik fiú karikával, benézett az utcába, s gyorsan visszafordulva elkarikázott. Jött egy másik teherautó, benézett az utcába, s pöfögve visszafarolt. Órarugó gerincű felpattanó, elszontyolodva kóválygott fel alá a kírült utcában. Ekkor a szemben lévő toronyban nagy zengés bongás támadt, recsegés, meg percegés, meg veszett tiktakolás, meg össze-vissza óraütés, mint egy bolond toronyórában. Mindenki oda nézett, s látták, hogy a toronyóra valóban megbolondult.
2: Megbolondult a toronyóra, mutogatott Picur.
1: Össze-vissza járnak a mutatók. Valami zűr van, az biztos, mormogott Pompom. És itt van ez a foglalkozás nélküli órarugó gerincű felpattanó. Hüm-hüm. Csak jönne már Gombóc Artúr. Ő tudná a megoldást. Órarugó gerincű felpattanó is kíváncsian figyelte a megbolondult toronyórát, de hát ő se tudta még a megoldást, vagyis csak bámészkodott meg figyelgetett. Végre arra jött Gombóc Artúr egy nagy bőröndöt cipelt. Ahó, Artúr, te jó, hogy erre jársz, rikkantott Pompom. Állj meg egy pillanatra. De csak egy pillanatra, mondta Gombóc Artúr. Új csokoládészállítmány érkezett, oda sietek. Mi a baj? Pompom a megbolondult toronyórára mutogatott, majd a bámészkodó órarugó gerincű felpattanóra. Gombóc Artúr egy pillanat alatt kitalálta a megoldást. Biztos eltört a rugó. No, meg itt van ez a láthatóan munkanélküli órarugó gerincű felpattanó. Világos! Intett órarugó gerincű felpattanónak. Figyelj ide, öcsi! Nem akarsz egy jó állást? Egy magas állást, he? De akarok, már úgyis unatkozom. Helyes. Akkor pattanj fel oda. Ott az állás. Köszönöm, Gombóc Artúr. Pattanok! Sikkantott órarugó gerincű felpattanó. S felpattant a toronyba, megkereste az eltört rugót, kidobta az ablakon, s szépen becsusszant a helyére. Az óra egyből megjavult, egyenletesen tiktakkolt, s a mutatók pontosan mutatták az időt. Jaj, mondta Picúr, mindjárt 8 óra, elkések az iskolából, rohanás! Míg elbúcsúztak Gombóc Artúrtól, aki a másik irányba futott a csokoládéért, futtában integettek a toronyóra felé, s rohantak az iskolába. A kapuban Pompom is elköszönt. Szia, Picúr! Most már tudod, hogy melyik óra a legpontosabb a világon? Tudom, mosolygott Picúr, amelyikben órarugógerincű felpattanó lakik.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűek.

0: Hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
1: Igen!
2: Szeretem a Csukás Mese Rádiót.
0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
2: Nem a képernyőt nézni, hanem csak hallgatni, és lehet közben könyvet olvasni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mese az állatok nyelvén tudó juhászról. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény legény, aki juhászként tengette életét. Őrizte nyáját éjjel s nappal, megküzdött ő minden vaddal. Egyszer aztán egy sűrű rengetegbe ért, tüzet gyújtott, nehogy megcsípje a dér. De mire lesz hirtelen figyelmes? A tűzben egy kígyó tekereg. Megfogja a juhász a botját, s már el is kapta a kígyó farkát. Megesett a szíve az állaton, és kirántotta a lángokból. Hálás volt a kígyó, nem győzte köszönni. Kérhetsz bármit, én megpróbálom teljesíteni. Gondolt egyet a juhász, s mondja.
1: Egyet kívánnék csak, hadd értsem az állatok nyelvét, és már is boldogabb lennék.
0: Megteszem, amit kívánsz, de csak egy feltétellel. Titokban kell tartanod, másnak el nem mondhatod, hogy életed megmaradjon. Megígérte a juhász, hogy nem szól egy szót se.
1: Nocsak, tán nem szarkák csivitelnek a fán fenn? Hallja ám a legény.
0: Aranyat még, hiszen ebbe az odóba több nem fér. Int azonnal a kutyáknak. Ássatok, míg kincset nem találtok a gazdának. Ugatnak, s közben kaparnak, végül egy aranytallérra bukkannak. Fogta ám a juhász a fejszét, egyből leterítette a fatörzsét. Zsákba tömte mind a kincset, és nyomban haza is vitte. Nem költött ő sokat, csínyán bánt a pénzzel, de az asszony észrevette, hogy több lett az asztalon az étel. Kérdezte az urát.
2: Tán megöltél, vagy kiraboltál valakit? Honnan ez a sok finomság itt?
0: Nem mondhatom el, hisz titok. Megígértem, máskülönben az életemmel fizetek érte, próbálta nyugtatni a feleségét a juhász. De a neje csak nem hagyta abba, és tovább noszogatta.
2: Mondd el, jaj, nagy a baj, miért nem szólsz egy szót se? Ki félemlített így meg?
0: Rendben, asszony, elmondom te néked. De aztán hívd is a papot, s lefekszem elébe. Az asszony nem értette, de addigra ura már a halálos ágyát meg is vetette. Könnyes szemmel nézte a juhász a küszöbön fekvő pulit. Ez legyen utolsó óhajom. Adjatok neki egy karéj kenyeret, éhen ne vesszen nekem. Ám a hűséges puli meg sem moccant. Nem érdekelte a cipó, csak feküdt búsan. Odaugrik a kakas hirtelen, elvinné a kenyeret csőrében. Ráförmed a kutya.
3: Hé, te kakas! Hát nincs neked szíved? A gazdánk épp a halált várja, te pedig csak csipegetsz?
2: Elég ostobá haldoklik a felesége miatt. Nekem bizony nyugtot hagy, mind a 66,
0: kukorékolta a kakas. Meghallotta ezt a juhász, s kipattant az ágyból, az asszonyt elkergette, már kereshetik bárhol. Okult hát a meséből a gazda, s azóta is boldogan élnek, ha meg nem hal.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mindenki csukja be a szemét, és képzelje

ezt a hatalmas nagy mesekönyvet, aminek minden egyes oldalán, minden egyes lapján egy újabb mese, egy újabb történet található. És hogyha becsukjátok a szemeteket, megígérem, hogy megmutatom majd, mit rejt magában ez a mesekönyv.

0: mesebolt. És remélem, hogy most már mindenki kíváncsi, hogy mit rejt magában a mi kis mesekönyvünk.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mondok nektek egy kedves mesét. Csukás István Mirmur tengeri csatát vív. Mirmur jött be, nagy csörömböléssel az ajtón egy vízzel teli labort húzott maga után. A szoba közepére állította és nevetve nézett fel a virágtartón áldogáló kis csacsira. Figyelj jól, ilyet még nem láttál, szólt neki. Azzal kiszaladt és egy csomó újságot hozott be. A kis csacsi kíváncsian nézte, hogy mit mesterkedik Mirmur. Aztán megkérdezte, mit csinálsz, Mirmur? Tengeri csatát vívok, válaszolta Mirmur. Tengeri csatát? Morfondírozott magában a kis csacsi, ilyet én még nem is hallottam. És borzasztó kíváncsian figyelte a kandúrt. Mirmur pedig összehajtogatta az újságpapírt, hajókat csinált belőle, mikor kész lett egy, beletette a lavorba. Ezt most vízre bocsájtjuk, tette hozzá ilyenkor. A lavor nem sokára teli lett papírhajókkal. Volt ott kisebb, nagyobb, hegyes orrú, meg széles testű, igazán nagyon változatos formájú hajókat gyártott Mirmur. Mikor készen lett velük, elkezdett kutatni a szemével a szobában. Mit keresel? Kérdezte a kis csacsi. A legyet, felelte Mirmur. Kinevezném hajós kapitánynak, de a légy nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta a kis csacsi. Lehet, hogy nem akart hajós kapitány lenni? Én szívesen lennék, de engem ilyesmire sosem kérnek meg. Mirmur is abbahagyta a keresést. Nem baj, legyintett. Pedig jó kalóz lett volna, mert hogy olyan fekete, tette hozzá. A kalózok mind feketék. Nem nagyon szeretnek mosdani, csak ha elsüllyesztik őket. És Mirmur elkezdett rettenetes pofákat vágni. Vicsorgatta a fogát és meresztette a bajuszát. Csinált papírból egy csákót, a fejére csapta és azt mondta. Akkor én leszek a kalóz, és mind elsüllyesztem. A kis csacsi kicsit bejjebb húzódott a virágtartón, és úgy nézte Mirmurt. Milyen jó, gondolta magában, hogy mégsem lettem hajós kapitány. Mirmur pedig elkezdte süllyeszteni a hajókat. Rájuk csapott a mancsával, és a papírhajók szép lassan mind elsüllyedtek. Csak egy hajó, a legnagyobb úszkált még a lavorban, azt Mirmur sehogyan sem találta el. Mindig mellé csapott, a hajó balra úszott, roppant ügyesen mindig kikerülte Mirmur mancsát. A kis csacsi érdeklődve figyelte, és egyszer csak észrevette, hogy van valaki a hajón. Jobban odanézett, s nem hitt a szemének. Úgy bizony, a légy volt, s mintha csúfondárosan nevetett volna. Mirmur pedig egyre dühösebben vadászott a hajóra. Izgatottan szaladgált körbe a lavor körül, s leste, hogy honnan tudna rácsapni. Egyszer csak összehúzta magát, ugrott egy nagyot, és zsutty, beleesett a vízbe. A kis csacsi megijedt, gyorsan lemászott a virágtartóról, és odament a lavorhoz. Beleestél? Kérdezte, aztán rögtön rájött, hogy felesleges volt a kérdés. Mirmur az első ijegység után végre felállt a lavorban, és így szólt. Nem akarsz fürdeni? Nagyon egészséges a tengeri fürdő. A kis csacsi megrázta a fejét. A légy volt, mondta izgatottan. A légy volt a hajón. Nem érdekes, egy cseppet sem érdekes, mondta Mirmur. Azt már el is felejtettem, most strandolok. Mosolyogni próbált, de bizony nem sikerült. Fázott és vizes volt, és elkezdett vacogni a foga.

0: virágtartóra, és szívből sajnálta Mirmurt, amiért beleesett a vízbe. De aztán el is mosolyodott, mikor eszébe jutott, hogy milyen furcsán nézett ki a kandúr, mikor vacogott a laborban. A kalóz, gondolta magában, a híres kalóz, mégis belepottyant a vízbe.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Parasúton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög, Sári néni vezeti, aki látja, neveti.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csigalány, akit úgy hívtak, hogy Amálka. Egy szép napon Amálka a poros országúton mendegélve megpillantott egy gyönyörű mesekönyvet.
1: No hát, milyen csodaszép mesekönyv,
2: ámuldozott. Kinyitotta a könyvecskét, s torkán akadt a csodálkozás legkisebb hangpihéje is. Egy talpig aranyba öltözött királyfit látott. Aranyból volt annak koronája, de még a csizmájának a sarkantyúja is. Arca ragyogott, mint két piros alma, labdázott nevetése. Megdobbant ekkor Amálka szíve, úgy is mondhatnánk, hogy szerelmes lett a királyfiba. A következő oldalon viszont lélegzetelállító dolog történt, ugyanis a királyfi világra szóló küzdelembe keveredett egy sárkánnyal, aki tüzet fújt rá mindhárom fejéből. A történet itt akár véget is érhetett volna, mert a könyvecske lapjai hiányoztak. A mese elrepett, elszakadt, elszaladt. Folytatás nem

0: Szervusztok, kedves gyerekek, Nagy Sándor vagyok, és most én mesélek nektek. Rádúj Márta, a csodálatos mellény. Réges-régen történt, amit én most elmesélek. S hogy igaz, amit mondok, tanulm rá a füles bagoly, meg a csillagos ég. Élt valahol, hogy hol, pontosan magam sem tudom, élt egyszer egy igen szegény rongyszedő. Bár aki ilyen mesterségre adja a fejét, az egy se gazdag, de a mi emberünk mindenkinél szegényebb volt. Reggeltől estig rótta az országutat maga után húzva ócska taligáját, s ha a faluba vagy városba ért, torka szakadtából kiabálni kezdett. Ócska rongyért, tányérokat, poharakat adok! Az asszonyok kíváncsian néztek ki az ablakon, ugyan bizony kizavarja az utca csendjét. De ahogy a szegény embert megpillantották, nyomban vissza is húzódtak, s csak egy-két asszony alkudozott vele a rongyokon. Így éldegélt hosszú évekig a mi rongyszedőnk. Ha tavaszi nap sütött, ha csípős szél fújt, mindig úton volt. Bőre kicserzett, lába sebes lett, de ő csak húzta, vontatta ligáját. Egy hűvös, borongós őszi napon azonban csodálatos dolog történt a rongyszedővel. Még egyik faluból a másikba igyekezett, a szokottnál is hidegebb, vad szél kerekedett. Nagyon fázott szegény, s házat, ahol fölmelegedhetne, még a távolban sem látott. Nem tehetett egyebet, megállt, és keresgélni kezdett a taligában a rongyai között, hát ha valami fölvehető ruhadarabra lelne, ami megvédené a hideg ellen. Keresett, kutatott, összedobált mindent, de egy ócska mellénynél egyebet nem talált. Ez is jobb a semminél, gondolta, és sietve fölvette. Alig, hogy magára gombolta a mellényt, jól eső meleget érzett, mintha fűtött szobába lépett volna. Ez aztán mellény, kiáltott föl elragadtatással. Bárcsak a süvegem is ilyen jó meleg lenne. Alig, hogy kiejtette ezt a szót, érezte, hogy új süveg került a fejére. Lekapta és jól megnézte. Pontosan olyan volt, amilyent mindig is kívánt magának. Már csak cipő kellene, hiszen a lábam is fázik, sóhajtott föl, akkor nem lenne nálam boldogabb ember. S halljatok csodát, még csak kettőt sem pillantott, ott pompázott a lábán egy pár vadonatúj cipő. Álom ez, vagy valóság, töprengett magában. De hisz fejemen a süveg, lábamon a cipő, úgy látszik itt valami varázslat történik. Amióta a mellény rajtam van, azóta teljesülnek a kívánságaim. Meg kell erről bizonyosodnom. Azzal nagy hirtelen levette magáról a mellényt, és friss cipót, meg kolbászt kívánt, de hiába nézett körül kutatva, bizony nem teljesült a kívánsága. Akkor aztán újra magára vette, s epertől fogva gondolhatott bármi jóra, azonnal ott termett előtte. Mondanom sem kell, e naptól kezdve egészen megváltozott a rongyszedő élete. Sútba vágta ócska taligáját, sok pénzt, szép ruhákat, meg egy gyönyörű palotát varázsolt elő, azután elindult, hogy feleséget keressen magának. Sokáig töprengett, merre is menjen. Jobbra-e, vagy balra-e, előre vagy hátra, amíg végre úgy döntött, legokosabb, ha egyenesen az orra után megy. Így aztán csak hamar meg is érkezett a király városába. Sehova jobb helyre, mert a királynak éppen 12 eladó lánya volt, egyik szebb a másiknál, de a legeslegszebbik, a legfiatalabb, a 12. A rongyszedő éppen jókor érkezett, nagy bajban volt a király. Üres volt a kincstára, düledező a palotája, épp ilyen dúsgazdag kérőre várt a király meg a 12 lány. S mert a legkisebb volt a legszebb, csoda el hát, hogy ő ráesett a választása, s őt vitte magával mesés kastélyába. Nagy lakodalmat csaptak, mindenkit vendégül hívtak, s 7 nap 7 éjjel mulattak. Szólt a zene, s ennivaló annyi volt, hogy Dunát lehetett volna rekeszteni vele. Mindenki boldog volt, mindenki vigadott, csak egyedül az ifjú asszony bosszankodott. Sehogy sem tudta rábeszélni kedves hites urát, hogy azt az ócska mellényt, amit aranyos palástja alatt hord, levesse magáról. Se szép szó, se sírás, se harag, se szidás meg nem hatotta a csökönyös férjet. Nem magyarázott semmit, nem beszélt múltjáról, s legfőképpen nem a mellény titkáról. Végre aztán a 7. nap múltán eloszlott a vendégsereg. Erre várt a menyecske. Hát, ha most már valahára leveti a férje a mellényt, azt a gyűlölt rongyot. De hiába várta. Azzal feküdt, azzal kelt. Ki látott még ilyet? Telt múlt az idő, szálltak a hónapok s az évek. Gondjuk, bajuk nem volt, boldogan éltek. Csak azt a mellényt, azt nem tudta megbocsátani az asszony soha a férjének. Csodál hát, ha végül is gondolt egy merészet, és egy szép napon álomport kevert férje italába. Ahogy az elaludt, lehúzta róla az ócska mellényt, megforgatta jobbról, balról, nincs rajta valami rendkívüli, de mivel semmi ilyet nem látott, gyorsan odaadta egy pohárért a rongyszedőnek, aki éppen akkor arra járt. Másnap fölébredt a férje, s első kérdésével a mellényt kereste. Messze van az már, kedves uram. Erre jött a rongyszedő, s úgy könyörgött egy kis rongyért, hogy megszántam és odaadtam neki egy pohárért, vigasztalta az asszonyka. Ó, te szerencsétlen! Egy pohárért adtad el a szerencsénket, ezt a szép palotát, a sok drága ruhát, ékszert és szolgákat, mind-mind annak a rongyos mellénynek köszönhettem. Azzal elmesélt neki mindent, töviről hegyire. Sírt az asszony, mint a zápor eső, de már sírhatott. Hiába menesztettek futárt jobbra is, balra is a rongyszedő után, senki sem akadt a nyomára. De ez még mind hagyján lett volna. Egyik napról a másikra eltűntek a szolgák, megfakultak a drága ruhák, kavicsokká váltak a pompás ékszerek, s mindössze 5 darab rézgaras maradt a pénzes ládában. S a fényes palota? Hát bizony, az is fogyott, rokkant, harmadnapra nem maradt belőle más, mint egy bogárhátú viskó. Mit gondoltok, mit tett most a mi kedves jó barátunk? Negyednap újra fölcsapott vándorrongyszedőnek, s azóta is a világot járja. Hát, ha megtalálja, és megveheti valahol valakitől a szerencsét hozó csodálatos mellényt még egyszer, egy üveg pohárért.
1: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!

0: és énekelsz vissza, hogy a Nuriembera Barnának kezet csókol, vagy nem is tudom, hogy hogy van
1: ez
0: a dal.
1: Ez még csak az igazság első fele volt, most jön a

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A ravasz róka és az oktondi jaguár. Tudtátok-e, hogy a róka és a jaguár már ősidők óta egymás ellenségei voltak? Hogy mi volt az oka, arra senki nem emlékszik már. De az biztos, hogy ki nem állhatták egymást, és amikor csak tudtak, borsot törtek egymás orra alá. Már kölyök korukban elkezdődött a vetélkedés, hogy melyikük a gyorsabb, az ügyesebb, a hangosabb. Ha a kis róka elejtett egy pockot, a jaguár mindjárt egy egész majmot akart magának. Ha a jaguár fára mászott, a róka mindjárt a közeli hegyet akarta megmászni. És így ment ez éveken át. Az ellenségeskedés nem hagyott alább. Hanem az egyik nyáron különösen nagy volt a hőség. A folyók és tavak kiszáradtak, és csak az erdő mélyén, az egyik sziklatövében csörgedezett egy kis patak. Az állatok pedig mind ide menekültek, hogy enyhítsék szomjukat, és hűsöljenek az árnyas fák alatt. A jaguár is éppen az egyik fa alatt terpeszkedett, mikor eszébe jutott a róka. Na végre, most elkaphatom azt a gazfickót, gondolta magában. Csak türelmesen meg kell várnom, hogy lejöjjön a forráshoz, és majd akkor lecsapok rá. A jaguár el is tervezett mindent, csak éppen azt felejtette el, hogy a rókát nem véletlenül hívják ravaszdinak. A róka óvatosan közelített a forrás felé, és még éppen időben meglátta a jaguárt, aki el sem moccant a forrás mellől. Nocsak, kit látnak szemeim? Régi cimborám, a jaguár az. Biztos megint valami rosszban sántikál, jobb lesz, ha kikerülöm, morfondírozott magában a róka, s végül visszafordult. Ám annyira gyötörte a szomjúság, hogy tudta, valahogy túl kell járnia a jaguár eszén. Miközben az erdőben bandukolt, megpillantott egy asszonyt, aki egy óriási mézes csuklot cipelt a fején. A rókának sem kellett több, nyomban elterült az úton, és halottnak tettette magát. Ám amikor az asszony odaért, és látta, hogy a róka nem mozdul, tovább folytatta útját az ösvényen. A ravaszdi róka pedig megvárta, míg az asszony eltűnik a fák között, majd felpattant, gyorsan előre futott, és egy másik úton az asszony elé került. Majd fogta magát, újra leheveredett a földre, és meg sem moccant. Az asszony pedig látva a döglött rókát, most sem állt meg, kikerülte az állatot, és tovább cipelte a fején a mézes csuprot. Hanem a róka ismét megelőzte az asszonyt, lefeküdt az útra, és halottnak tettette magát. Az asszony igencsak furcsálta a dolgot. Megállt és elgondolkozott. Mi történt itt, hogy már a harmadik döglött rókával találkozom? Bezzeg, ha felszedtem volna a másik kettőt is, akkor meggazdagodhatnék a bundájukon. Le is tette nyomban a mézes csuprot, és visszafordult az úton, hogy összeszedje a másik két róka tetemet. A ravasz róka pedig elégedetten vigyorgott, hogy végre megkaparinthatja a mézes bödönt. Ám ahelyett, hogy belekóstolt volna a finom lépes mézbe, mancsával belenyúlt a csuporba, és gondosan bekente a bundáját mézzel. Mikor már az összes mézet magára kente, hopp, ugrott egy nagyot, és belehempergett az avarba. A sok levél rátapadt a bundájára, és hamarosan rá sem lehetett ismerni a ravaszdira. Na, most próbáljon meg elkapni az az együgyű jaguár, gondolta magában, és vígan elindult a patakpartra. Mikor odaért a forráshoz, rögtön belevetette magát a vízbe, és mohón inni kezdte. Először csak a bokáig érő vízből kortyolt, ám az túl melegnek bizonyult. Így egyre beljebb és beljebb lépdelt a patakban. Ám a nagy szomjoltás közepette a róka észre sem vette, hogy a vízben elkezdtek leázni róla az álcaként használt levelek.
de a jaguár sem volt ostoba. Felismerte az áruhába bújt rókát, és hirtelen rávetette magát. A rókának az utolsó pillanatban sikerült megmenekülnie a jaguár karmai közül, és nyomban futásnak eredt. Csak szaladt és szaladt, ahogy a lába bírta. A jaguár megkövette. Ám a ravasz róka mindig megtalálta a módját, hogy hogyan cselezze ki a jaguárt. És az hamarosan a nyomát vesztette. Már megint meglógott ez a csibész. Mérgelődött magában a jaguár, és gondolkozóba esett, hogyan csalja csapdába a rókát. Megvan, kiáltott fel néhány perc múlva. Halottnak tettetem magam, és mikor a tiszteletemre összegyűlik az állatsereg, elkapom a ravazdit. Azzal a jaguár neki is látott a terve megvalósításának. Kora reggel lefeküdt a barlangja elé, és mozdulatlanul várta, hogy az erdőben híre menjen a halálának. A buzgó papagájoknak hála hamar elterjedt a hír, és az állatok gyülekezni kezdtek a barlangnál. Amikor a róka meghallotta a jaguár halálhírét, ő is oda sietett, ám óvatos maradt, és nem merészkedett közel. Ahogy nézte a kinyúlt állatot, eszébe jutott valami, és jól hallható hangon megkérdezte: tüsszentett már? Az állatok csodálkozva néztek rá. Hogy tüsszentett-e? Miért kellett volna tüsszentenie? Kérdezte egy hang a tömegből. Hát nem tudtátok, ha egy jaguár meghal, mindig tüsszent egy nagyot, vágta rá a furfangos róka. Bizony a jaguár is hallotta a róka szavait, és mindjárt tüsszentett egy hatalmasat, hogy bebizonyítsa, hogy meghalt. Hapci! A róka pedig mindjárt tudta, hogy miben mesterkedik a jaguár, és nesztelenül elsomfordált. Azóta is jót nevet magában, ha eszébe jut, hogy sikerült rászednie az oktondi jaguárt.

Mese Rádió. Nyáron nincs is jobb, mint a puha zöld fűben játszani. Ha véletlenül elesünk, a fű sokkal puhább, mint a kemény beton, így kevésbé ütjük meg magunkat. Ráadásul a frissen nyírt finom fűnek kellemes illata van. A füvet azért is fontos időnként lenyírni, mert így szebb és rendezettebb lesz az udvar. A magas fűben könnyebben elbújhatnak az apró élőlények, például kullancsok. Ezért jobb, ha nem hagyjuk túl nagyra nőni. Ha rendszeresen nyírjuk a füvet, a gyomnövények sem tudnak olyan könnyen elterjedni, és hogy a méhecskéknek is örömet szerezzünk, ültethetünk szép virágokat is, ahol vidáman gyűjthetik a virágport. Régen az emberek kézi kaszával vágták a füvet. Ma már vannak fűnyírók, fűkaszák és még fűnyíró traktorok is, amelyekkel gyorsan és könnyen rendbe tehetjük a kertet. Fűnyírás előtt oda kell figyelni arra is, hogy mi lapulhat a fűszálak között. Érdemes előtte minden játékot összeszedni, és biztonságos helyre vinni a fűben kúszó csigákat is, nehogy bajuk essen. Ugye milyen jó egy szép, gondozott udvaron játszani? Szép időben akár egy plédet is leteríthetünk a fűbe, és kezdődhet is a vidám játék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amma kacsvarjú. Perzsiában élt egyszer egy gazdag kereskedő, aki minden vagyonát egyetlen fiára, Mehrákra hagyta. Vezesse tovább ő az üzletet, hanem a fiú, amikor felnőtt, két kézzel szórta a pénzt, és egy nap arra ébredt, hogy nem maradt más egyebe, csak egy vézna tehene. Feleségével úgy döntöttek, hogy elviszik a vásárra a tehenet, és az árán vesznek egy aprócska földet, amit megművelhetnek. Nem sokára be is szántották, és bevetették búzával, aztán pedig csak várták, hogy beérjen a termés. Már közeledett az aratás ideje, mikor egy nap Mehrák megpillantott egy varjút a földjén, amint éppen az érett búzát csipegette. A férfi felkapott egy követ a földről, és dühében hozzávágta a madárhoz. Ám a varjú időben észrevette, és a búzáról átrepült egy nagyobbacska fekete sziklára. Mehrák folytatta a munkát, ám nem sokára arra lett figyelmes, hogy a varjú újra a búzát dézsmálja. Hát felkapott egy másik követ, és újra megdobta. Így ment egész nap, míg a férfi meg nem unta, és hazament. Otthon aztán elmesélte a feleségének, hogy járt a varjúval, s az okos asszonynak rögtön támadt egy ötlete. Holnap kent be forró szurokkal azt a fekete sziklát, ahol a varjú üldögélni szokott, s ha megint megdézsmálja a termést, csak dobd meg egy kővel, aztán ha rászáll a sziklára, majd beleragad a szurokba. Másnap Mehrák úgy tette, hogy a felesége tanácsolta. Először bekente forró szurokkal a sziklát, aztán csak várt, hogy rárepüljön a madár. Nem sokára fel is tűnt a búzamezőn, és az ember addig dobálta, míg az odaszállt a fekete sziklára. Szegény varjúnak beleragadt a lába a szurokba, össze-vissza csapdosott a szárnyával. Próbált elrepülni, de mozdulni se tudott. Most megkeserülöd, hogy megdézsmáltad a termésemet, mondta a földműves, és már emelte is a kezét, hogy agyon csapja. Várj, könyörgöm, ne bánts! Ha most elengedsz, ígérem, soha többet nem jövök a földet közelébe. Mehráknak megesett rajta a szíve, hát segített neki kiszabadulni a szurokból, a varjú pedig kitépett egy tollat a farkából. Hálám jeléül, fogadd el ezt a tollat. Legközelebb, ha segítségre van szükséged, csak engedd el a levegőben, és majd megmutatja neked az utat, mondta a varjú, majd eltűnt az égen. Az ember hazavitte a tollat, és a feleségével elrejtették egy ládikóba. Másnap betakarították a termést, és a varjú többet a szántóföld közelébe sem ment. Így teltek békében, dolgos munkával a napok. A házaspárnak még nélkülöznie se kellett, hiszen éppen elég volt a búza és a sok zöldség, ami a földjükön termett. Aztán egyik évben nagyon forró volt a nyár, egy csepp eső sem esett, a termés pedig mind elszáradt. Hogy jut így majd étel az asztalra? Aggódott Mehrák. Akkor a feleség elővette a varjutollat. Most nagy szükségünk van a segítségre. Menj, és keresd meg azt a csodatévő varjút. Mehrák úgy tette, hogy az okos felesége tanácsolta, fogta a tollat, és elengedte a levegőben. A szél egy pillanat alatt felkapta a madártollat, és repítette hegyen völgyön át, faluról falura, Mehrák pedig követte. Végül a toll egy magas hegy csúcsa felé vette az irányt, majd az egyik barlang előtt megállt, és a földre hullott. Mehrák bement, és ott várta a varjú. Kedves Mehrák, miben lehetek segítségedre? Kérdezte a madár. A szántóvető pedig elmesélte neki, hogy a súlyos szárazság tönkretette a termést, s ha a varjú nem segít rajtuk, bizony éhen fognak halni. Akkor a varjú előhozott a barlang mélyéről 4 zsák búzát. Ez elég lesz, amíg tart a nyár. Adok még nektek egy tyúkot is, de jól vigyázzatok rá, mert ez különleges madár. Minden nap tojik egy aranytojást. Mehrák boldogan tért haza az ajándékokkal, még aznap kipróbálták az aranytojó tyúkot. Micsoda kincs ez a madár, kiáltott fel az asszony. Nehogy elmeselt bárkinek is, milyen tyúkot kaptunk, figyelmeztette az asszony. Ám a férje nem bírta magába tartani a titkot, és elfecsegte a szomszédoknak. Nem sokára pedig már az egész falu tudta, milyen varázslatos madaruk van. A hír a kapzsibíró fülébe is eljutott, és minden áron meg akarta szerezni az aranytojó tyúkot. Oda küldte hát az egyik szolgáját Mekrák házához, hogy hozza el neki mutatóba a madarat. Mekrák nem hitt neki, de a bíró akaratának mégsem szegülhetett ellen. Így odaadta a szolgának a tyúkot. Aztán teltek múltak a hónapok, és egy újabb forró és száraz év következett. Nagyon rossz terméssel. Mikor a 4 zsák búza is elfogyott, Mekrák úgy döntött, újra elmegy a varjúhoz. Mikor odaért, elmesélte a madárnak, milyen szerencsétlenül jártak a tyúkkal, és a szárazság miatt megint nincs mit enniük. A varjú most is megkönnyörült rajtuk, és adott egy bográcsot meg egy fakanalat neki. Ezentúl, ha megéheztek, csak üssétek össze őket, mutatta két szárnyával a varjú, majd mondjátok ki hangosan, mit ennétek szívesen. Hazavitte az ember a bográcsot meg a fakanalat, és többé nem volt gondjuk az ételre. Hanem egy nap Mekrák így szólt. Hívjuk át vendégségbe a bírót, hogy lássa, ha bár elvette a tyúkot, mi mégsem éhezünk. Na persze, még a végén a bográcsunkat is elveszi, mondta a felesége. De Mekrák nem nyugodott. Addig-addig győzködte feleségét, míg végül áthívták a bírót. Annyi fogás volt az asztalon, hogy még a bíró is csodálkozott. Nem értette, honnan telik nekik ilyen finom ételekre. Mikor a bíró megtudta, hogy van egy csodatévő bográcsuk és fakanaluk, mohó szeme már is felcsillant. Mekrák nem tudta megakadályozni. Még aznap este elhurcolta tőlük az edényt meg a kanalat. Szegénységben teltek ezután Mekrák és felesége napjai, de bizakodva várták a következő esztendőt, hát ha jó terméssel áldja meg őket a sors. Ám a tavasz ismét szárazságot hozott, és Mekrák kénytelen volt újra elmenni a varjúhoz. Most olyan ajándékot kapsz tőlem, amivel visszaszerezheted a tyúkot és a bográcsot. Itt ez a tök, s ha elkiáltod magad, hogy előre katonák! 100 kis katona ugrik elő, és bárkit felaprítanak. Mekrák hálás köszönetet mondott a varázstökért, és a bíróháza felé vette az irányt. Mikor odaért, bekiáltott a bírónak. Azért jöttem, bíró uram, hogy visszakérjem a bográcsomat, meg az aranytojó tyúkomat.
1: Én ugyan nem adom,
0: nevetett a bíró. Ám akkor Mekrák elmondta a bűvös mondatot, előre katonák! A tökből pedig hirtelen kiugrott 100 katona, és addig ütötték, vágták a bírót, míg az meg nem adta magát. Mekrák pedig visszakapta a tyúkot és a bográcsot, és feleségével többé nem volt semmire se gondjuk.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb kis agytornát. Vágjunk bele! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy kicsi, könnyű, és mindenkié más színű lehet. A fürdőszobában lakik, és általában naponta kétszer használjuk. Apró sörték borítják a fejét, amivel hatalmas munkát végez. Tisztán tartja a fogakat, hogy szépen csillogjanak, és ne legyen lyukas egyik sem. A fogkrémmel együtt igazi szupersztár a fürdőben. Na, kitaláltátok? Igen, ez a fogkefe. Én nagyon szeretem, amikor este jó mentoros lesz a szám fogmosás után. Szeretek alaposan fogat mosni, és egyébként van, hogy napjában többször is használom a fogkefém. Remélem, ti is szorgalmasan pucoljátok a fogaitokat. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A róka meg a sajt. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl volt. Volt egyszer egy róka. Ez a róka egyszer egy szép, holdvilágos éjjelen beszökött a gazdasági udvarra valami élelmet keresni magának. Össze-vissza járta a tyúkketreceket, disznólakat, mindenféle melléképületeket, de ennivalót magának nem talált. Ki akart volna már menni az udvarról, de meglátta az udvar közepén a kutat. Oda ment a kúthoz, felállt a két lábára a kút mellé, s belenézett a kút vizébe. S akkor a tükrében meglátta a holdvilágot. Azt gondolta a róka, hogy az egy nagy sajt. Gondolkodott, hogyan mehetne ő oda be, hogy a sajtot megegye. Hamar ki is találta, felmászott a kút tetejére, s ott a két vödör közül az egyikbe belelépett. A vödör nehezebb lett, mint a másik, s leszaladt a vízre. Mikor leérkezett a róka, észrevette magát, hogy az nem sajt, hanem csak a holdvilág. Akkor már bánta, hogy miért ment be, de onnan kijönni már nem lehetett. Gondolkozott, búsult, hogy mi lesz belőle. Hát egyszer egy farkas is bevergődött az udvarra, hogy az is keressen valami ennivalót. Az is összejárta a tyúkólakat, a disznólakat, jobbra-balra, erre-arra, de nem talált semmi ennivalót. Mikor már ki akart volna menni, ő is meglátta a kutat, s odament. Felállott két lábra a kút gárgyája mellé, s belenézett a kútba. Látja, hogy a vödörben ott van egy róka, s mellette egy nagy sajt. Azt mondja: Ejnye, te róka koma, de jól van neked dolgod ott. Nem adnál nekem is abból a sajtból egy kicsit? Dehogy nem, farkas koma, adok biza, válaszol gyorsan a róka. Na de, hogy lehet oda bemenni? Azt mondja a róka. Másszál csak fel a fedelire kútnak, s ülj bele abba az üres vödörbe, s azt téged szépen behoz ide. Mert a róka tudta, hogy a farkas nehezebb, mint ő, s mikor az bemegy, ő kijön. Be is ült a farkas a vödörbe, és indult lefele, a róka meg kifele. Egymás mellett jöttek el, hát jó étvágyat kívánt a farkasnak a róka, s mikor kiérkezett, kiszökött a vödörből, és elfutott. A farkas látta, hogy be van csapódva, mert nem sajt, csak a holdvilág. De nem volt mit tenni. Ott kellett üljön reggelig, amíg megvirrat, s a gazda ment, hogy húzzon a marháknak vizet. Hát látja, hogy a vödörben egy farkas. Összekiabálta a szomszédokat, s azok jó kézbeliekkel összekerekedtek, kihúzták a vödröt, a farkast megverték, a bőrét eladták jó pénzért. Így volt, vége volt, mese volt.
1: A Róka meg a sajt című mesét hallottátok.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Azt mondják a cinegék, itt a tavasz nyitné kék. Kéki baja a gyöngy virág, csupa öröm a világ.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Hello, hello, sziasztok!
2: Kezdődik a mai mindent, amit a környezetvédelemről tudni kell műsorunk. Én Zokni vagyok.
1: Én pedig inkoz. Hallod, Zokni? Rövidíthetnénk a műsor címen. Véget ér a műsor, mire végig mondjuk.
2: Mondasz valamit, majd kitalálunk egy frappánsabbat.
1: Jó, jó. Na de most a téma. Várj, már tudom, hol a doppergés gomb.
2: Ne szemetelj!
1: Ez szerintem is nagyon fontos dolog. Mi már csak tudjuk, hiszen egy varázskukában lakunk.
2: De még így is sokszor látjuk, hogyha kimerészkedünk a peremére, hogy néhányan csak úgy fittyet hányva eldobják a papírzsebkendőjüket, a csoki papírjukat, sőt, már olyat is láttunk, hogy valaki egy palackot hagyott az út közepén.
1: El se hiszem. Ti tudjátok, hogy mennyi idő kell, hogy lebomoljon egy műanyag palack?
2: Amúgy ez egy jó kérdés. Én nem tudom.
1: Na, tippelj!
2: 20 talán? 30 év?
1: Nem talán. Sokkal több. Körülbelül 450 év.
2: Oszta, de ez nagyon-nagyon sok. És mennyi ilyen palack lehet az egész világban?
1: Ne is mondd! Gyerekek, ne szemeteljetek! Nem éri meg.
2: Egyszerűbb kidobni, és a környezetünk is meghálálja.
1: Most kedvem támad kimenni egyet labdázni a szabadba.
2: Mozduljatok ki ti is a természetbe, de...
1: Ne szemeteljetek!
2: Bizony! Na, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Inkosz, hozz a labdát, gyere!
1: Gyere, futás!
0: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
5: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
6: Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és búskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el.
5: Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most egy német tündérmesét fogtok hallani, melynek címe A hattyúk tava. Siegfried, a fiatal herceg, az erdőben vadászott a születésnapján néhány barátjával, amikor meglátta az égen vonuló hattyúkat, és úgy döntött, követi őket. Amikor a ködbe burkolózott tó partjához ért, megpillantotta a madarakat, amint körbe-körbe úszkálnak a tó közepén. Végül a köd felszállt, és egy aranykoronát viselő, csodás, fehér hattyú sziluettje rajzolódott ki a tavon táncoló madarak között. Gyönyörű teremtmény volt, és Siegfried sokáig ott maradt, hogy csodálja őt. Amikor az egyik barátja a hattyúra szegezte a nyilvesszőjét, a herceg megragadta a kezét, és így kiáltott. Állj, ez a hattyú különleges, ne bántsd! Mivel egyikük sem akart tovább vadászni, visszatértek a kastélyba, ahol mindannyiukat várták már a Siegfried születésnapjára rendezett díszvacsorára. Aznap este a herceg, ahelyett, hogy csatlakozott volna a mulatsághoz, a hálószobája erkélyéről a csillagos égboltot csodálta. Nem tudta kiverni a fejéből a tó titokzatos hattyúját. Vajon miért volt korona a fején? És mit jelentett a többi hattyú különös tánca? Siegfried kíváncsiságtól hajtva lóra ült, és elindult a tóhoz, ahol meglátta a titokzatos hattyút, amint egyedül úszott a holdfényben. Ahogy a parthoz ért, a madár kilépett a vízből, és gyönyörű lánnyá változott. Hosszú, szőke haja volt, és gyöngyökkel meg gyémántokkal hímzett fehér ruhát viselt. A herceg óvatosan közeledett hozzá, hogy meg ne ijessze. Ki vagy te? Kérdezte Siegfried. A lány bánatosan nézett rá, és mélyet sóhajtott. Odettnek hívnak, és egy pórul járt hercegnő vagyok. Rothbart varázsló hattyúvá változtatott, mert nem akartam feleségül menni hozzá, azután pedig a tó rabjává tett. Minden este, amikor a nap eltűnik a horizont mögött és beköszönt a sötétség, ismét emberré változom. Siegfried szörnyen megharagudott a kegyetlen Rothbartra, és együtt érzett szegény lánnyal. Biztosan meg lehet törni valahogy a gonosz átkot, kiáltotta. Csak az igaz szerelem törheti meg. Ha valaki teljes szívéből szeret engem, újból szabad leszek. Siegfried, aki első látásra beleszeretett a lányba, így szólt. Légy a feleségem, s tiéd szívem, éltem! Aztán meghívta a születésnapi ünnepségére a lányt, ahol menyasszonyaként tervezte bemutatni őt az édesanyjának és az összes vendégnek. Köszönöm, ott leszek, felelte Odett, mert ő is szerelembe esett a herceggel. Gyengéd csókkal búcsúztak el egymástól, és megbeszélték, hogy másnap találkoznak. Sajnos Rothbart bagolynak álcázva egy fa ágáról kihallgatta az egész beszélgetést. Azonnal visszarepült a kastélyába, és mindent elmondott Odil nevű lányának, aki ezt javasolta. Holnap átveszem Odett helyét a bálon, és Siegfried engem vesz feleségül. Így hát másnap Rothbart, Odilt, Odett tökéletes másává változtatta. Aztán apa és lánya megjelent a királyi palotában, Siegfried pedig gyanútlanul belesétált a csapdájukba. Míg ő bemutatta Odilt az anyjának, mint leendő menyasszonyát, Odett megérkezett a kastélyba, és végignézte az egész jelenetet. Azonnal megértette, hogy Rothbart ármánykodása áll a dolog mögött, és elindult Siegfried felé, hogy beszéljen vele. A varázsló azonban próbálta megállítani. Ekkor Odett olyan hangosan elkiáltotta magát, hogy Siegfried egyből felfigyelt rá. A herceg hátrahagyta az álruhás Odettet, és kirohant a teraszra, hogy megnézze, mi történt. Amikor megpillantotta a valódi Odettet a varázsló markában, előrántotta a kardját, és párbajra hívta Rothbartot. A varázsló minden bűverejét bevetette Siegfried ellen, de a herceg lány iránt érzett szerelme olyan erős és tiszta volt, hogy nem kerekedhetett felül rajta. Hosszas küzdelem után a hercegnek sikerült lecsapnia a varázsló

0: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ha úgy érzitek, hogy szükségetek van segítségre, bátran kérjetek tanácsot a szüleitektől és a felnőttektől. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt?
2: Na, mesélj.
1: Anyukámnak el kellett utaznia néhány napra, és megkért engem és a tesómat Lilit, hogy lehetőleg ne forgassuk fel a házat.
3: Remélem, szót fogadtatok.
1: Hát, az első nap még rendben ment minden, de aztán kipakoltuk a játékos szekrényt, a plüssöket a szoba közepére halmoztuk, és az ágyról ugráltunk a kupacba. Aztán nem volt kedvünk rendet rakni, de apa sem mosogatta el a koszos edényeket.
3: Na, szép dolog, mondhatom. Ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek.
1: Az mit jelent?
3: Azt, hogy amikor a szülő vagy a főnök, aki figyel ránk, nincs ott, akkor mások bátrabbak lesznek, és olyat csinálnak, amit előtte nem mertek volna.
1: Mint mi a plüssökkel és apa az edényekkel.
3: Pontosan. Amíg anya a macska, addig minden rendben van. De amikor el kell mennie, az egerek akcióba lépnek.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. Lázár Ervin, Molnár fia zsákbúzája. A falu végen laktak a Molnárék a patak mellett, takaros kis házacskában. Igaz, a kéményből hiányzott egy darab, meg a tetőn is tátongott egy-két jókora lyuk, de azért takaros ház volt, hiszen rezgő nyárfa állt az udvarában, rozmaring nőtt a csonka kéményen, a tetőn meg egész esztendőben úgy zöldelt a moha, hogy mindenki megbámulta, aki arra járt. Ezért volt takaros a szegény Molnár háza. De a fia volt mégis a legtakarosabb. Hetet hét országon nem találhattak nála különblegényt. Erős is volt, okos is, bátorságért sem ment a szomszédba, s ha dolgozni kellett, akkor is ember volt a talpán. És mint aféle legény, szerette a nótát meg a táncot. Talán kicsit jobban is szerette, mint kellett volna. Nem nagyon sokkal, de azért icipicivel mégis. Mikor aztán 21 esztendős lett, odaállt eléje az apja. Megnőttél, fiam, ember lettél, mondta neki. Itt az ideje, hogy megállj a világban a saját lábadon. Én szegény ember vagyok, nem adhatok neked sok útravalót, de amit kapsz, jól becsüld meg, és mindig csak azt tedd, amit most mondok. Kíváncsian várta a legény a folytatást, az apja meg ez alatt bement a malomba. Volt itt egy zsákbúza. Nagyon régen őrizték, tartogatták, akkor sem nyúltak hozzá, mikor betevő falatjuk sem volt, pedig csak ezt a zsákbúzát kellett volna garatba önteni, aztán lett volna lisztjük, kalácsuk. Hanem a Molnár soha nem engedett a zsákhoz nyúlni, pedig hely, de sokszor maradtak ebéd meg vacsora nélkül. Ezt a zsákbúzát hozta ki a Molnár a keleplő malomból, s a fia elé tette. Ez az útravalód, fiam, mondta. Ej, édesapám, ámult el a legény. Nem jobb lenne ezt cipó formájában elvinni? Vagy eladnánk? Két tallért is megadnak érte, azért aztán mindenfélét vehetnék az úton, amíg munkát nem találok. A tallérnak zsák se kell, könnyű is, kicsi is, elfér a zsebemben. A Molnár a fejét rázta. Nem úgy van az, fiam. Nem tallér kell neked, hanem ez a zsák búza. Mert jól jegyezd meg, ilyen búza nincs több a világon. Ha ezt elveted, 1000 zsákkal terem. Ez tetszett a legénynek. Még hogy 1000 zsákkal? Az lesz ám csak az igazi gazdagság. Nem járul többet mezitláb soha életében, és még a király is megsüvegeli. Körül is nézett mindjárt, hogy hol találna vetéshez alkalmas földdarabot. Az apja észrevette, hogy a fia már keresi is a helyet a vetésnek, s megszólalt gyorsan. Hanem fiam, van ám egy bökkenő. Nem vetheted oda a búzádat, ahova akarod, mert akkor egy szem nem sok, annyit sem terem. Egyetlen hely van csak a világon, ahová elvetheted. Lehet, hogy közel, lehet, hogy messze, én azt nem tudhatom. De ha akarod, biztosan megtalálod, csak erő kell hozzá, és csüggedned sem szabad soha. Vakarta a legény a feje búbját. Mégis hogyan találom meg? Nem indulhatok vaktában a világnak. Azt nem is kéri tőled senki, nyugtatta meg az apja. Ezen az úton elindulsz nap kelet felé. Keveset pihenj, keveset aludj, csak éppen annyit, amennyi szükséges. Menni kell, menni. És amikor aztán egy dombocskához érsz, állj meg, vedd le a válladról a zsákot, és vesd el a dombocska földjébe a búzát. De nem lehet ám akármilyen dombocska. Ennek a dombocskának fekete humusz a földje, puha, omlós. A legtetején meg három fenyőfa áll, s mind a három fenyő csúcsán egy pirosbegyű madár énekel. Jól van, elbúcsúzott a legény a szüleitől, az édesanyja még sírt is egy sort, de nem tartóztatta, hiszen tudta jól, egyszer minden legénynek neki kell vágni a világnak. Ment, mendegélt a legény, még fütyörészett is, pedig ugyancsak húzta a vállát a jókora zsák. De azt gondolta magában, mit számít ez a kis fáradtság, amikor ekkora gazdagság vár rá. Még meg is simogatta a nehéz zsákot. Ugye, zsákocska, nem hagyjuk mi cserben egymást. Az országút nagyon hosszú, nem lehet látni se elejét, se végét. A nap egyre feljebb kapaszkodott, nem volt az égen egy árva felhő, meleg volt, de rejtékezett a zsák alatt a legény. De nem hagyta magát, ment csak keményen. Egy kis felhő nem ártana ugyan, gondolta magában, de ha nincs, nincs. Meg kell találnom a dombot. Három nap, három éjszaka ment egyfolytában. A zsák már nagyon nyomta a vállát, s a lába is fájt kegyetlenül. Na most már igazán itt lehetne az a dombocska, mondta bosszúsan a negyedik nap reggelén, de bizony dombocskának még csak nyoma sem látszott sem erre. Lefeküdt hát a legény, feje alá tette a zsákot, s nem sokára el is aludt. Azt álmodta, fényes hintóval állított be az apjához meg az anyjához, s olyan kéményt ragadott a házra, meg úgy befoltoztatta a lyukat, hogy a nap megállt csodálkozni az égen. El is mosolyodott álmában. Kisvártatva aztán felkelt, vette a zsákot és tovább indult. Most már nem lehet messze a dombocska, gondolta. De bizony a dombocska nem látszott sem erre. Újra eltelt három nap. Megint nagyon elfáradt, és már az járt az eszében, talán nem is mondott igazat az apja, amikor meglátott egy dombocskát. Na végre, örült a legény, és meggyorsította lépteit, és mintha még a zsák is könnyebb lett volna a vállán. Mikor közelebb ért, látja ám, hogy a dombocskának sárga homok a földje, a tetején meg egyetlen fenyő áll, és a fenyő csúcsán egy zöld vegyű madár énekel. Ejha, csodálkozott a legény, mintha az apám azt mondta volna, hogy három fenyőt találok, meg fekete földet. De hiszen itt a domb. Apám biztosan tévedett. Aztán arra is gondolt, hogy tovább kellene vinni a zsákot. De hiszen más domb nincs is itt sem erre, mondta. Fogta hát a zsákot, letette, kioldozta, és elkezdte vetni a szép, piros szemű magot. Szórta, szórta, még dudorászott is, bár azért a három fenyő, a fekete föld meg a piros begyű madarak nem hagyták nyugodni. Egyszer csak látja ám, hogy a zöld begyű madár elhallgatott a fenyőn, és ilyetten verdes a szárnyával. Mi bajod, kis madár? Kérdezte a legény. Nem a te földed, nem a te földed! Csivitelte a madár. Hely, ennek a felesem tréfa! Gyorsan bekötötte a legény a zsák száját, várra kapta, aztán neki az országútnak. Sokkal könnyebb lett a zsák, hiszen a fele mag hiányzott, de azért a legény mégis nehezebbnek érezte. Fel sem mert nézni nagy bánatában, csak az utat bámulta egyre lehajtott fejjel. Három hétig ment éjjel-nappal szakadatlan. A fél zsák búza már nagyon húzta a vállát, a lába is kisebesedett. Most már aztán igazán megszenvedtem érte, hol van hát a domb, morgott magában. Elég lesz a fél zsák búza is, hiszen még így is 500 zsákkal terem. Cifrahintót ugyan nem vehetek, s otthon is csak a kéményt tudom megcsináltatni, a tetőt nem, de ez is több a semminél. Már-már elhatározta, hogy pihen egyet, mikor a látóhatár szélén meglátott egy dombot. Na végre! Kiáltott boldogan, és futásnak eredt. A dombnál megint elcsodálkozott, mert ennek a dombnak barna volt a földje, a tetején két fenyőfa állt, s mind a két fenyő csúcsán egy-egy kékbegyű madár énekelt. Mintha apám három fenyőt mondott volna meg fekete földet és pirosbegyű madarakat, gondolta a legény, de aztán legyintett. Ugyan honnan tudhatta volna ő, meg aztán más domb nincs is a közelben. Ez lesz az bizonyára. Fogta a zsákot, kioldozta a száját, és vetni kezdte a búzát. Vetett, vetett, de valami nem tetszett neki. Fölnéz egyszer a fára, hát látja ám, hogy a két madár úgy verdes a szárnyával, mintha a szívüket szaggatnák. Mi bajotok, madárkák? Kérdezte ilyetten a legény. Nem a te földed, nem a te földed! Csivitelték a madarak. Fogta erre gyorsan a legény a zsákot, s szaladt az országútra. Hát alig megy néhány lépést, egyszerre csak látám egy dombot. Fekete a földje, három fenyő áll a legtetején, s mindegyik fenyő csúcsán egy piros begyű madár énekel. Volt öröm, mikor meglátták a legényt. Csapkodtak a szárnyukkal örömükben, integettek boldogan. Megjött a mi fiunk, megjött a mi fiunk! A legény meg csak állt, szólni sem tudott. Vessél már, énekelték a madarak. Rád vártunk! Letette a legény a zsákot, belenyúlt, de bizony egy fia magot sem talált. Miért nem vetsz? Kérdezték a madarak. Erre aztán ledobta a legény a zsákot, s elfutott. Fájt a szíve, majd meghasadt. A három pirosbegyű kismadár meg mind elszállt, a fekete földű dombocska egyszeriben kősziklává változott. Látod, látod, Molnár fia, miért szórtad el a búzádat?
2: Figyeljetek, kezdődik a mese. Szervusztok, gyerekek! Egy Lázár Ervin mesével készültem. Banner Géza vagyok. A címe Döm-dödöm-dödöm-dödöm. Mikka-makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, Aromo, a fékezhetetlen nagyvelejű nyúl, és a vacska Mati. Te meg Maminti lesztek a döntőbírók, üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka-makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? Kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, és nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek.
3: Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban, mondta Mikka-makka. Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni.
2: Aromót választották szószólónak. Mikka-makka levette a füléről a kezét.
3: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő, kezdte Aromó. És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval.
2: Henceg.
3: Mik, hogy én hencegek? Igenis.
2: Mikka-makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt.
3: Hadd mondja végig, Aromó.
2: Az oroszlán elhallgatott.
3: Elhatároztuk hát, folytatta a Romó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.
4: Természetesen az én versem, mondta maga biztosan Bruckner Siegfried, de megint leúrogták.
2: Jól van, mondta Mikka-makka. Ezen nem múljon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre, Maminti mellé.
4: Ki akar versenyezni? Kérdezte.
2: Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót, és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.
3: A múltkor Mikka-makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alá szorult. Hú-hú, fiú, fücs, lengettek, rengettek, fütyöréztek, fütyöréztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak,
2: dühöngött Bruckner Siegfried.
4: Hallod, Mikka-makka, azt mondja, nem vers?
2: Méltatlankodott Szörnyeteg Lajos.
5: Mikka-makka ráncolta a homlokát.
4: Hát, bizony,
5: mondta aztán. Kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
3: Miért? Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers?
2: Mikka-makka elgondolkozott, vakarta a feje búbját. Valami okosat akart kisütni, ki is ütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta.
4: Csak!
2: És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző,
3: maga Bruckner Siegfried.
2: Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett.
6: Hely, mi a kő, tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent.
4: Állj,
2: mondta Mikka-makka, ezt nem te írtad.
3: Hát kicsoda?
2: Háborgott Bruckner Siegfried.
3: Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt. Nem az én írásom ez.
4: Jó, jó,
2: vágott közbe Mikka-makka.
4: De ezt már régen megírta Petőfi Sándor.
2: Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
3: Úgy van,
2: helyeseltek a többiek.
3: Ki az a Petőfi Sándor?
2: Kiabált Bruckner Siegfried.
3: Soha se hallottam a nevét.
4: Elég szégyen, mondta Maminti. De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni.
3: Na jó,
2: mondta Bruckner Siegfried.
3: Tudok én mást is. Ide süssetek.
2: Póz arc az ég felé. Neki kezdett.
4: Hely, kent, tyúkanyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában?
3: Ho-ho, adonászott a Romó.
2: Ugyanazt mondod, kitekerve. És ráadásul rím sincs benne.
3: Rímnek kell benne lenni?
2: Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka-makkát.
4: Hát, nem árt,
2: mondta az.
4: De ne az anyám tyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
3: Na jó, mondta újra Bruckner Siegfried. Akkor nem az anyám tyúkját mondom.
2: Elkezdte.
3: Apám tyúkja,
2: írta Bruckner Siegfried.
6: Egy tyúkapó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában, kend.
2: Ez zavarni, kirúgni, dühöntek a többiek.
3: Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
2: Bizony nem, mondta Mikka Makka. Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt.
3: Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárd a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére.
6: Szavalt, csak úgy zengett. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a ma konda. Ha ráterelnék a ma kondát, széttiporná az anakondát.
4: Ugyan, miféle vers ez?
2: Mondta szemrehányóan a Romó.
3: Ilyen erővel azt is mondhattad volna.
2: Legszebb állat az Anna Ménes, de nem tudja ezt a ma Ménes. Ha ráterelnék a ma Ménest, széttiporná az Anna Ménest.
3: A többiek tapsoltak, tetszett nekik a Romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költő tudományen esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt.
6: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az Anna csorda, de nem tudja ezt Ama csorda. Ha ráterelnék Ama csordát, széttiporná az Anna csordát.
3: Nagy zoárt, dobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, hogy mi a csodát jelent az az Anna csorda meg Anna Ménes?
6: Ugyanazt, amit az anakonda.
3: Kiabált közbe Vacska Mati.
2: Azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat.
3: Bizonygatta Nagy zoárt.
2: Ki ismeri?
3: Tette föl a kérdést Mikka Makka.
6: Senki!
3: Zúgták a többiek.
2: Nem ér,
3: hadonászott Nagy zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban.
6: Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.
4: Kinek van természettudományi kis lexikonja?
3: Kérdezte Mikka Makka.
2: Senkinek,
3: felelték kórusban.
2: Ezen nem újjon,
3: szólt akkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját.
2: Csiribi, legyen itt egy csiribá, természettudományi, pricc, kis lexikon, pruccs.
3: És már ott is volt a lába előtt.
4: Nosza neki estek lapozták, csak úgy sistergett.
2: Hányadik betű az ABC-ben az A?
3: Kérdezte Vacska Mati.
4: Hátulról vagy előről számítva?
3: Érdeklődött a Romó, de akkor már Nagy zoárt diadallal felkiáltott.
2: Itt van az 59. oldalon.
3: És olvasta.
4: Anakonda. Eunectes murinus. Állat, 10 métert is elérő, dél-amerikai óriás kígyó. Áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
3: Hát legyen neked ez a legszebb állat, mormogta a Romó, de mit volt mit tenni, el kellett fogadni Nagy zoárt versét. Íme kiderült, van anakonda nevű állat.
4: Jöhet a következő,
3: intett Mikka Makka.
6: Ló Serafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
4: Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok.
2: Hát az biztos, kiabálták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
6: Még hogy elpüsztülök,
3: pihogott Bruckner Siegfried.
4: Püsztülök a rühigéstől.
2: Csend legyen,
3: kiáltott Mikka Makka.
2: Ki következik?
3: Én, mondta Vacska Mati.
2: Egy egészen rövid verset írtam.
4: Halljuk!
3: Szerda ablakában csütörtökül, és Ordrit csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte.
2: Miért csütörtökül Ordrit?
3: Mert csütörtök, mondta Vacska Mati.
2: Ha péntek, péntekül Ordítana.
6: Idegen nyelveket nem tud?
3: Akadékoskodott Bruckner Siegfried.
2: Nem,
3: mondta Vacska Mati, ez egy műveletlen csütörtök. Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
2: Elég,
3: mondta. Halljuk Aromót. Aromó fölényes mosolyjal sétált a tisztás közepére, rázendített.
4: Bálomböki bagu u fan. Bálomböki big a fun.
2: Nem ér,
3: ordította közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle.
2: Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni.
6: Eszed tokját, hottentotta,
3: háborgott Aromó.
2: Ez igenis magyarul van.
6: Akkor én megeszem a fülem,
3: mondta Bruckner Siegfried.
2: Már meg is sózhatod,
3: felelte Aromó. Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka. Aromó újra belefogott.
6: Bálomböki bagu fan, bálomböki big a fun, búlámbaki bög ifan, bálumbaká bög öfin. Bilambúk a bág öfön, bölömbakú bag áfön, bölömbik a búg a fán.
2: Ez semmi, mondta Ló Serafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers.
4: Igenis vers, jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik tetszett ez a bálomböki.
2: Ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be. Írj egyet.
4: Nem is kell leírnom, mondta Ló Serafin. Kapásból is elmondhatom.
3: És már, mondta is. Aromó újra belefogott.
4: Kómirelű kőtyú áll, komórile kütyül,
3: kőmérelő kőtyúal, kamórile kütyőul, kumorálé ketyűöl, kőmuraló kityeül, kőmürula kátyje, kemrőlú kacsóil, kimerülő kutyahol.
4: Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyahol?
2: Szólt Aromó. Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy esetleg egy hegymászó.
3: De egy kutyahol?
4: Esetleg elfárad,
2: vetette közbe Vacska Mati. Miért ne fáradhatna el a kutyahol?
3: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről?
2: Kelt Bruckner Siegfried is lószer a Finn védelmére.
4: Rendben, mondta Áromó, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
2: Ez igaz?
4: Hagyták helyben a többiek.
2: Találmánynak nem rossz,
4: lepéskedett Nagy Zoárt, csak versnek.
2: Mikka Makka megint csengetett.
4: Halljuk az utolsó versenyzőt?
3: Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
2: Így szavalt.
3: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
4: Nem ér,
3: rikoltozza Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy prompapam, prompapam, prompa, prompa, prompapam.
2: No, mondta Mikka Makka.
4: Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent Dömdödöm verse.
3: Miért? Mit jelent?
2: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
3: Engem is? Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
2: Persze, téged név szerint is megemlített, mondta Mikka Makka.
3: Éljen Dömdödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat. Adjuk!
2: Kiabálták a többiek. Mikka Makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett Dömdödöm fejére.
4: Te győztél, mondták neki.
3: Majd kölcsön adhatod krumplifőzelékembe,
2: veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset. Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyáron sok új barátság szövődik. Csak kimentek a strandra, ahol először még nem ismertek senkit. De mire eltelik a nap, már tudjátok több gyereknek is a nevét, hiszen együtt labdáztok, fürdőztök, fagyisztok. Észrevettétek, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban tudnak barátkozni, mint a felnőttek. Miért is jó, ha valaki a barátod lesz? Mert egy igazi baráttal nagyon őszintén tudsz beszélgetni. Neki bármit elmondhatsz. Egy barát akkor is kiáll melletted, ha a többiek nem. Ha barátoddal vagy, akkor azt érezheted, hogy mindent meg akarsz neki mutatni, és mindent meg akarsz vele beszélni. Vele remek elmenni kirándulni is, ahol van időtök arra, hogy elmeséljétek egymásnak, hogy mi történt veletek az elmúlt időkben. Figyeljétek meg, hogy ti milyen barátok vagytok. Az a jó, ha a barátod is szóhoz jut melletted, ő is elmondhatja a titkait neked. Ha véletlenül azt vennéd észre, hogy inkább csak te beszélsz, ő meg sokkal többet hallgat, akkor próbáld egy kicsit úgy alakítani a helyzetet, hogy ő is többet juthasson szóhoz. Az egyensúly ugyanis mindig jót tesz a barátságnak. Csukás Mese Rádió.
2: Gárdonyi Géza, Muci, aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
3: Egy rókafiút kaptam ajándékba Kovács Gergely uramtól. A rókafiú csak akkora volt, mint valami macska, kismacska. A szőre puha és finom, mint a sejem, a tekintete ártatlan. Ezt a kis rókát megszelidítem, mondottam otthon. Úgy kísérget majd engem, mint a kutya. Elneveztem a kis rókát Mucinak. Muci eleinte tejjel élt, hemperget, játszott naphosszat, megkergette az öreg macskát is, és nagyon csodálkozott, mikor az öreg macska haragosan a szeme közé fújt. Barátságos kis jószág volt a Muci, nem félt az senkitől. A tenyeremből evett, ha valaki azt mondta neki, Muci, gyere ide, fürgén odafutott, és a szeme csillogott az örömtől. Néhány hónap alatt szépen kifejlődött, örömöm telt benne, mikor magammal vittem. Eleinte a zsebemben hordoztam, később a tenyeremen. Utóbb meg már úgy követett, mint a kutya. Egy napon azt a panaszt hallom, hogy a faluban ugyancsak fogynak a csirkék. Ha fogynak, az a jó, feleltem. A csirkének az a sorsa, hogy fogjon. Inkább a csirke fogjon, mint az ember. Tojik a tyúk, elég tojást. Az ám, felelték, csak hogy nem az ember fogyasztja a csirkét, hanem a Muci. Ó, hát az lehetetlen. Márpedig mi láttuk, felelte a szomszédom. No, nem gondoltam volna, hogy Muci ilyen korán rákap a szárnyasokra, és éjjelenként más udvarokban vígan pecsenyézi. Ejnye, gézengúz, szóltam neki megfenyegetve. Hát te ilyen kópé vagy? No, majd lesz rád gondom. Karikát csináltam a nyakára, és láncra kötöttem. Az első éjjel vonított, és reggelre nem jelentkezett senki, hogy azon az éjjelen elveszett volna a csirkéje. A második éjjelen csendesen viselkedett. Na, hála Istennek, gondoltam magamban, Muci hamar megszokta a láncot. Reggelre azonban megjelent egy asszony, és kopogtatott az ajtómon. A tyúkomnak csak a tolla van meg, a Muci végzett vele. Bizonyos, más nem lehetett. Kimegyünk együtt az udvarra. Hát, Muci ott ül, a nyakán a karika, a lánc is épp. A Muci e szerint ártatlan. A következő éjeleken hol egyik, hol másik háznál tűnik el ismét egy-egy szárnyas. Az asszonyok mind nálam panaszkodnak. De az én rókám minden reggel ott fekszik nyugodtan az udvaron, nyakán a karika, és táncol örömében, mikor a láncról leoldom. Egy reggel Kovács Gergely állít be hozzám keserves panasszal. Uram, mondja a fejét vakarva, elvitte a Muci a récémet. Nem lehet az, Gergely barátom, hiszen nézze meg, ahol a róka, nyakán a karika. No, pedig mégis az volt. Rá is vágtam a botommal, és amint a kerítés között kibújt, egy marok szőre is ott maradt a léceken. Megnézzük a róka bundáját. Hát, a két combján csak ugyanott a két kerek csupasz volt. A hátán meg az ütés vonala. Már most világos, hogy Muci a csíntevő. De ki olta le a nyakáról a láncot? És ki kötötte vissza? Valaki bosszúból ereszthette el, vagy valami gyerek pajkoskodott vele, ezt meg kell lesnem. A következő éjjel felhőtlen volt az ég, sütött a holdvilág ragyogó fényességgel. Az ablakhoz ültem, és figyeltem a szobámból a rókámat. Sokáig kellett várnom. S már berengeni kezdett az ég alja, amikor egyszer csak azt látom, hogy Muci Óvatosan körülnéz, aztán nekiveti a két lábát a karikának, és kihúzza belőle a fejét. Azzal óvatosan lépkedve eltűnik. Hát, eddig jól van, de kihúzza majd vissza a karikát. Ott maradtam az ablaknál, és türelmetlenül vártam, hogy visszaérkezik. Körülbelül egy óra hosszáig várakoztam. Láttam, hogy a Muci átdugja a fejét a kerítésen, és a testét is átbonszolja a lécek között. A kerítéstől egyenesen a karikához ment. Hát bizony, nem segített annak senki. Addig-addig forgatta a karikát, míg valahogy a fejére csúszott. Akkor fejedelmi nyugalommal terült végig a földön, s pár pillanat múlva elaludt. Ebből látható, uram, mondotta Kovács Gergely, ahogy a kutyából nem lesz szalonna, akként a rókából nem lesz házőrző kutya. Sohasem.
2: A Muci című mesét hallottátok.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás István, Pompom meséi részlet. Madárvédő golyókapkodó. Picúr csavargatta a nyakát, tekergette a fejét, de nem látta Pompomot. Aztán felszólt a levegőbe, csak úgy vaktában az ág felé. Szia, Pompom, iskolába! De egyáltalán nem rohanok. Hol vagy? Nem látlak. Miért pújtál el? Gyere közelebb, kérte Pompom. És mikor Picúr közelebb jött, szépen ráült a fejére, és onnan súgdosott. Mert lőnek, azért bújtam el. Az előbb is elzúgott felettem egy kavics. És én nem szeretem, ha kavicsok röpködnek, meg zúgattyúznak körülöttem. Nagyon nem szeretem. Mi vagyok én? Céltábla? Míg Pompom dohogott, meg morgott, meg méltatlankodott, arra repült, arra bukdácsolt egy tépet tollú kismadár. Csak úgy zúgtak, meg fütyültek körülötte a kavicsok. Jaj, mondta a kismadár, ez majdnem eltalált, segítség! Picúr felpillantott a kismadárra, és látta, hogy ennek a felese tréfa.
1: Engedd meg, hogy a fejedre szálljon, illetve az én fejemre, súgta oda Pompomnak, majd integetett a kismadárnak.
0: Ide, ide! A kismadár rászállt Picúr fejére, illetve Pompomra, aki morgott is azonnal, hogy mi vagyok én, madárfészek? De azért betakargatta a lihegő-pihegő kismadarat. A környező bokorból egy fiú dugta ki szeplős képét.
2: Nem láttátok a madaramat? Azt én lőttem, az enyém!
0: Újra töltötte a csúzliát, és szúrós szemmel nézett körül. Picúr óvatosan megrázta a fejét, vele rázkódott Pompom, és az elrejtőzött kismadár is, hogy nem, nem, nem látták. Majd gyorsan tovább mentek.
3: Hely, csak itt lenne madárvédő golyókapkodó, sóhajtotta Pompom. Majd megtanítaná ezt a pulykatojás képűt kesztyűbe dudálni.
0: Picúr azonnal megállt.
3: Ki az a madárvédő golyókapkodó? Mesélj róla.
0: A madarak barátja, mondta Pompom. Szereti a madarakat, és nagyon nem szereti, ha lövöldöznek rájuk.
3: Merre lakik madárvédő golyókapkodó?
0: Arra, mondta Pompom. Elindultak, mentek, loholtak arra, meg erre, jobbra, meg balra, egyenesen föl és le, átlósan keresztbe és hosszába. És el is érkeztek madárvédő golyókapkodó házához. Az ajtó azonnal kinyílt, s nyájasan mosolyogva kinézett rajta madárvédő golyókapkodó.
3: Mi tetszik? Kérdezte mély, meleg hangon.
0: Nagyon nem tetszik, hogy csúzlival lövöldöznek, meg kavicssal zúgattyúznak, rázta a fejét Picúr, és vele rázkódott Pompom és a kismadár is.
4: Madárvédő golyókapkodó szigorú arcot vágott. Rólam mindenki tudja, hogy arany szívem van, és hogy nagyon szeretem a madarakat, és hogy nem szeretem, ha lövöldöznek rájuk. Te rád is lőttek?
3: Én rám lőttek. Itt maradhatok? Itt jó, itt nem lőnek rám, és nem ráznak állandóan, mint egyesek. Már majd elszédültem az állandó fejrázástól.
4: Madárvédő golyókapkodó megértette, és meleg hangon így szólt.
3: Mindjárt intézkedem, és ne féljetek, majd ez a kismadár mutatja az utat.
4: Kitárta két karját, és zsebében a kismadárral felrepült, körözött egyet-kettőt, és hús, elszállt.
1: Menjünk utána, súgta Pompom. Kíváncsi vagyok, hogy csinálja.
3: De nem tudunk repülni, mondta Picúr. Hogyan menjünk utána?
1: Gyalog.
3: Majd alulról nézzük.
4: El is indultak, mentek lent a földön, és alulról nézték, hogy madárvédő, golyókapkodó, halált megvető bátorsággal a kavicszáporba repült, és röptében elkapkodta a kavicsokat. Az előbbi pulykatojás képű fiú csodálkozva bámult a levegőbe. Majd több pulykatojás képű is kibújt a bokorból, azok is bámultak, majd mindnyájan dühösen földhöz vágták a csúzliukat, rá is tapostak, és azt sziszegték a foguk között, ósti fegyver, ósti fegyver. Majd elrohantak a sportboltba. Madárvédő golyókapkodó nyugtalanul keringett a levegőben, és várta a pulykatojás képűeket. Azok jöttek is hamarosan, és diadalmasan lóbálták a légpuskákat. Majd céloztak és lőttek, és valóságos golyózáporral árasztották el a fák tetejét, a riadtan menekülő madarakat. Madárvédő golyókapkodó suhant, röpködött, kapkodta a golyókat, ihegett, lihegett, majd fáradtan megtörölte a homlokát. Vége az első menetnek, elfogyott a golyójuk, sóhajtotta. Valamit ki kell találni, dünnyögte. Már ki is találtam. Itt ész van ám, nem szilva lekvár, bökött homlokára, és elrepült. Egy pillanat alatt átvágott a városon, a város végén nagy teli zsákokat szerzett, s visszaröpült a tér sarkára. A sportbolthoz vezető úton leszállt, gyorsan egy bódét fabrikált, és kiírta egy táblára, első osztályú golyók. A pulykatojás képűek éppen arra loholtak, megtorpantak a bódénál, elolvasták a felírást. Majd a zsebükben kotoráztak, előszedték a pénzüket, letették a pultra, s így szóltak. Ezért mindért kérünk első osztályú golyót. Madárvédő golyókapkodó besöpörte a pénzt, és telitöltötte a sapkájukat első osztályú golyókkal. A kismadár aggodalmasan csipogott a zsebből.
1: Még te adsz nekik golyót?
4: Madárvédő golyókapkodó rejtelmesen somolygott. Csak várj ki a végét, mondta. És most gyerünk, learatjuk, amit elvetettünk. Azzal kitárta a két karját, és hús, felröpült. Lent a pulykatojás képűek megtöltötték a légpuskákat, és hatalmas golyófergeteget zúdítottak a madarakra. Kapkodjátok be, kiabált madárvédő golyókapkodó. A madarak először nem értették az egészet, majd az egyik bátor madár óvatosan bekapott egy süvítő golyót. Búza! Rikkantotta. Búza szem! A pulykatojás képűek teljesen megzavarodtak, földhöz vágták a légpuskákat, és szégyenkezve elszaladtak. De úgy pirult a fülük, és úgy szégyenkeztek, hogy örökre elment a kedvük a lövöldözéstől. A kismadár gúnyosan kiabált utánuk.
1: Menjetek ipiapacsozni! Éljen madárvédő golyókapkodó, a zseni!
4: Picurék ámulva nézték lentről az egészet. Te érted? Kérdezte Pompom.
0: Persze, hogy értem,
4: felelte Picur.
0: Zseniális ötlet, árpával meg búzával lövöldözni a madarakra. Igazán zseniális!
4: Ekkor nyolcat ütött egy toronyóra. Picur felkiáltott.
0: Jaj, elkésem az iskolából. Fussunk!

0: Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Tótfalusi Fanni vagyok. Most egy nagyon különleges állatról hoztam egy mesét nektek, ez pedig nem más, mint a strucc. Hallgassátok szeretettel!
2: Mihail Pleckovszki. A sün, akit meg lehetett simogatni. Egy boldog nap.
1: Élt egyszer két strucc fióka. Fúj és pfúj. Fúj rettentően válogatós volt, de a testvére pfúj sem volt különb. Ama, a strucc mama reggelire tejbegrészt főzött. Feltállalta a reggelit és elkiabálta magát. Gyerekek, kész a tejbegríz! Hogy mit válaszoltak erre a strucc fiókák? Tejbe? Fúj! Gríz! Fúj! Hazajöttek egyszer a kis struccok az iskolából, a táskát a sarokba hajították, és rögtön leszaladtak a térre focizni. Ideje lenne megírni a leckét, figyelmeztette őket ama, a strucc mama. Megírni? Fúj! A leckét? Fúj! Ebéd után strucc mama megkérte a fiókákat. Segítsetek elmosogatni! A kanalakat? Fúj! A villákat? Fúj! Akkor viszont tanuljátok meg a verset. Megtanulni? Fúj! A verset? Fúj! És így ment ez minden áldott nap. Azt hiszem, most már sejtitek, miért hívták a strucc fiókákat fújnak, illetve fújnak. Egyszer ama, a strucc mama úgy döntött, hogy ráncba szedi csemetéit. Képzeljétek, mondta a gyerekeknek. Kaptam egy filmszerepet, igaz, hogy nem főszerepet, de ez nem fontos. A vonatjegyet már meg is vettem, 3 nap múlva jövök vissza. És mi mit csinálunk nélküled? Szeppent meg fúj. És ki főz majd nekünk? Rémült meg fúj. Ugyan, már egészen nagyok vagytok, boldogultok magatok is. A kenyér, a rizs és a kávé a szekrényben van, a vaj és a sajt a hűtőben. Megjegyeztétek? Hát akkor én indulok is. Szervusztok! Ama, a strucc mama a nyakába akasztotta az úti táskáját, és elindult, pedig nagyon sajnálta, hogy egyedül kell otthon hagyni a csemetéit. A strucc fiókák pedig nekifogtak a munkának. Fúj tejbegrízt főzött, de néhányszor odaégette. Fúj krumplit sütött, de az meg belül egy kicsit nyers maradt. Tehát éhesek voltak, és így megették, amit főztek. Megették az odakozmát tejbegrízt és a sületlen krumplit. És egyikük sem fintorgott. Fúj nem azt mondta, hogy fúj. Fúj pedig nem azt mondta, hogy fúj. De kinek is mondták volna? Először persze nem voltak hajlandók mosogatni. De amikor elfogytak a tiszta tányérok és kanalak, bizony csak rákényszerültek. Ráadásul még a televízió is elromlott. Így esténként, hogy meg ne halljanak az unalomtól, a strucc fiókák verseket olvasgattak. Meg is tanulták a verseket könyv nélkül. 3 nap múlva strucc mama hazaérkezett, és rá sem ismert a fiókáira. Ne főzzek neked tejbegrízt? Kérdezte mamáját fúj. Süthetek neked krumplit is? Ajánlotta készségesen fúj. Ama, a strucc mama nagyon meglepődött, aztán így szólt. Rendben van, készítsetek valami ennivalót, egy kicsit megéheztem. De van itthon tiszta tányér? Minden tányér tiszta, mondta büszkén fúj. És a kanalak meg a villák is tiszták, tette hozzá fúj. Igaz, hogy a krumpli most sem sült át egészen, és a tejbegríz egy cseppet odakozmált, de mamájuk így is jó ízűen falatozott, és megdicsérte a kis struccokat. Deréklegény vagy, fúj! Deréklegény vagy te is, fúj! Azután pedig fúj elmondta kívülről azt a verset, amelyet az olvasókönyvből tanult meg, és egyszer sem hibázott. A tejbegríz csuda jó, ha van rajta kakaó, íze finom, szaga remek, ezt szereti a strucc gyerek. Fúj egyszer ugyan megakadt a versmondásban, de hangosan és szépen szabalta a verset. Miért olvas sok szép könyvet, kisegér és strucc gyerek? Világos ez, kérem szépen, fajankók ne legyenek. Ez volt ama strucc mama életének legboldogabb napja.
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Miroša pa Radićom filigira kiflisaj. Énekelde ladalom a túlsó partról vissza, szál, szál, szál, szál, szál. Délelőtt

Most mindenki vegye elő a kezét, és csináljon távcsövet a szemére. Látjátok a túlsó partot? Átúszunk együtt. Ki viszi át a szerelmet a túlsó partra? Legyen, aki vissza is hozza!

Gyalog megyünk Buddára, oda érünk Szerdára, ott a hegyek magasak, a hegytetők havasak.

0: szeretném én a kifli csücsköt kérni. Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb gondolkodós feladatot. Így szól. Ez a dolog sosem beszél, és azt mutatja, amit csinálsz. Ha előtte állsz, ő is szembenéz veled. Ha mosolyogsz, ő is visszamosolyog. Néha nagy, néha kicsi, és a fürdőszobában vagy a szobában lakik. Segít eligazodni, ha szeretnéd tudni, jól áll-e a frizurád. Na, mi lehet ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok, ez a tükör. Én mindig vicces arcokat vágok a tükörbe. Néha még meg is nevettetem magam. Hát ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió.
3: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Villásnyelvű, mint a kígyó, mégsem hasoncsúszó mászó, újra nő a letört farka, sütkérezni megy a napra. Mi az?
4: Ez nem más, mint a gyík.
5: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Jó estét kívánok! Grillus Vilmos vagyok, ma én mondok nektek esti mesét. Ajándékot kapni nagyon jó dolog. Pláne amíg az ember nem is tudja, hogy mi van abban a csomagban, amiben az ajándék rejtőzik. De hát a természettől is kaphatunk ilyen ajándékokat. Gondoljatok csak egy vadgesztenyére, leesik a fáról egy szúrós burok. Hát azt tudjuk, hogy gesztenye van benne, de hogy milyen gesztenye, hogy abból mondjuk majd egy figurának, amit otthon megcsinálhattok belőle, a feje lesz, vagy a lába, azt nem tudjuk. És milyen jó ebből embert építeni, gyufaszálakból, meg vadgesztenyéből. Bizony a természet ajándékai nagyon szépek. Hallgassátok meg ezt a mesét, a címe Szarka taxi, Szarka bazár. A 100 éves erdő, ahol ez a történet megesett, a legszebb erdő volt, amit valaha láttam. A fák dús lombjai között madarak csiviteltek, a faodvakban mókusok tanyáztak, a napsütötte tisztásokon vidám nyúlgyerekek kergetőztek. A tölgyek, hársak, juharfák gyökerei között tiszta vízű patak csörgetezett. Az erdő lakói békességben éltek, szerették, tisztelték egymást. Mindenki tudta a dolgát, tette, amit kellett. A kakuk óránként jelentette az idő állását. A sünök szorgalmasan gyűjtögették a földre pottyant vadkörtét. A méhecskék nektár után röpködtek, a pockok, hörcsögök télire való után kutattak. Ha összezördültek egymással az erdő lakói, a legöregebb tölgyfán élő bölcs bagoly teremtett rendet közöttük, s ha olykor-olykor megbetegedett valaki, ő látta el a gyengélkedőt orvosi tanáccsal. Egyik nap idegenek jelentek meg az erdőben. Citromsárga autóval érkeztek, amelynek oldalán a következő felirat vidított tiditarka betűkkel: Szarka taxi, Szarka bazár. Az autóból két különös figura szállt ki, rikító ruhadarabokkal és csillogó-villogó ékszerekkel fölciszomázva, egy pöffeszkedő szarkapár. Felröppentek az öreg tölgyfa egyik ágára, és körbe hordozták tekintetüket a tájon. Micsoda elmaradott vidék, cserregte megvetően az egyikük. Sehol egy gyors étterem, sehol egy üzlet. Itt még a kakuk mondja az időt, amikor már réges-rég feltalálták a kakukkos órát, toldotta meg a másik. Vadkörtét gyűjtenek, patakvizet isznak, nem ismerik a palackozott szörpöket, legyintett szárnyával az első. Gyalog járnak, cipekednek, rettenetes lehet itt élni. Az erdő lakói meglepetten hallgatták a szarkapár szavait. Miért mondjátok, hogy rettenetes itt élni? Mi nagyon jól érezzük magunkat a 100 éves erdőben, mondta nyúlanyú. Ha a városban élnétek, tudnátok, hogy mi a jó? Ma már csak az ostobák járnak gyalog, akinek esze van, autón közlekedik, mutatott a citromsárga kocsira a szarka taxi sofőrje. A városlakók modern környezetben élnek, és kényelmesen megvásárolják mindazt, amire szükségük van, magyarázta a szarka bazár tulajdonosnője. Leröppent a fáágról, felnyitotta a taxi csomagtartóját, elővett belőle egy kinyitható kerti asztalt, és kipakolta áruját a bámészkodók elé. Nézzétek csak, mi minden kapható a városban. Biztos vagyok benne, hogy ti még hírből sem hallottatok ezekről a különleges dolgokról. Teleszkópos hátvakaró, elemes mini ventilátor, horoszkópos kulcstartó, elektromos fülmelegítő, zenélő citromfacsaró, illatosított művirág, világító WC-ülőke. Ezek nélkül a rendkívül hasznos és divatos tárgyak nélkül ma már elképzelhetetlen egy modern háztartás. A felvilágosult vásárlakók cukorkával és csokoládéval kényeztetik magukat, és nem vizet isznak. De nem ám, hanem palackozott limonádét és gyümölcsízű szörpöket. Tessék, kóstoljátok csak meg! Finomabb az aromájuk, mint bármelyik gyümölcsnek, ami az erdőn terem. Szarka asszony műanyag poharakba töltögette a szirupos levet, és megkínálta a kíváncsi tömeget. Valóban nagyon finom, igazán zamatos, bólogattak az erdő lakói. Kérünk még, visítoztak a sünlurkók. Mondd csak, hogy juthatnánk hozzá ezekhez a csodálatos modern dolgokhoz? Kérdezte sóvárogva a sünmama. A bazárban minden eladó, és a taxi is a rendelkezésetekre áll, felelte a szarkasszony. Cserébe adjátok nekünk a kincseiteket. A kincseink? Néztek össze tanástalanul az erdő lakói. Milyen kincsekre gondolsz? A turisták sok mindent elvesztenek kirándulás közben. Pénzérméket, nyakláncokat, gyűrűket, evőeszközöket. Nincs más dolgotok, mint megkeresni ezeket a tündöklő tárgyakat, és idehozni nekünk, válaszolta a mohó szarka. Szívesen ide hordjuk nektek, amiket találunk, mi úgysem tudunk mit kezdeni velük, válaszolták az erdei állatok, és már szaladtak is, hogy átkutassák a környéket. Drága kővel ékesített gyűrűk, fényes gombok, díszes hajcsatok, színes gyöngyök, arany és ezüst fülbevalók, gyémánttal kirakott medálok kerültek elő a szarkák legnagyobb örömére. Amíg az asszonyok a bazárban csereberéltek, a többiek beültek a szarka taxiba. Ó, milyen kényelmes, milyen előkelő, milyen izgalmas, lelkendeztek az utasok. A taxi körbe pöfögte az erdőt, folytogató szürke füstöt eregetve maga után. Csak egy valaki nem nézte jó szemmel az állatok mulatságát. A legöregebb tölgyfán lakó bölcs bagoly. Hú-hú, de nagy baj lesz ebből. Hú-hú, hú-hú, húhogta vész jóslóan. Ám az erdőlakók nem törődtek vele. Újabb és újabb árut követeltek szarkasszonytól, aki csak hordta a városból a haszontalanabbnál haszontalanabb dolgokat. A szarkataxi tele füstölte kipufogó gázzal az erdőt, kerekével eltiporta a színes virágokat, keresztül gázolt a somon, a galagonya és kecskerágó bokron, kilapította a földre hullott gyümölcsöket, összeroppantotta a fűben megbújó csigaházakat. Az italos palackokat, műanyag poharakat, csak különféle áruk színes csomagolását szanaszét hordta a szél, és pár hét múlva a rét, az erdő, a patakmeder tel is tele volt szeméttel. Az erdőlakók ellustultak, elkényelmesedtek. Már nem voltak hajlandók gyalogolni, mindenhová taxin vitették magukat. Patakvíz helyett palackozott, cukros italokat fogyasztottak, és habzsolták az édességeket. Elsőként a sűn gyerekek csapták el a hasukat, aztán jöttek sorra a többiek. A nyúl család fogfájásra panaszkodott, hiszen sárga répa és káposzta helyett reggeltől estig töltött cukorkát rágtak. A mókusok úgy meghíztak a sok taxizástól, hogy már nem tudtak fölkapaszkodni a fa tetejére. A biztonságos odú helyett a szabad ég alatt kellett tölteniük az éjszakát. Volt, aki szédelgett és köhögött a kipufogógáztól. Volt, akit az eltaposott virágok, letarolt bokrok és a szeméttel borított patakpart látványa keserített el. Az erdőlakók belátták, hogy a bölcsbagolyra kellett volna hallgatniuk. Felkeresték hát, és tanácsot kértek tőle. Mondd meg nekünk, bölcsbagoly, mit tegyünk, hogy ismét egészségesek legyünk, és az erdő újra régi szépségében pompázzon. Hát éljetek úgy, ahogy a szarkák látogatása előtt, felelte a bagoly. Megvolt mindenetek, amire szükségetek volt, innivalónak legjobb a tiszta patakvíz, édességnek elegendő az erdei méz és az amatos vadkörte. Miért járnátok autóval? Elvisz a lábatok, elrepít a szárnyatok oda, ahova el akartok jutni. Az állatok megfogadták a bagoly szavait. Bezárhat a bazár. Nem veszük igénybe többé a szolgáltatásaitokat, közölték a szarkákkal. Legjobb lesz, ha máshol próbáltok szerencsét. Elmegyünk, hiszen amit akartunk, már úgyis megszereztük tőletek. Minden csillogó, villogó kincseteket nekünk adtátok, cserregte a szarkapár. Akad még vidék, ahol ugyanilyen hiszékeny állatok élnek, mint amilyenek ti vagytok. Isten veletek! A szemtelen szarkák beszálltak a taxiba, és gúnyos kacagással elhajtottak. Az erdő lakói attól a naptól kezdve megbecsülték lakóhelyüket. Megtisztították a gyönyörű tájat a sok szeméttől, az eltaposott bokrok és virágok helyére újakat ültettek, a 100 éves erdő a legszebb erdő, amit valaha láttam. Ha nem hiszed, legközelebb kirándulj el oda. De jó, hogy az erdő lakói még időben észbe kaptak, és meg tudták menteni az erdőt, a természetet, a legfőbb kincsüket. Vegyetek példát ti is róluk. Vigyázzatok a természetre.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Készüljetek, mert hogy előre tesszük a sarkat, és ez lesz most váltva, figyelj, hogy...

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tudjátok, hogyan lesz a búzából kenyér? Elmesélem. Learatják a búzát. A búzakalászban apró magok vannak. Ezeket búzaszemeknek hívjuk. Nyersen ezek a szemek kemények. Nem igazán tudjuk megenni őket. Ezért aztán elvisszük a magocskákat a malomba, ahol porrá őrlik őket. Az így kapott őrleményt hívjuk búzalisztnek. A lisztből aztán víz, élesztő, kis cukor és só segítségével tésztát tudunk gyúrni, amit megsütünk és kenyér formájában befalatozunk. Micsoda, hogy te otthon már sütöttél más finomságot is búzalisztből. Az igen! Nyáron sokan közületek a nagymamátoknál és a nagypapátoknál nyaraltok. Esetleg megkérhetitek őket, hogy tanítsanak meg titeket is pogácsát, perecet, süteményt sütni. Ne feledjétek, minden tudás kincset ér. Csukás Mese Rádió.
2: Szerbusztok gyerekek, én Trill Zsolt vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Mészöly Miklós, a torony meséje. Régen, réges-régen élt egyszer egy törpe. A fűszálnál nagyobb, a fáknál meg kisebb. Mindene megvolt ahhoz, hogy jó kedvel ébredjen, békével feküdjön. Mégsem volt soha boldog. Olyan szigorú képpen járt a világban, mintha a fűszálak mind az ő kényére nevekednének, a fák pedig mind csak őt bosszantanák. Lám, milyen magasak vagyunk, felhő a subánk, kék ég a nyoszajánk. Ebbe sehogy se tudott belenyugodni. Már az is keserűség volt neki, ha kiment sétálni a határba. Az út erre-arra kanyargott, a folyó is egyre messzebb iramlott. De ő hiába meregette a szemét, az útból is, a folyóból is mindig csak egy kicsi darabkát látott, sose többet. Bezzeg a fák, sóhajtozott sokszor. Azoknak nincs efféle gondjuk. S mérgében, hogy ilyen tehetetlen, tovább taposta a füvet, a fákat meg irigyelte. Egyszer a réten ballagott hazafelé, nagyon borús kedve volt. Mert ha aludt, akkor álmodott is, s álmában olyan picivé zsugorodott minden, mint egy vakontúrás. Pedig még nem is látott igazi vakondot. Hát most íme, itt volt az alkalom. A rét tel is tele volt túrással. Válogathatott köztük. Mindjárt le is ült az egyik kupac mellé, és leste, hogy megmozdul-e. Csak hamar megmozdult. A porhanyos göröngyök közül kidugta tompa orrát a vakond. – Mit csinálsz? – kérdezte a törpe kíváncsian. – Házat! – morogta a vakond, és tovább túrta a földet. – Jóféle ház lesz az, hallod? Se ablaka, semmije. Ugyan mit látsz majd belőle? – Én mindent látok, amit akarok – hangzott a válasz. – De mit akarsz látni te? A törpe az erdőszél tölgyei felé mutatott. Mindent, de legalább annyit, mint a fák. Akkor jobb lesz, ha az én házamba bújsz, pislogott a vakond. Én minden nap találkozom velük. Egész erdő van belőlük odalent. Csupa göcs, bog mindegyik, de többet ők se látnak, mint én. S bölcs ábrázattal visszabújt a földbe. A törpe meg lehasolt, és bekukucskált utána a lyukba. Persze, hogy semmit se látott, csak a vastag sötétséget. Ostoba, hiszen ennél még egy nyomorult fűszál is többet lát. Morogta bosszusan, s hazament, lefeküdt. De most az egyszer nem vakontúrásról álmodott, hanem egy soha nem volt hatalmas toronyról. Még a fáknál is magasabbról, és leginkább a torony ablakáról. Micsoda gyönyörűség volt ez! Feljebb, mindig feljebb menni, egyre magasabbra a kerengő lépcsőkön, fel az ablakig. S akkor egyszerében fölébredt. Az ablakon már nem tudott kinézni, hanem az ő ajtaján annál jobban kopogott valaki.
0: egy medve.
3: Mit akarsz?
2: Mordult rá dühösen. A medve szelíden dörmögött.
0: Te kicsi vagy. Hát biztos okosabb nálam, kérlek, adj tanácsot. A méhek elfelejtettek mézet gyűjteni. Nagyon koplalunk mindnyájan. Tudsz-e segíteni rajtunk?
2: A törpe először elképpett, aztán elmosolyodott ravaszul.
0: Ő aztán tudta, hová tűnt a méz. Nem máshová, mint az ő kamrájába.
2: És mindjárt egy merész gondolata támadt.
0: Lesz méz, amennyit csak kívántok, mondta. Ha megszolgáljátok az árát.
2: És mi lesz az ára?
0: Estig idehordtok annyi követ, hogy belepje a rétet. Aztán reggelig tornyot raktok a fáknál magasabbra.
2: A medve hümmögött, vakaródzott, mivel hogy nem tudta, mi az a torony. De szégyelte megkérdezni.
0: Utoljára is úgy döntött, hogy ha már ilyen bolond fajta a törpe, ám legyen. Egye meg a tornyot, ők majd megeszik a mézet. És ráállt a dologra.
2: Sietve elment, és összecsődítette a környék valamennyi medvéjét, fiatalt, öreget. És mind horták, cipelték a követ, horták és cipelték, meg se pihentek estig. S akkorra rakva lett a rét. A rét kővel, az ég meg csillagokkal. Olyan aranyló sárgán világított a sok égi lámpás, mint a méz. A medvéknek csorgott a nyáluk még a gondolatra is. De hiába, a munka java még hátra volt. És a törpe nem hagyta álmodozni őket, hol ide, hol oda futkosott. Végül kiválasztotta a három legöregebbet, és rendre elmagyarázta nekik, mit, hogyan csináljanak. A medvék most sem értették, hogy mindez mire jó, de azért hozzáfogtak. Rakták, rakták a követ egymásra, előbb a nagyját, aztán az apraját, s hogy nem, a falak megálltak, a törpe pedig egyre följebb hágott. Ahol nőtt egy kicsit a fal, mindjárt ott termett, és onnan nógatta a medvéket. Még, még! Azok meg mind csak azt hallották. Méz, méz! Így aztán ment a munka, mint a parancsolat. Már jócskán elmúlt éjfél, mikor odáig jutottak, hogy kő semmi nem maradt a réten. A torony meg büszkén készen állt. Éppen csak ablaka nem volt.
0: Várjatok, mondta a törpe titokzatosan. Nekem még dolgom van idefent.
2: S a medvéket sorba kihajította a rétre. Mikor az utolsó is kint volt, és csak ő maradt egyedül a rengeteg épületben, nagy fohászkodással nekilátott, hogy ablakot vágjon a torony csúcsára. Mert hát ez volt az igazi munka, ez volt a tudomány, és vágta, vésta a követ rettentő buzgalommal. Éppen hajnal lett, mire elkészült. S akkor nagy izgatottan odahajolt a nyíláshoz, hogy kinézzen és lássa, amit még soha senki sem látott. De hiába meregette a szemét, hiába toporzékolt dühében, az útból, a folyóból most is csak egy darabkát látott. A fákból, a hegyekből is egy kicsi darabkát. Olyan apróka ablakot vágott a rengeteg toronyra. Pontosan akkorát, mint ő maga.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Petty. Petty. Petty. Petty. Petty. Petty. Petty.
2: Láttam én egy petty meget, ott lakott egy hegy meget, Afrikában, Indiában.

0: folyton újra egy meg egy, ebbe kell, hogy megkevedj.
1: Szólt a pegy meg egy magához, hisz fölöttébb senyvedett, ott a messzi hegy meget, Afrikában, Indiában.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

minden majom leesett az ágyról. Volt 5, 4, 3, 2, 1, 0. Na még egyszer, hányan voltak? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mindenki tapsa végére.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kányádi Sándor, az okos kos. Aki előadja nektek, én, azaz Gócán Panni. Lucskos, latyakos ősz vége volt, akár csak most, mikor vásárra vittek egy kost. Szép nagy állat volt, fajtiszta racka, sajnálta is nagyon a gazda, de nem volt mit tenni, mivel a kos nem tudott viselkedni. Mindig tilosba járt, s volt úgy, hogy hetekig odahált. Máskor meg naphosszat tekergett kedvére, mint akinek nincs meg a leckéje. S mikor már rosszat gondolhattak volna, hogy most aztán vége, farkas vagy medve valami megette, csak előállt, mintha mi sem történt volna. Tűrt a pásztor, aki egyébként jámbor ember hírében állott, és még büszke is volt olykor a kosára, de egyszer csak megelégelte a dolgot. Tarisznyát vett a vállára, szarvon fogta a kost, és elvitte a szóban forgó őszi vásárra. Tetszett a kosnak a vásár, s hogy annyi újat láthat, kíváncsiságból szarvára is vett egy mézes kalácsos sátrat. Lett erre riadalom lárma. Vigyázzon ember a kosára, ha már nem tudta megnevelni. Erre a pásztor a kosnak, a kos a kalácsosnak, a kalácsok meg a földre estek. Kicsin múlt, hogy össze nem verekedtek. Aztán meg a garázda kos egy kofa kosarára vetett szemet, s dézsmálni kezdte, mint egy mihaszna kecske. Hogy kerülne már rúdra a bőröd, eképpen zsörtölődött a most már cseppet sem jámbor pásztor. Hogy lenne belőled pörkölt, te ördög, te átok, s nyomatékul botjával reávágott. Mód felett mulattatta a népet a látvány. Most valaki hozzájuk lépett. Pörköltet mondod, bátyám? Ha úgy legyen, mészáros vagyok, s a kost ezennel megveszem. Meg is vette. Sokat nem alkudoztak. Indulni kellett már is a kosnak, s indult a pásztor is megkönnyebbülten. Na végre, hogy tőled is megmenekültem. Haza is ért még délre, s hát ki jön szembe véle az udvaron? Ki az ördög? Kos ez, nem pörkölt. Nem, bizony gazdám. Volt eszed, de nekem is voltám. Mit eddig sose tettem, ezennel megjelentem. Meghalni nem volt kedvem, s amikor észrevettem a hentes kését, menten a hátuljának mentem. S a késével, mit megfent, szépen a zsárba nyekkent. Talán még most is ott van a pocsban. Hol van az előírva, hogy buta minden birka? A vásár különben szép volt. Én szeretem a cécót. Próbált még néhányszor túladni rajta a pásztor, vitte vásárról vásárra, de hiába. A kosból nem lett pörkölt, a pásztor meg csak zsörtölt, s hűséges barátok lettek, mire megöregedtek.

A delfin fiú. Hajdanán, mielőtt a kalandorok megérkeztek, Amerika kontinensét északon zöld, lombos erdők és sűrű, nagyfűvű prérik borították. S mindenféle fajtájú vadlovak és bölények népesítették be a vidéket. Akkoriban még csak indián törzsek laktak a vidéken, akik csodálták a természetet, s a legnagyobb harmóniára törekedtek vele. Háromszög alakú nagy sátrakban laktak, és a nők gyűjtögettek, a férfiak pedig haláztak, vadásztak. Egészen északon, mindentől távol, a jeges tenger partján lakott egy indián törzs, akik a legnagyobb békére törekedtek mindenkivel. Történetünk a törzsfőnök fiáról, Kemantáról szól. Kemantát az apja már egészen kicsi korában elvitte magával a vadászatokra. Így mire férfivá érett, ő lett a törzs legügyesebb vadásza. Volt, hogy egyedül több állatot ejtett, mint a többiek összesen. Méltó utódja lett volna a törzsfőnöknek. Egyetlen gond volt csak vele, nem tudott halászni, mert félt a víztől. De annyira félt, hogy mikor társai kihajóztak kenuikkal halat fogni, a fiú inkább az asszonyokkal maradt a faluban. Még csak a víz közelébe sem merészkedett. Az indián törzs tagjai nem nézték jó szemmel a fiú gyávaságát, s csak hamar minden tiltakozása ellenére kiközösítették. Először csak nem szóltak hozzá, de aztán már messziről elkerülték. Végül Kemanta úgy döntött, hogy a falu végén állít fel magának egy sátrat, s ott fog éldegélni egyedül. Mert bizony a fiú is szégyelte a félelmét, s a társai gúnyolódását sem akarta hallgatni többé. Egyik éjjel a fiú valami furcsa zajt hallott, s mikor kinyitotta a szemét, egy öreg ember állt fekhelye mellett, akinek a keze s lába helyén oszonyok voltak, bőre helyett pedig pikkelyek. Én vagyok a tenger szelleme, és azért jöttem, hogy segítsek neked, szólalt meg nyájas hangon a jövevény. Ugyan, rajtam már te sem tudsz segíteni, mondta elkeseredetten Kemanta. Annyira félek a víztől, hogy nem fogok megtanulni úszni. Jobb nekem itt egyedül a kunyhóban, ahol senki se lát. Majd én megtanítalak, és hidd el, te leszel a legjobb úszó a környéken, bíztatta a szellem. Fogd ezt a kagylót, s edd meg. Miután felkeltél, majd menj ki a partra, s vesd bele magadat a vízbe, mondta, s ott hagyott a fiúnak egy kagylót, majd ahogy jött, úgy el is tűnt egy szempillantás alatt. Reggel a fiú nem tudta, hogy valóság volt-e a szellem, vagy csak álmodta. Ám a földön ott feküdt a kagyló. Gondolta, nincsen vesztenivalója, megette hát a kagylót, majd kisétált a tengerpartra. A hajnali szél óriási hullámokat keltett, melyek nagy erővel és hangos robbanjal csapódtak neki a partmenti szikláknak, s hosszan benyúltak a homokos részen. Ám Kemanta egy percig se gondolkozott, befutott a vízbe, s felfeküdt az első hullámra, mintha mindig is ezt csinálta volna. A víz pedig ide-oda ringatta a fiút a hátán. Eközben megjelentek a parton az első halászok is, akik hangosan kiabálni kezdtek, mikor meglátták Kemantát a hullámok között. Hozzatok segítséget, még megfullad! Ám akkor az egyik hullám tetején előbukkant a fiú, s akkor vették csak észre az indiánok, hogy Kemanta új testet öltött. Keze és lába helyett oszonyok nőttek, teste és orra megnyúlt. Kemanta bizony delfinné változott. Eztán a tenger lett az otthona.
egész nap a hullámok között ficánkolt, játszadozott, s többé nem volt boldogtalan. De az emberek sem csúfolták többet, s Kemanta szívesen kísérte el őket halászni, hogy így segítse tovább népét.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a magyarban is vannak igazi varázsszavak? Hallgass csak, hoztam neked néhányat. Csiribú, csiribá, hókusz, pókusz, pritz, pratz, prutz. Te mit szoktál mondani, amikor játékból varázsolsz? Neked is vannak titkos varázsszavaid, mint a mesékben a varázslóknak. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok, és egy mesét hoztam nektek. Készen álltok? Akkor kezdjük. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam a lakótelepi Manó történetét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lakótelep, szorosan egymás mellé épített házakkal. Ott élt a lakótelepi Manó. A hidegvizes meg a melegvizes csövek között lakott a falban. Szüntelenül tevékenykedett. Fölkapaszkodott a 10. emeletre, lecsúszott a 2. Bekukkantott a pincébe, jött, ment, és közben kopogtatta, tisztogatta, csiszolgatta a csöveket. Ha valaki figyelt, az hallhatta, hogy a falban folytonosan sűrög, forog, mozgolódik valaki. A lakótelepiek nem figyeltek ezekre a zajokra. Úgy vették, hogy a szomszédjuk zörög, vagy a víznyomás, vagy a rossz csapok. De hogy is gondoltak olyasmire, hogy egy manó? Mindenki tudja, hogy a manók nem léteznek. A lakótelepi manó azonban létezett. Még neve is volt. Úgy hívták, hogy Lapi. Egyetlen ember találkozott csak Lapival. Egy Fanni nevű kislány, aki a 10. emeleten lakott. Fanni óvodába járt, és nagyon szerette az esti fürdéseket. Szeretett a kádban búvárkodni, hajókázni, mondókázni, énekelni. Szerette a fürdőszoba kék csempéjét, és különösen szerette azt a pici titkos ajtót, amely a kék csempéből nyílt a kád végében. Akkora ajtó volt csak, mint a kék csempe egyik lapja. Még apró kilincs is csillogott rajta, a felnőttek úgy hívták, hogy kémény nyílás. Fanni azonban tudta, hogy amögött az ajtó mögött lakik valaki. Jó éjszakát! Súgta minden este a kis ajtó résén keresztül a valakinek. Álmodj szépeket! Egy este, mikor Fanni épp kis hableánykát játszott a vízben, furcsa Neszre lett figyelmes. Felnézett, és észrevette, hogy a kék csempés ajtó finoman, óvatosan megmozdul. Az ajtó lassan kitárult, és a küszöbön megjelent egy hüvelykújnyi, mosolygós manócska. Hegyes sipka piroslott a fején, egyébként barna és kék volt rajta minden. Jó éjszakát! Köszönt vidáman a manó, ahogy Fannitól tanulta az ajtó résen át. Álmodj szépeket! Aztán a mellére bökött. Lapi! Suttogta Fanni, aztán ő is magára mutatott. Fanni! A manó úgy megörült, hogy ők ketten beszélgetni tudnak, hogy örömében táncolni kezdett. Manó vagyok, falban lakok, minden csőre nagyot csapok, csiszolgatok, kopogtatok, tőlem működnek a csapok. Perdült, fordult, s közben, hogy nem, a piros sapka lerepült a fejéről, és a fürdőkádba pottyant. Abban a pillanatban sziszegni, fújtatni kezdtek a vízcsapok, és eszeveszett dörgésbe fogtak a vízvezetékek a falban. Mi történt? Kiáltott odakint anyu. Csak nem dől ránk a ház? Lapi kétségbe esetten hadonászott. Jó éjszakát, jó éjszakát! Mutogatott hol kopasz feje búbjára, hol a vízben úszkáló piros sapkára. Fanninak egy kicsit dobogott a szíve, de azért kihalászta, és ügyesen visszahúzta Lapi manó fejére a sipkát. A zörgés, börgés, sziszegés, fújtatás egy csapásra abba maradt. Belépett anyu, és a manó eltűnt. A következő napokban Fanni mindenkinek megpróbált Lapiról mesélni. Mesélt otthon, mesélt a szomszédban, mesélt az óvodában, de senki nem hitt neki.
2: Álmodtad, csillagom, mosolygott Nagyi.
3: Persze, én meg sárkányt láttam, csúfolódott a nagy testvére.
1: Végül Fanni is kezdte azt hinni, hogy csak álmodta az egészet. Ám egy nap, amikor hazaérkeztek az óvodából, szörnyű zörgés, fújtatás fogadta őket már a kapuban. Az egész ház hörgött és zakatolt, mint egy gőzmozdony.
2: Ó, megfájdul az ember feje,
1: panaszkodott a szomszédnéni.
3: Hívni kell a szerelőket,
1: ráncolt apu, és elővette a telefonkönyvet. Fanni szívdobogva osont a fürdőszobába. A villanykapcsolót nem érte fel, de azt a félhomályban is látta, hogy a kék csempés ajtócska tárva nyitva áll. A küszöbön kézzel-lábbal hadonászott valaki.
2: – Lapi!
1: – sikkantott boldogan Fanni.
2: – Hol a sipkád, Lapi?
1: Ügyesen megcsippentette a kis sipkát, amely a kád aljában piroslott, mint egy apró csípős paprika, és visszahúzta Lapi fejére. A zörgés, börgés, hörgés, zakatolás menten elhallgatott. Egymásra nevettek, aztán belépett anyu, és a manó eltűnt. Attól kezdve Fanni nem mesélt senkinek Lapi manóról. Egyedül nekem mondta el a titkát, és én sem mondtam el soha másnak, csak most, nektek. Azt akartam, hogy tudjátok, a falban Lapi manó zörög, ő bizony.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Peszteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila állatok, madarak nevét talált ki. Korán reggel rikkant nagyot, énekét zengve dallamot. Be nem áll a csőrös szája, csak ha kukacot kajálja. Mondjátok meg, ki ő.
2: Ez a Rigó.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Ma én mesélek nektek. Tóth Augusztának hívnak. Csukás István, Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. A világutazók előadják a tündérkirály kisasszonyt, meg a hétfejű sárkányt. Már jó ideje éltek az udvaron a világutazó kis csacsi és barátai, mikor egy reggel Paprika Jancsi azt mondta nekik, hogy jó lenne, ha bemutatnának valamit. Mert, mondta, feltétlenül meg kell hálálni valamivel azt a sok kedvességet, amit új ismerőseiktől kaptak. Igen, feltétlenül, helyeselt Samu, a kis csacsi. De mivel háláljuk meg? A többiek is gondolkozni kezdtek, de nem jutott eszükbe semmi. Mondd meg te, mondták Paprika Jancsinak.
4: Hát,
3: válaszolta Paprika Jancsi, játszhatnánk színházat. Úgy, mint a múltkor, csak tovább. Egy-két próbát csinálnánk, a ládát átalakítanánk, és este már meg is tarthatnánk az előadást. Az ötlet mindnyájuknak nagyon tetszett. Plakátot is rajzolhatnánk, mondta Mirmur. Én már láttam olyat. Elfogadták a plakátot is, és megbízták vele Mirmurt, hogy rajzolja meg, és ragassza ki a nyúlketrec oldalára, lehetőleg feltűnő helyre, hogy mindenki lássa. Mirmur el is indult, keresett egy nagy papírt, és félrevonulva rajzolgatni kezdett rá. Addig a többiek is munkához láttak. Bóbice ruhákat vart színes vászondarabokból, csinnadrattal, gallyakból lócákat, székeket eszkábált, arra ült majd a közönség. Paprika Jancsi pedig a kis csacsival a láda oldalára írta nagybetűkkel. Baba színház. Az Z betűn kicsit gondolkoztak, de különben rendben ment minden. De legszebben azért mégiscsak a plakát sikerült. Egyszerűen gyönyörű volt. Mirmur kiszögezte a nyúlketrec oldalára, a többiek körülállták, és úgy bámulták. Volt azon minden. Először is le volt rajzolva Paprika Jancsi, a kis csacsi, Bóbice, Csinnadratta, legvégül pedig Mirmur. Ezen bizony eltátották a szájukat.
4: Hogy csináltad?
3: Kérdezte a kis csacsi, és rettenetesen büszke volt Mirmurra. Csak úgy, emlékezetből, válaszolta Mirmur.
4: Na hát,
3: mondta Bóbice, és mégis, hogy hasonlít mindegyikünkre? Aztán megcsodálták még a ruhákat, amelyeket Bóbice vart, és a felírást a láda oldalán, és a lócákat, székeket is. Csak egy baj van, mondta Csinnadratta. Mit fogunk eljátszani?
4: Hazám,
3: szólt a kis csacsi. Bár Bóbice énekelhetne, Paprika Jancsi esetleg szavalhatna, Mirmur pedig tornázhatna. De Paprika Jancsi csak mosolygott. Nem, nem, mondta. Ma este a tündérkirály kisasszonyt fogjuk előadni, meg a hétfejű sárkányt. A többiek szólni sem tudtak az ámulattól. Paprika Jancsi folytatta. Bóbice lesz a tündér király kisasszony, Csinnadratta fogja kiszabadítani, Mirmur lesz a faripa, a kis csacsi pedig a súgó. A súgó? Az mi? Kérdezte a kis csacsi. Az minden rendes színházban van, válaszolta Paprika Jancsi. A legfontosabb ember. Ő súg a színészeknek. Az már más, mondta a kis csacsi. Vállalom. Csak egy baj van, szólt Csinnadratta. Ki lesz a hétfejű sárkány? Én, felelte Paprika Jancsi. Nem jó, mondta Csinnadratta. Neked csak egy fejed van. Az ám, mondták a többiek. Neked csak egy fejed van. Semmi baj, válaszolta Paprika Jancsi. Mirmur rajzol még hatot egy papírra, és azt a nyakamba akasztom. Hát ebbe mindnyájan belenyugodtak, és elvonultak tanulni a szerepeket. Este aztán jött ám a közönség. Ott volt az udvar apraja nagyja. Elfoglalták a lócákat, székeket. Akinek nem jutott hely, az leült a földre. A galambok pedig egyenest az üres nyúlketrecre guggoltak. Megkezdődött az előadás. Paprika Jancsi, mint hétfejű sárkány, nyakában a hat fejjel, őrizte Bóbicét, a tündér király kisasszonyt, Csinnadratta pedig jött Mirmurral, aki most paripa volt, és kiszabadították. Egyedül a kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon. Súgott. Súgott. De azért az is nagyon jól hangzott. Olyan volt, mintha a szél zúgna. Nagyon nagy sikerük volt. Sok-sok tapsot kaptak. A galambok meg azt bukták, hogy még, de hát már késő volt. Paprika Jancsiék meghajoltak, megköszönték a tapsot. A közönség pedig hazament aludni.
5: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó. Kati haját meghúzom, Sikit szirénázik.
1: Na!
0: Taliga az autóm, szélvészként cikázik. Jaj! Tűz, tűz, menj rám!
2: Tűz, tűz, tűzetoltó!
0: Én vagyok a legkisebb önkéntes.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.
1: Otto!
2: Móra Ferenc, a mindentudó. Kancsófülű, lapátfogú, hosszú, sovány ember állított be egyszer Mátyás királyhoz. Két pöttöm kis szőke gyerek témferget körülötte, alig értek a térdéig. Vendélvágyom, hajtotta magát két rétbe a nagy égi meszelő a király előtt. Elhiszem, fiam, viccentett rá a király. Hát aztán mi vagy még? Csak cse vágyom, mondta kicsit szégyenlősen a hosszú ember. Na, azt látom, mosolygott Mátyás. Hát aztán mit akarnál tőlem, cse vendel? Kenyérét tákárom, tette össze kezét a cse. Ja, atyám fia, azt meg is kell érdemelni, mondta a király. Mit adsz nekem, ha én kenyeret adok neked?
3: Tudományt adom.
2: Mi a tudományod?
3: Tudok megolvasni, hány sugár van a napnak,
2: feszítette ki kevélyen a mellét vendel. Na, az nem sokat ér, legyintett a király. Esős időben ennek a tudománynak nem lehet hasznát venni.
3: Mást is tudom. Zümmögöm, mint a béka, vártyogom, mint a szúnyog.
2: Hordjon el a gólya, csípjen el a fecske, kiáltott rá bosszúsan a király. Ezért a tudományért nem adok kenyeret. Elszomorodott a cse. Szeplős, vörös arcán csak úgy omlottak a könnyei. Eltört a mécsese a két porontynak is. Mátyás jó szíve megesett a jámborokon. Tudod mit, vendel? Ütött a vállára a minden tudónak. Két gyerekedet itt fogom magamnál, te pedig nézd körül egy kicsit a világban, szerez valami érdemes tudományt magadnak. Nagy örömben ment el vendel, hogy a király szárnyai alá adhatta a kicsinyeit. Nem is került vissza, csak egy esztendő múlva, de akkor még soványabb volt, mint mikor elment.
3: Megmentem, elgyűttem, itt vágyom,
2: keszegelt a király elé.
3: Mindent tudom már.
2: Hadd halljam, vendel, mi az a minden, faggatta a király.
3: Tudom egyszer egyet, tudom kétszer kettőt, tudok visszafelé mondani az ABC-t, tudok mondani, hány foga van az egérnek, tudom pipaszárát fúrni a lószörből.
2: Na, azt jó megtanultad, hékás, ismerte el a király. Hát, azt tudod-e, mennyire van az ég a földtől?
3: Azt csak nem tudok, horgasztotta le a fejét a mindentudó. Nem volt benne a nagy könyvekben.
2: Na, megállj, vendel, vigasztalta a király. Majd elküldelek én oda, ahol ezt is megtanulod. Eredj te fél esztendőre iskolába, a szegedi juhászok közé, fogadom, ott ember lesz belőled. Letelik a fél esztendő, visszajön cse vendel. Olyan izmos a teste, széles a válla, piros az orcája, hogy alig lehet ráismerni.
3: Te vagy az, vendel,
2: felejtkezett rá a király.
3: Testestül, lelkestül.
2: Hát, hány hét a világ?
3: Mával is kevesebb.
2: Hát az ég, mennyire van a földtől?
3: Amennyire a föld az égtől.
2: Emberül megfeleltél, vendel. No, ugye, csak jó iskola az a szegedi juhászoké.
3: Uram, királyom,
2: se iskola nincs ott, se könyv, fanyalodott el vendel képe. Nem konyítanak azok a juhászok kereke világon semmi tudományhoz. Nem lettem én ott okosabb egy mák szemet se.
3: Nem szólt Mátyás semmit, csak mosolygott, s kiadta a parancsot, hogy a cse vendel most már ne maradjon többet el mellőle.
2: Vitte magával, akármerre ment, egyszer még a palotai erdőkbe is kivitte vadászni. No, a vadászat nem sokat ért. Egeret se láttak, nemhogy őzet, de azért úgy eltévedtek, mint a hangya a búzában. Tévelyektek előre-hátra, egyszer csak elsóhajtotta magát a király.
3: Jaj, fiam, de megéheztem.
2: Az ám, de már délben megették a vacsorát. Üres volt a tarisznya, sehol egy falat harapnivaló, mindössze az egyik csatlós szedett össze egy sisakra való vadkacsa tojást a mocsár szélben. Azt oda kínálta a királynak.
3: Süsd meg, mondta bosszusan a király. Nyersen, nem szeretem a tojást.
2: Úgy ugrott oda vendel, mint a labda, vígat rikkantott, mint a rigó.
3: Megsütöm én, uram király.
2: Miben te, hepre csóré?
3: hol a hozzávaló edény? A hola, mutatott rá Wendell vigyorogva mocsárra, s könyökig feltűrte a köntösét. Raki tüzet, csatlóskomám. Mire a tűz lobogott, minden tojást beletapasztott egy-egy marék sárba, minden tudó Wendell, s úgy dugta bele az eleven parázsba. Kisvártatva megint kiszedte őket, letisztogatta róluk a rájuk égett tapasztást. Olyan szépen megsült hajában a tojás, hogy öröm volt nézni. Hát még a drága jó íze. Nem is győzött a király hálálkodni, meg is kérdezte mindjárt Wendellt, hol tett szert erre a jeles tudományra. Hol-e? Mondta kérkedve Wendell. Mindig készíti a szegedi juhász a hirtelen hamar jó vacsorát. Néni Wendell, hát mégiscsak tanultál valamit azoktól a tudatlan emberektől, nevetett a király, és jókedvében rákoppantott a dárda véggel a mindentudó feje búbjára. Ládd, megvan a tudomány, most már megérdemled a hozzávaló kenyeret. Másnap reggel meg is tette a boldog csehet udvari tojásgyűjtögetőjének. Az is maradt halála napjáig, s könnyű volt a mestersége, mert a két kis porontja is segített neki benne.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekes néni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól az Énekelni vágyó sas meséjét. Karmos a sas, akinek a nevétől valamennyi énekes madár megrettent, imádott énekelni. Rejtett tehetségét kevesen ismerték. Sas létére igencsak jól használta a hangját. A magasban gyakran áriázott a vonuló felhőknek és a ragyogó napnak. Énektudását szégyelte megmutatni másoknak. Egy nap azonban kelep a gólya, miközben fölötte körözött, meghallotta Karmos énekét. Ez igen saspajtás, mondta elismerően. Minden tiszteletem a tiéd. Soha nem hallottam még sasáriát. Lenyűgöző. Karmos pironkodott a dolog miatt, majd elmesélte a gólyának, hogy mennyire szeretne ezeknek az énekes madaraknak a csapatához tartozva reggeli, déli és esti koncertet adni erdőn, mezőn, dombokon, hegyeken, falvakban, városokban, egy szóval mindenfelé. Nosza, mi akadálya? Kérdezte a gólya. A rigók félnek tőlem, felelte a sas. A közelükbe se tudok kerülni, meg aztán hogy néznek ki a rigók között egy nagy darab hegyes karmú ragadozó madár? Jaj, ne adj mások véleményére, ha az éneklés minden vágyad, akkor csak énekelj! Velük vagy nélkülük, tedd, amit a szíved diktál. Bárhogy is döntesz, javaslom, repülj el Bolyhos úrhoz, a bölcs bagolyhoz, ő mindenre talál megoldást. Karmos így is tett. Elrepült a bagoly otthonába, s vele is megosztotta, hogy mire vágyik. Kérlek, énekelj valamit! Kérte a bölcs madár, hogy megbizonyosodjon a sas énektudásáról. Szelek szárnyán repülök, s ha felhő közé kerülök, boldogságba merülök, kezdte dúdolni a sas saját szerzeményét. Nicsak, egy rejtett tehetség? Ez igen, barátom, nagyon szép a hangot, dicsérte őt a bogoly. Ezt nem szabad lebecsülni. A rigókkal együtt fantasztikus csapatot alkothatnátok. De hogyan? A közelükbe se tudok repülni, mert tartanak tőlem, mondta bánatosan Karmos. Ez igaz, majd én beszélek velük. A művészet fontosságát fogom nekik hangsúlyozni, de mindenek előtt neked is nevet kell változtatnod. Egyrészt a Karmos név félelmet kelt az énekes madarak körében, másrészt nem is igazán felel meg egy énekesnek. Mit szólnál a Trillához? Trilla, Trilla! Karmosnak tetszett az ötlet, s azonnal fel is vette az új nevet. Bolyhos úr pedig elrepült a rigókhoz. Nem kell tőle félnetek, meglátjátok, olyan hangja van, mint senki másnak. Minden vágya az éneklés. Adjatok neki egy esélyt. Vegyétek be magatok közé, és meglátjátok, világra szóló sikereket fogtok vele elérni, tanácsolta a bagoly. A rigók először hallani se akartak az ötletről, de egy éjszakába nyúló beszélgetést követően a Bolyhos úr iránti tisztelet miatt mégis úgy döntöttek, hogy megpróbálnak összehozni egy közös koncertet. Egy postagalambal üzentek a sasnak, amelyben találkozóra hívták őt a nagy erdő színpadára. A találkozóra Trilla szépen megfésülködve, a karmait leszerelve, s kiöltözve érkezett, hogy ne keltsen ijedelmet az énekes madarak körében. A bemutatkozást követően már az első próba remekül sikerült. A rigók tátott csőrrel hallgatták Trilla gyönyörű énekét. Sast így még nem hallottak dalolni. Habozás nélkül fel is vették őt a zenekarukba, és meghirdettek egy új koncertsorozatot. Még plakátukat is készítettek, amelyen a rigók mögött ott állt a virágmintás öltönyében Trilla is, aki végtelenül boldog volt, hogy megmutathatja végre a nagy közönségnek is az ének tudását. A csapat elsöprő sikert aratott. Trilla nevét az egész nagy erdő megismerte, sőt, meghívást kaptak a szomszéd erdőkből is. Ősszel és télen kipihenték a fellépések fáradalmait, de a tavasz és a nyár az övék volt. Sikert sikerre halmoztak, s a füst szó kísérte énekszóval sokak számára megszépítették a tavaszi és nyári napokat.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Döbrentei Ildikó, a Csiga család meséje. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csiga család. Heten voltak. Csiga mama, csiga papa és 5 csiga csemete. Mindegyiküknek volt saját háza és uzsonnás táskája. Csiga mama minden reggel letépett egy friss salátalevelet, azt hétfelé osztotta, és a táskákba csomagolta. Csiga papa kiadta a jelszót. Megvan már az eleség, indulhatunk feleség. És elindultak libasorban sétálni. Elől ment csiga mama, mögötte bámészkodott 5 csiga csemetéje, hátul vigyázott rájuk csiga papa. Minden nap megmászták a virágos dombot, fölfelé lassan kapaszkodtak, lefelé gyorsan csúsztak. Lassan mászik csigabiga táskájában eleség. Mászik véle lánya, fia, csigabiga feleség. Lefelé gyorsan csúsztak. Gyorsan csúszik csigabiga, kéne már az eleség. Éhes lett a lánya, fia, csigabiga feleség. A domb aljában kicsomagolták az eleséget, és eszegetni kezdtek. Arra ment egy éhes tücsök. Nagyot kordult a gyomra. Mennyi finom saláta, megenném egy falásra. A legkisebb csiga megsajnálta az éhes tücsköt. Adott neki egy falat salátát. Tovább eszegettek. Arra repült egy csavargó madárka. Vágyakozva pillantott a salátára. Mindjárt vígabb lennék, ha egy kicsit ennék. A legkisebb csiga megsajnálta a csavargó madárkát, adott neki is egy falatot. Megint tovább eszegettek. Arra futott egy véznanyúl. Úgy lihegett, mint egy fújtató. Reggel óta szaladok, adjatok egy falatot! A legkisebb csiga a véznanyulat is megsajnálta. Neki adta az utolsó falatját. Mikor befejezték az eszegetést, összecsomagoltak és hazaindultak. Elfáradt a csigabiga, elfogyott az eleség, elfáradt a lány, a fia, csigabiga feleség. A virágos domb tetején szembe jött velük a forgószél, úgy zúgott, búgott, mint egy búgócsiga. A csiga csemeték mindjárt elfelejtették a fáradtságot, és csúfolódni kezdtek. Búgó csiga, búgó csiga! Elhallgassatok! Röstelkedtek a csiga szülők. Ne csúfolódjatok! Kérjetek szépen bocsánatot! Ám a nagy zúgás-búgásban a csiga csemeték nem hallották meg a csöndes szülői szót. Búgó csiga, brrr, brrr! Megelégelte a csúfolódást a forgószél. Majd adok én nektek búgó csigát, egyszer voltam nálatok, elviszem a házatok. Azzal fogta, és felragadta mind a 7 csiga házat, megforgatta, megpörgette, mint a porszemeket. Egyszer voltam nálatok, forgatom a házatok. Úgy játszott velük, mintha labdázna. Mikor kijátszotta magát, visszapottyantotta a házakat a csigák hátára, és hahotázva elnyargalt. Ugye jó tréfa volt? Mi az a tréfa? Szepegte a legkisebb csiga. Fáradtan érkezett haza a csiga család. Hang nélkül rakták le az üres uzsonnás táskákat. Holnap bocsánatot kell kérnetek a forgószéltől, jelentette ki csiga papa. És minden rendbe jön, tette hozzá csiga mama. Igen, mama, igen, papa, jó éjszakát, mama, jó éjszakát, papa, válaszolták kórusban a csemeték, és bevonultak a házaikba. Aludj te is, kicsim! Simogatták meg a csiga szülők a legkisebbet, aki még mindig ébren téblábolt. Azután házukba vonultak a szülők is. Az ajtót belülről jól bezárták. Bezárkózott csigamama, elaludt csigapapa, bebújtak a testvérek. Csak a legkisebb csiga motoszkált a háza körül. Itt volt! Itt van! Nem, ez nem az! Ez az! Nem, ez sem az! Hol van hát? Hol az ajtóm? Nincs meg az ajtóm! Segítség! Elveszett az ajtóm! Próbálta előről, próbálta hátulról, próbálta jobbról, próbálta balról, de hiába. Nem tudok bemenni a házamba, segítség! Abban a pillanatban megzörrent mellette a fű. Ott állt az éhes tücsök. Megrecsent fölötte az ág. Ott ült a csavargó madárka. Megdobbant előtte a föld. Ott magasodott a vézna nyúl. Mit segítsünk, legkisebb csiga? Keressétek meg az ajtómat! Az ajtódat, de hiszen ott van, kezdte a nyúl. A házadnak a, folytatta a madárka, tetején, fejezte be a tücsök. Ó, jaj, jajgatott a legkisebb csiga. A forgószél fordítva adta vissza a házamat. Ne búsulj, legkisebb csiga, segítünk mi a bajodon. S a tücsök, a madárka, meg a nyúl addig hórukkolt, míg a házat visszafordította a talpára. Tessék, legkisebb csiga, az ajtó. Fáradj be rajta. Nyugodalmas jó éjszakát. Köszönöm, barátaim. Ásította kimerülten a legkisebb csiga. Jó éjszakát, világ! És úgy aludt reggelig, mint a bunda. Reggel napsütésre ébredtek. A forgószél újra vidáman táncolt a réten. Nem vagy búgócsiga, nem vagy búgócsiga! Kiabálták neki kórusban a csiga csemeték. A forgószél örömében úgy elnyargalt, hogy aznap elő sem került többet. Csigamama friss saláta levelet tépett. Hétfelé osztotta. Az uzsonnás táskákba csomagolta, aztán tépett még egy levelet. Három felé tépte, s adott a tücsöknek, a madárkának, meg a nyúlnak is. Csigapapa rázendített. Megvan már az eleség, indulhatunk, feleség! És elindultak a virágos domb felé. Elől ment csigamama, mögötte bámészkodott az öt csiga csemete, hátul vigyázott csigapapa. Mellettük mászott a mindig éhes tücsök. Fölöttük repült a csavargó madárka, előttük nyargalt a vézna nyúl. Aki nem hiszi, keresse meg őket a réten.
6: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyár van, és nyáron az emberek a legszívesebben a hűs vizek mellett nyaralnak. Magyarországon sok-sok édesvízi tó, tavacska és édesvízű folyó van. Ez azt jelenti, hogy ha belemész a tóba, akkor a vizét nem érzed sósnak. A tengerek viszont nem édesvízűek, hanem sósvízűek. De vajon mindenki tudja, hogy mi is pontosan a különbség a tengervize és az édesvízi tavak vizei között? Egy picit mesélek róla. A legnagyobb különbség talán abban van, hogy földünk felszínén leginkább sósvíz található, hiszen a hatalmas óceánok és tengerek sósak. Az emberek, az állatok és a növények azonban édesvizet isznak. Fontos tudnotok, hogy mivel sokkal kevesebb édes víz van a Földön, mint sós víz, ezért kell nekünk, embereknek sokkal jobban vigyázni az édes víz készletünkre. Hogy hogyan tudunk rá vigyázni? Például úgy, hogy nem pazaroljuk a vizet, hanem takarékoskodunk vele. Nem kell folyatnunk sokáig a csapott kézmosás vagy fogmosás közben. Magyarország egy édesvizekben nagyon gazdag ország, így nekünk példát kell mutatnunk, hogy ezt a felmérhetetlen nagy kincset, a tiszta ivóvizet milyen takarékosan használjuk. Csukás Mese Rádió.
2: Meseleves. Felnőtt mese. Meseleves vagy nyakleves. Mi lesz ma az ebéd? Érdeklődik a 4 éves kislány. Zöldborsóleves, krumplifőzelék, fasírt. De én azt nem szeretem, görbül sírásra a kislány szája. Anyuka sóhajt. Most mit mondjon? A tükörtojást és spagettit leszámítva semmit sem eszik meg a gyerek. Próbálta már kedvesen. Gyere, kóstold meg, meglátod, milyen finom. Máskor alkudozott vele. Na, csak 5 kanállal legyél, aztán jöhet a süti. Volt már, hogy elvesztette a türelmét és kiabált. Végül dühében elzavarta a kislányt az asztaltól. Utána persze bánta, de már nem volt mit tenni. Azt is elhatározta, hogy szigorú lesz. Addig nem mehetsz játszani, amíg el nem fogyott az ebéd. Mindegy. Akármit főz, akármit mond, a kislány nem eszik. Pár falatot ugyan sikerül beleimádkozni, de minden étkezés nyűg. Aztán egy nap zeller krémlevest küld a nagymama kóstolóba. Nagyon finom, de anyuka tudja. A kislány megkóstolni sem lesz hajlandó. Aznap délelőtt annyi a tennivaló, hogy nincs idő külön főzni a gyereknek. Ha nem eszi a levest, hát éhen marad. De amikor kiszalad a kislány a konyhába, hogy megkérdezze, mi lesz az ebéd, az anyja hirtelen ötlettől vezérelve azt mondja, meseleves. Az mi? Tátja el a száját a kis cuffos. Olyan leves, hogyha szépen eszed, mesélek közben. És mit mesélsz? Majd meglátod, nagyon izgalmas lesz. Bár még csak 11 óra múlt, a kislánya fogni kezd. Éhes vagyok, mikor ebédelünk már? Mire eljön az ebédidő, a kislány már könyörög, hogy egyenek végre. És csodák csodája, amíg anya halkan mesél neki fejből, szépen fogy a zeller krémleves. Utána a második fogás is eltűnik a tányérról. Ma nagyon finomat főztél, dicséri anyját a kicsi. Mikor lesz megint meseleves? Ma zellerből készült a meseleves. Holnap paradicsomból lesz, jó? De mesélsz hozzá? Aggodalmaskodik a kislány. Hát persze. Nem vagy normális, mondja a szomszédasszony, amikor a kislány édesanyja elmeséli, hogyan eteti a gyereket. Csak elkényezteted. Én már rég oda csaptam volna, ha a gyerekeim nem ennék meg az ebédet. A kislány anyja nem válaszol. Ő nem tud oda csapni. Hetek, hónapok múlnak el, és a kislány egyre többféle ételt hajlandó megkóstolni. Zeller krémlevest már mese nélkül is eszik. Néha vészhelyzetben azért előkerül a mesevarázslat. Kóstold meg a szilvás lepényt, kínálja a nagymama. Nem szeretem, húzza el a száját a kislány. Kóstoltad már? Nem, de nem szeretem, makacskodik a kicsi. A nagymama sóhajt, igaza van. De a kislány anyja már tudja, mit kell tenni. Mesélek neked a pásztor fiúról, aki úgy szerette a szilvás lepényt, hogy nem is kért mást. Jó! Egyezik bele a kislány, és boldogan hátradől. A mese végén elgondolkozik, majd a nagymamához fordul. Teszel porcukrot a szilvás lepényemre? Néhány nap múlva anyukának gyanússá válik a csönd a gyerekszobában. Nagyobb zsivajhoz szokott. Aggodalmasan lép az ajtóhoz, bekukucskál. 4 éves kislánya a babaágy mellett ül, kötényben, kezében fakanállal. Kedvesen, türelmes hangon magyaráz 5 hónapos húgának. Akkor most mondok neked egy mesét a babáról, aki nem akart rendesen szopizni. Anyuka csendben mosolyog. Lehet, hogy a kicsi jó evő lesz?

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátai!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió!
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-piszek kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt, hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek!
6: Sziasztok gyerekek! Ifjan Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője. Tuba művész, 3 gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni nekik, úgyhogy fogadjátok ti szeretettel a következő észt népmesét. Hogyan tudta ki a szolga a sellők titkát? Fordította Perecki Gábor. Egyszer elküldte a gazda a béresét a folyóra halat fogni. A béres halászott, míg be nem esteredett. Leszállt a sötétség, s megerett az eső. A béres nem talált más védett helyet, beült egy rozog a csónakba, amely a vízparton hevert. Kisvártatva 3 sellő jött ki a folyóból, s nem vették észre a legényt. Letelepedtek beszélgetni a csónak közelében. Az egyik így szólt: tudok valamit. A másik azt mondta: én is tudok valamit. Mire a harmadik is közbeszólt, hogy ő is. A béres hegyezte a fülét, mit tudhatnak azok a sellők. Hát megszólalt az első: innen az országúttól egy fél versznyire van egy tanya. Annak a nagy kapuja alatt egy pénzes láda van a földben, csak egy kis sarok áll ki belőle. Senki se tudja, hogy ez pénzes láda, mindenki azt hiszi, hogy kő. A ládát könnyen megszerezheti bárki, csak éjfélkor oda kell menni és kiásni. A másik meg ezt mondta: tudjátok, hogy innen néhány verstával arrébb malomgátat vernek a folyón. Csinálják már pár éve, 1000-eseket költöttek rá, de a gát sehogy se készül el. Amit nappal építenek, azt éjjel valaki lerontja. pedig könnyen meg lehetne csinálni, ha a gát végénél mindkét parton ledugnának egy-egy keresztet a vízbe. A harmadik így szólt. Én meg azt tudom, hogy a királylánynak már régtől fogva fáj a szeme. A leghíresebb doktorok orvosolták, mindenféle írral próbálkoztak, de nem segített semmi. Pedig mindjárt meggyógyulna, ha timsós vízzel megmosnák a szemét. A béres mindent megjegyzett, s mikor a sellők elmentek, kimászott a csónakból és hazament. Másnap éjszaka elment a pénzes ládáért. A sarka valóban kiállt a kapu közén, mint egy kődarab. Kiásta a pénzes ládát, és hazavitte. Egyszeriben gazdag ember lett a béresből, több pénze volt, mint 7 földes úrnak együttvéve. A gazda is látta, hogy a béresnek sok pénze van, és elkezdte tudakolni. Honnan vetted? A béres nem csinált titkot a dologból, hanem elmesélte, hogy hallgatta ki a csónakban rejtőzködve a sellők beszédét. A gazdát elfogta a kapzsiság. Másnap este ő is kiment a csónakhoz, s hallgatózni kezdett. Hamarosan megjöttek a sellők. Így szólt az egyik. Tudjátok, hogy a pénzes láda nincs már ott a kapunál? Valaki kihallgatta a beszélgetésünket, s elvitte a pénzes ládát. Lássuk csak, hát ha most is hallgatózik. Neki láttak a keresésnek, s rátaláltak a csónakban a gazdára. Kihúzták, s jól eltángálták. A béres meg elment a molnárhoz, aki a gátat építette, s építőmesternek ajánlkozott. A molnár csak úgy állt kötélnek, ha az ember kezes pénzt fizet, mert már annyian próbálkoztak, s senkinek se sikerült. A béres lefizette a pénzt, volt neki bőven, munkásokat fogadott, s hozzákezdett az építéshez. Előbb azonban mindkét parton leszúrt egy-egy keresztet a vízbe, ahogy a sellő mondta. Így aztán szépen haladt a munka. Amit megépítettek, az ott is maradt. Senki se rontotta le. Ahogy a gát elkészült, megint kapott a béres néhány ezer aranyat. Díszes ruhát csináltatott magának, s elment a király városába. Mikor bebocsátották a királyhoz, mindjárt megígérte, hogy meggyógyítja a királylány szemét. A király azt mondta neki, az én leányom szemét eddig senki se tudta meggyógyítani. Ha meggyógyítod, te vagy a legbölcsebb, s akkor hozzád adom a leányom feleségül. A béres megmosta timsós vízzel a királylány szemét, s az tüstént meggyógyult, mintha soha semmi baj esedett volna. Nagy öröm volt a királyi palotában. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak, mikor az öreg király lehúnyta a szemét, a béres követte a trónon.
0: Mese Rádió. Ti milyennek látjátok az éjszakai égboltot? Szoktátok kémlelni a csillagokat? Ugye milyen varázslatosak? Engem mindig elbűvölnek. Olyanok, mintha milliónyi Szent János bogár röpködne a magasban. A csillagokban való gyönyörködés mindig álmodozásra készteti az embert. Elgondolkodhatunk azon, hogy milyen nagy is a világűr. És mennyi érdekes fényjelenséget láthatunk odafent. Jut eszembe. Ti láttatok már hulló csillagot? Ez egy igazán különleges látvány. Olyan, mintha egy fényes csík suhanna át az égen. Mintha egy varázsló varázspálcája rajzolna fénycsíkot az éjszakába. Nyáron különösen jó csillagokat nézni, mert ilyenkor meleg az este. Kiülhetünk, vagy lefeküdhetünk egy plédre, és kényelmesen figyelhetjük az eget. Tudjátok, hogy a hulló csillag valójában nem is csillag, hanem egy kődarab, ami amikor a Föld közelébe ér, olyan forró lesz, hogy fényleni kezd. Ettől látjuk ezt a csodás fénycsíkot. Sokan azt mondják, hogy ha hulló csillagot látunk, kívánhatunk valamit. És ki tudja, lehet, hogy a kívánságunk egyszer valóra is válik. Ha legközelebb egy nyári estén felnéztek az égre, figyeljetek nagyon. Lehet, hogy éppen akkor suhan el egy varázslatos hulló csillag az égen. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Petőfi Sándor. Füstbe ment terv. Aki előadja nektek, Latinovics Zoltán.
3: Petőfi Sándor. Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedves szépet neki, midőn mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fám.
0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt.
1: Szervusztok, gyerekek! Harsányi Gábor vagyok, Gabi bácsi, színművész író. Egy nagyon aranyos mesét olvasok fel nektek, akinek az írója Csukás István. A mese címe Mitől álmos a szék? A kis csacsinak feltűnt, hogy a szék mindig alszik. Hátát a falnak támasztotta, átaludta az egész napot. Szép szék volt, a támláját faragások díszítették, a karfája végén két fényes rézgomb csillogott. Csak egy percre ébredne fel, hogy bemutatkozhassak neki, gondolta magában a kis csacsi. Majd figyelni fogom. Egyszer csak a szék megmozdult, mintha nyújtózkodott volna. A kis csacsi gyorsan lemászott a virágtartóról, oda sietett a székhez, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
2: Hogy? Én? Ki van itt? Ja, én vagyok a szék.
1: És ásított egyet. A kis csacsi türelmesen várt, míg a szék befejezi az ásítást, és megkérdezte. Mitől vagy ilyen álmos?
2: Lakodalomban voltam, felelt a szék. Egész éjjel nem aludtam.
1: Lakodalomban? Hát ez nagyon érdekes. Hogy kerültél oda? Kérdezte a kis csacsi.
2: Kölcsön kértek,
1: válaszolta a szék, és lehúnyta a szemét. A kis csacsit nagyon érdekelte a lakodalom, és egy kicsit megrázta a szék lábát.
2: Mi az? Ki van itt?
1: Ébredt fel a szék. Én vagyok, szólt a kis csacsi. Nem mesélnél valamit a

0: lakodalomról?
1: Szívesen, felelt a szék. Az úgy kezdődött, hogy kölcsön kértek. Ezt már hallottam, gondolta a kis csacsi, de nem szólt közben, nehogy megharagudjon a szék. És bevittek egy nagy-nagy szobába. A szobában állt egy hosszú-hosszú asztal. Az asztalon volt sok-sok tányér, és a tányéron volt sok-sok...
0: A szék ásított egyet, és elaludt.
1: A kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon, de mert nagyon érdekelte a lakodalom, óvatosan megrázta a szék lábát.
2: Mi az, ki az? Ja,
1: ébredt fel a szék.
2: Hol is hagytam abba?
1: A tányéron volt sok-sok, emlékeztette a kis csacsi.
2: Csont,
1: várta rá a szék.
2: Csont?
1: Rögtent meg a kis csacsi.
2: Ja, mondta a szék, csontos később volt, mikor már lerágták róla a húst. Aztán jöttek a vendégek, engem a főhelyre állítottak. A mennyasszony ült rám. Bizony, dicsekedett a szék. Aztán jött egy ember, szalag volt a kalapján,
1: verseket mondott. Milyen verseket? Kérdezte a kis csacsi.
2: Várj csak, na, mindjárt eszembe jut, mondta a szék. Ma itt mindenki nevessen, a fazékba beleessen.
1: Biztos, hogy így volt, kérdezte a kis csacsi.
2: Biztos, felelte megsértődve a szék. Ha nem hiszed, nem mesélek tovább.
1: Hiszem, szólt a kis csacsi. Csak mondjad.
2: És aztán táncoltunk. Láttad volna, milyen szépet táncoltunk. A piszkafa ugrott középre, derékon kapta a seprüt, s úgy járták a csürdöngölőt.
1: Hol?
2: A szobában? Kérdezte a kis csacsi. Nem, mondta a szék. A kamrában. Minket kivittek, kellett a hely bent. De a zene azért behallatszott, és a zsíros bödön énekelt mély hangot. Várj csak, ezt énekelte. Dön-dön-dön-dön-dön, éljen a bödön.
1: Jaj, nagyon szép, mondta a kis csacsi.
2: Várj csak, mondta a szék. Teljes csupor is énekelt. Por-por-por, éljen a csupor, ezt énekelte.
3: Ásított a szék, egyre emlékszem a lakodalomból.
1: Nagyon érdekes volt, szólalt meg a kis csacsi, és te igazán nagyon fontos helyen álltál.
2: Ugye? Kérdezte a szék. Most már érted, hogy miért vagyok olyan álmos?
1: Eltúlzod ezt az álmosságot, gondolta magába a kis csacsi, de nem mondta meg a széknek. Megköszönte a beszélgetést, és elbúcsúzott, de a szék nem válaszolt. Már az igazak álmát aludta.
4: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Én Páló Zsuzsa színész vagyok. Most Gani Zsuzsa az Elveszett Hegedű című meséjét halljátok. Nyár közepe volt. Épp a legrövidebb éjszakát és a legmelegebb időjárást választotta ki három jó barát a muzsikáláshoz. Házi Tücsök Tádé, a nyári esték hegedűse, rózsás kedvűen adta a szerenádot. Pirregető Tücsök Tasziló becsatlakozott hozzá. Amikor meghallották ezt az édes melódiát, barátnőik, a nőstények odaadó készséggel futottak lovagjukhoz, a hímekhez. Vidám muzsika zengett, s ahogy besötétedett, szinte még szebben szólt a varázslatos dallam. Mezei Tücsök Tóbiás is megérkezett, elégedetten hegedült a csillagos ég alatt. De szépen szól a hangszer, mondta az egyik tücsök lány. Gyönyörűen zenéltek, így a másik kettő. Köszönjük szépen, felelte Tádé, Tasziló és Tóbiás. Arra járt icike-picike lábain, sűnsebes, népes családjával. Baljobb, baljobb, baljobb, de szép ez a muzsika. Már messziről meghallottuk, kíváncsiak lettünk, mi is hallgathatjuk? Hát persze, üljetek le közénk. Játszhatok én is rajta? Kérdezte Sűnsoma, a legkisebb. Nem való ez neked, felelte édesapja. Sűnsoma megsértődött, dúlt, fúlt magában. Egy idő után megszólalt Sűnsebes. Köszönjük szépen ezt a csodálatos estét, vagy inkább már éjszakát, mondta jókedvűen. Nagyon szívesen, máskor is, felelték a tücskök. A kis tücsök lányok még mindig nem tudtak betelni a szép zenével, elfeküdtek a fűben és úgy hallgatták, közben nézték az aprócska csillogó-villogó csillagokat az égen, az ezüstös hold is ámulva-bámulva fülelt. Most mi is pihenünk egy kicsit, letették a hangszereket az egyik bokortövébe, és beszélgetni kezdtek a tücsök lányokkal. Közeledett a hajnal, így elbúcsúztak egymástól. A lányok mentek jobbra, a fiúk balra. Azaz, hogy a hímek is mentek volna, de az egyik hegedű szőrén szálán eltűnt. Hova lett a hegedűm? Nem láttátok? Kérdezte elképedve Tádé. Nem, az előbb még itt volt, felelték megrökönyödve a többiek. Elkezdték keresni, itt is, ott is, amott is, de a hegedűt nem találták. Egyszer csak Tasziló felkiáltott, nézzétek, itt van, mutatott az egyik bokor tövéhez, és tényleg ott volt. Azonban valami furcsa dolog történt vele. A húrjai szét voltak szakadva. Kinyúlt hozzá a hegedűmhöz, kitette tönkre, kiáltott egy nagyot Házi Tücsök Tádé. Egyszer csak megjelent előttük Sűnsebes, népes családjával. Icike-picike lábaikon futottak, jobban. Ne haragudj, én voltam, nézett rá lesütött szemmel Sűnsoma. Annyira szerettem volna rajta játszani, de a tüskéim, és ekkor keserves sírásra fakadt, pedig apukám figyelmeztetett, hogyan tudom jóvá tenni a hibám. Semmi baj, van nálam több húr is, mindjárt lecserélem. Komolyan, nem haragszol? Nem, dehogy, felvállaltad, hogy hibáztál és tanultál is belőle, igaz? Igaz. Nekem ennyi elég. Nagyon megörült Sűnsoma, és egy tüskés puszit nyomott Házi Tücsök Tádé orrára. Köszönöm. Azzal elbúcsúztak egymástól. Elment hát icike-picike lábain Sűnsebes, népes családjával. Baljobb. A húrt pedig Tádé megjavította. Még egy kicsit összeállt a zenekar, már kukorékoláshoz tátották a csőrüket a kakasok, miközben ébredt a nap, elbúcsúztak hát egymástól, és mindenki hazament, így volt, mese volt, ha nem hiszed, járj utána.
1: Csukás Mese Rádió.
3: Észrevettétek, hogy többféle pipacs létezik? Vannak nagyon aprók, és vannak hatalmasak. A pipacsok nem szeretik, ha letépjük őket, mert nagyon gyorsan elhervadnak, vagy szirmokra esnek. Emlékszel, hogy nálatok az óvodában volt, akinek pipacs volt a jele? Nálunk az egyik lánynak, Évinek a pipacs volt a jele, és az volt a vicces, hogy Évi mindig piros ruhában jött Toviba. Nálatok is voltak olyanok, akikre illett az óvodai jelük.
1: Csukás Mese Rádió.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mentovics Éva este a tóparton. Elmondja Kassai Katalin. Nyáresti felhő ágyat kínál, rajta a napfény elszundikál. Álmos az erdő, szunnyad a táj, fecske madár is fészkére száll. Csendes a tópart, suttog a nád, lágy hullám ringat két vadkacsát. Tóparti fészket rejti a sás, benne fehérlik három tojás. Hullámzó vizen csillan a fény, három fióka lesz az idén.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István pompom meséi, civakodó cipőikrek, aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Picúrt. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, egy faágon gubbasztó szőrsapka. Végre jött Picúr, de olyan furcsán jött, mintha még a szokásosnál is lassabban jönne, és mintha bicegne egy kicsit. Pompom türelmetlenül várta, hogy Picúr oda bicegjen a fa alá, majd mikor végre odaért, nagyot köszönt neki. Szia, Picúr! Már azt hittem, sose érsz ide. Mi van veled? Picúr sértődött és neheztelő hangon szólt Pompomnak. Szia! Nem látsz semmit? Nem veszel észre semmit? Pompom nem értette, hogy mi baja van Picúrnak. Azt meg egyáltalán nem értette, hogy miért van megsértődve. Minden esetre gyorsan válaszolt, nehogy még tovább mérgesedjen ez a helyzet. De, láttalak. És észrevettem, hogy lassan jössz, meg azt is észrevettem, hogy bicegsz egy kicsit. De Picúr még mindig durcásan kérdezte. És más nem vettél észre? Semmi mást? Pompom tekergett az ágon, meg lelapult, és törte a fejét, hogy mit nem vett észre, de nem látott semmit, nem jutott eszébe semmi. Picúr perdült egyet a sarkán, meg illegett és billegett, majd újra felszólt az ágra. Na, még most sem? Pompom tanástalanul ráncolta a homlokát, széttárta a karját, meresztette a szemét, de minden hiába. Végül feladta. Szabad a gazda? Mondd meg! Picúr toppantott egyet, smérgesen nézett Pompomra, pedig majd kiszúrta a szemed, és ezért forogtam, és ezért billegtem. Tegnap volt a születésnapom, és ezt a gyönyörű cipőt kaptam ajándékba, és te észre se vetted, és rá se füttyentettél. Még azt sem mondtad, hogy ó, vagy hűha, vagy hogy na hát, Pompom elszégyelte magát. Ne haragudj! Ma nagyon vaksi vagyok, de most már látom, és igazán gyönyörű, és fütty, milyen gyönyörű! És ó, be gyönyörű, és hű, de szép! És na hát, hogy milyen pompás cipő! Pompom füttyögött, meg ózott, meg hőzött, meg nahátozott. Megugrált közben az ágon. Picúr lassan megengesztelődött, s rámosolygott Pompomra. Köszönöm, igazán tetszik? Pompom bólogatott. Igazán, de miért bicegsz? Picúr újra elkomorodott, meg felhős lett az arca, és felsóhajtott. Mert szorít, ha állok, akkor semmi baj, de ha megyek, akkor szorít, és azért bicegek. És azért megyek ilyen lassan, mert nem tudom pontosan, hogy melyik szorít. Néha a jobb, néha a bal. Néha meg egyszerre mind a kettő. Pompom felsóhajtott. Hajjaj, néha a jobb, néha a bal. Ez pontosan olyan eset, mint ami a civakodó cipő ikrekkel történt. Picúr abba hagyta a sóhajtozást, kíváncsian kérdezte. Mi történt a civakodó cipő ikrekkel? Pompom pislogott, meg a torkát köszörülte, majd így szólt. Elkísérhetlek? Majd lassan bicegünk, meg csoszogunk, és közben elmesélem. Picúr bólintott. Pompom gyorsan leugrott az ágról, elhelyezkedett Picúr fején, mint egy sapka, és lassan, nagyon lassan bicegtek, meg csoszogtak az iskolába. És senki, de senki nem értette, hogy miért nevetgél Picúr annak ellenére, hogy szorítja a cipő, és senki, de senki se értette, hogy miért hahotázik a sapkája is. Az egész Gombóc Arturral, a dagadt madárral kezdődött, mondta Pompom, és felemelte az ujját. Minden jó történet Gombóc Arturral kezdődik. Vagyis Gombóc Artur megint elnézte a naptárt, s mire elindult volna Afrikába, már lekésett minden járművet. Bánatosan nézett az utolsó hajó után. Lőttek az afrikai utazásnak, mormogta. Ha csak nem úszok odáig. Brrr, hát mi vagyok én? Kacsa, avagy hal, avagy gumicsónak? Nem, nem. Én nem szeretek úszkálni, össze-vissza. Így hát, ha mindent meghányok vetek, mi marad? Maradok én itt a parton, a tél meg jön a nyakamba. Brrr, Gombóc Artúrnak bizony szembe kell nézni egy-két dologgal. De nem elég a szembenézés, egy-két apróságot is be kell szereznie télre. Ahogy slattyogott hazafelé, sorra vette, hogy mire van szüksége. Lássuk csak, mi kell a télhez. Kell egy esernyő, arra különösen is már régen fáj a fogam. Azután kell egy csíkos sapka, lehet pöttyös is, úgy se látszik, ha ráesik a hó. Azután kell egy csomó csokoládé, mindegy, hogy milyen mintájú. De hát ez nyáron is kell, meg ősszel is, meg tavasszal is. Meg mi kell még? Ahogy idáig jutott a gondolkodásban, meg a töprengésben, már hult is a havas eső, csupa sár lett az utca, meg locspocs. Ekkor rögtön eszébe jutott Gombóc Artúrnak, hogy mi kell télire. Fázósan dörgölte egymáshoz, meg kapkodta a lábát. Ez a locspocs! Szaplathatok ebbe a hideg latyakba, mivel én az utóbbi időben csak gyalog járok, világos, hogy feltétlenül kell egy pár cipő. De előbb még megvette az esernyőt, meg a sapkát, meg a sálat, s mikor már fent jó melege volt, elindult, hogy a lábára is vegyen valamit. A cipőboltban egy mosolygós eladó fogadta nyájasan. Hogyne, van cipő! Ez itt mind csupa cipő, nincs köztük egy téli kabát se. És van tavalyi nyári cipő, vagyis szandál, van tavaly előtti sárcipő, vagy két éves vászon, vagy 10 éves valódi műanyag talpú. Nekem téli kell, morogta Gombóc Artúr. Akkora nem számít. Az eladó tovább mosolygott. Nem lehetett zavarba hozni, van téli is, éppen egy pár. Ezt még nem tudtam eddig senkinek se eladni. Már szinte a szívemhez nőtt, de amint látom, uraságodnak éppen egy pár lába van, melegen tudom ajánlani. És nézze csak, milyen szép pöttyös cipő, illik a sapkához. Gombóc Artúr azonnal megvette a pöttyös cipőt, felhúzta a lábára, és elégedetten elindult haza. Most már nem fázott se alul, se felül, se oldalt, se középen. Otthon szépen elrakott mindent, az esernyőtartóba, a sapkát és a sálat a fogasra, a cipőt meg az ágy két végébe. Ide teszem a balt, ide meg a jobbot, hogy nehogy összekeverjem őket. Ez a bal, ez a jobb. Lefeküdt a nagy bevásárlás után, s rögtön elaludt. Ekkor megszólalt az egyik cipő gúnyosan. Na, most magad is hallhattad, te csámpás, hogy én vagyok a jobb. A másik cipő tátogott, meg hápogott mérgében. Mindjárt megpukkadok, meg szétrepedek. Még hogy te vagy a jobb, te tyúkszem dörzsölő, te kaptafa pusztító. Azonnal odament és dühösen elrugdosta helyéről a jobb cipőt. Most én vagyok a jobb, meg az erősebb is. A jobb cipő éppen vissza akart vágni, amikor Gombóc Artúr egy nagyot horkantott és felébredt. Ugyanis éppen azt álmodta, hogy elfelejtett csokoládét venni. Ennek a felese tréfa. A nagy éhezéstől már mindent elfelejtek. Már olyan lyukas az eszem, mint az ementáli sajt. Azonnal vásárolnom kell egy csomó csokoládét, Sietve beledugta a lábát, először az egyik cipőbe, azután a másikba, nyakába csavarta a sálat, fejébe csapta a sapkát, kinyitotta az esernyőt és kirohant. Rohanás közben érezte, hogy valami furcsa van a lábával, lassított, hogy jobban megfigyelje, mi az a furcsa. Hát az volt a furcsa, hogy mikor jobb lábával lépett, úgy érezte, hogy a ballal lép. Ennyi, motyogta. Lehet, hogy még nem ébredtem fel, vagy nem tudom, hogy melyik a jobb lábam vagy a bal lábam. Épp ezért vezényelni kezdett magának hangosan, mint a katonák. Bal, jobb, bal, jobb. És amikor a balt mondta, a jobb lába lódult előre. Mikor a jobbot mondta, akkor a bal. Megállt, megvakarta a fejét, majd lenézett a lábára. Először a jobbra, másodszor a balra. Hát, ahogy lenézett, különös dolgot látott. Összet volt cserélve a lába. Hűha, motyogta rémülten, összekeveredett a lábam. A bal helyén van a jobb, a jobb helyén meg a bal. De nem elég, hogy össze volt keveredve a lába, hanem az egyik cipő hirtelen meglódult, és nagyot rúgott a másik cipőbe. Jaj, a bokám, nyögte Gombóc Artúr, mivel a lába benne volt a megrúgott cipőben. Erre a másik cipő hátrált egy kicsit, és nekifutásból sarkon akarta rúgni az egyik cipőt. Jaj! Nyögte megint Gombóc Artúr, mivel a lába kiszaladt alóla. Ő meg a földre tottyant. Ahogy ott ült, meg nyögött, látja ám, hogy a két cipő a levegőben is rugdossa egymást. Egyúttal persze Gombóc Artúr bokáját is. Na ebből elég, dühögött meg Gombóc Artúr. Átkozott, civakodó cipők, levelük. Azzal lerúgta a cipőt, és mérgesen bedobta a kukába. Na most rugdossátok egymást, vacak méregzsákok. Majd lenézett fázós lábára, s elcsodálkozott. Jé, most a helyén van mind a kettő. És most már rohant is mezitláb csokoládét venni, csak úgy fröccsent a hólé meg a sár. A kukában egy kis ideig csönd volt, megszeppent a csönd. Majd megszólalt az egyik cipő. Jaj, jaj, mi lesz velünk? Megszólalt a másik is. Itt pusztulunk el a szemetes kukában. Éppen arra ugrált órarugó, gerincű, felpattanó, s meghallotta a siránkozást, meg a sóhajtozást. Kinyitotta a kuka fedelét. Nini, egy pár cipő, mondta. Ti sóhajtasztatok? És miért? Jaj, jaj, mondta egyszerre a két cipő, kidobott minket Gombóc Artúr. És miért dobott ki? Talán nyomtátok a tyúk szemét? Veszekedtünk, meg civakodtunk, azért dobott ki. És mind veszekedtetek, és mind civakodtatok? A bal cipő szepegve felelt. Ő azt mondta, hogy ő a jobb. Pedig én is vagyok olyan jó. Órarugóc gerincű felpattanó akkorát nevetett, hogy a cserepek lepotyogtak a háztetőről.
2: Ilyen buta cipőket még nem láttam. Ti vagytok a legostobább cipők a világon.
1: Persze, hogy az egyiket balnak hívják, a másikat meg jobbnak, de ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, hanem azt jelenti, hogy melyik oldalon viselnek. Ha-ha-ha-ha, mert különben olyan egyformák vagytok, mint az ikrek. És ha megígéritek, hogy nem fogtok veszekedni, kiszedlek innen benneteket.
2: Ígérjük, ígérjük, mondták a cipőikrek.
1: Órarugó gerincű felpattanó kiszedte őket a kukából, kicsit letörölte róluk a port, a szemetet, és így szólt hozzájuk. Ha nem akarjátok, hogy az egész világ, sőt, az egész kerület rajtatok nevessen, ne civakodjatok különben, arra ment a gazdátok. A cipőikrek megfogadták, hogy soha többé nem civakodnak. majd futásnak eredtek, s nem sokára utol is érték a mezitláb csattogó gombóc Artúrt. Elébe álltak szépen, mégpedig a jobb láb elé, a bal meg a bal láb elé.
2: Nini, örvendezett gombóc Artúr, ezek az én cipőim.
1: Hát utánam jöttetek? És nem fogtok többé rugdosni? Megcivakodni?
2: Soha! Bocsáss meg, mondták a cipőikrek.
1: Gombóc Artúr belelépett a cipőbe.
2: Érdekes, milyen kényelmes és milyen jó benne a járás, és milyen gyönyörű cipő. A bal is, meg a jobb is. Egyformán mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm.
1: Ügyelt is rájuk Gombóc Artúr, esténként kipucolta őket. A cipőikrek pedig vidáman játszadoztak, bújócskáztak a szobában, és soha többé nem civakodtak.
2: Pompom befejezte a mesét, és óvatosan megkérdezte.
3: Nyomja még a cipő a lábad?
1: Picúr vidáman perdült egyet.
2: Már nem nyomja, egyformán kényelmes mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm.
1: Majd a toronyórára nézett.
2: Hű, elcsászkáltunk meg, elbicegtük az időt. Elkéstem az iskolából. Futás!
1: És futottak, és szögdeltek, és trappoltak, és ügettek a gyönyörű új cipőben, ami olyan puha, kényelmes, mint a vaj, illetve mint a bársony.
2: Mikor az iskolához értek, Pompom felugrott egy ágra, és Picúr utána szólt. Megvárhatlak?
1: Picúr visszamosolygott a kapuból.
2: Megvárhatsz, és üdvözlöm a cipőikreket.
1: Pompom bazsajogva nézett a becsukódó kapura.
2: Átadom, ha találkozom velük, feltétlenül átadom.
0: Csukásmeserádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Kukorica tengeri, adja disznónak enni.
5: A disznónak nem adok, mert én új asszony vagyok.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Selma Lagerlöf, Nils Holgersson csodálatos utazása, a fiú, akit Nils Holgerssonnak hívtak. Így volt, ahogy mondom. Volt egyszer egy fiú Svédországban, akinek örökké azon járt az esze, hogyan bosszantsa és gyötörje az embereket és az állatokat. A többi gyerek félt tőle, az állatok pedig, ha csak meglátták, menekültek előle. A fiú egy parasztnak, Holger Nilssonnak volt a fia, ezért kapta a Nils Holgersson nevet. A szülők nagy gondban voltak a fiúk miatt. Az apja szinte minden nap elmondta, mi lesz a mi Nils fiunkból, minden munka alól kivonja magát. A szülők vasárnap templomba készültek. Mivel az apa attól félt, hogy Nils megint rosszalkodna, egy könyvet adott neki azzal, hogy olvasson el belőle 13 oldalt. Ha majd hazajövünk, ellenőrzöm, hogy csak ugyan elolvastad-e. Nils csalódott képet vágott, mert már kigondolt néhány huncutságot. Ehelyett most a szobában gubbaszthat és tanulhat. A könyv fölé hajolt, és mélyet sóhajtott. Viszketett a talpa, úgyhogy mindegyre fölkelt és járkált a szobában. Egyszer csak ilyetten állt meg. Csak nem egy tolvaj lopózott a házba? Annak a súlyos ládának a fedele, melyben az anyja a fehér neműt tartotta, nyitva volt. Nils közelebb ment, és nem hitt a szemének. A láda peremén egy vénséges vén, ráncos manó lovagolt. Széles karimájú kalap és a nyakán és manzsettáján fehér csipkével díszített fekete ruha volt rajta, pici lábán pedig fekete, csatos cipő. Nils már hallott a szorgalmas manókról, de valahogy jóval nagyobbnak képzelte őket. A ládán lovagló manó azonban csak akkora volt, mint a hüvelyk ujja. Nem, gondolta Nils, ettől nem kell félnem. Ezt nyugodtan bosszanthatom egy kicsit. De nem mert hozzányúlni, ezért némi töprengés után a szúnyoghálót leakasztotta az ablakról, jókedvűen meglóbálta, és zsupsz, ráborította a manóra. Gúnyosan fölkacagott, és meghintáztatta a csapdába esett manót. Ha szabadon engedsz, kapsz tőlem egy aranytallért, kiáltotta ilyetten a manó. Nils egy kicsit megrettent a hangjától. Gyorsan elengedte az emberkét, és már is egy aranytallér ütötte a markát. Mekkora szamár vagyok, gondolta nyomban. Többet is kérhettem volna. A manó talán a fejembe varázsolhatta volna ezt a 13 oldalt. Akkor nem kellene olvasással bajlódnom. És mielőtt az emberke eltűnhetett volna, már is újra a hálóban gubbasztott. Ilyen könnyen nem úszod meg, kiáltotta a fiú. Ennél többet kell tenned. Alig, hogy kimondta, úgy megtaszította valami, hogy a szoba túlsó sarkába repült, és elveszítette az eszméletét. Amikor magához szért, a manó eltűnt, és a láda fedele is be volt csukva. Nils zavartan nézett körül. Mi történt? Annyira megváltozott minden. Az asztal és a szék ijesztően nagyra nőtt. A manó elvarázsolta volna a szobát. Nils föltápászkodott, és visszament a helyére, hogy folytassa az olvasást, de nagyon hosszúnak érezte az asztalig tartó utat. Útközben belenézett a fali tükörbe. Iszonyodva nézte a tükörképét. Törpe lett belőle. Egy icipici emberke, egy vakarcs, aki nem nagyobb, mint a hüvelyk ujja. Kiszaladt az udvarra, hogy megkeresse a manót. Azonnal csinálja vissza a varázslatot. A libák hangos gágogásba kezdtek, amikor meglátták az apró teremtést.
2: Úgy kell neked, kiabálták. Hányszor kergettél meg bennünket bottal?
1: A tyúkok kotkodácsolva futkostak körülötte.
2: Kot-kot-kot, úgy kell neked. Hányszor tépkedted ki a tollunkat és kergettél le a tojásainkról?
3: Kukurikú, rikoltotta a kakas. Azt kaptad, amit megérdemeltél? Hányszor cibáltad meg a szép piros taréjomat?
1: Kutyafüle, méltatlankodott Nils Holgersson. Inkább azt mondjátok meg, hová bújt a manó?
2: Azt már nem. Megérdemelted, hogy elvarázsolt. Kiáltozták egymást túlharsogva a baromfiak.
1: Nils bement a tehénistálóba, hát ha oda bújt a manó. Amikor a tehenek meglátták a parányi fiút, hangosan bőgtek.
3: Ezt jól megkaptad. Hányszor hajítottad utánunk a facipődet? Még darazsat is dugtál a fülünkbe.
2: Hallgassatok el végre, kiáltotta mérgesen Nils. Inkább azt mondjátok meg, hova bújt a manó?
3: Mindenki tudja, de nem áruljuk el neked,
1: jelentette ki Riska, az egyik tehén, s a többiek rábólintottak. Hirtelen Nils előtt termett a macska, és dühösen ráfújt.
3: Úgy megrángattad a farkamat, hogy fájt. Megérdemelted, hogy elvarázsoljanak.
1: Nils most is el akarta kapni a macska farkát, de az akkor átlökött rajta a mancsával, hogy hanyatt esett.
2: Most óriási, izzószemű szörnyetegnek látta.
1: Megcserélődtek a szerepek. Többé nem félnek tőle az állatok. Neki van tőlük félnivalója. Az udvar és a ház minden sarkában lázasan kereste a manót, de azt mintha elnyelte volna a föld. Végül fölmászott a kőfalra, és lenézett az udvarra. A libák és a tyúkok még mindig őt ócsárolták. Hogy megérti a beszédüket? Ez is új volt. Lassan rájött, hogy többé nem ember, és talán sosem lesz újra az.
2: Nyomorult törpe! Kiáltott föl mérgesen. Ha még egyszer elém kerülsz!
1: De hirtelen tudatára ébredt, milyen kicsi, és elhallgatott. Soha életében nem érezte magát ilyen nyomorúságosan.
4: Rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban.
1: Hogyan fogtam el settenkedő Tódort?
0: Csukás István mese sorozatát Szarvas József meséli el.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Csukás István, hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Első rész. Ott kell kezdenem a történetet, hogy megtanultam írni. Ez első hallásra felesleges szószaporításnak hangzik, mert ugye természetesen le kellett írni ezt a történetet, vagyis aki ezt leírta, az már tud írni. De ez nem szószaporítás, mert diktálhattam volna is valakinek, például a bátyámnak, és azért sem szószaporítás, mert nem csak, hogy megtanultam írni, hanem ugyanakkor új életet is kezdtem. De erről majd később mesélek. Most azt mondom el még előjáróban, hogy a régi életemben Istinek, Pistinek, Istóknak hívtak, a nagymamám Pityikének nevezett, amit ugyan nem nagyon szerettem hallani, de eltűrtem, a zöld dióbefőt miatt. Senkinek sincs olyan zöld dióbefőtje a Nadragúja utcában, mint a nagymamámnak. Ezért inkább ráhagytam a pityikézést, és engedelmesen kitátottam a számot a zöld dióért, amitől állítólag elmúlik a vitamin hiány. Volt, mikor két szem zöld diót is kaptam. Ilyenkor az egyiket ügyesen jobb oldalra dugtam, a másikat bal oldalra, s kidagadt tőle az arcom, mint a hörcsögnek. Az új életemben Istvánnak hívnak, mint az első magyar királyt, néha meg Pistának. Ezek a nevek még szokatlanok, de már odafülelek, ha hallom. A tanítónéni néha hozzáteszi, hogy kedves fiam, holott nem vagyok a fia, és ha mérges, akkor meg azt, hogy első osztályos tanuló. Ilyenkor engedelmesen lesütöm a szemem. Itt közbe kell szúrnom, ha már a nevemről beszélek, hogy én mindig azt szerettem volna, a Rexnek, vagy Viktóriának hívnak. Moziban hallottam egyszer, és nagyon megtetszett mind a kettő. De a bátyám azt mondta, hogy a Rex kutyanév, a Viktória meg hülyeség, arról ne is ábrándozzak, mert úgy csak nőket hívnak. Nem ellenkeztem. Bár továbbra is tetszett mind a két név, próbáltam is elhinteni a barátaim között, de azok csak nevettek. Ha őszinte akarok lenni, nekem a régi életem jobban tetszett, mint az új. De a bátyám azt mondta, hogy szedjem össze azt a kevés eszemet, és gondolkozzam. A világon mindenki új életet kezd 7 éves korában. Mindenkinek meg kell tanulnia írni, olvasni, mert különben lassan analfabéta lesz az egész emberiség, és csak mutogatnak majd, mint a majmok. Én közbevetettem, hogy beszélgetni is lehet egymással, nem muszáj mutogatni, de a bátyám rám förmett, hogy ne legyek ostobább, mint amilyen vagyok. Hogy beszélhetnél valakivel, mondta, aki kilométer távolságra van tőled? Ott a telefon, feleltem. Erre a bátyám olyan dühös lett, hogy nem jött ki hang a száján. Végre összeszedte magát, és komoran csak ennyit mondott. Majd az iskolában megtanítanak kesztyűbe dudálni. Ebből ugyan egy mukot sem értettem, de nem akartam tovább feszegetni a dolgot, mert a bátyám már nagyon sápat volt. Végül is a bátyámnak volt igaza. Mert lám, ha nem tanultam volna meg írni, ezt a történetet sem írhattam volna le. Igaz ugyan, hogy diktálhattam, vagy szóban elmesélhettem volna, de az nem olyan, mert először is nem biztos, hogy a bátyám leírná. Másodszor meg szóban csak egy-két barátomnak tudnám elmesélni, akik ugyan tovább mesélhetnék a barátaiknak, de tudjátok, hogy van ez. Ez is tolt hozzá egy keveset, az is ferdít rajta egy kicsit, és a végén egy nagy hazugság lenne, vagy éppen fordítva történne minden. Vagyis nem én fognám el settenkedő Tódort, hanem ő engem. Ezért is jó, hogy megtanultam írni.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába.
3: Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukásmese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
4: Sziasztok, kedves gyerekek! Györfi Anna vagyok, színésznő, énekesnő, szinkron színésznő. Több mesehősnek is én adtam a hangomat a pályám során, és nagyon szeretek mesét olvasni gyerekeknek, többek között a 3 éves kisfiamnak is. Most fogadjátok szeretettel Skolik Ágnes, Mese a fecskéről, aki nem tudott útra kelni című meséjét. Meleg, nyárvégi este volt. A villanydróton fecskék ücsörögtek. Várták, hogy megérkezzenek a többiek, és közben a közelgő utazásról beszélgettek. Holnap el kell indulnunk, hosszú út vár ránk, nézett a távolba Fecske Feri. Igen, ha nem fog esni az eső, útra kelünk, válaszolt Fecske Teri. A többiek bólogattak, tisztogatták a tollaikat, gondolatban készültek a nagy repülésre. Ahogy alkonyodott, egyre több és több fecske érkezett a villanydrótra, mint a kottás füzetben a kottafejek, úgy ültek a fényes, fekete tollú madarak a húzalokon. Volt köztük idősebb, volt fiatalabb, voltak idén született kis fecskék, de volt olyan fecske is, aki már évek óta megteszi az utat Afrika és Európa között, minden évben kétszer. Lackó a szobája ablakából nézte a gyülekező fecskéket. A szemével követte őket repülés közben, majd figyelte, hogy melyik madár melyik drótra száll le. Egészen elbűvölte őt a csivitelő, fekete tollú madársereg. Anya! Miért gyülekeznek a fecskemadarak? Vajon miről csivitelnek? Kérdezte Lackó az anyukáját. A fecskék ősszel elrepülnek Afrikába, és csak tavasszal, amikor már meleg lesz, akkor térnek vissza, felelte anya. Aztán itt tojásokat tojnak, felnevelik a fiókákat, és ősszel újra útnak indulnak. De hát Afrika nagyon messze van, gondolkodott el Lackó. Vajon hány napig tarthat nekik oda az út? Amint ezen gondolkodott, meglátott megint egy csapat fecskét, akik a vezetékek körül röpködtek. A madarak olyan gyorsan cikáztak le és fel a levegőben, hogy Lackó alig bírta a szemével követni őket. Felültek a drótra, majd újra elrepültek, csiviteltek, hangoskodtak. A kisfiú teljesen belefeledkezett a fecskék megfigyelésébe, amikor hirtelen egy autó jelent meg az utcán. Pont akkor, amikor egy kis fecske alacsonyan az úttest felett repült. Az autó elütötte a kismadarat. Lackó felugrott a székről, szaladt ki a házból, hogy megnézze, mi történt a madárral. Amire az utcára ért, a kis fecske már próbált elrepülni, de nem tudott. Szerencsére nem történt nagy baj, lépegetni tudott, de repülni nem. Lackó a tenyerébe vette a kis fecskét, és kiabálni kezdett. Anya, anya, gyere gyorsan, ez a kis madár megsebesült! Ez alatt a dróton ülő fecskék is észrevették, hogy az egyik kis fecske nem tud felrepülni.

0: ott majd védett meleg helyen lesz a télen, meggyógyítják, és jövőre utazhat ő is a többiekkel, mondta anya, és már hívta is a madár doktor bácsit. A pajtában van egy kis kalitka, szaladj be érte, kérte Lackót. Teszünk szalmát és vizet bele, és indulunk a kórházba a madárkával. Rendben, felelte Lackó, és már szaladt is a kalitkáért.
1: Hallottad? Valami kórházról, meg doktor bácsiról beszélgettek?
0: Kérdezte Fecsketeri a párját. Igen, hallottam. Remélem sikerül meggyógyítani Fecske Tomi szárnyát, sóhajtott Fecske Feri. Időközben Lackó megérkezett a kalitkával. Anya óvatosan beletette a kismadarat, és indultak a kórházba. A fecske pár egy utolsó pillantást vetett Fecske Tomira, aki felnézett rájuk, és elköszönt tőlük.
1: Jó utat nektek! Remélem jövőre találkozunk!
0: A madárkórházban a doktor bácsi megvizsgálta Fecske Tomit.
2: Szerencsére nincs eltörve a szárnya, csak egy kis zúzódás. Gyorsan meg fog gyógyulni, és tavaszra már el is felejti ezt a kis balesetet.
0: Lackó és anya elköszöntek a kis fecskétől, és hazaindultak. Otthon, a ház előtti villanyvezetékeken még mindig ott ücsörögtek a fecskék. Fecske Feri és Fecske Teri is ott ült a dróton, és figyelte a ház előtt leparkoló autót. Lackó, amikor kiszállt a kocsiból, felnézett a fecskékre, és így szólt.
1: Elvittük a kórházba a kis fecskét, már jó kezekben van.
0: Telt múlt az idő. Lackónak sokszor eszébe jutott a sérült kismadár. Egy alkalommal így szólt anyukájához.
1: Anya, felhívjuk a madárkórházat, hogy megkérdezzük, hogy van a kis madár.
0: Persze, kisfiam, rögtön felhívom a doktor bácsit, felelte az anyukája.
2: Minden rendben van a kis madárral, már tud egy kicsit repülni is. Ha erre járnak, látogassanak meg minket,
0: válaszolt a doktor bácsi anyu érdeklődő kérdésére.
1: Eljött a tél, aztán a tavasz is.
0: Lackó az udvaron játszott, amikor csivitelésre lett figyelmes. Felpillantott az égre, és látta, hogy fecskék cikáznak az égen.
1: Visszajöttek a fecskék!
0: Kiabálta, miközben anyukájához futott, aki a veteményesben dolgozott.
1: Remélem, a kis fecske is meggyógyult már.
0: Emlékszel, mit beszéltünk meg a doktor bácsival? Ha meggyógyul a kis madár, akkor elhozza ide, és itt fogja szabadon engedni. Talán már napokon belül jelentkezni fog. Így is lett. Amire az összes fecske visszaköltözött a faluba, Fecske Tomi is meggyógyult. A doktor bácsi elvitte Lackóékhoz, és együtt engedték szabadon, ott, ahol pár hónappal azelőtt a baleset történt. Fecske Tomi felrepült a villanydrótra, ránézett az emberekre, mintha megköszönte volna, amit értetettek. Majd tovább repült a többi fecskével. Néhány nap múlva Lackó nagy sürgésforgásra figyelt fel az istálló környékén. A fecskék röpködtek be az istállóba, majd ki és újra vissza. Fészket építettek. Hamarosan a fészkek megteltek tojásokkal, pár hét múlva pedig már a kis, csupasz fecskefiókák eleségért csiviteltek a szüleiknek. A tavaszra nyár jött, az idénkelt kis fecskék is kirepültek, és ősszel a szüleikkel, nagyszüleikkel együtt várakoztak a villanydróton, készülve a nagy utazásra. A fecskék között ott ült Fecske Feri, Fecske Teri, Fecske Tomi és az ő kisfiókái is. Együtt repkedtek a levegőben, együtt ücsörögtek a vezetéken, és másnap együtt keltek útra Afrikába.
3: Csukás meserádió.
4: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok.

0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Móricz Zsigmond igazszóló mesekönyvéből következzék Mátyás ficfája című meséje. Soha olyan fűzfát nem láttam, amilyen gyerekkoromban állott a falu határában, közel a Tisza partjához. Törzse olyan vastag volt, hogy hárman összeölelkeztünk, akkor is alig értük körül. Belsejében nagy odú volt. Felülről lehetett leereszkedni belé, az ágak közül, mint egy kútba. Titokzatos hit vette körül a fát. Nappal az volt a legkedvesebb játszóhely az egész falu apróságának, de mihelyt alkonyodott, menekült a fa közeléből minden jótét lélek. Csak a verebek tanyáztak békességben és csodálatos kedvel éjjel-nappal a hajlós ágak között. Valósággal országgyűlés tartott itt az egész Tiszahát veréb lakosa. Hely, valaha nem verebek gyűléseztek itt, hanem Mátyás király tartott ezen a helyen törvénytevő gyűlést. Róla hívják máig ezt a fát Mátyás ficfájának. A dolog úgy történt, hogy Mátyás király egyszer megunta cipelni a súlyos gondú koronát, szépen elzárta azt a belső kamrába, maga meg lóra ült, s oldala mellé vevén egy kisebb hadseregre való csapatot, felrándult vadászni a beregi erdőkbe. Jó nagy út volt ez Visegrádtól. De hát nem nyargalt a nagy király éjjel-nappal. Valóságos vadaskert volt akkor Magyarország. Ha reggel erdőt hagyott háta mögött a lovas csapat, estére megint erdőszélen pihent meg egy-egy kényelmes vadászkastély uránál. Jóformán a szarvas nyomán értek fel a beregi hegyekbe. Útba ejtették az ecsedi lápot, amelyen akkor úgy nyüzsgött a teménytelen vízi szárnyas, mint a zsombékjaiban a hal meg a csík. Nyíllal, törrel, karddal, hálóval és sólyommal vadásztak mindenféle vadra. És a gazdag zsákmány meg a fárasztó testmozgás egészen elfeledtette Mátyás királlyal, hogy ő Európa leghatalmasabb fejedelme. Most még apró gondokhoz sem volt kedve. Csak tört előre ráró paripáján, tollas süveg a fején, felajzott nyíl a kezében. Hanem a nép hírül vette, hogy a király itt jár a környéken. Nagyon ismerte már ekkor áldott urát a magyar. Szerette az igazságos Mátyást. És ahol szerét ejtették, elébe toppantak, s kipanaszkodták magukat. Ha a király egy-egy kis faluban az eperfa alatt buzapép és vadpecsenye mellé ült, a kerek tölgyfa törzsből készült asztalhoz, sose tudta, hogy nem válik-e vacsora alatt törvényasztalává a tőke. Így járt a mi falunkban is. Nem is tudták, csak ráfogták, hogy ő legyen a király, de mindjárt felzúdult a falu, panaszra ment hozzá. Uram, király, hallgass meg bajunkat! Mátyás király nem mondta, hogy ő bizony nem hallja, szíves szóval kérdezte. Mi a bajotok? Kire van panaszotok? A Tiszára, uram király. A Tiszára. Mi a perpatvar? A Tisza nagyúr? Azt már nem tudom, hogy tanítjuk rendre. Elmondták aztán, mi a baj. A Tiszának két medre van. Az egyik messze a falu alatt folyik el Vári határában. Mikor ott folyik a Tisza, akkor a mi határunk nagy. Mindenkinek van elég földje. Jó kövér, búzatermő földek. Olyankor nincs ínség, szomorúság, de van kövér bőség, vígasság, hanem aztán, ha a Tisza egyet gondol, és a másik medrébe csap, amelyik itt folyik el épp a falu alatt, a temetőt is mossa, akkor a várjak rögtön elfoglalják a Tiszáig a földeket, a mi megmunkált jó földjeinket, és a falu kenyér nélkül marad, mert a határ másik része erdős, ingoványos hely. A király meghallgatta a panaszt, és elgondolkodott rajta. Hát azt mondjátok, hogy tiétek az a föld, amely a Tisza két árka között van. Azt, uram királyom, jól van, fiaim. Holnap kimegyünk arra a helyre. Adjatok hírt a várjaknak, hogy ők is eljöjjenek megmondani, mit tartanak a dologról. A király lefeküdt egy kicsi, nádfedeles házikóban, de jó, puha tollas ágyra, és olyan jó ízűen aludt, mintha a királyi palota hattyú pelyhes selyem vánkosain nyugodnék. Tán még jobban, mintha nem is király volna, csak Tisza háti szegény ember. Hey, bizonyosan jobban, mint a falu népe. De még a várjaknál is jobb ízűen. A két faluban egész éjszaka a holnapi nagy igazságra készültek. Össze is gyűltek másnap túl a Tiszán, a Vitás földön, s a két falu nagy öregje mind elmondta, ki mit tud. Bezzeg kiderült, hogy a várjak szinte azt mondják, hogy övék a föld mindig, ha a Tisza nem az ő határukon folyik. Mátyás hallgatta, csak hallgatta a pörlőket. Végre ketté szakította őket. Fiaim, tudom én már, hol az igazság. Ha váriban foly a Tisza, a várjak koldusok, ha császáriban foly a Tisza, ti vagytok koldusok. Osztozzatok szépen. Fele a földnek mindig várjé, fele mindig császárjé legyen. Itt leütöm ezt a fűszfa vesszőt, ez légyen a határ időtlen időkig. S leütötte a földbe a fűszfa vesszőt. De a várjak haragudtak az osztásért, s titokban azt gondolták, hogy jöjjön csak az éjszaka, majd tovább viszik ők ezt a vesszőt. Amilyen is szerették volna, ha nekik kedvez a király, hiszen mi vendégünk, és éppen ezt forgatták, hogy ők is viszik tovább a fűszfa vesszőt. Hanem csoda történt. A vesszőszál abban a szempillantásban megfogant, ahogy a király leszúrta. Gyökeret eresztett. Szemük láttára olyan vastagra nőtt, hogy azt ember ki nem húzhatta többet. Térdre borult mindkét falu a nagy király előtt, és áldották igazságos Mátyást, és megnyugodtak örök időkig. Mert legjobb az igazság. Lám azóta, hányszor cserélt helyet a Tisza, de a fa áll, és megvan minden falunak a határa. Áll a fa? Hey, dehogy áll. Most 3 éve rettentő vihar pusztított a Tisza háton, dörgött az ég, villámlott, és egy iszonytató menkő lecsapott a fűszfába. Oda látszott a lángja váriba. Ellátszott mi hozzánk is. És a két falu szomorúan nézte Mátyás Ficvájának pusztulását. Kimutatja meg a határt ezentúl.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a nyúl harangocskája. Élt az erdőben egy bűbájos kis nyulacska, akinek mindig lógott a nyakában egy apró harangocska. A harangot még a mamájától kapta, hogy mikor elcsatangol, akkor is tudja a nyúlanyó, hogy merre van a fiacskája. Márpedig a kis nyuszi imádott barangolni, egész nap a fák között bóklászott, ugrándozott, bukfencezett. Ám egy nap olyan messzire elcsámborgott, hogy kénytelen volt a visszaút előtt egy kis pihenőt venni. Kényelmesen elhelyezkedett egy bokor tövében, és akkor eszébe jutott a harangocskája. A legjobb lesz, ha felakasztom egy fa tetejére a drága harangocskámat, nehogy valaki elcsenje, amíg szundítok egyet, gondolta a tapsifüles, és felmászott az egyik fára, majd ügyesen elrejtette a lombok közé a harangot. Azután visszamászott a bokor tövébe, lehajtotta a fejét, és egy pillanat alatt elbóbiskolt. Ásított egy nagyot a nyúl, amikor felébredt. Lassan kinyitotta a szemét, felpillantott az ágak közé, és legnagyobb meglepetésére a harangocskáját nem látta sehol. A nyuszi már azt hitte, valaki elvitte. De a szél megmozgatta az ágakat, és fentről halk csilingelés hallatszott. Csak mikor jobban megnézte, akkor vette észre, hogy a fa időközben hatalmasra nőtt, és a legfelső ágán ott lógott az elveszett harang. Drága harangocskám, gyere le szépen! Kiáltott fel neki a nyúl. Ám a harang meg sem moccant. A nyulacska akkor a terebélyes fához fordult. Kedves fa, kérlek szépen, add vissza az én csengő-bongó harangomat. Dehogy adom, olyan szépen csilingel a fülembe, vágott vissza a fa. Na, azt majd meglátjuk, mondta a nyulacska. Majd gondolt egyet, és elszaladt a baltához. Kedves balta, azért jöttem, mert van egy fa az erdőben, aki nem akarja visszaadni nekem a harangocskámat. Kérlek, vágd ki azt a fát, hogy visszakaphassam a harangocskát. A balta morgolódni kezdett. Nem látod, milyen elfoglalt vagyok? Nincs nekem időm ilyenekre. Talán most nincs, de majd lesz, vágta rá a nyúl, és már ment is egyenest a köszörűkőhöz a fészerbe. Kedves köszörűkő, kérlek, köszörüld meg a baltát, hogy kivágja a fát, és végre visszakaphassam a harangocskám, kérlelte a nyuszika. Hogy merészeled megzavarni a délutáni pihenőmet, förmett rá a kő. Menj, keres mást, aki ráér segíteni neked. A nyulacska szomorúan lépett ki a fészer ajtaján. Akkor eszébe jutott a víz. Oda ment a kúthoz, és lekiáltott. Kedves víz, kérlek segíts rajtam. Hajtsd meg a köszörűkövet, hogy az megköszörülje a baltát, az kivágja a fát, én pedig visszakapjam a harangocskám. Talán majd máskor, most nem érek rá, felelt a víz, és lebukott a kút mélyére. A nyulacska dübegurult, már éppen azon volt, hogy megdobja egy nagy kővel a kút vizét, mikor megpillantotta a mezőn legelésző bikát. Odafutott hozzá, és már messziről kiabálta. Kedves bika, így áll a kút vizéből, különben a köszörűkő nem köszörüli meg a baltát, és a balta nem fogja kivágni a fa pedig nem adja vissza a harangocskám, sorolta a nyúl. Csak ne olyan hevesen! Épp most töltöttem tele vízzel a bendőmet. Nem iszok én már egy kortyot sem, dörmögte a bika. A nyulacska erre begurult, és elfutott az egérhez. Drága barátom, kérlek, csípd meg a kedvemért a bika lábát. Ha megcsíped, ő iszik a vízből, a víz meghajtja a köszörűkövet, a kő megköszörüli a baltát, a balta kivágja a fát, a fa pedig visszaadja a harangocskám. Megcsípni a bikát? Hisz még a végén eltapos, ellenkezett az egér. A válasz hallatán a nyúl nem is habozott tovább,
és rögtön az egér régi ellenségéhez, a macskához ment. A macska éppen a verandán heverészett, mikor a nyúl hízelegni kezdett neki. Kedves macska úrfi, kérlek, fogd meg a ház egerét, hogy végre visszakaphassam a harangocskámat. És elhadarta neki az elveszett harang történetét. Miau, megfogom én neked szívesen, de előbb innék egy kis finom tejecskét, nyávogta a macska. A nyúl megörült a macska jó szívűségének, és már is futott a tehénhez az istállóba, hogy egy bödön friss tejet kérjen tőle. Jó napot, tehén uraság! Szépen kérlek, adj nekem egy kis tejecskét! Nagyon hiányzik a harangocskám, és ha nem viszek a macskának egy kis tejet, nem segít visszaszerezni. Könyörgött a nyulacska a tehénnek. Nagyon szívesen adok neked a tejemből, de csak miután megtömtem friss fűvel a bendőmet, kérlek, hozd nekem egy keveset a mezőről, mondta a foltos tehén. A nyúl pedig, mint a szélvész, szaladt a mezőre friss fűért. Szerencsére éppen ott találta a bérest, aki szívesen adott a nyuszikának a lekaszált fűből, miután meghallotta az elveszett harangocska történetét. A nyúl pedig boldogan ugrándozva vitte a tehénnek az eleséget. A tehén komótosan elrágcsálta a füvet, majd megajándékozta a nyulat egy bödön édes tejecskével. Hálás köszönet, kedves tehén uraság, mondta a nyúl, és már szaladt is a macskához a verandára. Miután a macska jó ízűen elfogyasztotta a tejecskéjét, rögvest indult az egérvadászatra. A nyulacska legnagyobb örömére a macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bika lábát, a bika ivott a kút vizéből, a kút pedig meghajtotta a köszörűkövet. A köszörűkő sem volt rest, megfente a baltát, a balta kivágta a fát, a szépen szóló harangocska pedig visszakerült gazdájához, az ugribugri tapsifüleshez. A nyulacska pedig olyan boldog volt, hogy visszakapta a harangját, hogy mindjárt a nyakába kötötte, s attól a naptól kezdve úgy vigyázott rá, mint a legféltettebb kincsére.

0: Csukásmese Rádió. Csukásmese Rádió. Még egy mese.
1: Lázár Ervin, a nyúl, mint tolmács. A tisztás szélén egy kerekképű úri tök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, valljuk meg. Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, de azért mégis. Mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett, ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges úri tök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta. Meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül, így hát jelenthette azt is, hogy hej, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz. Unom. Ez azonban most már sohasem derül ki. Már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta. Nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darabig bámult a lóra, mint borjú az új kapura, aztán olyan nem tudom formán széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ért. Meg! Majd kis gondolkozás után még hozzátette, meg. A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta, nyihaha. Ami jelentette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek hát egy nyihaha, magyarázta a ló. Meg, próbálkozott a kecske. Jó lassan, tagoltam, mondta, hát, ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle, aztán felderült a képe, mert rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó, mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni. Megszólalt birkául, azaz, hogy az előkelőbbek mondják, juhul, bee, mondta. A ló rázta a fejét, nem tudott birkául. Már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Uritökül, erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám úritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz, ugye? Nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebben a mondatban kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül éppen csak magogott valamit, és sárga rigóul meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha, mondta a ló. Mik meg, kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg, tolmácsolta a nyúl. A kecske arca földerült, és boldogan mondta. Meg. Nyiha, kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyihaha, világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske unta meg előbb, majd karonfogta a lovat, oda ballagtak az úritökhöz, és megették. Vajon jól fordította? Tűnődött a nyúl, és a homlokát ráncolta.
0: Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István, Tóbiás és a cukorka. Tóbiást egy patikus megállítja, jaj, ne fuss, ne ugrándozz, ne szaladj, biztos nagyon beteg vagy. Fejed forró, lázad van, miért nem vagy az ágyadban? Kapd be ezt a hőmérőt, de a nyelved nyújtsd előbb. Injekció, mankó, fásli, tessék mindent kipróbálni. Ez lesz jó a torokra, torokvédő cukorka. Bekapott egy szem cukorkát, görcs rántja össze a torkát, se baj, súgta. Egy-kettőre köhögés elmúlik tőle. Jön egy kutya. Kapsz egy szemet, s óriásit prüszkölgetett. A postás is megkóstolja. Egyből megfájdul a torka. Egyből rájön a köhögés. Száll a levél, mint a hóesés. Dühöng az utcaseprő. Ez a levéleső. Nesze, itt egy cukorka. El is némul a torka. Én is kérek, ott, fent. Kéményseprő integet. S akkorákat tüsszentget, hogy a kémény megreped. Szól a hajós kapitány. Ez a cukor, de hitvány. Akkorákat tüsszentget, hogy a hajó elsüllyed. Fut, menekül Tóbiás. Nem én vagyok a hibás. A patikus ígyen szól. Köhögtek a cukortól? Na, nézzük csak, értem. Alig, ha nem elcseréltem. Itt egy másik cukorka. Ez való a torokra.
3: Műsorajánló következik.
4: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukásmese rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukásmese rádióban.
5: Rádió egyfejűeknek.
1: Mesés sorozatok a Csukásmese rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukásmese rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukásmese rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától.
3: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kezdjük vidáman. A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Új helyhez, új napirendhez és új arcokhoz kell hozzászokni. Rengeteg izgalmas felfedeznivaló vár a gyerekekre. A nyugodt ráérős nyári reggelek után ismét fontos lesz időben felkelni, felöltözni, fogatmosni, reggelizni, összepakolni, megtalálni a félpárcipőt, vagy éppen azt a bizonyos kedvenc játékot, ami természetesen pont az elindulás előtt tűnik el. Augusztus 31-től szeptember 13-áig, minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman, a Csukásmese rádió felkészítője.
6: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok.

0: Fekete István. Iskolás akartam lenni. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Sírás révás volt persze a saját házunkban, olyan sírás révás, ami nem kis bánatot jelentett, mert apám kijelentette, hogy még csak 5,5 éves vagyok, és a rendelet előírja betöltött 6 évet. Péter is megy iskolába, Ernő is meg Ilona, hát csak én nem mehetek. És könnyeim tócsájában borultam az asztalra, mert tudtam, hogy apámat semmilyen könnyek nem indítják meg. Szerencsémre, Öspörös bácsi átjött valamiért, és megtudakolva bánatom okát, azt mondta apámnak. Hát írjátok be ezt a szamarat, ha mindenáron egy egész, szép, szabad évet akar eldobni az életéből, majd megbánja még, mint a kutya, amelyik 9-et kölykezik. Öspörös bácsi valami iskola széki elnök is volt, és az ő ajánlata elől már apám se térhetett ki. Öltöz fel rendesen, mondta, de aztán azt nem akarom hallani, hogy meguntad az iskolát, mert akkor baj lesz. Rohantam öltözni, mintha búcsúba indultunk volna, valami nagy ünnepre. Cipőmet tisztítottam, aranygombos tengerész ruhát öltöttem, és egyáltalán nem értettem, hogy a házban senki se törődött az én rettenetes izgalmammal. Apám nyugodtan reggelizett, nagymama a fehér nemű szekrényben rakosgatott, és meghökkenten nézett rám, amikor megkérdeztem, ne vegyem-e fel az új téli kabátomat. Augusztusban, de fiam! Nézett rám a szemüvege fölött, és hűvös kezét a homlokomra tette. Pedig nincs is lázad. Végül is apám befejezte a reggeliét, és kézen fogott, ami különösen ünnepélyessé tette bevonulásunkat az iskolának kisebbik termébe, ahol az első és második osztály volt elhelyezve. A két tanteremnek ilyen tájt határozottan mosókonyha szaga volt, mert a téglás tantermeket nyár végén lúgköves forró vízzel kellett felsúrolni, nem csak a tisztaság, hanem a bolhák és egyéb csúszó-mászó-ugró apró népség miatt is, amelyek a zavartalan nyári porban rendkívül elszaporodtak. Ebben a kisebbik teremben János bácsi uralkodott, Ganszler János bácsi, a segédtanító, aki most is ott ült a dobogón, de már egyedül volt, mert végzett azokkal az asszonyokkal, akik elhozták a gyerekeiket beiratni az elsőbe. Jánoskám, tolt maga elé apám, Jánoskám, írd be ezt a gyereket, mindenáron elsős akar lenni. Nem lehet, hiszen tudod, hogy nem lehet, keserítette Ganszler János bácsi az én gyermeki szívemet. A rendelet világos, világos, nem világos, az Öspörös úr akarja, és vállalja írt a felelősséget. Én meg unom már, hogy ez a gyerek folyton folyvást ott bőgjön a nyakamon. Az más, mondta János bácsi, akkor lehet. Állj ide elém, Pista. Odálltam, belül remegve, kívül azért egyenesen. Mi a neved? Hát János bácsi nem tudja. Elsősorban én nem vagyok most János bácsi, hanem tanító úr. Ismétlem tehát, mondd meg a nevedet. Pista. Rebegtem, miközben apám kilépett az ajtón. A teljes nevedet mond! Fekete Pista! Keseredtem el. Fekete István. Így már jó. Születtél? Igen. Úgy értem, mikor születtél? Év, hónap? 1900. január 25-én, reggel 2:30. Na látod, jól feleltél? Nem vagy azért van nagyon buta? Elmehetsz. Hétfőn reggel 7:30 itt jelentkezel ebben a szobában. Igen. Hát akkor elmehetsz. Tétováztam kicsit, aztán megfordultam, és elindultam az ajtó felé.
2: Ho-ho! Ökörgyütt a kentek házába, hát köszönni talán nem tudsz. Aki ide belép, vagy innen kilép, az úgy köszön, hogy adjon Isten, hangosan, értelmesen.
1: Adjon Isten, rebegtem, de már nem éreztem magamon a szép ruhát, és már nagyon is másnak éreztem azt az egész iskola ügyet. János bácsi azelőtt sohasem beszélt így velem. Miközben hazafelé bandúkoltam, olyasféle érzésem volt, mint amikor valamit elkövettem, amit még számon kér tőlem valaki. Ez az aggályoskodásom azonban nem tartott sokáig, mert hamarosan megkönnyebbültem, ha arra gondoltam, hogy az iskolába járás majdnem beláthatatlan messzeségben majdnem 2 hét múlva kezdődik. Különben is ott lesz Péter, Ernő, Deres Laci, a lányok közt Kovács Treszka és Ilona is. Ilona. Szóval a Kácsaljai együttes teljes létszámban. Mire levetköztem, szinte egészen elfeledtem az egész iskola ügyet. És amikor a hétköznapi agyonnyúzott nyári ruhámban teljesen céltalanul mezítláb elindultam a kertbe, már úgy néztem át velünk szemben az iskola kapujára, mintha valahol messze-messze közeledne az a perc, amikor én oda belépek. Találomra nekiindultam az utcának, és mindent másnak láttam, mint az előtt. Talán azért is, mert tegnap kis eső esett, és most olyan kimosdottnak látszottak a házak, olyan közel jött a falu vég, tiszta a toronyóra is, mintha messzelátón néztem volna. A levegő most kezdett fölmelegedni, és én tétovázás nélkül fordultam be a Gyalány útra, bár erre semmi különösebb dolgom nem volt. Arra gondoltam talán, hogy elmegyek a Gyalány árokig, amelyen kis gyaloghíd visz keresztül, amire ráfeküdtünk, a deszkák között hunyorogva láthattuk a kishalak játékos vicánkolását, amit csak így a deszkák árnyékában lehetett látni. Ezek a futó gondolatok céltalanok voltak. Csak mentem az úton, madarakra leskelődve felfelnéztem az akácfák fölé, megálltam egy-egy pillanatra, mint aki vár valamire. Valamire, ami biztosan eljön.
0: Az Iskolás akartam lenni című mesét hallottátok.

A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A szürke pillangó. Tavasszal a frissen pattanó ropogós rügyeken ezer meg ezer hernyócska lakmározik. Van köztük húsos, tarkabarka és egyszínű. Miután a hernyócskák jól belakmároznak, megtömik a pocakjukat, és már nem bírnak többet enni, egy vékony, hosszú szálból gubót fonnak maguk köré, hogy nem sokára szemkápráztató pillangóként bújjanak elő. A legszebb erdőben, ahol ember még csak nem is járt, nyár elején csak úgy roskadoznak a bokrok és a faágak a sok kicsi gubótól, amik mind egy-egy pillangót rejtenek. Ők pedig a megfelelő pillanatban elő is bukkannak. Ilyenkor csak úgy kavarog a levegőben a sok szivárvány színű csillogó pillangó, akik a meleg napsütésben szárítgatják a szárnyaikat. A gyorsabbak hamarosan az erdő melletti tisztáson gyűlnek össze. A nap végére szép lassan mindegyik lepke megérkezik, és vidáman köszöntik egymást. Vannak, akik alig ismernek egymásra hernyókorukból, de végül mindegyikük bemutatkozik, és a pillangók összebarátkoznak. Egyik évben a legnagyobb és legszínpompásabb pillangó a mező közepére repült, és csengő-bongó hangon így szólt a többiekhez. Mindannyian nagyon sokat vártunk erre a pillanatra. Hernyókorunkban nem voltunk valami szépek. Most viszont mi vagyunk a leggyönyörűbbek az erdőben. Gyertek, sorakozzunk fel, és mutassuk meg mindenkinek, milyen csodák rejtőznek egy fehér gubóban. Azzal mindegyik pillangó szélesre tárta a szárnyait. A legnagyobb pillangó büszkén nézett végig a piros, sárga, kék és zöld tömegen, ám egyszer csak lecövekelt és hangosan felkiáltott. Te jó ég! Hát téged meg mi lelt? Kérdezte szörnyűködve egy közepes termetű lepkétől. A lepke csak zavartan áldogált, toporgott, lépegetett egyik lábáról a másikra, arról a harmadikra és a negyedikre, és csak szemlesütve motyogta. Nem tudom, én így bújtam ki a gubóból. A pillangó ugyanis tetőtől talpig, elől hátul a fejecskéjétől a szárnya végéig teljesen szürke volt. Nem ismert előjönni az árnyékból, ahol áldogált, nehogy rásüssön a nap, és még többen meglássák. De akkor már mindenki őt bámulta, sőt, valaki oda is kiabált.
1: Ő már hernyónak is sápat volt, ne foglalkozz vele!
0: És hangos nevetéssel hátat fordított neki. A többi tarka lepke is követte a példáját, és ott hagyták a szürke lepkét. Szegény nagyon elszomorodott, és még szégyenlősebben húzta maga köré a szárnyait, amiket azóta nem mert kinyitni, amióta kibújt a gubóból. Egy fia szín nem volt se egyiken, se másikon. A szürke lepke szomorúan nézett a szivárványos forgatag után, ami keresztül kasul bejárta az erdőt, és úgy döntött, inkább elbújdosik. Attól kezdve csak az árnyékban, vagy este a sötétben merészkedett elő, hogy meg ne lássa valaki. Így csak a Szent János bogarakkal és a kicsit vaksi vakonddal kötött barátságot, mert őket legalább nem zavarta, hogy néz ki. A vakonda jókat beszélgetett, a Szent János bogarakkal pedig esténként körbe repülte az erdőt. De még ilyenkor is gondosan ügyelt arra, hogy még véletlenül se érje fény, hát ha megijednek attól, hogy egy színtelen szürke pillangóval barátkoznak. Ám egyik este annyira óvatlan volt, hogy berepült egy vékony holdsugárba, ami megvilágított egy kis tisztást az erdő közepén. Csak akkor eszmélt fel, amikor hallotta, hogy a Szent János bogár döbbenten felkiált. Nézzétek! Jaj! Ne haragudjatok! szabadkozott rögtön. Nem akartam, hogy így lássatok. Ám az egyik Szent János bogár félbeszakította. Sosem láttam ennél szebbet, mondta áhítattal.
1: A szürke pillangó értetlenül nézett körbe.
0: Mármint nálam? Nem értem. De látta, hogy a többi bogárka is megbabonázva bámulja. Amikor lenézett magára, kis híján elfelejtett csapkodni a szárnyával a döbbenettől. Ugyanis az egész szárnya gyönyörű sápat csillogással ragyogott, mintha csak a világ legfényesebb gyöngyét hozta volna fel valaki a tenger mélyéről. Neked csillognak a szárnyaid, mondta elképedve valamelyik Szent János bogár. A lepke egyik ámulatból esett a másikba. Annyi időn át kerülte gondosan a fényt, nehogy meglássák, erre most kiderül, hogy csak a fényben látszik, mennyire káprázatosan szép szárnyakat adott neki a természet. Egész éjjel le sem hunyta a szemét, alig várta, hogy napfényben is megnézze magát. Felébresztette még a vakondot is, hát ha ezt még ő is látja. Amikor a napocska első sugarai áttörtek a fák lombjain, a lepke vett egy nagy levegőt, és belerepült az első sugárba. Még a vakond is ámuldozott ettől az ezüstösen csillogó csodától, és vidáman csapta össze a tenyerét.
2: Ennél szebbet még nem hordott a hátán a föld, lelkendezett. Még szemüvegre sincs szükségem.
0: A pillangó pedig csak repkedett, csillogott és villogott a fák között, és sosem érezte még ilyen jól magát. De a pillangó közé nem vágyott vissza többé. Megmaradt a barátainál, akik szürkén is szerették. Bizony van az úgy, hogy nem elsőre vesszük észre, mi a világon a legszebb. De ha van hozzá türelmünk, mi is megtalálhatjuk a legszebb lepkét, ami csak létezik.

0: a Varjú dombon. Tarbai Ede meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Ezen az őszön minden latyakos lett, éjjel és nappal esett az eső, lucskosra áztak mind az utak, földek, mindenki mondta, kutya egy idő. A jó meleg szobát, a friss tüzet nem hagyta senki szívesen oda, nem is intéztek semmi más ügyet, csak amit kellett, és ez nem is volt csoda. Az emberek a macskaköves utcán behúzott nyakkal eresz alá bújtak, és aki járt kelt, arra néztek furcsán, még a veréb is leste az odukat. Ilyen idő volt, ilyen lucskos, locspocs, párás és gőzös, épp hogy nem zimankós, és esténként mind sajnálták azt az embert, akinek most is mindig járni kellett. Az éjjeli őrt, az ősz öreg nyalábot, ki szürke köpönyekben rótta a várost, rótta rendületlen és egy-egy sarkon fennhangon kiáltott. Tizet ütött már az óra, menjen ki nyugovóra, senki eztán ne pöröljön, ne zajongjon, csörömpöljön. Az ősz öreg nyalába nagy latyakban térdig sárosan csak ballagott az utcán szakadatlan, és arra gondolt, ennyi már, hogyan, mi módon is lehetne otthon kamrácskámban ülni, amíg a tűz, a jó meleg befűti, majd lefagy az orrom, de menni kell, haj, menni, kiabálni, immáron éjfél, újra kell kántálni. És kántált is, mivel az óra érces hangján kondult a toronyban. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja. Ilyen latyakos rossz időben, hol ez, hol az vitt neki teját, az asszonyok nagy zöld hárászkendőkben, a férfi nép köppenyben adta át. Az ám, de éjfélt haj, senki se várta, mindenkit otthon marasztott az ágya. Úgy ám, mint hagyták, csupán egy valaki, nem is tudom már, valaki, valami, egy jótét lény, nem is lény, kísértet, azt szánta meg, ki nyaláb elé tévedt. Ez a kísértet pufók, hálósipkás, vékonyka hangja cincogás és sírás, és más eféle dolgok keveréke. Nos hát, mint mondom, ez tévedt elébe, s mert jó szívű volt, most a rossz időben faggatni kezdte őt az ősz nyalába. Mi a csodáért járkálsz az esőben? Bolond dolog ez, ilyet már kilátott. Az ősz nyaláb rekedten, csöndesen elmondta sorra, hogy mint a dolga. Vigyáznom kell, hogy baj, tűz ne legyen, amíg nyugodtan szunyókál a város. Éjjeli őr a tisztem, amint látod, baktatgatok, és néha meg-megállok, dolgomat végzem akkor is, ha sáros, iszonyú módon latyakos az utca, s esik az eső, ez a gonosz fajta. Kísértetünk-e jó szívű kísértet, fölötté pufók, rajta hálósipka, a válaszával egy percet se kése, így szólt nyalábhoz cincogva, sipítva. Mi az? Mit csinálsz? Nem fogsz többé ázni, aki csak rád néz, elkezd citerázni. Az örködést apóka eztán bízd csak érám, én eddig úgyis céltalan ődöngtem, az unalomtól azt hittem már végem. Nekem nem árt a legrosszabb idő sem, átesik rajtam az eső, meg sem érzem. És mit tettem eddig? Egy másszor huhogtam, keresztül másztam 300 falon, de olyan ember, aki félne, hol van. Így már-már majdnem megölt az unalom. Most végre tudom, miért vagyok kísért.

azért, öreg, hogy fölmentselek téged. Az ősz öreg nyaláb szabadkozott elébb, hogy így meg úgy, de végül megegyeztek. Kísértetünk az éjszakák felét, megkapta tőle, így csináltak rendet ezután ketten. Nyaláb hajnalban, este, pufók kísértetünk meg éjfelent. Tizet ütött már az óra, menjen kiki nyugovóra, kúrjongatott az egyik, majd a másik, egészen a hajnali világig. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja.

0: Mesterrádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Fekete István, történet egy kisfiúról, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
1: A kaposvári iskolából rózsacsokorral mentem haza. Olyan jó volt a bizonyítványom. Hanem aztán a gimnázium. Akkoriban 10 évesen kerültünk gimnáziumba. Egy-egy döcögősebb feleletem, a tanárok kivételezése más fiúkkal, a gyerekek viccelődése, a kinevetés, gúnyolódás azt eredményezte, hogy gombóccá gyűrődött a szó a torkomban, és jött a rossz jegy, meg a még rosszabb. Nem értettem magamat. Számtamból olyan kérdéseket se tudtam megoldani, amiket otthon magamtól felírtam és megfejtettem. De mert különben rendesen viselkedtem, szüleim megnyugodtak. Csak akkor döbbentek meg, amikor a félévi bizonyítványomban latinból, számtamból és földrajzból megbuktam. Tócsát sírtam a zsebkendőmbe, és hazaérve beletettem a bizonyítványt a törvénykönyv vastagságú családi levelezőbe, amelynek állandó helye a szekrény tetején volt. Akkoriban Lassú Kati volt a mi kis cselédünk, aki családtagnak számított. Titkaimat őrizte, és részesült minden ételből, édességből, gondjainkból és örömeinkből. Szüleim színházba készültek. Nem akartam az örömüket ezzel a 3 szörnyű jeggyel megszomorítani. Amikor elmentek, oda mentem Katihoz, és vallottam. És most akkor mi lesz? Kérdezte részvéttel Kati. Elbújdosom, és megzörgettem zsebemben a 20 krajcárt. Hideg lesz, mondta Kati tárgyilagosan, hiszen kemény tél volt akkor, és egy kis szalonnát, kenyeret, túrót meg almát bepakoltam a tarisznyádba. Akkor én megyek. Előbb a fácánosba, ott a pajtában megalszom, reggel aztán megyek Göllére, aztán Csomán felülök a vonatra. Kati megölelt, megcsókolt, aztán majd írjál, és ne hagyd itt a nyakra valódat. Körültekerte nyakamon a sálamat, be is gyömöszölte, aztán még egyszer kezet szorítottunk. Nyakamba kanyarítottam a vászontarisznyát, karom alá szorítottam a kispárnámat, mert nélküle nem tudtam elaludni. Aztán útnak váltam, mint a göllei bocskor Attala felé. A 2 téglagyár között már csak a hold világolt. Én nem féltem, de szívből megsirattam magam. Én nekem ilyen nagy bajom még nem volt. De ugyan hamar 25 éves leszek én erdész és vadász a szentpéteri erdőben. És a gondolat melegített. Másrészt ugyancsak kiemelte 10 esztendős fázó vándor mi voltomat. Balra kökénybokrok, jobbra a hallgatag szántók, én meg köztük talpaltam a fácános felé. Már el is értem a gazdasági épületeket, kazlakat. A pajtába hátulról vonultam be, a sötétben. Szurok sötétben. Hátul tetőig állt a széna, jó, mély vackot csináltam, fejem alá gyűrtem a kispárnát, és nagyot sóhajtottam. Aludni kell, de inkább egészen megébredtem. Zizegett a széna, mintha egerek mászkáltak volna benne. A tyúkok riadoztak, kutya nem ugat, biztosan behívták a konyhába. Rendes emberek, nem engedik kint a hidegben a kutyájukat. Most bagoly repült be, oly neztelenül, hogy csak látni lehetett a holdfényben, de hallani nem. Valamit hozott a csőrében, leült a szelemenre, és tépni kezdte. Vacsorázik. Hány óra lehet? 8:12. Milyen kár, hogy elvesztettem a szép lapos ezüst órámat. Valami mozog itt. Görény, vagy kígyó, vagy patkány. Kulcs fordult a közeli ház zárjában. Engem kizártak. Nekem itt kell fázni, reszketni amiatt, a számtan miatt. Minek egy vadásznak számtan? És latinul kivel fogok én beszélgetni? Azóta biztosan elolvasták azokat a szörnyű jegyeket. Nem, ha megfagyok, akkor sem megyek haza. Csak hogy én földrajzból is megbuktam, jutott eszembe. Meg bizony, dunántúli dombos vidék, delibláti homokpuszta. Most ment el a vonat. Forró teát isznak az étkezőkocsiban. Forró teát iszom majd én is, ha nagy leszek. Nagy leszel? Kaparászott bennem egy fél méteres kérdőjel. Hát, ha megéred a reggelt, ha addig meg nem fagysz, megfagyok, meghalok. Erőszakosan beszorítottam a szemhéjamat, mert tudomásom szerint így kell kezdeni. De hogyan is kezdődik az a megfagyás? Talán a füle az embernek? Igen nagy baj, hogy a kezemet meglehelhetem forrón, de a fülemet nem. És a lábamat már nem is érzem. Akkor még nem tudtam, hogy a tisztességes testrészeit nem érzi az ember. Akkor van baj, amikor érezni kezdi. A lábom azért nem fázott, mert jól belevackoltam a szénába. Még a fülem ki volt téve a zord időjárás viszontagságainak. Csak tudnám hány óra, mert ahogy pitymallik, elindulok. Ha gyorsan megyek, majd kimelegszem. Csak kivilágosodna már, mert akkor azonnal elindulok, és ha minden jól megy, ebéd körül már göllén lehetek. Nem én leszek az első, aki megjárta ezt az utat. Biztosan tudom, hogy 22 kilométer, azaz 54 ezer lépés. Csak hogy most már az oldalam is fázik, és feltámadt a szél is, befúj az ajtó nélküli nagy pajtanyíláson. Fülig belefúrtam magam a szénába. Megtapogatom az orromat, nedves. Hát persze zsebkendő sehol. Igazat mondott édes jó apám, nálamnál kelekótyább rendetlenebb egyén még nem született erre a keserves és hideg világra. De mi az az egyén? Keserves helyzetemben hozzáfogtam a szót elemezni. Talán egy és én? Szerettem Sas tanár urat, ő értett a szó elemzéshez nagyon, és ismerte Jókait. Elmesélte, hogy a pápai nagydiákok hogyan versenyeztek. Összeálltak négyen-öten, fogadtak egy nagyobb összegben, egy percig bámultak meg egy kirakatot, aztán hátat fordítottak neki, és el kellett sorolni, mi van a kirakatban. Mindig Jókai nyert. Egyszer egy ékszerész kirakatát mondta el, keresztbe, hosszába, lentről, föntről. De már arra nem emlékszem, hogy mit nyert Jókai. Talán elmentek egy cukrászdába. Jó volt ez a kis kitérő. Legalább nem gondoltam a dermesztő hidegre. Mi ez a fütty? Ja, persze, a kaposvári gyors. Jó, meleg fülkében ülnek elnújtóckodva, kényelmesen, talán kis kabátban. Az egyik ember résnyire kinyitja az ablakot. Micsoda könnyelműség. Ülne csak ez a pasas az én helyemben, majd nem nyitogatná az ablakot. No, most a bagoly sikoltott fel. Majdnem kiugrottam a megmelegített széna mélyből. Megint sikolt. Elment a jó dolgod, mi bajod van? Szinte vörös hangyák mászkálnak a gerincemen a hangottól. De miért éppen vörös hangya? Na, végre. Elhallgatott a bagoly. Elbújt a fészkében, a jó meleg fészkében. Talán el is bóbiskoltam a széna között. Arra ébredtem fel, hogy dermesztő hideg van. Nagyon fázom. Egész testemben borzongtam, fülem, arcom, lábom egyformán nagyon fázott. Jaj, mikor jön a hajnal, mikor lesz már világosság? Időérzékem elhagyott. Tőlem épp úgy lehetett éjfél, mint hajnali 3 óra. Elpusztulok, gondoltam szívbeli keserűséggel, és a szénára hajtva fejemet, szép csendesen sírdogáltam. Valahol messze rekett kakas kukorított öregesen. Erre kinyitottam a szememet, és még a szívem is megállt a nagy ijegységtől. A pajta kapuja előtt a holdfényben egy ember állt, aztán megszólalt. Pista, Pista fiam, tessék, édesapám, gyere, gyere, fiam, hazamegyünk. És fogta a kezem hazáig, és én csendesen sírdogáltam hazáig. És erre az éjszakára, apám meleg kezére emlékszem, amíg csak élek. De talán még azon túl is. Mert tornyok, várak és paloták összedülhetnek, de a szeretet örök.
0: A Történet egy kisfiúról című mesét hallottátok.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Katona Kinga vagyok.
3: Én pedig Berettyán Nándor. Most a Fiatal Pár és a Kotlós című mesét fogjuk nektek olvasni.
2: Fogadjátok szeretettel! Egyszer volt, hol nem volt. Még hetet hét országon is túl, volt egy szép legény. Elvett feleségül egy szép leányt. De olyan szegények voltak mind a ketten, hogy egyiknek sem volt semmije. Csak annyi ruhája, amennyit felvettek magukra. A leánynak volt egy nénye, s az adott nekik ajándékba egy tyúkot. A többi szomszéd meg rokon vitt tojást, lisztet, úgy, mint szokás a lakodalomba. Mikor elmúlt a lakodalom, hallja a fiatalember, hogy a tyúk rákezdi. Azt mondja a fiatalasszonynak.
3: Te, tudod, mit gondoltam?
2: Mit?
3: Ültessük meg ezt a tyúkot.
2: Azt mondja.
3: Van tojás elég. Tegyünk alá 19 tojást. És mikor kikölti, akkor vele együtt 20 lesz. Felneveljük, és mikor nagyok lesznek, akkor eladjuk a 20 tyúkot, és az árán veszünk egy malacot. Azt is felneveljük, és az malacozik 9-et. A 10 disznót eladjuk, és akkor tudunk venni egy lovat, egy hámot, és egy szekeret. Ülünk fel ketten, és megyünk kereskedni. Beleegyezel?
2: Bele. Kerítettek egy kosarat, és tettek belé egy kicsi gizgaszt. Raktak belé 19 tojást, s a tyúkot ügyesen rátették, s betették az ágy alá. Leültek az ágyra, s kezdtek ott beszélgetni, s örvendezni, hogy hát mi lesz, s hogy lesz. Elővesz az ember papírt, ceruzát, s kezdi számolni, hogy egy lovat annyival s annyival lehet venni, egy hámot annyival, s egy szekeret annyival. 10 disznót annyival lehet eladni. De hát nem futott a számadás. Azt mondja az asszonynak.
3: Te asszony, baj van.
2: Miféle?
3: Hát,
2: azt mondja.
3: Szekeret s hámot tudunk venni. De lóra csak egy gyengére futja. Mert nicsak mennyi pénzt kapunk a disznókért.
2: Azt mondja az asszony. Hát ez nem baj, majd megerősül.
3: Hát, megerősül, ha jól adunk enni. De eleinte csak ott tudunk felülni a szekérre, ahol egyenes az út. Ahol hegyre kell menni, ott le kell szálljunk, mert a ló nem tud kimenni, ha gyenge lesz.
2: Azt mondja az asszony az embernek. Te leszállsz, de én nem. Azt mondja az ember.
3: Dehogy nem. Leszállsz te is.
2: Én nem szállok le.
3: Leszállsz.
2: Nem szállok le. Úgy összevesztek, hogy az ember kijött a béketűrésből, felugrott, és azt kérdezi az asszonytól.
3: Leszállsz, vagy nem szállsz le?
2: Nem szállok le! Toppantott az asszony. Az ember mérgében megpörgette. Megijedt ettől még a tyúk is, és kiugrott a ládából. A láda, zsupsz, leesett, összetörte a tojásokat mindegy szálig. De amikor meglátták a nagy rendetlenséget, egymásra néztek, aztán nagyot kacagtak. Megölelték egymást, s rájöttek. A legfontosabb, hogy együtt legyenek. Boldogan élnek, tán ma is. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Csukás Meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tiszta kitűnő és még egy. Rodari Gianni meséjét Besenyei Ferenc mondja el.
1: Segítség, segítség, kiáltott futtában egy szegény, üldözött ötös. Mi van, mi történt veled? Nem látjátok? Nyomomban a kivonás. Ha utolér, végez velem. Csak ugyan szörnyűség, s a baj már is megtörtént. A kivonás utolérte az ötöst, nekiugrott és borotva éles kardjával hatalmasan rásuhintott. Szegény ötös egy csapásra elvesztette az egyik ujját. Szerencsére egy rendkívül hosszú külföldi autó suhant el mellettük, s a kivonás szemügyre vette, hogy nem kellene levágni belőle. Ez alatt a pórújárt ötös elmenekülhetett. Befutott egy kapu alá. Csak hogy akkor már nem volt ötös, hanem csak négyes, és ráadásul még az egyik ujja is hiányzott. Szegénykém, mit tettek veled? Ugye összeverekedtél a társaiddal? Riadó, meneküljön, aki tud, mert a nyájas hang ugyan csupa részvét, de tulajdonosa maga az osztás személyesen. A szerencsétlen négyes vékonyka hangon suttogta, jó estét, s a kapu alól megpróbált kisurranni az utcára, de az osztás fürgébb volt, és cakk, az ollójának egyetlen nyisszantásával ketté vágta. Két kettes lett belőle. Az osztás zsebre vágta az egyiket. A másik ez alatt egérútat nyert, futott az utcára, és felugrott a villamosra. Egy perce még ötös voltam, síránkozott, és most nézzetek meg. Egy kettes, az iskolás gyerekek rémülten elhúzódtak mellőle, nem vállalták vele a közösséget. A villamos kalauz meg morgott. Egyesekben igazán lehetne annyi jó érzés, hogy nem tolakodnak fel a villamosra. Én igazán nem tehetek róla, zokogta a hajdani ötös, de most már csak kettes. Persze, a macska tehet róla, mindenki ezt mondja. A kettes az első megállónál leszállt, de ó jaj, megint valami hibát követett el, rálépett valakinek a lábára. Bocsánat, asszonyom, ezer bocsánat. Az asszonyság azonban nem haragudott, sőt még mosolygott is. Na nézd csak, nézd! Hát nem volt más, mint a szorzás. Páratlanul jó szívű, a boldogtalanokat még látni se bírja. Azért ott helyben rögtön megszorozta a kettest hárommal, és íme már is hatos lett belőle. Éljen! Kiáltott fel boldogan a hatos. Tiszta kitűnő lettem. Tiszta kitűnő, meg még egy.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Az eltévedt méhecske. A hosszú tél után nagyon jól esik a természetnek a jó meleg napsütés. A virágok és a növények csak úgy versenyeznek egymással. Kitérnek hamarabb a vidám napsugarak. Ahogy lassan kipattan az összes bimbó, úgy ébrednek fel téli álmukból a méhecskék is. A hosszú tél alatt mind felélték a sok aranyló mézet, és most nagy munkával fel kell tölteni a kaptárt. A kaptárban fontos és jól szervezett munka folyik. A méhecskék mindannyian tudják, mikor és mit kell csinálniuk. Nem is csoda. Lenne ám ott kavarodás, ha valaki nem figyelne oda. A királynő ezen a tavaszon is megszámlálhatatlanul sok, puhán zümmögő kis méhecskével lepte meg a kaptárt, akik mind alig várták, hogy munkába állhassanak. Előtte persze, ahogy az egy méhecskének illik, meg kellett tanulniuk a méhek táncát. Ez egy nagyon bonyolult tánc, főleg egy fiatal méhecskének, de tánc nélkül nagyon könnyű eltévedni. A tánctanárok minden egyes órán el is ismételtették a fiatal méhekkel a tánc feladatát. Megtalálni, megjelölni és hazahozni a virágport, amiből a méz készül. Márpedig a mézet mindenki szereti. Ahogy az lenni szokott, a kis méhecskék hamar belejöttek a lépésekbe, a körözésbe és a zümmögésbe. Azaz, csak majdnem. Mert az egyik méhecske csak a saját táncát szerette járni. A királynő el is szomorodott ezen, mert ő minden egyes méhecskét saját fiaként szeretett, és tudta, mennyire fontos a kaptárnak a rend és a fegyelem. Annyira aggódott, hogy néha egy szemhunyást sem mondott. A méhecskét sokan próbálták meg észhez téríteni, de ő csak a táncra figyelt, mert azt szerette a világon a legjobban. Persze csak a reggeli aranyló mézcsepp után. Ő csak táncolt és táncolt naphosszat. A tánciskola végén a kis méhecskék mind nagy feladatot kaptak. El kellett kezdeniük nektárt gyűjteni a nagy és tapasztalt méhekkel. Mindenki annyira izgult, hogy alig bírtak csöndben maradni. Egyedül a táncoló méhecskét nem érdekelte különösebben a dolog. Ő csak azt várta, mikor táncolhat már megint. Nem is nagyon figyelt oda, mit magyaráznak neki a tapasztalt méhek, csak repült utána. A méhecskék szerteszét rajzottak a kaptárból, és mindegyik csapat a legszebb és legdúsabban pompázó virágos rétet kereste, hogy hazatérvén eltáncolják a többieknek, hol találják a finom nektárt. Olyan sokat repkedtek egész nap, hogy a fiatal méhecskéknek majd elzsibbadt a szárnya. A táncoló méhecske viszont nagyon élvezte a dolgot, hogy végre mozoghat egy kicsit. De az útvonalra, hát arra nem nagyon figyelt. Így eshetett meg, hogy a méhecske valahogy leszakadt a csapatától, és egyszer csak egyedül találta magát a hatalmas erdőben, ami igen nagy és veszélyes hely egy ilyen pici lénynek. De a bátor méhecske nem ijedt meg. Úgy gondolta, hogy addig repked, amíg valahogy csak hazatalál. Időközben beesteledett. És a kaptárban hiába várták a többiek a táncoló méhecskét, a királynő pedig szomorúan hüppögött a szobájában. A méhecske, mikor már nagyon elfáradt, és a kaptárnak meg híre hamba sem volt, összekucorodott egy kis levélkén, hogy ott töltse az éjszakát, mert a sötétben már semmit sem látott. Másnap reggel a nap cirógatására ébredt, és ahogy kidörzsölte az álmot a szeméből, hát mit lát? A leghatalmasabb virágmezőt, amit egy méhecske el tud képzelni. Olyan szivárványban ragyogott előtte a rét, hogy csak úgy kápráztak a szemei. A virágok pedig, amiket még méhecske sosem érintett, hívógatóan himbálták nektárral teli fejüket. Ezt most azonnal el kell mondanom a többieknek, gondolta a méhecske. Nagyon gyorsan meg kell találnom a hazafelé vezető utat. Azzal összeszedte magát, és úgy döntött, hogy csukott szemmel repül, csak a táncra bízza magát. Így repült vakon, amíg neki nem ütközött valami keménynek. És mi más is lett volna az, mint a kaptár. Olyan boldog volt, mint még soha.
repült is be gyorsan az ajtón, egyenest a királynőhöz, aki épp az utolsó könycseppét morzsolgatta. Nagyon megörült ő is, és összehívta az egész kaptárt. Majd megkérdezte a méhecskét. Merre jártál, méhecske? Itt aggódott miattad az egész kaptár. Elmondhatnám, mondta a méhecske, de inkább megmutatom. Azzal olyan szédítő és különleges táncba kezdett, hogy mindenkinek leesett az álla. Ha követitek, amit mutattam nektek, a világ legszebb virágos mezeit találjátok, mondta a többieknek. Így is tettek. Felkerekedtek, hogy megnézzék a csodamezőt, és meg is találták. De ez még semmi. Több nektárt találtak ott, mint amennyi valaha kéne nekik. Ezért a többi kaptárba is elvitték a hírt. A táncoló méhecske pedig azóta is azt a szédítő táncot lejti, ha egy másik méhecskével találkozik, és megmutatja neki az utat a legszebb virágos mezőhöz. Ő úgyis a táncot szereti legjobban.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A macska cicó. Népmese. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi, felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macskacicó, ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik azt mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul, azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macska cicó jött elő. Egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a mennyasszony összeélezgette mind egy csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenkié nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a 2 nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta, azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvasfát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A 2 nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg ki a mennyasszonyod. Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A 2 nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát, én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve. de a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta, így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda, de ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat, incidától boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
0: Csukás Meserádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

ha nem kell egyedül ott maradnia. Ma reggel, amikor megérkezett az óvodába, az anyukája legugolt hozzá, hogy elbúcsúzzon tőle. Én most elmegyek dolgozni, de ebéd után már itt is leszek érted, azzal egy nagy puszit cuppantott Ákos pofiára, és bekísérte a csoportszobába. Ákos pityeregni kezdett. Az ajtóban belecsimpaszkodott az anyukája lábába, és csak szorította, hogy ne menjen el. A gyerekek köréje gyűltek, az óvó néni vigasztalni próbálta, de Ákos rájuk sem nézett, csak bújt az anyukájához, és egyre keservesebben sírt. Lea szólalt meg elsőnek: nem kell félni tőlünk, mi aranyosak vagyunk. Én építek veled magas tornyot, ha akarod, tette hozzá Dani. Ákos nagy nehezen engedte csak el az anyukáját, sokáig integetett utána. Azután belekuporodott az óvónéni ölébe, és hagyta, hogy az óvónéni vigasztalja. Hamarosan melléjük ült Dani is. Óvónéni, játszunk hátamon a zsákomat, és már a hátára is ugrott, hogy az óvónéni a mondókára előre, hátra ringassa. Dani azt szereti a legjobban, amikor a játék végén az óvónéni az ölébe repíti, és jól megcsiklandozza. Olyankor aztán úgy kacag, hogy kedvet kap a zsákos, mákos játékhoz mindenki. Most is sorbáltak a gyerekek, egyikük a másik után, hogy az óvónéni a hátára vegye őket. Egyedül Ákos üldögélt magában a szőnyegen, és csak bámulta a többieket. A gyerekek nevettek, rötyögtek, kacagtak, amikor az óvónéni egymás után megcsiklandozta őket. Egyszer csak Ákos felpattant, kinyitotta a csoportszoba ajtaját, és se szó, se beszéd, kiszaladt a folyósóra. Az óvónéni várt egy darabig, hát ha Ákos visszajön. Azután kikukucskált az ajtón, hogy meglesse, mit csinál. Ákos ölében az óvódás táskájával a szekrényénél ücsörgött. Mit csinálsz idekint? Kérdezte az óvónéni. Gyere be, ne legyél itt egyedül. Csak megszagolom anyukámat, húzta elő Ákos a táskájából anyukája pizsamáját, és jó alaposan végig szimatolta. Én inkább itt maradok anyukám pizsamájával. De amikor az óvónéni Ákos hátára segített az óvodás táskát, és azt mondta, hogy pizsamástól, óvodás táskástól is bejöhet a csoportszobába, Ákos visszament vele a gyerekek közé. Először Danival magas tornyokat épített, aztán Leával a babakonyhában főzőcskézett, végül pedig az óvónénivel rajzolgatott egészen ebédig. Persze a táskába a csomagolt pizsamát egy pillanatra sem vette le a hátáról. Ebéd után, amikor az anyukája érte jött, csillogó szemmel újságolta neki: holnap majd apupulcsiát hozom el. Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Volt a mesés este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy, muzsika szólít.

Állnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít. Egy ház előtt muzsikálnak.

az öreg hold nagyján morul, s mosolyogva tovább urul. Velezeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl, az öreg hold nagyján morul,

az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Ablakunk résnyire nyitva maradt, ránk mosolyognak a napsugarak. Arcom gyűrött, veled ébredek, álmodjuk együtt a reggeleket. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat.

Ölelgetem, kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap. Teli hold fénye, csókokat ad. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon.

0: Álmodj szépeket, rózsás csókokat.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mi

szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukás mese rádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!